a valóság, a valóság bőre. Kicsi a melle, és színes a bőre. Ez itt a valóság, a valóság bőre. Kicsi a melle, és színes a bőre. Kelleti magát, és szánalmat gerjeszt. Titkokat tár fel, és tanokat terjeszt. Bármire képes, hogy oldja a feszkó.

és színes a bőre. Ez itt a valóság, a valóság bőre.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 22-én szombaton. A közelgő megyei és önkormányzati választások árnyékában ismét előtérbe került, hogy a matematika egyre kevésbé enged, mivel a szlovákiai magyarok lélekszáma vészesen fogy. Ez a csökkenés pedig a közhiedelemmel ellentétben összetett probléma, amely megoldása is komplexebb megközelítést kíván, mint pusztán a születésszám növelése. A megmaradás azon is múlik, hogy sikerül-e megfékezni az elvándorlást és megerősíteni a déli régió gazdasági erejét, de az is mérvadó lesz, hogy az elit képes lesz-e kinevelni a közösség vezetőinek következő generációját. Mai műsorunkban egyebek mellett erről lesz szó. Mielőtt azonban belevágnánk, hírek jönnek, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Értesítést kapnak a biztosítás nélkül közlekedő járművek tulajdonosai. 15 halálos áldozata van a Krivij Rih elleni orosz támadásnak. Erős szélre és zivatarokra figyelmeztetnek. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. A belügyminisztérium megkezdte az értesítések kiküldését azoknak a jármű tulajdonosoknak és üzemben tartóknak, akiknek nincs érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosításuk. A rendőrség szerint az intézkedés az augusztus 1-én életbe lépett új szabályokon alapul. Az értesítést azok kaphatják meg, akiknek a járműve augusztus 1-én még forgalomban volt nyilvántartva, és ezen a napon már több mint 24 hónapja nem rendelkezett kötelező biztosítással. A rendőrség hangsúlyozza, hogy a kiküldött levél egyelőre tájékoztató jellegű. Akinek valóban nincs biztosítása, annak fel kell keresni egy biztosítót és meg kell kötnie a kötelező szerződést. Ha valaki viszont úgy tudja, hogy rendelkezik érvényes biztosítással, a biztosítónál érdemes ellenőriztetnie, a szerződés megfelelően szerepel-e a központi nyilvántartásban. Fokozott biztonsági intézkedéseket vezet be a rendőrség a szombati Košice-Slovan-Bratislava közötti labdarúgó mérkőzés miatt. A találkozót a szervezők kiemelt kockázatú mérkőzésnek minősítették. A rendőrök már a délutáni óráktól nagyobb számban lesznek jelen a kassai futballarénánál, valamint a szurkolók várható érkezési helyszínein, így a vasútállomáson, az autóbuszpályaudvaron és a repülőtéren is. A közlekedési korlátozások várhatóan délután 17:30-kor kezdődnek, és előre láthatólag este 23:30-ig tartanak. A bevásárlóközpontok felől a futballaréna irányába vezető közlekedési csomópontot lezárják. A rendőrség azt javasolja a szurkolóknak, használják a nagy kapacitású parkolókat vagy a tömegközlekedést. Több mint 30 ország képviselői találkoznak hétfőn Kijevben, személyesen és online formában az Ukrajnát támogató úgynevezett hajlandók koalíciója ülésén. A találkozót éppen Ukrajna függetlenségének napján tartják. A résztvevők között lesz Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, Antonio Costa az európai tanács elnöke, Alexander Stubb finn elnök és Luc Frieden a luxemburgi miniszterelnök is. A koalíció célja, hogy egy esetleges ukrajnai tűzszünet vagy béke megállapodás után biztonsági garanciákat dolgozzon ki az ország számára. A csoportot Franciaország és Nagy-Britannia hozta létre 2025 márciusában. A kezdeményezés benne Csehország is részt vesz. A hétfői lesz a koalíció harmadik kijevi találkozója. A résztvevők többsége várhatóan videókapcsolaton keresztül csatlakozik. Legalább 15 ember meghalt, további mintegy 130-an pedig megsebesültek az ukrajnai Krivij Rih ellen végrehajtott orosz dróntámadásban. A sérültek között gyermekek is vannak. A drónnak a város egyik bevásárlóközpontját találták el, ahol tűz ütött ki. A támadók két hullámban csaptak le, a második támadás pedig már a helyszínre érkező mentőket és tűzoltókat is veszélyeztette. A helyi hatóságok szerint több sérült állapota válságos, ezért az áldozatok száma tovább emelkedhet. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök elítélte a támadást és azt mondta, Oroszországnak valódi felelősséget kell vállalnia az ilyen támadásokért. Az ukrán ügyészség háborús bűncselekmény gyanújával vizsgálja a történteket. Más ukrajnai területekről is jelentettek halálos áldozatokat, Harkiv megyében 5, Nikolaiv megyében pedig 4 ember halt meg orosz támadások következtében. Egy ember meghalt, három pedig megsebesült egy svédországi középiskolában történt késelés támadásban. Az eset Fagersta városában, a Brinell középiskolában történt. A rendőrség szerint két fiú, egy 12 és egy 17 éves diák súlyosan megsérült. Egy harmadik sérültet könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A rendőrök a helyszínen rálőttek a feltételezett támadóra, aki a lábán sérült meg, majd őrizetbe vették. A svéd sajtó szerint egy 18 éves korában ugyanabba az iskolába járó fiatal lehet az elkövető. A rendőrség később azt közölte, hogy jelenleg nincs sok további támadó után kutatni. Az eset indítéka egyelőre nem ismert. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit.
0: Időjárás.
2: A hegyvidéki területeken erős széllel kell számolni. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet elsőfokú figyelmeztetést adott ki. Az ország nagy részén emellett zivatarokra is figyelmeztetnek. A hevesebb záporokat intenzív csapadék és átmeneti vízszint emelkedés kísérheti. A hőmérséklet 19 és 30 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsony-Hidegkút városi részben útjavítás miatt ideiglenesen egyirányúsították a Janka-Alexiho utcát. A forgalom jelenleg a Saratovská utca irányába haladhat. Pozsonyban, a Limbová utcában, a Kramára kórház közelében szintén munkálatok zajlanak. Ott a járdákat újítják fel, az autósok a szabadon maradt forgalmi sávban közlekedhetnek. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi László.
3: A hétvégén játsszák az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 5. fordulójának mérkőzéseit a párosítás. Ma 18 órától Dac Podbrezová, Ruzsomberok, Banská Bystrica, Michalovce, Skalica, 20.30-tól Košice, Slovan. Holnap 17 órától Trencsin, Trnava, 19 órától pedig Žilina, Komárno. A második labdarúgó liga 5. felvonásának műsora szombaton 16.30-tól Lehota Podftácsnyikom, Slovan B, Povaská Bystrica, Samorin, Humenné, Liptovský Mikuláš, Bicsa, Zlaté Moravce, Galanta, Zsiar, 18 órától Prešov, Inter, vasárnap 10.30-tól Žilina B, Malzsenice, hétfőn 17 órától pedig Zvolen, Petržalka. Hazai győzelem született a labdarúgó NB1 5. fordulójának pénteki nyitó mérkőzésén. A Paks magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte a vendég Újpestet. A tolnaiak az első fordulót követően tudtak újra nyerni, míg a lilák a nyitókör óta most kaptak ki először. A további műsor ma 15.30-tól Vasas Felcsút, 17.30-tól MTK Nyíregyháza, holnap 17.30-tól Győr, Zalaegerszeg és Kisvárda, Debrecen. A Ferencváros Honvéd meccset december 2-ára halasztották. Szeptember 3-án pótolják a bajnok Győr és a Magyar Kupa címvédő Ferencváros mérkőzését, amelyet a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában kellett volna lejátszani. Sőn Szabolcs, a bajnok Győr labdarúgója, keresztszalag szakadás miatt nem játszhat az idény hátralévő részében. A labdarúgó Premier League új idényének péntek esti nyitó mérkőzésén Arsenal Coventry 3-0. Emma Zapletalová nyerte a 400 méteres gátfutást a lozanni atlétikai gyémántliga viadalon. A szlovák válogatott Göteborgban mindössze 75 perc alatt 3-0-ás vereséget szenvedett a francia együttestől. A cseh-svéd-török azeri közös rendezésű női röplabda Európa-bajnokság nyitó mérkőzésén a szlovákok ma 18 órától a társházigazda svédekkel mérik össze erejüket. Ugyanebben az időpontban bemutatkozik a magyar csapat, Isztambulban a lengyelekkel játszik. A szlovák férfi kosárlabda válogatott 81-79-re kikapott a bolgár együttestől a pozsonyi nemzetközi torna pénteki játéknapján. Előkészületi jégkorong mérkőzések Nyitra Ferencváros 6-2, Fehérvár Košice 1-4 és Slovan Wiener Capitals 6-5 hosszabbítás után. A szlovén világbajnok Tadej Pogacar, a marajtoló Vuelta legnagyobb esélyese, Walter Attila révén pedig újra lesz magyar indulója a spanyol országúti kerékpáros körversenynek. Walter 7. 3-7-es viadalán áll rajthoz, korábban 4 Giro d'Italián és 2 Vueltán szerepelt. Véget ért a nyári szünet, tegnap folytatódott a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 12. állomás Zandvoort, ahol a 36. és jelen állás szerint az utolsó holland nagydíjat rendezik. A pontversenyben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája autózta a leggyorsabb kört a péntek kora délutáni szabadedzésen. Pár órával később brit csapattársa George Russell volt a leggyorsabb a sprint kvalifikáción, így ma 12 órakor ő kezdheti az élről a sprint futamot. Ugyancsak szombaton lesz az időmérő, mégpedig 16 órától. A vasárnapi 72 körös verseny 15 órakor rajtól.
1: 7 óra 11 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Menyhért és Miriam napja van. A Menyhért germán eredetű férfinév, amellyel a magyar nyelvben a három királyok egyikén.

Elsősorban ezt a közvetítői szerepet szeretné betölteni a közelmúltban megalakult Magyar Fiatalok Szövetsége, amely az érdekképviselet mellett egy olyan platformot biztosítana az új nemzedék számára, ahol nyíltan beszélhetnek az őket érintő problémákról, és bátran ütköztethetik a véleményüket. De lehet valóban elfogadó és értéksemleges egy olyan közeg, amely több szálon kötődik a politikához? 8 és 9 óra között erről is kérdezzük Heringes Waltert, a Magyar Fiatalok Szövetségének elnökét. A közösség sorsa azonban nem csak azon múlik, hogy a szlovákiai magyar politikum képes lesz-e kinevelni az utánpótlást. A kulcskérdések rendezéséért közvetetten ugyan, de a nemzetpolitika jegyében az anyaország is felelős. A több mint 100 napja hivatalba lépett új magyar kabinet előtt pedig nem kisebb feladat áll, mint hogy korrigálja az elmúlt másfél évtized tökéletlenségeit, és elérje, hogy a magyarság politika újra önálló, Budapest belpolitikai érdekeitől és külpolitikai kalandozásaitól független tényező legyen. De hogyan kivitelezhető mindez? 9 óra után Jeszenszky Géza történész, diplomata, az Antal kormány volt külügyminisztere válaszol. A mai reggeli hangmérnöke Zsabka Levente, a hírszerkesztő pedig Mezőszállási Márk. A nevükben is kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: 7 óra 16 perc. Kedves hallgatóink, a következő percekben az elmúlt hét legfontosabb belpolitikai történéseinek összefoglalóját hallják. A szerkesztő Kis Balázs.
1: Hétfő.
2: Augusztus 17-e. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia feljelentést tesz a közúti radarkamerák ügyében, amelyeket a Nemzetbiztonsági Hivatal a múlt héten jelentős kiberbiztonsági fenyegetésnek minősített. Ugyanakkor felszólítja

0: Robert Fico miniszterelnököt, hogy nyilatkozzon az üggyel kapcsolatban, és hívja vissza Matúz Utay Estok belügyminisztert. Erről a mozgalom elnöke Michal Simecska, a Progresszív Szlovákia biztonsági ügyekért felelős munkatársa Peter Bátor, valamint a Védelmi és Biztonsági Bizottság tagja és a Progresszív Szlovákia parlamenti képviselője Jaroszláv Spisiak számolt be.
1: A rendelkezésünkre álló és mára már a Nemzetbiztonsági Hivatal által is megerősített összes megállapítás alapján büntető feljelentést teszünk ebben az ügyben, és kérni fogjuk, hogy vizsgálják ki. Kérni fogjuk, hogy minden az ügyben érintett céget vizsgáljanak ki. Kérni fogjuk, hogy vizsgálják ki az összes olyan állami szervet, amelynek ehhez köze volt. Kérni fogjuk, hogy mindezt tegyék közzé, és ha szükséges, és ha főügyészség úgy ítéli meg, akkor kerüljön sor büntetőjogi felelősségre vonásra is, mondta Bátor. Simecska szerint Robert Ficónak állást kellene foglalnia a helyzet kapcsán, és el kellene azt ítélnie. Arra kérte a miniszterelnököt, hogy erősítse meg, ez a belügyminiszter mulasztása volt, és hívja vissza őt. A mozgalom egyúttal azt is kérdezi a Szojtrom vállalattól, amely a kamerateszteket végezte a belügyminisztérium számára, hogy milyen adatbázisokat használtak. Rámutatott arra a kockázatra, hogy az orosz titkos szolgálatok hozzáférhettek a belügyi tárca adatbázisaihoz. Az MBU múlt pénteken nyilvános figyelmeztetést adott ki több eszközzel kapcsolatban, amelyek jelentős kiberbiztonsági veszélyt jelentenek. A kamerákkal a belügyminisztérium kérésére foglalkozott, miután a PS felhívta a figyelmet a problémára. Utay Estok azzal vádolta a Szojtrom vállalatot, hogy megtévesztette a minisztériumot, amikor azt állította, hogy a kamerák nem orosz eredetűek. A céggel megszüntette az együttműködést. A vállalat tiltakozott a vádak ellen, és kijelentette, hogy a minisztériumnak azokat az információkat szolgáltatta, amelyekkel abban a pillanatban rendelkezett. Az ügyet a bűnüldöző szervek is vizsgálják, Maros Zsilinka főügyész utasította a pozsonyi ügyészséget, hogy vizsgálja ki az eseményeket.
0: Ismeretlen tettesek megrongálták a Rimaszombat melletti Alsópokorágy református temetőjében álló huszár emlékművet. A nemrég felújított mementóra a Magyari Zadunai, vagyis Magyarok a Dunán túrra feliratot festették, emellett obszcén ábrákat és egy vélhetően a szlovák címert ábrázoló jelet is felfújtak. Orosz őrs, a Magyar Szövetség politikusa szerint a történtek a 20 évvel ezelőtti Malina Hedvig ügyet idézik. Mint fogalmazott, szinte napra pontosan 2 évtizeddel a nyitrai diáklány megverése után még mindig az a helyzet, mint akkor. Orosz őrs szerint a társadalmi légkörért az országos politika is felelősséget visel, és sajnálatosnak nevezte, hogy a temetőkben olyan katonák emlékét is meggyalázzák, akik között szlovák és román nemzetiségűek is voltak.
2: Kedd.
0: Augusztus 18-a. Ha Denisza Szaková gazdasági miniszter nem ért egyet a CSEZ részesedésének értékelésével a szlovák nukleáris energetikai társaságban, akkor kedvezőbb feltételeket kellene kialkudnia. Ezt Robert Fico miniszterelnök jelentette be, hozzátéve, hogy kész a gazdasági minisztériumnak a szükséges politikai támogatást nyújtani. A következő napokban ezért a miniszterelnök teret biztosít az érintett felek közötti további tárgyalásokhoz. Az ellenzéki Szabadság és Szolidaritás indítványozza, hogy az egészségbiztosító legyen köteles orvost keresni az ügyfelei számára, jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Tomás Szalai parlamenti képviselő. Az SASS honatja közölte, hogy ezzel kapcsolatban javaslatot terjeszt be a szeptember 15-én kezdődő parlamenti ülésre. Ne a betegnek kelljen időpontot keresnie, intézkednie, a megyei hivatalhoz fordulnia, ne a hozzátartozóinak kelljen telefonálgatniuk az ismerőseiknek. Az egészségbiztosító felelős az ügyfeleiért, a biztosító dolga legyen orvost keresni, a biztosító köteles garantálni a beteg jogokat, jelentette ki Szalai. Hozzátette, hogy Pozsony megye, ahol orvosként dolgozik, az egészségügyi szolgáltatókról szóló tárcaközi egyeztetés alatt álló törvénymódosításhoz azt az észrevételt fűzte, hogy az egészségbiztosító kötelessége legyen orvost keresni az ügyfele számára. Remélem, hogy az egészségügyi minisztérium valamilyen formában elfogadja ezt, jegyezte meg a képviselő, és rámutatott, hasonló észrevételt fogalmazott meg Robert Dobrovocki ombudsman is. Közölte egyúttal, hogy a javaslatot beterjeszti a következő parlamenti ülésen. Megpróbálom a javaslatot benyújtani a bizottsági vagy a plenáris ülésen, hogy módosíthassuk az egészségügyről szóló törvényt akkor is, ha a minisztérium nem fogadná el a beterjesztést, tette hozzá Tomás Szalai.
2: Szerda.
0: Augusztus 19-e. A kormány szerdai ülésének napirendjéről levették az alkotmánymódosítás tervezetét, amely lehetővé tenni a parlament népszavazással történő feloszlatását.
3: A javaslat alapján az állampolgárok még a választási időszak lejárta előtt dönthetnének a parlament feloszlatásáról, és ezzel előrehozott választásokat kezdeményezhetnének. A módosítás a szlovák jelvnyelvet önálló nyelvként is elismerné az alkotmányban, emellett szigorítaná a bírói tanács tagjainak visszahívására vonatkozó feltételeket.
0: Az ellenzéki pártok bírálták, hogy a szlovák cégjegyzék átalakítása után könnyebben hozzáférhetővé váltak a cégek képviselőinek személyes adatai.
3: Elektronikusan akár személyszámok, lakcímek és aláírás minták is elérhetővé válhattak, ami az ellenzék szerint növeli a visszaélések és a személyazonosság lopás kockázatát. A KDH, az SZSZ és a Progresszív Szlovákia ezért az érzékeny adatok fokozottabb védelmét és szakmai egyeztetést csürget. Boris Szuszko igazságügyi miniszter ugyanakkor azt mondta, a szabályozás megfelelő és nem tervezik módosítani, szerinte a vállalkozóknak el kell fogadniuk, hogy a személyes adataik védelmébe bizonyos mértékben beavatkoznak. A szlovák adatvédelmi hivatal eljárást indított az igazságügyi minisztériummal szemben a cégjegyzékben nyilvánosságra került érzékeny személyes adatok miatt. A hivatal szerint többek között a személyi számokat anonimizálni kellett volna, mivel közzététellüket az augusztus 17-től hatályos cégjegyzéki törvény kifejezetten kizárja. A vizsgálat során azt is ellenőrzik, hogyan kerülhettek nyilvánosságra ezek az adatok, és betartotta a minisztérium a GDPR előírásait. Boris Szuszko igazságügyi miniszter ugyanakkor közölte, hogy szerinte a törvény megfelelő, és ezért annak módosítását nem tervezi.
2: Csütörtök.
0: Augusztus 20-a. A választók szeptember végétől a belügyminisztérium honlapján is tájékozódhatnak az október 24-i összevont önkormányzati választások jelöltjeiről. A tárca legkésőbb szeptember 29-én teszi közzé az összes település valamennyi bejegyzett jelöltjének elektronikus nyilvántartását, közölte Matyai Neumann, a miniszter szóvivője.
4: Az idei választások újdonsága lesz a jelöltek elektronikus nyilvántartása, amelynek köszönhetően a választók egy helyen kereshetnek majd információkat a Szlovákiában induló jelöltekről. A jelöltek listáját emellett az egyes települések is közzéteszik saját honlapjukon és a hivatalos hirdetőtáblán. A jelölteknek augusztus 25-ig kell benyújtaniuk a jelölő listákat. Indulhatnak politikai pártok és koalíciók jelöltjeként, de függetlenként. Is. Utóbbiaknak a jelöltséghez választói aláírásokat kell összegyűjteniük. A helyi és megyei önkormányzati képviselőjelölteknek a választás napjáig be kell tölteniük a 18. életévüket, míg a polgármesteri, főpolgármesteri és megye elnöki tisztségre pályázóknak legalább 25 évesnek kell lenniük. A jelölteknek állandólag helyen is rendelkezniük kell azon a településen, ahol indulnak, a megyei választásokon pedig az adott választó kerülethez tartozó településen. Egy személy több tisztségért is indulhat. A polgármester jelölt egyúttal önkormányzati képviselőjelölt is lehet, és a megyei képviselőjelölt a megye elnöki posztra is pályázhat. Emellett a települési és a megyei önkormányzati választáson is lehet valaki egyszerre jelölt. Az összevont helyi és megyei önkormányzati választást október 24-én szombaton tartják. A szavazáson csaknem 3000 község, város és városrész lakói vehetnek részt.
0: Ivan Korcsok, az ellenzéki Progresszív Szlovákia alelnöke saját cégén keresztül oldaná meg a mozgalomban végzett munkájáért járó díjazás átláthatóságával kapcsolatos problémákat. ezen a cégen keresztül kapná meg az illetményét. Ő lesz a cég ügyvezető igazgatója és 100%-os tulajdonosa. A Progresszív Szlovákiában végzett munkája nem minősül állandó munkaviszonynak, mondta Korcsok csütörtöki sajtótájékoztatóján, és hozzátette, szakértőkkel konzultált a kérdésről. Ez nem vett fel átláthatósági kérdéseket. Szeretném elmondani, hogy a szakértőkkel folytatott konzultáció alapján ez valójában a legátláthatóbb forma, ahol ellenőrizhető minden adat. Abból indulok ki, hogy ez a tevékenység nem volt és nem lesz munkaviszony, mondta Korcsok. A Progresszív Szlovákiát megelőzve a Smer nyerné a parlamenti választásokat augusztus közepén, derül ki a SANEP ügynökség felméréséből, melyet a TA3 megbízásából készített el. A közvéleménykutatás eredménye szerint a Smer 19,2%-kal végezne az élen, míg a Progresszív Szlovákia 18,5%-os támogatottsággal második lenne. A dobogó legalsó fokára a Republika állhatna fel 12,2%-kal, bekerülne továbbá a parlamentbe a Szlovensko mozgalom 8,5%-kal, az SAS 7,8%-del, a Hlas 6,9%, a KDH 6,4%, valamint a Demokraták 5,3%-kal. Nem lépné viszont át a küszöböt az SNS, amely 4,6%-on áll a felmérés szerint, és a Magyar Szövetség sem. A pártra a szavazók 4,4%-a voksolna.
2: Péntek.
0: Augusztus 21-e. A Munkaügyi Minisztérium pénzügyi segítséget nyújt a csütörtöki viharok után Szlovákia nyugati részén, amennyiben az érintettek benyújtják a megfelelő kérelmeket. Az érintett területeken pénzügyi, személyzeti és pszichológiai segítséget ad a tárca. Ezt a minisztérium sajtóosztálya közölte. A Munkaügyi Minisztérium 2024-ben elérte, hogy a magánszemélyeknek nyújtott humanitárius segítségre szánt támogatást háztartásonként 800 euróról legfeljebb 1500 euróra emeljék, magyarázta a sajtóosztály. A tájékoztatás szerint a támogatás a törvényi feltételek teljesülése esetén akár többször is nyújtható. A támogatásra az önkormányzatok is pályázhatnak legfeljebb 15 000 euró összegig. További információ a minisztérium honlapján érhető el. Robert Fico miniszterelnök Csehszlovákia 1968-as megszállásának 58. évfordulója kapcsán úgy fogalmazott, a Varsói Szerződés katonai ereje elfojtotta az Alexander Dubček által meghirdetett emberarcú szocializmus megvalósításának minden esélyét. A kormányfő szerint emiatt csaknem 20 év veszett el, amely alatt olyan változásokat lehetett volna végrehajtani a szocialista államberendezkedésben, amelyek versenyképesebbé és az emberekhez közelebb állóvá tehették volna azt. A miniszterelnök szerint ezért még fájdalmasabbak voltak az 1990-es években bekövetkező elkerülhetetlen változások. Független és átfogó audit elrendelését kéri Robert Fico miniszterelnöktől az ellenzéki kereszténydemokrata mozgalom a Szlovák Postánál. A KDH a vállalat gazdálkodásának, a munkakörülményeknek, a posta bezárások folyamatának, valamint az átalakítási terveknek a felülvizsgálatát szorgalmazza. A párt szerint a vizsgálat szükségességét tovább erősíti a szabályozó hatóság legutóbbi fellépése, amely nyomán a postának fel kellett hagynia a fiókok nyári időszakos lezárásával.
1: Heti belpolitikai hírösszefoglalónkat hallották Kis Balázs szerkesztésében, amely elkészítésében Paszmár Lívia, Csenger Ferenc és Ürge Tamás működtek közre.

0: 7 óra 36 perc. A következő percekben vidéki tudósítóink helyzetjelentései következnek. Újabb kulturális fejlesztések valósulnak meg Tornalján. A Tompa Mihály Művelődési Központ a Művészeti Alap 2 pályázatán is sikeresen szerepelt, így összesen csaknem 30 ezer eurót nyertek. A támogatás egy részét a Művelődési Központ színpadának felújítására fordítják, a fennmaradó összegből pedig a Zoltán kertet szeretnék korszerűsíteni. Az összeállítást Tamás Ákos készítette.
1: Két helyszín, két különböző fejlesztés, a cél azonban közös, jobb körülményeket teremteni a Tornalján megvalósuló kulturális programokhoz. A Tompa Mihály Művelődési Központ a művészeti támogatási alappályázatain összesen 29.500 euró támogatást nyert. Ennek egyik részéből a Művelődési Központ színpadát újították fel. A 14.500 eurós beruházás már be is fejeződött. Kicserélték a megrongálódott padlózatot, és a színpad szerkezetét is helyreállították. A felújításnál egy különleges szempontot is figyelembe kellett venni. A Művelődési Központ rendelkezik egy mintegy 400 kg-os hangverseny zongorával, amelyet időről időre a színpadra, illetve onnan vissza kell mozgatni. A korábbi padlózat ezt a terhelést nem mindig bírta, ezért az új szerkezet kialakításánál arra is figyeltek, hogy a deszkák megfelelően legyenek alátámasztva, és a padló a zongora mozgatását is biztonságosan elviselje. A másik 15.000 eurós támogatás már a Zoltán kert szabadtéri kulturális terének fejlesztését szolgálja. A tervek szerint mobil székeket vásárolnak, emellett a szabadtéri színpad fa burkolatát is javítják. A kivitelezővel egyelőre még nem kötötték meg a szerződést, így a Zoltán kert tervezett felújítása ezen a nyáron még nem valósulhatott meg. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a helyszín üres maradt volna. A nyár elején szabadtéri filmvetítéseket is tartottak itt. A Művelődési Központ jelenleg néhány sörpaddal tudja megoldani a nézők elhelyezését, a technikai feltételek pedig nem ideálisak. Az akusztikával is vannak problémák. A környezet hangulata ugyanakkor sokat hozzáad az élményhez, és a vetítésekhez többen saját kempinszékekkel is érkeznek. Hogy milyen lehetőségeket látnak a Zoltán kertben, és mit változtathat ezen a tervezett fejlesztés, arról Puskó Gábor, a Tornalyai Tompa Mihály Művelődési Központ igazgatója számolt be.
2: Szabadtéri mozik, amfiteátrumok felújítására volt kiírva. Az egy részét ennek a létesítménynek a város újította fel az év első felében. Más forrásból sikerült támogatást szerezni hozzájuk, elsősorban a színpadot renoválták, illetve a vetítő falat, van egy épített fal, amire vetítünk, ezt teljes egészében felújították. Mi pedig a színpad padlózatára, tehát hogy fapadlót tudjunk tenni rá, hogy elsősorban táncos produkciókat tudjunk bemutatni. Összesugható mobil székekre pályáztunk. Azt tudni kell, hogy a Zoltán kertet műemlékű vezetté válították, és ebből kifolyólag elég szigorúak a megkötések, tehát úgy, mint korábban voltak, bebetonozott padokat nem lehet elhelyezni, és hát ezért van szükségünk arra, hogy ilyen formában oldjuk meg a közönség leültetését, hogy így mondjam.
1: A tapasztalatok tehát már megvannak arról, hogy lenne igény a szabadtéri programokra. A fejlesztésekkel pedig éppen azokat a körülményeket szeretnék javítani, amelyek jelenleg még korlátozzák a helyszín lehetőségeit. A Művelődési Központ közben már a következő kulturális évadra készül. A megújult színpad szeptembertől ismét nagyobb produkcióknak is otthont ad. Szeptember 9-én Kovács Kati ad koncertet. Szeptember 16-án pedig a Tália Színház érkezik Tornaljára a Nők az idegösszeomlás szélén című előadásával. Szeptember végén és október elején pedig a Városnap programja is érintik a Művelődési Központot. A mostani fejlesztések így két különböző irányból erősítik Tornalja kulturális infrastruktúráját. A Művelődési Központban már elkészült a színpad felújítása, amely a nagyobb koncertek és színházi előadások megtartását is biztonságosabbá teszi. Miközben a Zoltán kertben egy olyan szabad téri tér kialakítása a cél, amely többféle rendezvényhez is rugalmasan használható.
0: Augusztus 20-a és 22-e között Dunaszerdahelyen tartják a Határok nélkül kulturális és kézilabda fesztivált, amely a Magyar Kézilabda Szövetség és Dunaszerdahely városa együttműködésének köszönhetően valósul meg. Bár a rendezvény középpontjában a sport áll, az eseményt koncertek és közösségépítő programok is színesítik. Bíró Éva beszámolója következik.
3: A sport, a kultúra és a közösség egyszerre kerül középpontba Dunaszerdahelyen a Határok nélkül kulturális és kézilabda fesztiválon. A rendezvényre a Kárpát-medence több térségéből érkeztek fiatal kézilabdázók, miközben a sportprogramokat koncertek és közösségi események egészítik ki. Horváth Zoltán, a Dunaszerdahelyi HC Dac női kézilabdaklub elnöke.
4: A Határok Nélkül Kulturális és Kézilabda Fesztiválnak három célja van. Az egyik a sport élmény, másik a kulturális élmény, a harmadik pedig a klubnak a társadalmi szerepvállalásának a tükrözése, az pedig a közösségi élmény. Kárpát-medence minden országából szinte jönnek csapatok, testvérvárosainkból, például Székelyudvarhelyről, és ugye nem csak a utánpótlás kézilabdáról szól, hanem az esti koncertekről szól, ahova ki tud jönni a város apraja nagyja, és együtt tud a sportolókkal lényegében ünnepelni, fesztiválozni.
3: A torna egy hosszabb távú szakmai programhoz kapcsolódik. A Magyar Kézilabda Szövetség évek óta szívügyének tekinti a határon túli magyar kézilabda támogatását. Ezt az Együtt növünk fel alapítványon keresztül teszi, amely többek között délvidéki, partiumi, kárpátaljai és Szlovákiában a Dunaszerdahelyi utánpótlás központ munkáját segíti. A Magyar Kézilabda Szövetség a határon túli utánpótlás nevelő központok támogatásával azt szeretné elérni, hogy a tehetséges fiataloknak ne kelljen túl korán elhagyniuk szülőföldjüket a fejlődés érdekében. A programnak már kézzelfogható eredményei is vannak, mondta Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke.
5: Azt szeretnénk elérni, hogy a helyi gyerekek minél tovább a saját közegükben maradjanak, a családjuk közelében, az ismerős közegben fejlődjenek, erősödjenek meg mind lelkileg, mind fizikálisan, és csak utána vágjanak neki a nagyvilágnak, és keressék meg a helyüket, mit is tudnak elérni a sportban. Olyan helyeket kerestünk, ahol szeretik a kézilabdát, ahol művelik a kézilabdát, ahol nagyon sok magyar szakember dolgozik, és ezeket a központokat választottuk ki elsődlegesen, akik bevonják a környezetüket, és már most a magyar felnőttvállalatban is vannak határon túli vidékről származó játékosok, úgyhogy az utánpótlás válogatottakban is találunk már olyanokat, akik határon túl születtek, kezdtek el kézilabdázni, és most ott képviselik Magyarországot.
3: A kézilabda tornán két napon keresztül U14-es lány és fiú csapatok mérkőznek meg egymással a Dunaszerdahelyi, illetve a Nyárasdi sportcsarnokban. A tornára 8 lány és 5 fiú csapat kapott meghívást. A fiúknál Ada, a Ferencvárosi Torna Klub Székelyudvarhely, Dunaszerdahely és Tatabánya utánpótlás csapata lép pályára. Minden csapat játszik mindenkivel, ez alapján alakul ki a végeredmény. A tatabányaiak úgy érzik, felkészültek. Mondja Losonci Máté, a kézilabda csapat tagja.
6: Szerintem jó a csapategység, már egy hónapja elkezdtük a felkészülést, és szerintem jó esélyünk van akár jobb helyezést is elérni. Megpróbálok mindent beleadni, és a legjobbat kihozni magamból. Én már 8 éve kézilabdázok, a csapattal együtt hát nagyjából olyan 5-6 éve vagyok. Megtanultunk sportszerűek lenni, és ez így az életben is sokat segíthet.
3: A tornán a lányoknál Ada, Beregszász, Hajdúnánás, az FTC, Parcium, Székelyudvarhely és a Köfém ST csapata mellett a hazai dunaszerdahelyiek is képviseltetik magukat. A lányok 2-4-es csoportban mérkőznek meg egymással, a csoport másodikok a bronzéremért játszanak, a csoportgyőztesek pedig a döntőbe jutnak. A dunaszerdahelyi U14-es lányok hazai pályán szeretnének bizonyítani, mondja Méri Eszter, akinek hosszabb távon is vannak tervei a kézilabdával.
7: A célunk az, hogy elsők legyünk és megnyerjük, de hogyha nem első helyen végzünk, annak is örülünk, mert a fesztiválon biztos jól érezzük magunkat majd. Igyekeztünk mindent megtenni, hogy fölkészüljünk erre a fesztiválra, és szerintem egész csapat mindent belead. A 6 éves korom óta megtetszett ez a sport, és én nagyon jól érzem magam, amikor edzésekre állok, akár egy hosszú nap után is edzésem mindig tudok kapcsolódni. Még tervezem egy jó ideig folytatni, ha tudom, akkor akár felnőtt koromig is. Igyekszek azért, hogy egyszer én is akár a tévében szerepelhessek így, mint csapatként a Dacban.
3: Az utánpótlás program szakmai irányítói szerint a határon túli magyar közösségekben komoly utánpótlás bázis rejlik, amelyből idővel akár a magyar válogatott is profitálhat, mondja Ilyes Ferenc, a Kézilabda Szövetség elnöke.
5: Azt gondolom, hogy erőforrásként tekinthetünk a határon túli területekre. Ezek a gyerekek, akik kisebbségben nőnek föl, egy olyan mentalitást hoznak magukkal, ami segíti őket ahhoz, hogy a sportban sikereket érjenek el. Ezt szeretnénk mi kiaknázni. Akinek megvan a tehetsége, annak meglenő az útja, akár a magyar felnőtt válogatottig is.
3: A Határok nélkül kézilabda torna keretében rendezték meg a HC Dac felnőtt női kézilabda csapat és a MOL Esztergom felkészülési meccsét, amely az esztergomiak győzelmével zárult. Az utánpótlás torna eredmény hirdetésére és az ünnepélyes gálára ma 16 órakor kerül sor, majd 18 órától a Vásártéren zenei programokkal zárul a rendezvény. A közönség a Mi a Bank címmel egy zenei sót láthat, zenél továbbá a Kerekes Band, és a koncerteket DJ Lotfi Begi fellépése zárja.
0: Több mint 700 új sírhelyet alakítottak ki Tiszacsernyőben, ahol a régi temető már csak nem teljesen megtelt. Az új sírkertekhez szükséges területet a városnak végül nem kellett megvásárolnia. Az ügyletet sikerült egy földcserével lebonyolítani. Mátyás Hudák Katalint hallják.
8: Egy településnek jóval azelőtt el kell kezdenie foglalkozni a temető bővítésével, mielőtt elfogynának az utolsó sírhelyek. Ilyen helyzetben elsősorban megfelelő területet kell találni, rendezni kell a tulajdonviszonyokat, el kell készítetni a terveket, és elő kell teremteni a szükséges pénzt is. Tiszacsernyőben 2022-ben vált egyértelművé, hogy a régi temető tartalékai lassan kimerülnek, ezért a város vezetése már akkor elkezdte keresni a hosszú távú megoldást. A városvezetés számára kézenfekvő volt, hogy az új sírkertet közvetlenül a régi temető mellett alakítsák ki. Az ehhez szükséges szomszédos parcella azonban nem volt önkormányzati tulajdonban, ezért egyeztetéseket kezdtek a föld tulajdonosával. Mivel a városnak másutt is voltak mezőgazdasági területei, felmerült, hogy a vásárlás helyett cserével szerezzék meg a temető bővítéséhez szükséges földet. Palkó Viktor polgármester elmondása szerint végül sikerült megállapodniuk a földcseréről. Így a parcella megvásárlására sem kellett pénzt fordítaniuk. A sem volt mindegy azonban, pontosan melyik földterület kerül a városhoz. Ha ugyanis nem sikerül éppen azt a parcellát megszerezniük, az új temető megközelítése jóval körülményesebb lett volna. A ravatalozótól ki kellett volna jutni a főútra, majd mintegy 100-200 méteres kerülővel lehetett volna elérni az új sírkertet. Palkó Viktor szerint a megállapodáshoz sok egyeztetésre, jó kapcsolatokra és némi szerencsére is szükség volt. Most a két temető gyakorlatilag egymás folytatása, egyikből közvetlenül át lehet jutni a másikba. A földcsere után még földmérésekre, a kataszteri ügyek rendezésére és a terület átminősítésére is szükség volt, majd elkészült az új temető terve. Az új temető kialakításánál fontos cél volt az is, hogy rendezett kultúrát, környezetet hozzanak létre, ezért padokat, hulladékgyűjtőket, világítást és parkosítást is terveztek. A területet körbekerítették, az utolsó szakaszban pedig új keresztet is állítottak. A város a munkálatokhoz pályázati támogatást is próbált szerezni, ám ezek a próbálkozások nem jártak sikerrel. Az új temető addigi kialakítását ezért saját forrásból finanszírozták. A legnagyobb kiadást a kerítés jelentette, amely csaknem 10 000 euróba került. Az új kereszt beszerzése és felállítása mintegy 3500 eurót igényelt. A parkosítással és a további munkákkal együtt a ráfordítás megközelíti a 16 000 eurót. Idén már külső támogatást is sikerült szerezni. Kassa megye 2500 euróval járul hozzá a fejlesztéshez. Ebből további padokat, világító elemeket és hulladékgyűjtőket szereznek be, valamint fákat ültetnek. Az új temetőt 2025. november 1-én Minden Szentek napján nyitották meg. A megnyitót egyházi szertartás kísérte, amelynek keretében megáldották, illetve megszentelték a sírkertet és az új keresztet. A polgármester becslése szerint a régi temetőben már csak körülbelül 5-10 új helyet tudtak volna kialakítani, azokat is egyre közelebb a meglévő sírokhoz és a fákhoz. Az új temetőt pedig már használják, jelenleg 7 új sír van benne. A több mint 700 új hely várhatóan hosszú időre megoldja Tiszacsernyő temetkezési gondjait. A város a későbbiekben urnafalat is szeretne kialakítani. Ennek költsége 10-15 000 euró lehet. A polgármester szerint az egyre gyakoribb hamvasztás és az urnafal hozzájárulhat ahhoz, hogy a most kialakított kapacitás még hosszabb időre elegendő legyen.
0: A Maginvári tanösvény és a patinás kilátó torony a Rimaszombati járás legismertebb turisztikai célállomása. A 17 méter magas építmény az utóbbi hónapokban egy komoly modernizáción esett át. Újbóli megnyitására és ünnepélyes átadására pedig jövő szombaton kerül majd sor. További részletek Polgári Lászlótól.
9: A magénvári kilátótornyot a Kishont helyi akciócsoport és a hozzájuk tartozó 43 község közös összefogása hozta létre. Az építkezést a községek finanszírozták és 2016-ban adták át rendeltetésének. A turisztikai zarándokhelynek számító kilátó 430 méter tengerszint feletti magasságban emelkedik az ég felé. A maga közel 17 méteres magasságával nem csak a járás, de a szélesebb környék legmagasabb ilyen jellegű építményének számít. Télen-nyáron látogatják, és három turistaút is vezet hozzá. A kilátón kívül helyi érdekességnek számít a Maginvár nyomában elnevezésű tanúsvény, és persze az egykori középkori vár maradványai és természeti lenyomatai. Az idő vasfoga, az eltelt 10 év alatt itt megfordult turisták ezrei az építmény állagát és műszaki állapotát is próbára tették. Ezért döntöttek úgy a Kishont helyi akciócsoportban, Ivana Borosová sajtószóvivő szerint, hogy annak biztonságát nem tudják tovább szavatolni, és szükség van egyes elemek cseréjére, sőt egy alapos felújításra. A munkálatok több hónapig tartottak. Elmondása szerint kicserélték a meghibásodott lépcsőfokokat, a vezetőkorlátok egyes részeit és mind a négy szint padlódeszkáinak már nem biztonságos elemeit. Mindamellett a kőből és betonból készült alapzatot és a tulajdonképpeni bejárati részt is felújították. Ezen kívül a torony bádoglemez fedelő tetőszerkezetén is elvégezték a szükséges munkálatokat. A tájékoztatóból az is kiderült, hogy főleg fenyőfával dolgoztak, hisz az impozáns torony egésze is ebből készült. És ha már szünetelt a látogatás, egy kicsit a modernizálásra is odafigyeltek. A toronyba installáltak egy kis meteorológiai állomást, amelynek adatait online lehet majd követni. A felső szint napelemes megvilágítást kapott, továbbá egy rádióhullámokat erősítő antennát is felszereltek a tetőszerkezetre, javítva ezzel a környék vételi lehetőség. Új elemnek számít az a panoramatikus információs tábla is, mely segít a látvány nyújtott a helyek beazonosításában. A tájékoztatóból kiderült továbbá, hogy mindez 80.228 euróba került, amelyet majdnem egészében a Beruházási, Régiófejlesztési és Informatizációs Minisztérium pályázati hozzájárulásából fedeztek. A patinás kilátótorony felújításával a látogatók biztonság és komfortérzetének növelése mellett az építmény élettartamának meghosszabbítását és műszaki állapotának jelentős javítását érték el. A kilátótorony ünnepés megnyitójára jövő héten szombaton, augusztus 29-én kerítenek sort. A részt venni kívánókat Olajtöréken, Tóthegy meg és Alsó-Szkálnok településeken várják 13:30-kor. Az innen induló túrák célpontja a maginvári kilátótorony lesz, ahol délután 3 órakor kerül sor a kultúrműsoros ünnepés megnyitóra.
0: Vidéki tudósítóink helyzetjelentéseit hallották. Az összefoglalókat Bíró Éva, Mátyás Hudák Katalin, Tamás Ákos és Polgári László készítették.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 22-én szombaton. Bár a különböző választásokat megelőző kampányidőszakban a politikusok jellemzően próbálnak nyitni a fiatalok felé, az ígéreteikkel jobbára mégis inkább az időseket igyekeznek megszólítani, így a jövő generációja és az őket érintő problémák többnyire perifériára kerülnek. De hogyan és mennyiben járulhat hozzá egy az ifjabbakat tömörítő szervezet, hogy a következő generáció ne induljon ilyen óriási hátrányból az érdekérvényesítés terén? Az előttünk álló szűk egy órában erről is kérdezzük Heringes Valtárt, a közelmúltban megalakult Magyar Fiatalok Szövetségének elnökét. Előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Értesítést kapnak a biztosítás nélkül közlekedő járművek tulajdonosai. 15 halálos áldozata van a Krivij Rih elleni orosz támadásnak. Erős szélre és zivatarokra figyelmeztetnek. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. A belügyminisztérium megkezdte az értesítések kiküldését azoknak a jármű tulajdonosoknak és üzemben tartóknak, akiknek nincs érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosításuk. A rendőrség szerint az intézkedés az augusztus 1-én életbe lépett új szabályokon alapul. Az értesítést azok kaphatják meg, akiknek a járműve augusztus 1-én még forgalomban volt nyilvántartva, és ezen a napon már több mint 24 hónapja nem rendelkezett kötelező biztosítással. A rendőrség hangsúlyozza, hogy a kiküldött levél egyelőre tájékoztató jellegű. Akinek valóban nincs biztosítása, annak fel kell keresni egy biztosítót és meg kell kötnie a kötelező szerződést. Ha valaki viszont úgy tudja, hogy rendelkezik érvényes biztosítással, a biztosítónál érdemes ellenőriztetnie, a szerződés megfelelően szerepel-e a központi nyilvántartásban. Fokozott biztonsági intézkedéseket vezet be a rendőrség a szombati Košice-Slovan-Bratislava közötti labdarúgó mérkőzés miatt. A találkozót a szervezők kiemelt kockázatú mérkőzésnek minősítették. A rendőrök már a délutáni óráktól nagyobb számban lesznek jelen a kassai futballarénánál, valamint a szurkolók várható érkezési helyszínein, így a vasútállomáson, az autóbuszpályaudvaron és a repülőtéren is. A közlekedési korlátozások várhatóan délután 17:30-kor kezdődnek, és előre láthatólag este 23:30-ig tartanak. A bevásárlóközpontok felől a futballaréna irányába vezető közlekedési csomópontot lezárják. A rendőrség azt javasolja a szurkolóknak, használják a nagy kapacitású parkolókat vagy a tömegközlekedést. Több mint 30 ország képviselői találkoznak hétfőn Kijevben, személyesen és online formában az Ukrajnát támogató úgynevezett hajlandók koalíciója ülésén. A találkozót éppen Ukrajna függetlenségének napján tartják. A résztvevők között lesz Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, Antonio Costa az európai tanács elnöke, Alexander Stubb finn elnök és Luc Frieden a luxemburgi miniszterelnök is. A koalíció célja, hogy egy esetleges ukrajnai tűzszünet vagy béke megállapodás után biztonsági garanciákat dolgozzon ki az ország számára. A csoportot Franciaország és Nagy-Britannia hozta létre 2025 márciusában. A kezdeményezés benne Csehország is részt vesz. A hétfői lesz a koalíció harmadik kijevi találkozója. A résztvevők többsége várhatóan videókapcsolaton keresztül csatlakozik. Legalább 15 ember meghalt, további mintegy 130-an pedig megsebesültek az ukrajnai Krivij Rih ellen végrehajtott orosz dróntámadásban. A sérültek között gyermekek is vannak. A drónok a város egyik bevásárlóközpontját találták el, ahol tűz ütött ki. A támadók két hullámban csaptak le, a második támadás pedig már a helyszínre érkező mentőket és tűzoltókat is veszélyeztette. A helyi hatóságok szerint több sérült állapota válságos, ezért az áldozatok száma tovább emelkedhet. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök elítélte a támadást és azt mondta, Oroszországnak valódi felelősséget kell vállalnia az ilyen támadásokért. Az ukrán ügyészség háborús bűncselekmény gyanújával vizsgálja a történteket. Más ukrajnai területekről is jelentettek halálos áldozatokat, Harkiv megyében 5, Nikolaiv megyében pedig 4 ember halt meg orosz támadások következtében. Egy ember meghalt, három pedig megsebesült egy svédországi középiskolában történt késelés támadásban. Az eset Fagersta városában, a Brinell középiskolában történt. A rendőrség szerint két fiú, egy 12 és egy 17 éves diák súlyosan megsérült. Egy harmadik sérültet könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A rendőrök a helyszínen rálőttek a feltételezett támadóra, aki a lábán sérült meg, majd őrizetbe vették. A svéd sajtó szerint egy 18 éves korában ugyanabba az iskolába járó fiatal lehet az elkövető. A rendőrség később azt közölte, hogy jelenleg nincs sok további támadó után kutatni. Az eset indítéka egyelőre nem ismert. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit.
0: Időjárás.
2: A hegyvidéki területeken erős széllel kell számolni. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet első fokú figyelmeztetést adott ki. Az ország nagy részén emellett zivatarokra is figyelmeztetnek. A hevesebb záporokat intenzív csapadék és átmeneti vízszintemelkedés kísérheti. A hőmérséklet 19 és 30 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsony-Hidegkút városi részben útjavítás miatt ideiglenesen egyirányúsították a Janka-Alexiho utcát. A forgalom jelenleg a Saratovská utca irányába haladhat. Pozsonyban, a Limbová utcában, a Kramára kórház közelében szintén munkálatok zajlanak. Ott a járdákat újítják fel, az autósok a szabadon maradt forgalmi sávban közlekedhetnek. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: A hétvégén játsszák az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 5. fordulójának mérkőzéseit a párosítás. Ma 18 órától Dac Podbrezová, Ruzsomberok, Banská Bystrica, Michalovce, Skalica, 20.30-tól Košice, Slovan. Holnap 17 órától Trencsin, Trnava, 19 órától pedig Žilina, Komárno. A második labdarúgó liga 5. felvonásának műsora szombaton 16.30-tól Lehota Podvtácsnyikom, Slovan B, Povaská Bystrica, Samorin, Humenné, Liptovský Mikuláš, Bicsa, Zlaté Moravce, Galanta, Zsiar, 18 órától Prešov, Inter, vasárnap 10.30-tól Žilina B, Malzsenice, hétfőn 17 órától pedig Zvolen, Petržalka. Hazai győzelem született a labdarúgó NB1 5. fordulójának pénteki nyitó mérkőzésén. A Paks magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte a vendég Újpestet. A tolnaiak az első fordulót követően tudtak újra nyerni, míg a lilák a nyitókör óta most kaptak ki először. A további műsor ma 15.30-tól Vasas Felcsút, 17.30-tól MTK Nyíregyháza, holnap 17.30-tól Győr, Zalaegerszeg és Kisvárda, Debrecen. A Ferencváros Honvéd meccset december 2-ára halasztották. Szeptember 3-án pótolják a bajnok Győr és a Magyar Kupa címvédő Ferencváros mérkőzését, amelyet a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában kellett volna lejátszani. Sőn Szabolcs, a bajnok Győr labdarúgója, keresztszalag szakadás miatt nem játszhat az idény hátralévő részében. A labdarúgó Premier League új idényének péntek esti nyitó mérkőzésén Arsenal Coventry 3-0. Emma Zapletalová nyerte a 400 méteres gátfutást a lozani atlétikai gyémántliga viadalon. A szlovák válogatott Göteborgban mindössze 75 perc alatt 3-0-ás vereséget szenvedett a francia együttestől. A cseh-svéd-török azeri közös rendezésű női röplabda Európa-bajnokság nyitó mérkőzésén. A szlovákok ma 18 órától a társházigazda svédekkel mérik össze erejüket. Ugyanebben az időpontban bemutatkozik a magyar csapat, Isztambulban a lengyelekkel játszik. A szlovák férfi kosárlabda válogatott 81-79-re kikapott a bolgár együttestől a pozsonyi nemzetközi torna pénteki játéknapján. Előkészületi jégkorong mérkőzések: Nyitra Ferencváros 6-2, Fehérvár Košice 1-4 és Slovan Wiener Capitals 6-5 hosszabbítás után. A szlovén világbajnok Tadej Pogacar, a marajtoló Vuelta legnagyobb esélyese, Walter Attila révén pedig újra lesz magyar indulója a spanyol országúti kerékpáros körversenynek. Walter 7. 3-7-es viadalán áll rajthoz, korábban 4 Giro d'Italián és 2 Vueltán szerepelt. Véget ért a nyári szünet, tegnap folytatódott a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 12. állomás Zandvoort, ahol a 36. és jelen állás szerint az utolsó holland nagydíjat rendezik. A pontversenyben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája autózta a leggyorsabb kört a péntek kora délutáni szabad edzésen. Pár órával később brit csapattársa George Russell volt a leggyorsabb a sprint kvalifikáción, így ma 12 órakor ő kezdheti az élről a sprint futamot. Ugyancsak szombaton lesz az időmérő, mégpedig 16 órától. A vasárnapi 72 körös verseny 15 órakor rajtol.
1: 8 óra 11 perc. Továbbra is létezik egy általános elképzelés arról, hogy a fiatalok passzívak és egyáltalán nem érdeklődnek a közélet iránt. Ez azonban korán sincs így. Az esetek többségében nem a politikával szemben közömbösek, a rendelkezésükre álló kínálattal elégedetlenek, azt azonban nem minden esetben tudatosítják, hogy ha változást szeretnének, akkor nekik maguknak is részt kell venniük a vitákban, sőt, még a döntéshozatalban is. De mi lehet a legjobb módja annak, hogy az új generáció is bekapcsolódjon a jövőről szóló párbeszédbe?

0: sem felejtettem el, és továbbra is egy ilyen széleskörű ifjúsági szervezetben, nem konkrét egy pártkádereket építő, vagy pártkádereket magából kiadó szervezetet szerettem volna, és sikerült is felépíteni, vagy folyamatosan építeni fel.
1: A felvázolt elképzelésben azonban vannak olyan gondolatok, amik ellentmondásosnak tűnnek, tekintve, hogy jelezte, hogy egyrészt a Magyar Szövetség elnökének elnöki koordinátora tőle kapta a mandátumot a szervezet létrehozására, egyfajta ifjúsági szervezetként is működnének, de egy ilyen csomaggal a tarsolyban hogy lehet eladni azt azoknak, akik mondjuk fáznak a politikától, vagy nem szeretnének egy konkrét párthoz kötődni, hogy mégiscsak érdeklődjenek a szervezet iránt az ifjúsági vonal nyomán?
0: Itt rögtön indulásnál idézőjelben szerencsém volt, mert a nyugati régiós elnökömmel találkoztunk, akkor még nem volt a nyugati régiói felelős vezető, és ő egy másik ismerősével gondolkodott azon, hogy akkor szükség van valamilyen ifjúsági szervezetre, ami nem feltétlenül közélettel foglalkozik, hanem inkább ilyen közérdekű dolgokkal. Mondok egy példát, tehát hogy a fiatalok kikerülnek a munkapiacra, akkor nem feltétlenül tudják, hogy egy adóbevallás miből áll. És akkor erre szerettek volna információkat átadni, szerették volna megmutatni, hogy ez hogyan és miképp lehet, tehát segítséget nyújtani a fiataloknak, és ezzel találkozott az én elképzelésem, hogy igenis kell a magyar pártnak egy ifjúsági szervezet, mert most már régóta nem volt, és mi meg tudtuk találni azt a középutat, ahol mind a két szerepet el tudjuk látni, és ezért is mondtam előbb is a miért tett példának, tehát hogy ott is azért nem tagadhatják azt, hogy kötődések vannak az erdélyi magyar politikumhoz, és mindenhol így hirdetjük, mindenki, aki érdeklődik a szervezet iránt, annak ezt mondjuk, hogy abszolút nem elvárás az, hogy valaki részt vegyen a politikai vagy a közéleti történésekben. Nyilván tudatosítaniuk kell azt, hogy ez a szervezet el fog látni egy ilyen szerepet is, de nem szeretnénk Fidelitást vagy Societást építeni, hanem inkább ennek egy úgymond mellékterméke lenne az, hogy majd politikai utánpótlást is tudjunk építeni, vagy tudjunk kinevelni a fiatalok közül, akinek erre van affinitása.
1: És mi a helyzet azokkal, akinek nincs affinitása? Nem lehet, hogy ez a párthoz való csatlakozás, vagy a pártkötődések tulajdonképpen már az elején olyannyira elrettentőek lehetnek, hogy ezáltal mondjuk olyan tehetségeket veszítenek, aki valamilyen formában a későbbiekben betagozható lehetne a közéletbe, tekintve, hogy a közéleti szerepvállalás az a politikánál egy jóval tágabb címpad.
0: Ezért is szeretnénk kihangsúlyozni inkább a közösségépítést, mind a közéleti tevékenységet a szervezetnél. Szerintem a legfontosabb az, hogy elinduljon a szervezet működni, legyenek saját rendezvényei, legyenek saját megjelenései, és akkor azok, akik az elején óckodnak, hogyha megnézik, hogy miről is szól igazából a szervezet, eljönnek egy eseményre, még nem úgy, mint tag, hanem csak úgy, mint érdeklődő, akkor megláthatják, hogy hogyan is működünk, és megtalálhatják a szerepüket, lehetnek egy fogaskerék ebbe a nagy egész rendszerbe, és szerintem ez is a lényeg, mert nem feltétlenül jön rá egy 20 éves vagy egy 22 éves arra, hogy na én akkor majd közéleti szereplő leszek, pláne nem arra, hogy akkor én most politikus leszek, de szerintem nagyon fontos az, hogy egy hálózatot építsünk a felvidéki fiatalokból, abból a szempontból is, hogy összekössük a közéletben, meg a civil szférában működő vagy működni akaró fiatalokat, vagy dolgozni akaró fiatalokat, és szerintem ez egy jó közös kiindulási pont lehet. Tehát, hogy ennek, hogyha aztán több, mint egy növénynek, tehát, hogy több ága lesz, és az egyik a politikum lesz, a másik meg közösségszervezés, vagy a civil szférában, vagy a kultúra szervezésben, rendezvényszervezésben, akkor szerintem tökéletesen tudjuk ezt majd finom hangolni, és ki tudja az egészíteni a különböző mozgó részek egy nagy egészé.
1: A civil szférában azonban eleve vannak már olyan kezdeményezések, amik lefednek bizonyos szegmenseket, vagy akár már a közéletbe is belekóstolnak különböző aktuális események kapcsán. Említhetnénk a közügyet, amiről a kedves hallgatók is sokat hallottak, a Benes dekrétumok megkérdőjelezését kriminalizáló módosítás árnyékában. Hogy fér majd el ennyi civil szervezet, vagy ha nem is civil, de alulról szerveződő szervezet ezen a palettán, tekintve, hogy a szlovákiai magyar közösség azért nem olyan nagy.
0: A közügyesekkel személyesen is jó kapcsolatot ápolok, szerintem mindegyikükkel. Beszéltem is többükkel arról, hogy mit tervezek, milyen szervezetet szeretnék felépíteni, vagy hogyha mondunk egy másikat, ott van ugye a diákhálózat, az is egy zseniálisan működő egész országot elülelő ernyő szervezet, de szerintem a közügy esetében nem feltétlenül ifjúságpolitikával foglalkoznak a tagok, tehát ahogy a nevében is benne van, közügyekkel foglalkoznak, tehát aminek hangot kell adniuk, annak ők hangot adnak nagyon helyesen, és nagyon jó megmozdulásaik is voltak eddig, minden, amit szerveztek. A diákhálózat esetében például pedig ugye ott konkrétan egyetemi ifjúsági klubok vagy szervezetekhez kötődik, tehát hogy az egy másfajta hálózat. Emellett szerintem egy olyan ernyőszervezet, ami nem csak összegyűjteni hivatott, hanem képviselni is hivatott, tehát hogy érdekképviseletet is szeretne majd ellátni, hogy megjelenjen a fiatalok hangja, még hogyha ők nem is akarnak konkrétan politikai szerepvállalást, vagy a közéletben mozogni, de viszont az

0: Véleményük átcsatornázható legyen a felvidéki magyar politikum felé. Szerintem ez egy olyan piaci rés, gazdasági kifejezéssel élve, ami még nincs betöltve.
1: Az egyik oldal piaci rést használna, viszont ha már a politikummal vannak kapcsolatok, akkor nem biztos, hogy elmehetünk szó nélkül a politikai példák mellett. A szlovákiai magyar közösségben, ha valaki úgy érezte, hogy valami, ami az ő elképzelése szerint még nincs a piacon, akkor nagyon gyakran mondjuk párt alapítással, vagy adott esetben szervezet alapítással reagált egy ilyen piaci résre. Nem továbbosztása ez ennek a közösségnek, tehát nem lehetett volna ezeket a meccéspontokat, vagy ezt az ernyőszervezetet mondjuk a már meglévő struktúrán belül kiépíteni, hogy sokaknak ne legyen olyan érzése, hogy ismét darabolódik valamilyen módon a közösség?
0: Nem feltétlenül mondanám a közösség darabolásának ezt, pont abból kiindulva, hogy érdekképviseletet, tehát a fiatalok érdekképviseletét, amit ellátnak szervezetek, azok általában olyan szervezetek, amelyek egy bizonyos rétegnek csak, tehát nem általános értékűek, nem tudom, mondjuk az orvostanhallgatóknak van egy érdekképviseleti szervezete, akik át tudják adni a véleményüket, mondjuk nem tudom, az orvosi kamara felé. De viszont közgazdászoknak, vagy a jogászoknak, vagy az egyszerű középiskolásoknak is van szervezete, de olyan szervezet, ami érdekképviseletet lát általános szempontból, és a politikum felé is vannak magától értetődően szálai, egy olyan szervezet még nem jött létre. A másik dolog pedig az, hogy amiatt nem gondolnám azt, hogy megosztó ez az új szervezet, vagy ez az új intézmény, hogy semmilyen politikai indoktrináció nincs. Tehát, hogy számunkra, az elnökség számára teljesen mindegy, hogy ki mit gondol a világról, a legkisebb közös többször is az, hogy szlovákiai magyar fiatal. És pont azok a problémák, ebből is indultunk ki, hogy bármennyire is mondjuk egy Dunaszerdahelyi közelebb áll egy Győrihez, mint egy Nagykaposihoz vagy egy Királyhelmecihez, ugye kulturális szempontból, vannak minimumok, amelyek összekötnek minket. A lakhatás, a munkakeresés, vagy amit az elején említettem, hogy egy nyomtatvány, a szlovák nyomtatvány kitöltése, ezek olyan problémák, amik összekötik a felvidéki fiatalokat. Ebből kiindulva, vagy emiatt is gondolom azt, hogy nem feltétlenül osszuk tovább a már így is nagyon megosztott közösségünket.
1: Ezek szerint a Magyar Szövetség újonnan kitűzött irányelveihez hasonlóan egyfajta gyűjtőpárti jelleggel fiatal verzióban szeretnének működni, de biztos benne, hogy bármilyen világnézet jól elfér majd egy ilyen csoporton belül egymás mellett, tekintve, hogy ahogy jelezte, illetve már többször utaltunk erre, a szlovákiai magyar közösség rendkívül megosztott.
0: Nyilván a bármilyent úgy kell érteni, hogy az egyik vagy a másik oldalon a szélsőségeket azért nem szeretnénk ezeknek teret adni. De viszont szeretnénk egy olyan platformot, szeretnénk egy olyan helyet létrehozni, ahol a nyugodt körülmények között, tehát úgymond egy ilyen inkubátorban ütköztethetik a fiatalok. Tehát, hogy szerintem a vitakultúra az kikopott teljesen a közéletből, és most nem az országos politikára gondolok, hanem a mindennapjainkból, nem is feltétlenül a közéletből, eltűnt a vitakultúra. Viszont ha előre szeretnénk haladni, hogyha egy jobb és élhetőbb Dél-Szlovákiát, Szlovákiát, vagy csak egy mikrorégiót szeretnénk, akkor mindenképp ütköztetni kell a véleményünket, mert akkor születnek jó megoldások, akkor születnek jó ötletek. Ahogy mondtam az elején, hogyha a szélsőségeket megpróbáljuk elkerülni, akkor szerintem van egy olyan halmaz, ahol ha A, ha B oldalon állunk, de viszont le tudunk ülni egy asztalhoz, meg tudjuk beszélni. És pont ez a lényege, hogy mi létre akarjuk hozni ezt, hogy egymással nem feltétlenül találkozó fiatalok találkozhassanak, és pont, hogy más-más véleményeket meghallgathassanak, ez a legfontosabb. Manapság most már főleg a szociális média, hogy működik, tehát ilyen buborékokat alakítunk ki, és csak a saját véleményünket halljuk vissza, egy vélemény buborékba kerülünk, és nem tudunk semmit a másikról. Viszont, hogyha két vélemény buborék ütközik, aztán egy kipukkan, és akkor majd lesz egy nagyobb buborék, ahol már ütköznek a vélemények, akkor szerintem már érdemes volt foglalkozni ezzel az egésszel.
1: Ugye a szlovákiai magyar közösség rendkívül megosztott, és ahogy jelezte a fiatalok, ezen belül még a közösségi média algoritmusai segítségével, vagy éppen azok árnyékában különböző saját kis buborékokba zárják magukat. Ilyen körülmények között hogyan építhető fel újra az a vitakultúra?
0: Én azt gondolom, hogy a fiatalokra úgy tekintünk, hogy nekik már nincs erre igényük. Viszont minél többet találkozok velük, vagy én is minél sokrétűbb véleménnyel találkozok, azt veszem észre, hogy mind a közéleti iránt, mind a vita iránt van igényük. Van igényük arra, hogy találkozzanak mind hasonszörű, mind teljesen más fiatalokkal. Tehát, hogy az a közösség tényleg közösségként működjön. Most már annyira kláris, annyira ilyen egyénközpontú lett az egész társadalmunk, hogy valahol mélyen annak a fiatalnak mégiscsak jól esik az. Tehát, hogy ez látható a szabad egyetemeken, ugye rengeteg van, mi mind felvidéken, mind Magyarországon, ahogy a fiatalok, amikor így összeengedjük őket, és adunk nekik teret, kialakítjuk azokat a lehetőségeket, hogy ott tudjanak együtt beszélgetni szabadabban, vagy nem tudom, mondjuk egy szervezett oxfordi vita keretén belül, akkor van rá igény. És akkor látni a szemeken, hogy felcsillannak, és látni a szemeken, hogy ezt igen, erre van igény, és szeretnék csinálni, és jövőre is visszajönnek, vagy két hét múlva is visszajönnek, és egy sörözésre is eljönnek, és beszélgetnek, és kicserélik a véleményeiket. Szóval szerintem csak lehetőséget kell nekik adni, mert erről feledkezünk még mindig, hogy a fiataloknak lehetőséget adjunk.
1: Ahhoz azonban, hogy ez a véleménycsere jól működjön, valóban egy semleges közegre van szükség, amely keretében moderálhatóak ezek a viták vagy a diskurzusok, de mennyiben beszélhetünk ideológiailag, ugye, ahogy manapság ezeket a töréspontokat vagy nézetkülönbségeket hívjuk, tehát mennyiben beszélhetünk ideológiailag semleges közösségről olyan körülmények között, amiben a Magyar Fiatalok Szövetségének elnöke, adott esetben ön, illetve az egyik alelnök korábban egyaránt együttműködött az MCC-vel, amelyre tulajdonképpen egész eddig a volt magyar kormánypárt, tehát a Fidesz jobbára ideológiai alapokon nyugvó elitképzőjeként szoktak hivatkozni.
0: Én belülről láttam az MCC működését, és most leválasztanám a budapesti vagy a magyarországi MCC működését a Dunaszerdahelyi Képzési Központ működésétől. A FIT program és a KP program, ugye, a Fiatal Tehetség Program és a Középiskolás Program, ami Dunaszerdahelyen elérhető volt a fiatalok számára, semmilyen politikai indoktrinációt nem tartalmazott. Ettől függetlenül nyilván az MCC-nek volt egy, nem is mondom feltétlenül, hogy központilag meghatározott, de mindenki tudta róla, úgy, ahogy említette, a politikai skálán el lehetett őket helyezni. Ettől függetlenül szerintem a külhoni MCC központoknak a közösségépítés az, hogy olyan programokat, olyan előadásokat tudott hozni, és most leválasztva ezeket a fiatal tehetség programokat, mert a középiskolás programot, olyan előadásokat tudott hozni, ami mondjuk egy nagykaposi vagy egy királyhelmeci közösséghez soha nem jutott volna el. Szerintem ennek sokkal nagyobb hozadéka volt, mint például az, hogy 10-ből 2 vagy 3 előadó igenis bizonyosan kapcsolódott a Fidesz holdudvarhoz.
1: A statisztika az attól függ, hogy honnan nézzük, tekintve, hogy az MCC azért mégiscsak olyan jellegű munkát végzett, és olyan üzeneteket is importálta határon túlra, amik eredményeit a közösségek máig látják, és nagyban hozzájárultak ehhez a megosztottsághoz. Ilyen körülmények között nem érzi visszásnak, hogy most egy ideológiailag semleges, mindenkit befogadó közeget vagy szövetséget próbál építeni, vagy hogy fér meg ez a két dolog egymás mellett?
0: Más, hogyha az ember elmegy dolgozni egy szervezethez, ahol bizonyos feladatot kell ellátni, és a felső vezetés részéről van egy bizonyos elvárás, és teljesen más, amikor egy saját szervezetet épít. Tehát, hogy van a reális helyzet, és van az ideális helyzet. És az ideális helyzet az most jött el, idézőjelbe, hogy és nulláról ki lehet alakítani egy szervezetet úgy, ahogy mi szeretnénk. Tehát nincsenek előre megírt szervezeti működések, teljesen új alapokra lehet helyezni ennek az intézménynek a működését. És pont a tapasztalataimból kiindulva, hogy mennyire megosztott a felvidéki magyar közösség, mennyire megosztottak a fiataljaink is, úgy láttam értelmét, vagy úgy gondolom, és én politikailag is így gondolom, a külhoni közösségekben szerintem nincs helye az ideológiának, mert túl kevesen vagyunk. És azért ennek a szervezetnek is az a legfontosabb alapelve, hogy ideológiamentes.
1: Ugyanakkor ilyen múlttal a háta mögött nem érzi úgy, hogy ez jelent valamilyen módon stigmát, még ha most arra hivatkozik is, hogy egy felső vezetés által kijelölt úton haladt. Nem gondolja úgy, hogy ezt azért nehéz lesz maga mögött hagyni? És innen egy nézetkülönbségektől, ideológiáktól független, tulajdonképpen egészségesebb közeget építeni, mint amihez a közösség hozzászokott az elmúlt években, évtizedekben?
0: Az MCC-ben is úgy végeztem a munkámat, hogy én úgy néztem rá, hogy a közösségnek tudok-e hozni, vagy a közösségtől elviszek. És mivel úgy döntöttem, hogy a közösségnek hozni tudok, emiatt nem volt gondom a feladataimat elvégezni. Ezáltal én, hogyha mérlegre helyeztem, akkor még mindig több volt a pozitívum, mint amit a magyarországi MCC, meg a nemzetközi lába az MCC-nek jelentett. Azt, hogy egy stigmát jelente vagy nem, nem feltétlenül gondolom azt, hogy valakinek a múltbéli pozíciója, amíg nem nyilatkozott meg úgy, vagy nem állított olyat, vagy nem rendezett olyan rendezvényt, ami miatt elítélhető lenne, akkor ez negatívum. Tehát ugye ez is egy élettapasztalat. Attól, hogy én elvárom azt a szervezettől, hogy ideológiák semleges legyen, nem feltétlenül kell nekem ideológiailag semlegesnek maradnom. Csak ezt nem szabad ráerőltetnem a társaimra, tehát az elnökségre, valamint a tagságra sem. És most nem azt mondom, hogy az én ideológiai beállítottságom az MCC oldalán van, vagy az MCC-től különböző, csak el kell választani a kettőt. Tehát szerintem, hogyha valaki közéleti szerepre vállalkozik, akkor nyilván nem lehet teljesen meghasonulni, de viszont akkor a személyes véleményét sokszor hátra kell hagyni a közösség érdekében.
1: Semleges szervezetet építenek, ugyanakkor, ahogy jelezte, mindannyian valamilyenek, valamilyen világnézettel, ideológiai elképzelésekkel rendelkeznek. Hogyha a semlegességet áthúzzuk a magánszférába, ha fogalmazhatunk így, akkor mennyire színes az a közösség, aki jelenleg az elnökséget alkotja? Tehát mennyiben képviseli a szlovákiai magyar fiatalság egyébként eléggé színes összetételének az egészét? Mennyiben képezi le a vezetés azt, amit a közösség köreiben láthatunk?
0: Azt hiszem, hogy az elnökség teljes mértékben soha nem lehet, mert akkor sokkal több elnökségi tagnak kell lennie, de ahogy említette, a háttérben már folytak a munkák, és akkor, amikor próbáltuk meghatározni azt, hogy akkor hogy nézzen ki ez az intézmény, már akkor kijöttek a különbségek. Tehát ott lehetett érezni, hogy mondjuk a nyugati régiós elnök és a közép régiós elnök között azért vannak ideológiai különbségek, vagy politikai hovatartozásbeli különbségek. Nyilván nem tudtuk mi sem elengedni teljesen azt, ami átszivárgott ugye délről, ami átszivárgott Magyarországról, mégiscsak egy kormányváltás közepén grundoltuk az egész intézményt, és szerintem ez megnyugtató volt a számomra, hogy már ott kijöttek az idézőjeles ideológiai különbségek, tehát hogy teljesen sokrétű és megfelel annak az elvárásnak, amit ugye majd a tagság felé is szeretnénk állítani.
1: És nem csak ilyen múltbéli örökséggel kell megküzdeniük, amit az esetleges személyes csomag, amit önök hoznak a múltjukból, befolyásol, hanem vannak tulajdonképpen a Magyar Szövetség előtt pártjainak is különböző ifjúsági szervezetei, amihez vagy hasonlítani fogják önöket, vagy önök szeretnének hasonlítani rájuk, vagy adott esetben valamit jobban szeretnének csinálni, mint amit az elődöknél láthattak. Jelen állás szerint hogyan gondolkodnak ezekről a kérdésekről?
0: A legjobb az lenne, hogyha nem hasonlítgatnának az eddigi ifjúsági szervezetekhez, legalábbis ha mi a párt ifjúsági szervezetét, vagy a legutolsó működő szervezetét vesszük, a Vianovát.
1: Nem tartják indokoltnak, hogy hasonlítgassanak?
0: Indokolt lehet, csak az lenne a legjobb, hogyha a mi tevékenységünk nem váltaná ki az emberekbe azt a kényszert, hogy hasonlítsanak. Tehát azt mondják, hogy ez egy új szervezet, egy új intézmény, és ne az legyen, hogy akkor most megmérjük, hogy a Vianovától jobb vagy rosszabb, vagy mennyire különbözik, hanem az, hogy aha, ez egy értékes projekt, igen, végre valaki megpróbálja összefogni a felvidéki magyar fiatalokat, vagy a szlovákiai magyar fiatalokat, és szeretne hozzáadott értéket teremteni. Mind közösségépítésben, mind érdekképviseletben. Szerintem, hogyha elég jól csináljuk a dolgunkat, elég jól látjuk el azokat a feladatokat, amiket mi kijelöltünk magunknak, akkor nem lesz indokolt a hasonlítgatás.
1: Melyek azok az első számú feladatok, amiket kijelöltek, és amivel el szeretnék érni, hogy ne az elődökhöz hasonlítsák önöket?
0: Mindenképp szerencsés helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogyha ugye hidat akarunk képezni a szlovákiai magyar fiatalok és a szlovákiai magyar politikum között, akkor ugye a jelenlegi országos vezetés mégiscsak közelebb áll az ifjúsági szervezetnek a vezetéséhez, tehát hogy nem mondom, hogy ez teljes siker, azt sem mondom, hogy minden, amit majd mi kitalálunk, és minden, amit mi megmérünk, vagy megbeszélünk a fiataloknál, az át is ültethető majd a politikumba, de viszont egy jobb kiinduló pontunk van az, hogy egy érdekképviseletet tudjunk ellátni. A legfontosabb jelenleg számunkra az, hogy folyamatosan növekedjen a tábor, folyamatosan növekedjen a tagok száma, nem is csak azért, hogy most elmondhassam, hogy egy 100-tagú intézménynek, vagy egy 100-tagú szervezetnek vagyok az elnöke, hanem azért, hogy valós erőt képezzünk, és tényleg ez a sok színűség megmutatkozzon, és egy valós problémára, vagy egy adott problémára több szemszögből tudjunk megoldási javaslatot adni a politikum felé.
1: Akkor is ilyen könnyű lehetne megszerezni a jelen állás szerint egyetlen magyar párt támogatását, hogyha nem az elnöki koordinátor vezeti az adott szervezetet, amelyik a párt támogatását meg szeretné szerezni, illetve bizonyos ügyek kapcsán tárgyalni szeretne a tömörüléssel?
0: Ismerve elnök urat, nem az én személyem miatt nyitott a fiatalokra, hanem ez az ő úgymond krédója is, tehát ezt láthattuk az Eszterházi Akadémia létrehozásán is, hogy látja a szükségességét annak, hogy legyen egy új közéleti, vagy civil média bárhol mozgó fiatal réteg, akinek igenis fontos a szlovákiai magyarság, és igenis fontosak ezek a sorskérdések, amik számára is fontosak. Tehát én úgy gondolom, hogy ha tőlem függetlenül létrejött volna egy szervezet, vagy bekopogott volna valaki a Csajak utcán elnök úrhoz, hogy létre szeretné hozni ezt az ifjúsági szervezetet, vagy egy teljesen párthoz köthető szervezetet, akkor nem mondott volna Nemeth elnök úr. Tehát nem az én személyem az, ami feltétlenül összeköti a politikumot és a szervezetet.
1: Nem szeretnék, hogyha hasonlítgatnának, de kicsit elkerülte a kérdés azon részét, ami arra vonatkozott, hogy mit szeretnének máshogy vagy jobban csinálni, mint mondjuk az előtt szervezetek, tekintve, hogy bizonyára azért tanulmányozták a palettát, mielőtt nekiálltak a szervezet összegrundolásának, ahogy ön fogalmazott.
0: Így van. Amiről az első részben beszéltünk, tehát hogy politikailag semlegesek legyünk. Tehát ne az legyen, hogy akkor ez most egy konzervatív, vagy egy liberális, vagy bármilyen jelzőt is ráaggaszthatnánk a szervezet, hanem ez egy fiatalokat összefogó érdekképviseleti szervezet legyen, és pont amiatt, hogy mindenki meg tudja találni benne a saját helyét. A másik, ami szerintem rendkívül fontos, és ez nem csak az előző ifjúsági szervezet miatt, hogy ne ragadjunk benne a szerzett pozíciókba. Tehát, hogy számomra nagyon fontos, hogy ha elindul a szervezet, utána akkor már ne én legyek az elnöke, amikor eljön az elnök a választás, hanem az legyen, hogy igen, oda tudom adni a következő generációnak. Mert mondjuk, hogyha veszük az előző ifjúsági szervezet, ami nyíltan köthető az egyik előtt párthoz, akkor ugye ott az volt, hogy ez az utánpótlás nevelés egy idő után megszakadt, és benne maradtak egy kis pozícióba, majd teljesen elértéktelenedett a munkájuk pont emiatt, hogy 30-40 évesen már nem feltétlenül ifjúsági szervezetet kell vezetni, és ezt mindenképp el akarnánk kerülni.
1: Ezek szerint a sikerkulcsa az utánpótlás nevelés lehet, ugyanakkor a generációváltás kétségkívül szükséges, viszont meglehetnek a maga a buktatói is, hiszen több olyan szervezetet is láthattunk, amely lendületét megtörte ez az őrségváltás. Elejét lehet venni egy ilyen forgatókönyv megvalósulásának valamilyen módon?
0: Én úgy gondolom, hogy igen. Az alapító elnökség már úgy lett összeállítva, hogy viszonylag fiatalabbak a többiek, mint az elnök és az alelnök, és ezáltal szerintem, hogyha mi jó munkát végzünk így egy egész elnökségként, akkor a következő generáció, aki remélem, hogy a jelenlegi elnökségből majd lesz egy elnökünk és alelnökünk, ők már megtanulták azt, hogy vagy nem is megtanulták, hanem végig kísérték az építkezési folyamatot, és tudják azt, hogy mit jelent a szervezet, tehát hogy nem egy teljesen új elnökséget kell majd választani, akinek teljesen más elképzelései vannak az elnökségről, ne adj Isten, nem tudja elvégezni ezt a munkát, mert ilyen is van, hogy a választott elnökség vagy elnök nem tudja elvégezni azt a munkát, amire mandátumot kapott. Tehát én így gondolom, hogy nem egy egész elnökséget cserélünk, hanem folyamatosan csak feltöltjük az elnökséget azok helyére, akik ugye kiesnek, akkor így meg tudjuk a kontinuitást is tartani.
1: Az elmondottak alapján érzi annak a örökségnek a súlyát, ami egyértelműen jelen van a szlovákiai magyar közéletben, tehát hogy milyen károkat okozott az, hogy néhányan a közösségi érdekek képviselete helyett a pozíciókhoz ragaszkodtak. Ugyanakkor könnyű ezt mondani úgy, amikor nincs döntéshelyzetben, de ha egyszer oda kerül, akkor mi a garanciája annak, hogy valóban képes lesz elengedni azt a bizonyos széket vagy a megszerzett pozíciót? Tehát hogyan lehet kivédeni azt, hogy egy idő után amikor belekényelmesedik a székébe, bele is ragadjon.
0: Jelen pillanatban pont amiatt, ahogy a kérdésben is hangzott, még nincs egy olyan pozícióm, amit el kellene engednem, tehát még nem jött el az a pont, amikor be kell bizonyítanom, hogy akkor igazat is mondok, de lehet, hogy a legjobb módja ennek az lesz, hogy visszahallgatom ezt a beszélgetést, aztán leülök a tükörrel és megkérdezem magamtól, hogy ugye te azt mondtad, hogy el kell engedni a pozíciót, amikor eljött az ideje, és akkor most miért ne akarnád elengedni? Tehát, hogyha van egy megfelelő utód, akinek szívesen adja oda a szervezetet az ember, vagy szívesen bízza rá úgymond a kulcsot az épülettől, akkor szerintem meg kell lépni ezt. Tehát, hogy már ugye 28 éves vagyok, 32-34 évesen nem feltétlenül kell ifjúsági szervezetet vezetni szerintem.
1: És az elengedés talán az is segítheti, hogyha lesz ön előtt egy olyan jövőkép, amit meg szeretne valósítani, és már többször utaltunk a Magyar Szövetség előtt pártjának, az MKP-nak az ifjúsági szervezetére, a Via Novára, amit korábban a Magyar Szövetség jelenlegi elnöke Gubik László vezetett. Ezen a vonalon haladva önnek is vannak pártelnöki ambíciói?
0: Pártelnöki ambícióim jelenleg biztosan nincsenek, mert teljes mértékben meg vagyok elégedve a jelenlegi pártelnök munkájával, hogyha lehetek én megelégedve így. Most vegyük úgy, hogy csak egy átlag szlovákiai magyar választó vagyok. És szerintem nem feltétlenül voltak az elnök úrban sem akkor még, de ezt tőle kell megkérdezni, hanem az élet így hozza. Tehát, hogyha kialakul egy helyzet, arra nekünk választ kell adnunk. Ha úgy hozza a sors, hogy a helyi, megyei vagy az országos politikában van a jövőm, akkor én állok elébe. Rendkívül fontos számomra a közösség képviselete és a közösségnek az érdekének a képviselete, tehát nyilván lehet ennek egy olyan genézise, hogy valamikor majd a Magyar Szövetségnek a vezetőségében kötök ki.
1: És a kérdés az ön által felvázoltak mellett azért sem volt teljesen alaptalan, tekintve, hogy a Gubik László vezette Magyar Szövetségnek, egyre többen rúják fel azt, hogy elmaradt az elnök úr által ígért korszakváltás váltás, aminek feltehetően egy generációváltásnak is a részének kellett volna lennie, hiszen a nagy politikában jobbára továbbra is a régi arcokat láthatják a választók vagy a kedves hallgatók. Miért ilyen nehéz végrehajtani egy valódi korszakváltást?
0: Ugye azért a szemléleti korszakváltás gyorsabban történik, mint a generációváltás.
1: Mondhatunk ilyet úgy, hogy tulajdonképpen még mindig azok az emberek próbálják eladni a szemléleti korszakváltást, akik nem biztos, hogy teljesen tudnak azonosulni ezzel az új szemlélettel? Tehát nem okozhat ez egy zavart a választókban?
0: Zavart mindenképp okozhat, de úgy gondolom, hogyha a Magyar Szövetségnek az elmúlt másfél éves vagy két éves, ha kerekítünk a munkáját nézzük, akkor az országos politikában azért lehet látni egy szemléletváltást. A országos témákat, ahogy megfogja, az országos témákra, ahogy reagál, és ugye amilyen oldalra áll, az jobbára azért nagy különbség van a 2023 előtti időszakhoz hasonlítva. A generációváltásnak a lassúsága vagy a hiánya, az pedig szerintem ott gyökerezik, amiről már előbb beszéltünk, hogy én el fogom-e tudni engedni azt a bizonyos mandátumot vagy a pozíciót. Nem feltétlenül tudják a közösségünket képviselni, hivatott köztisztségviselők elengedni azt a pozíciót, amit ők megszereztek. Nyilván van ennek egy olyan oldala, hogy amíg a választó hajlandó 4 évente elmenni és bekarikázni a nevüket, addig ők mondhatják azt, hogy mégiscsak egy választott tisztséget képviselnek, és miért adják le, hogyha megválasszák őket. De szerintem, hogyha elválasszuk a, ugye mert most helyi, meg önkormányzati és megyei politikáról beszélünk, elválasszuk az országostól, azért nagyon régen volt a magyar pártnak, vagy a magyar előtt pártoknak sikere országos szinten, és ez egyértelműen abból adódik, hogy ugyanazokkal az arcokkal, ugyanazokra a kérdésekre, csak ugyanazokat a válaszokat tudjuk adni, és akkor az egyenletben valamit meg kell változtatni.
1: Azon túl, hogy bizonyos személyek nem tudják elengedni a szerzett pozícióikat, ehhez a kialakult helyzethez mennyiben járul hozzá az, hogy a Magyar Szövetségnek nem biztos, hogy sikerült felépíteni egy új politikusi generációt?
0: Ugye látható azért, hogy az előző, az MKP ifjúsági szervezetéből az utolsó aktív korosztály azért megjelenik az országos politikában, megjelenik a megyei politikában is, most sorolhatnák fel neveket, de ugye a kedves hallgató több mint valószínű, hogy kikről van szó, mind az országos elnökségben, mind a megyei pozíciókon megtalálhatóak ezek a személyek. De úgy, ahogy ez a generáció kilépett az ifjúsági politikából és belépett idézőjeles nagypolitikába, úgy nem történt már a következő generációnak, tehát mondjuk ennek a 30-as generációnak a kinevelése, akik most hiányoznak a nagypolitikából. Tehát, hogy nem feltétlenül volt a politikai vezetés felől igény arra, hogy az utánpótlás ki legyen nevelve, és ez egy másik indok arra, hogy nem adják le a pozíciókat, vagy nem feltétlenül tudják kinek leadni a pozíciót.
1: És a párt részéről valóban mutatkozna igény arra, hogy a fiatalok is aktívabban bekapcsolódjanak a pártpolitikába, és hogy ez az utánpótlás nevelés reálisan meg is valósulhasson?
0: Abszolút. Én több helyi jelöltet, több polgármester jelöltet is ismerek, aki úgymond fiatalnak számít, valamint a párt háttérintézményében vagy a hátországában is jelennek meg fiatalok, akik feladatot akarnak vállalni, akik azt mondták Gubik László elnök úrnak, hogy igen, én szeretnék segíteni abban, hogy a felvidéki magyaroknak vagy a szlovákiai magyaroknak legyen egy olyan pártja, amit megérdemelnek, és ezek a fiatalok ott vannak és dolgoznak. Tehát, hogy mindenképp azt mondanám, hogy az országos vezetőség fontosnak tartja azt, hogy legyen egy nevelés, vagy legyenek fiatalok a párt körül.
1: És ezt a tettek szintjén is tükrözi az országos vezetés?
0: Ahogy előbb is mondtam, vannak fiatal helyjelöltek, vannak fiatal polgármesterjelöltek, és a párt központban is dolgoznak fiatalok. Az, hogy most konkrétan rögtön egy elnökségi pozíciót, vagy rögtön egy megyei pozíciót kapjon egy fiatal, ez azért így nagyon nehéz. Tehát, hogy először annak a fiatalnak szerintem munkát kell adni, és hogyha el tudja végezni a munkát, akkor nyilván be kell őt emelni. De nem várhatjuk el mi se a jelenlegi vezetéstől, vagy a jelenlegi képviselőktől, vagy a járási elnökségektől, hogy akkor kvótaszerűen azt mondják, hogy kell 3-30 éven aluli.
1: Nem is kvótákról beszéltünk, hanem jelezte, hogy többen is dolgoznak a párt hold udvarában, akikre a tömörülés egyébként építhetne, különösen akkor, hogyha korszakváltást hirdet a vezetés. Nem gondolja, hogy számukra egy negatív vagy visszás üzenet az, hogy a fiatal generáció képviselőjelöltje, adott esetben ön, a megyei választások kapcsán tulajdonképpen egy extra helyre csúszott be, amit a Duna szerdahelyi járás utólag kapott meg?
0: Egyértelmű az, hogy ez kívülről nézve nem feltétlenül egy csábító ajánlat a fiataloknak, és itt érnék vissza ahhoz, hogy ezért is fontos az a szervezet, amit mi építünk, hogy erőt tudjunk képviselni. Tehát, hogyha minél több fiatal jelentkezik munkára, még hogyha az elején csak háttérmunkára is, minél többen vagyunk, meg tudjuk mutatni azt, hogy mi mindenre vagyunk képesek, és erőt tudunk képviselni, akkor át tudjuk vinni először a helyi struktúrákon, majd az országos struktúrákon is mind a véleményünket, mind azt, hogy igenis mi követeljük, idézőjelesen követeljük, de végül is, ha elég elszálltak vagyunk, akkor követelhetjük azt az országos és megyei struktúráktól, hogy igenis helyünk van nekünk ott. Az, hogy ehhez milyen út vezet, vagy hogy milyen gyorsan tudjuk ezt átvinni, az egyik oldalról attól függ, hogy milyen jól végezzük majd mi a szervezetnél a munkánkat, a másik oldal az, hogy ne adj Isten, nem a választó fogja ezt először megmutatni a tisztségviselőknek.
1: A választók helyében nem tudunk egyelőre nyilatkozni, ők majd az urnák mellett elmondják a véleményüket. Az azonban biztos, vagy egy örökérvényű igazság, hogy kampányidőszakban a fiatalok általában előkerülnek valahonnan a fiókból, ahová a nagy politika általában hajlamos őket elhelyezni. Hogyan lehetne azt elérni, hogy ne csak az egyes voksulásokhoz közeledve forduljon a politikum a következő generáció felé?
0: Mindenképp fontos az, hogy a fiatalok részéről is legyen egy hajlandóság folyamatosan harcolni a saját ügyeikért. Tehát, hogy sokszor azt mondják az öregek, hogy igen, mert csak a partvonal széléről vagytok hajlandóak kiabálni, meg kritizálni, ha munkavégzésről van szó, akkor nincsenek ott a fiatalok. Szerintem először is kellenek motivált fiatalok, akik hajlandóak munkát végezni, és ezek a fiatalok pedig tudják képviselni az egész fiatal társadalmat, vagy ezt a bizonyos korosztályt a szlovákiai magyarságon belül, és át tudják csatornázni a politikum felé azt, hogy milyen döntéseket kell azért hozni, hogy a fiatalokat ne csak 4 évente keressük meg, egy falunap vagy bármilyen rendezvény keretében, hanem folyamatosan párbeszédbe tudjanak lenni. De hogyha nincsenek meg ezek a lépcsők, akkor szerintem a politikum elszakad a fiataloktól, valamint a fiatalok is elhidegülnek a politikumtól.
1: Tudatosítják a fiatalok, hogyha a saját mikrokörnyezetükben vagy a saját maguk által égetőnek tartott kérdések kapcsán változásokat szeretnének elérni, akkor valamilyen módon nekik is részt kellene venniük ebben a döntéshozatalban, és bele kellene tenni azt a munkát, amire való igényt már felvázolt?
0: Szerintem egy bizonyos réteg ezt tudatosítja, de jelenleg szerintem a felvidéki magyar politizálás még nem annyira vonzó a fiatalok számára, hogy ezt a plusz lépést meg is tegyék azok, akik amúgy magukban motivációt éreznek. Nyilván vannak, én is ismerek több ilyen személyt, ismerek olyat is, aki nem feltétlenül a felvidéki magyar politikum felé, hanem a szlovák politikum felé nyitott, és tette meg azt a lépést, hogy igen, ő tenni akar a közösségért, tehát ott tudják a fiatalok, csak maga a közéleti szerepvállalás szerintem annyira terhes lett mind Szlovákiában, mind Magyarországon, hogy rendkívül nehéz megtalálni azokat, akik úgymond a saját személyüket feláldozzák azért, hogy ők közszereplővé váljanak. Mert egy kicsit mindig veszít a saját személyéből az, aki közszereplővé válik, mert akkor már ő közszereplő, és ez nagyon nehéz. Amíg nincs meg ez az oda-vissza kapcsolat, tehát hogy én meghozom ezt az áldozatot, és akkor a politikum ezért segít elérni azokat a célokat, amit én szeretném, addig nagyon nehéz meggyőzni a fiatalokat erről.
1: Ezek szerint elsősorban a politikai kultúra hanyatlása járult hozzá ahhoz, hogy a fiatalok számára nem annyira attraktív szféra a politika, vagy nem annyira attraktív jövőkép az, hogy ők bármilyen közéleti szerepet vállaljanak, hogyha a politikát egy kicsit tágabban értelmezzük?
0: Abszolút, abszolút. Néha van olyan érzésem, hogy ha valaki azt mondja, hogy politikus, akkor már a hanglejtésből van ennek egy ilyen pejoratív értelme. Tehát annyira elinflálták a politikusaink itt Közép-Kelet-Európában, meg a Balkánon a politikusi szakmát, vagy a politikusi hivatást, hogy ez a közszolga lét az már kiveszett belőle. Tehát, hogy ugye arról szól a politika, hogy én majd itt a saját kis üzleteimet megkötöm, meg 4 évente akkor maradjak ott a székemben, és ez a közszolgálati jellege, ez eltűnt. Azt felejtették el sokan a politikusaink, és szerintem emiatt is nem vonzó a fiatalok számára sem, hogy a politikusok vannak a választókért, nem a választók a politikusokért.
1: Mit tud tenni egy következő generáció, aki friss szemléletmóddal rendelkezik, adott esetben tudatosítja az ilyen történéseket, és tisztában van azzal az örökséggel, amit az idősebbektől örökölt, azért, hogy mondjuk a politikus az ne legyen szitokszó a következő évtizedekben?
0: Szerintem nagyon fontos az, hogy megmutassuk, hogy a politikus is csak ember, tehát hogy ne az legyen, hogy 4 évente akkor lemegyünk a különböző rendezvényekre, és akkor nagyon fontosak nekünk a választók, hanem ez a mindennapi kapcsolat, ezt lehet látni ugye Magyarországon is, hogy mennyire fontos volt az embereknek az, hogy kézzelfogható a politikus, vagy úgymond az, aki őket képviselni hivatott, ez az egyik dolog. A másik dolog az meg, hogyha már politikussá válunk, vagy valamilyen mandátumot kapunk, valamilyen választott tisztséghez úgymond hozzásegítenek minket a választók, akkor meg azokat a hibákat ne kövessük el, amit elkövettek az elődeink. Tehát ne mondjunk igent akkor, amikor nemet kell mondani, és talán ez a legfontosabb.
1: És talán ezt mondani könnyebb, mint megtenni.
0: Abszolút.
1: De az ilyen össztársadalmat érintő aránytalanságok vagy múltbéli hibák mellett a szlovákiai magyar közösségben van még egy komoly probléma, ez pedig az apátia, ami nem csak a közéleti szerepvállalás iránt nem érdeklődésben nyilvánul meg, hanem a szavazó urnák mellett is, hiszen a szlovákiai magyar közösség választási részvétele az egyre alacsonyabb. Ez a tendencia a fiatalok körében mennyire érhető tettem?
0: Pontos számaim nincsenek, tehát nem akarom azt mondani, hogy lekövetik a fiatalok a többségi, mondhatom így, a többségi társadalmat. Viszont én pozitívan meglepődtem, tehát hogy pozitívan csalódtam. Jó megéléseim voltak az elmúlt hónapokban, amikor elkezdtem ugye az intézmény miatt is, vagy a szervezet miatt is többet mozogni a fiatalok között céltudatosan, tehát hogy mozogtam én eleget csak így felmérésszerűen, vagy többet beszéltünk politikáról, hogy van igény politikáról beszélni, van igény az etnikai politizálásra is a fiatalok körében, csak nem feltétlenül tudják, hogy hogyan fogják meg ezt a problémát. Tehát kihez forduljanak, kivel beszélhetnek, hol kapnak elég információt erről. Tehát, hogy az az én megélésem, hogy Magyarországról sokkal többet tudnak még közéletből is, mint a szlovákiai, nem csak magyar, hanem a szlovákiai közéletről vagy a politikumról. Tehát, hogy az, hogy a tisztítótűzről valószínűleg többet tudnak az odaátiról, mint a mi Gaspar-féle tisztítótűzünkről. Tehát, hogy talán ez az információs csatornáknak, hogyha ezeket így kitisztítanánk, úgymond, vagy létrehoznánk, konkrétan célirányosan a fiatalok felé, akkor még jobban felértékelődne az, hogy ők részt akarnak venni a közéletben, vagy nem is úgy feltétlenül részt venni, de hogy elmennek szavazni például, hogy ne nélkülük döntsenek róluk.
1: Melyek lehetnek azok a körülmények, vagy adott esetben élethelyzetek, amik aktualizálhatják a fiatalokat azon túl, hogy egy másfajta információ szerzést kellene folytatniuk, tekintve, hogy ahogy jelezte, vannak azért vakfoltok bőven a közéleti események kapcsán?
0: Mindig a kínálat alakítja a keresletet, tehát hogyha megfelelő politikai szereplők megfelelő üzenettel megfelelő körítéssel, ugye, mert most már minden kicsit színház, az egész élet, tudnak megjelenni, akkor úgy gondolom, hogy a fiatalok is megszólítva érzik majd magukat. És talán ez a legfontosabb, hogy tudjuk őket megszólítani, és érezzék úgy, hogy érdemes ezzel az egésszel foglalkozni.
1: Így, hogy azért az információk terén vannak hiányosságok, hogyan képzelik el a fiatalok a modern 2026-os etnikai politizálást, ha már azt mondta, hogy a körükben továbbra is mutatkozik igény ez iránt a műfaj iránt?
0: Akikkel én beszéltem, abszolút azt tudnám mondani, hogy érzik ennek a fontosságát, tehát hogy mégiscsak egy magyar párt tud szlovákiai magyar problémára választ adni. Ami rendkívül fontos az, amit előbb is mondtam, hogy olyan politikai szereplőket emeljünk be, akik közelebb állnak hozzájuk, tehát egy számokra elfogadhatóbb mind életkorban, mind stílusban. Szerintem rendkívül fontos számukra a szakmaiság, de ezen felül ugye mégiscsak a fiatal az, aki emóciók alapján is tud, vagy érzések alapján is tud dönteni, tehát hogy az egésznek ennek a szakmaiságnak és a megfelelő személynek úgy kell átadnia, vagy személyeknek, politikai szereplőknek úgy kell átadni azt az üzenetet, hogy az a fiatalok számára megfogható és érthető legyen. Tehát hiába írunk egy 20 oldalas esszét, hogyha 30 másodperces videóba kell azt, vagy reelsbe kell nekünk azt besűríteni. Tehát ez a kettő a legfontosabb, hogy a megfelelő személy a megfelelő dolgot mondja, és akkor lesznek befogadóak a fiatalok.
1: És itt visszajutunk a korábban már említett hiányzó korszak, illetve generációváltáshoz, amely problematikáját most feltehetően nem oldjuk meg, hiszen részben az öngenerációján múlik, hogy helyet kapjon annál az asztalnál, de az idősebbeknek is rá kell bólintania, hogy ne csak tulajdonképpen valamilyen kvóták mentén, hanem saját jogukon is helyet kapjanak annál az asztalnál. De hogyha a különböző kérdéseket vagy a problémákat nézzük, amik a fiatalokat foglalkoztatják, akkor mennyiben mások a szlovákiai magyar és a szlovák fiatalok gondjai? Érdemes egyáltalán elkülöníteni ezt a két problémahalmazt, vagy vannak átfedések?
0: Ebből a szempontból nem feltétlenül. Alapból úgy gondolom, hogy csak egy ilyen rövid kitérő, egy gondolat elejéig, hogy az asszimiláció is azért ennyire égető probléma nálunk, mert a szlovák kultúra és a magyar kultúra nagyon közeli egymáshoz. Tehát, hogy igazából a nyelv különböztet meg minket, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, nyilván most egy szakember most erre nagyon mérges lenne, de én ezt tudom mondani, hogy egy szlovák és egy szlovákiai magyar magyar fiatal között igazából a nyelv az egyetlen különbség. Ebből a szempontból nem feltétlenül érdemes őket szétválasztani, emiatt is gondolom úgy, hogy a szlovák pártok is sikeresebben szólítják meg a szlovákiai magyar fiatalokat, mint a többi szlovákiai magyart.
1: Ezek szerint sokkal inkább megoldást kínálnak azokra a problémákra, amik az össztársadalomhoz hasonlóan a szlovákiai magyar térfelet is aggasztják, mint amivel mondjuk a szlovákiai magyar párt elő tud állni?
0: Nem feltétlenül, kell azt mondanám, hogy megvannak azok a politikai szereplők, akik megfelelő módon el tudják mondani ezeket a megoldásokat. A megoldások megvannak a szlovákiai magyar pártnál is, csak nem feltétlenül vannak meg a megfelelő politikai szereplők, akik megfelelő módon tudják ezt elmondani. Valamint azért a fiatalokban szerintem az is benne van, ami azért a többségi társadalomban is, hogy a voksomat egy olyan pártra fogom leadni, aki reálisan, tehát ez a győzteshez való húzás. Ez egy nagy probléma, hogy amikor azt mondjuk, hogy 9-kor vannak a legtöbben az üzletbe, ezért én nem megyek el, senki sem megy el 9-kor az üzletbe, ezért 11-kor lesznek a legtöbben. Tehát, hogy ugyanezt mondjuk, hogy nem megyek el szavazni, mert úgyse jut be a szlovákiai magyar párt, és akkor nem fogja megoldani a problémáimat, rengetegen nem mennek el, mert azt gondolják, hogy nem jut be. De hogyha mindenki elmenne, mert igen, akkor bejutnak, akkor bent lenne a párt. És ugye szerintem ez is a probléma, hogy akkor a fiatalok is inkább a győzteshez való húzás, tehát hogy az, hogy trendi XY szlovák pártra szavazni, mert mondjuk szlovák közegben nőnek fel, és 90%-a a barátainak arra a pártra szavaz. Tehát ez nagyon fontos. Egy fiatal nem mindig szeret különálló lenni.
1: Tehát a győzteshez való húzás az rendkívül erős, mivel nincsenek olyan óriási különbségek, de mi a helyzet a regionális törésvonalakkal? Tehát, hogy a szlovákiai magyar fiatalok, illetve az ő táborukon belül vannak olyan kérdések, amik már megosztóbbnak bizonyulhatnak? Tehát közöttük nagyobb szakadékok mutatkoznak, mint mondjuk a szlovák és a magyar térfél között?
0: Nyilván a nagyvárosi, tehát a relatíve nagyvárosi lét, meg a vidéki lét között azért van különbség, tehát egy vidéki fiatal máshogy vélekedik a politikáról, mint egy nagyvárosi fiatal. Szerintem az is nagyon fontos, hogy mondjuk Szlovákiában tanulnak-e, vagy Csehországban, esetleg Magyarországon, tehát más-más impulzus éri őket. Regionális felosztásban nem feltétlenül sorolnám a fiatalokat. Szerintem minden régióban, most hogyha a saját régiómat Csallóközt hasonlítom mondjuk Gömörhöz, az elmúlt 3 napban voltam, ugyanúgy megtaláltam ideológiailag, meg politikailag rendkívül sokrétű fiatalt mind a két helyszínen. Nem mondanám, hogy régió között különbségek vannak a fiatalokban.
1: A problémák tehát hasonszörűek, de melyek azok a gondok, amik napjainkban leginkább aggasztják a fiatalokat, amire önöknek is valamilyen módon megoldást kellene kínálniuk?
0: Talán a lakhatás az egyik olyan probléma, ami Szlovákia az EU-s viszonylatban is nagyon rosszul áll, tehát nagyon későn hagyják el a fiataljaink, nem azért, mert nem akarják, hanem mert nem tudják elhagyni ugye a szülői házat, vagy a szülői lakást. És én azt mondanám, hogy ami a legaggasztóbb, az, hogy mennyire sok fiatal szeretné elhagyni Szlovákiát. És ugye ez, ha csak úgy vesszük most, mint Szlovákia egészét, tehát hogy kivesszük az egyenletből a szlovákiai magyarokat, akkor is aggasztó, hogy Szlovákiának mennyire fog hiányozni a jövőben ez a fiatal generáció, akik amúgy például Csehország gazdaságát, vagy Németország, vagy Anglia gazdaságát építik. És ha ebben még belerakjuk az etnikumot, hogy az amúgy is rohamosan fogyó, meg az amúgy is öregebb korfával rendelkező, hogyha a szlovákiai többségi társadalomhoz viszonyítjuk mi kisebbségünket, és még innen is elmennek a fiatalok, akkor az nekünk egy rohamos számbeli csökkenést fog jelenteni. Ez a legnagyobb kihívás szerintem, ami a szlovákiai demokratikus pártok előtt áll, hogy egy olyan Szlovákiát létrehozni, ahonnan a fiatalok nem akarnak elmenni. Tehát nem csak az, hogy legyen hol lakni, legyen hol dolgozni, de így az egész, hogy egy jogállamban éljünk, hogy egy Európa párti országban éljünk, és egy olyan országban éljünk, ahol, hogyha kimegyek külföldre, akkor nem fognak rám idézőjelben csúnyán nézni azért, mert hogy ő szlovák, akkor ő XY.
1: Ennek a megvalósulásához mennyiben tudnak hozzájárulni a fiatalok? Gondolok itt arra, hogy a közelgő 2027-es parlamenti választások kapcsán nagyon gyakran merül fel az 1989-es párhuzam, amikor is a rendszerváltás egyik motorja éppen a diákság vagy a fiatal generáció volt.
0: Szerintem nem kell olyan távolra menni egy jó példáért, tehát hogyha megnézzük azt, hogy, és most mindegy, hogy örülünk vagy nem örülünk annak, ami történt áprilisban Magyarországon, lehet látni, hogy a fiatalok igenis tudnak 2026-ban is, és remélem 2027-ben is katalizátorai lenni a változásnak, és jó párhuzam a a 89. Jó párhuzam 98 is például, ugye amiatt, hogy a szlovákiai magyar politikumnak hol kell elhelyezkednie, és hogy a szlovákiai magyar fiatalok is igenis katalizátorai voltak mind a rendszerváltásnak, mind a Mečiar féle mondjuk egy kisebb rendszerváltásnak, és hogyha ugye három a magyar igazság, hogyha a Fico féle rendszerváltásnak és a katalizátorai tudnak lenni a szlovákiai magyar fiatalok és a szlovákiai magyarság unblock, akkor szerintem az egy boldog 2027 lenne.
1: Ha egy év múlva leülünk beszélgetni, akkor milyen kipipált tételekkel lenne elégedett? Tehát mi mindent szeretnének 365 nap alatt teljesíteni a képzeletbeli teendőlistájukról?
0: Mindenképp, amit előbb is mondtam, hogy ahhoz, hogy a szervezet erőt képviseljen, ezért a tagságot növelni kell, tehát hogy a tagságnak a toborzása az év végéig az teljes gőzerővel fog folyni, amint bejegyzésre kerül a szervezet. Valamint amit én megálmodtam, az egy ilyen összszlovákiai magyar ifjúsági konferencia, ahova minden ifjúsági szervezet képviselőjét vagy képviselőit szeretném meghívni. A konferenciának a lényege igazából az lenne, hogy milyen Szlovákiát is akarunk. Tudjunk egymásról, ugye, nyilván a networking és egymás megismerése is rendkívül fontos, de hogy meg tudjuk beszélni azt, hogy mégiscsak milyen Szlovákiát képzelünk el mi, ugyanis ugye az idő az a mi oldalunkon van, és mi tudjuk alakítani a jövőt, és hogy ezt majd tudjuk akkor kifele is kommunikálni.
1: Hova tovább egyre többen rúják fel az elmaradt korszak és generációváltást a megyei és önkormányzati választásokra készülő Magyar Szövetségnek. A vérfrissítés részben az évekkel ezelőtt megakadt utánpótlás nevelés hiányában maradt el, de az egyének pozíciókhoz való ragaszkodása is nagyban hozzájárult, hogy a választók az új üzeneteket is a párt régi arcaitól hallják. Arról, hogy az utóbbi esztendőkben miért nem sikerült felépíteni egy új politikusi generációt, és hogy mi lehet a valódi megújulás kulcsa, Heringes Walterrel, a Magyar Fiatalok Szövetségének elnökével beszélgettünk.

Míg épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe. Ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt. Mi írjuk meg a történetünket.

0: testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel egy kanapé.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Köszöntöm a Pátria Rádió kedves hallgatóit! Az új magyar kormány előtt a nemzetpolitika terén nem kisebb feladat áll, mint hogy hozzájáruljanak az elvándorlás mérsékléséhez és a határon túli magyar közösségek gazdasági erejének megerősítéséhez. De milyen feltételeket kellene teremtenie az anyaországnak ahhoz, hogy ezek a célkitűzések valóban megvalósíthatóak legyenek? A folytatásban Jeszenszky Géza történész, diplomata, az Antal kormány külügyminisztere válaszol. Előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A kelet-európai NATO tagok több pénzt fizetnének az amerikai katonákért. Újabb erdőtüzek pusztítanak Spanyolországban. Erős szélre és zivatarokra figyelmeztetnek. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Az Egyesült Államok és Kanada nem tudott megállapodni arról a kereskedelmi egyezményről, amely megakadályozhatta volna az új amerikai vámok bevezetését. Washington szerint Kanada az utolsó pillanatban nem fogadta el a megállapodás feltételeit, az Egyesült Államok ezért 50%-os vámot vetett ki a kanadai termékek egy részére, a vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Mark Carney kanadai miniszterelnök igazságtalannak nevezte az amerikai feltételeket és közölte, Kanada dollárért dollár alapon megtorló intézkedéseket vezet be. A két ország közötti kereskedelmi forgalom tavaly elérte a 880 milliárd dollárt. Carney szerint a kapcsolat az Egyesült Államokkal tartósan megváltozott, ezért Kanadának diverzifikálnia kell külkereskedelmét, és csökkentenie kell az amerikai piactól való függőségét. A NATO keleti szárnyának országai készek lehetnek nagyobb részt vállalni az Egyesült Államok európai katonai jelenlétének költségeiből. A Bloomberg szerint ezzel Donald Trump amerikai elnököt szeretnék megnyugtatni, aki felülvizsgálja az amerikai csapatok európai jelenlétét. A keleti NATO tagállamok képviselői augusztus 27-én Brüsszelben találkoznak Elbridge Colby amerikai védelmi miniszter helyettessel. A tárgyalásokon várhatóan azt is hangsúlyozzák majd, továbbra is szükségük van az amerikai katonai jelenlétre. Az Egyesült Államok jelenleg mintegy 80-100 ezer katonát állomásoztat Európában, a rotációtól és a hadgyakorlatoktól függően. Körülbelül egyharmaduk Németországban szolgál, míg Kelet-Európában ennél jóval kevesebb amerikai katona állomásozik. A keleti szövetségesek jelezni kívánják, készek hozzájárulni a költségekhez, hogy az amerikai katonák továbbra is Európában maradjanak. Evakuálták a kelet-spanyolországi Hátova települést, miután erdőtűz tört ki a Valencia közelében fekvő Sierra Calderona természetvédelmi területen. A tüzet a feltételezések szerint villámcsapás okozta. A hatóságok mintegy 1000 embert menekítettek ki. A településnek körülbelül 450 állandó lakosa van, nyáron azonban a környéken található nyaralók miatt jelentősen megnő a létszám. A tűz eddig több mint 420 hektárnyi területet érintett. A lángok megfékezésén több mint 250 tűzoltó dolgozik, munkájukat 11 repülőgép és a spanyol hadsereg különleges vészhelyzeti egysége, az UME is segíti. A pénteki szélirányváltás jelentősen megnehezítette az oltást, különösen a nehezen megközelíthető terepen. A Volkswagennél további jelentős költségcsökkentésekre lehet szükség ahhoz, hogy a vállalat hosszú távon versenyképes maradjon, figyelmeztetett Oliver Blum vezérigazgató. A Reuters szerint a német autógyártó történetének egyik legnagyobb átszervezése előtt áll. A tervek között akár további 50 ezer munkahely megszüntetése, illetve egyes üzletágok leválasztása is szerepelhet. A Volkswagenre egyszerre nehezedik a nyomás a kínai versenytársak miatt, miközben csökkennek kínai nyereségei. Az Egyesült Államokban pedig az importvámok nehezítik a működést. Európában emellett jelentős többletkapacitásokkal is küzd. Blume szerint a vállalat általános költségei több mint 30%-kal magasabbak a hasonló versenytárséknál. A Volkswagen felügyelőbizottsága szeptember 4-én folytathatja az átszervezési tervekről szóló tárgyalásokat. 117. születésnapját ünnepelte Ethel Catherine, a világ jelenleg legidősebb élő embere. A brit nő egy Surrey megyei idősek otthonában él London közelében. Catherine 1909. augusztus 21-én született Dél-Angliában. Élete során két világháborút, a brit birodalom felbomlását, a Szovjetunió létrejöttét és bukását, valamint a modern technológia hatalmas fejlődését is megélte. A 117 éves asszony szerint szép napot töltött családjával és barátaival, és már azt várja, mit hoz számára a következő év. Ethel Catherine tavaly április óta számít a világ legidősebb élő emberének, miután elhunyt a korábbi rekorder, a brazil Ina Canabarro Lucas. A Guinness rekord szerint minden idők leghosszabb ideig élt, hitelesen igazolt embere a francia Jean Calment volt, aki 122 éves korában, 1997-ben halt meg.
0: Időjárás.
2: A hegyvidéki területeken erős széllel kell számolni. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet elsőfokú figyelmeztetést adott ki. Az ország nagy részén emellett zivatarokra is figyelmeztetnek. A hevesebb záporokat intenzív csapadék és átmeneti vízszint emelkedés kísérheti. A hőmérséklet 19 és 30 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek a rendőrök Kassán, az amerikai sugárúton, a Shell benzinkút közelében, az Eperjesi út irányába. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: A hétvégén játsszák az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 5. fordulójának mérkőzéseit a párosítás. Ma 18 órától Dac Podbrezová, Ruzsomberok, Banská Bystrica, Michalovce, Skalica, 20.30-tól Košice, Slovan. Holnap 17 órától Trencsín, Trnava, 19 órától pedig Žilina, Komárno. A második labdarúgó liga 5. felvonásának műsora szombaton 16.30-tól Lehota Podvtácsnyikom, Slovan B, Povaská Bystrica, Samorin, Humenné, Liptovský Mikuláš, Bicsa, Zlaté Moravce, Galanta, Zsiar, 18 órától Prešov, Inter, vasárnap 10.30-tól Žilina B, Malzsenice, hétfőn 17 órától pedig Zvolen, Petržalka. Hazai győzelem született a labdarúgó NB1 5. fordulójának pénteki nyitó mérkőzésén. A Paks magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte a vendég Újpestet. A tolnaiak az első fordulót követően tudtak újra nyerni, míg a lilák a nyitókör óta most kaptak ki először. A további műsor ma 15.30-tól Vasas Felcsút, 17.30-tól MTK Nyíregyháza, holnap 17.30-tól Győr, Zalaegerszeg és Kisvárda, Debrecen. A Ferencváros Honvéd meccset december 2-ára halasztották. Szeptember 3-án pótolják a bajnok Győr és a Magyar Kupa címvédő Ferencváros mérkőzését, amelyet a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában kellett volna lejátszani. Sőn Szabolcs, a bajnok Győr labdarúgója, keresztszalag szakadás miatt nem játszhat az idény hátralévő részében. A labdarúgó Premier League új idényének péntek esti nyitó mérkőzésén Arsenal Coventry 3-0. Emma Zapletalová nyerte a 400 méteres gátfutást a lozanni atlétikai gyémántliga viadalon. A szlovák válogatott Göteborgban mindössze 75 perc alatt 3-0-ás vereséget szenvedett a francia együttestől. A cseh-svéd-török azeri közös rendezésű női röplabda Európa-bajnokság nyitó mérkőzésén a szlovákok ma 18 órától a társházigazda svédekkel mérik össze erejüket. Ugyanebben az időpontban bemutatkozik a magyar csapat, Isztambulban a lengyelekkel játszik. A szlovák férfi kosárlabda válogatott 81-79-re kikapott a bolgár együttestől a pozsonyi nemzetközi torna pénteki játéknapján. Előkészületi jégkorong mérkőzések Nyitra Ferencváros 6-2, Fehérvár Košice 1-4 és Slovan Wiener Capitals 6-5 hosszabbítás után. A szlovén világbajnok Tadej Pogacar a marajtoló Vuelta legnagyobb esélyese, Walter Attila révén pedig újra lesz magyar indulója a spanyol országúti kerékpáros körversenynek. Walter 7. 3-7-es viadalán áll rajthoz, korábban 4 Giro d'Italia-n és 2 Vuelta-n szerepelt. Véget ért a nyári szünet, tegnap folytatódott a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 12. állomás Zandvoort, ahol a 36. és jelen állás szerint az utolsó holland nagydíjat rendezik. A pontversenyben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája autózta a leggyorsabb kört a péntek kora délutáni szabadedzésen. Pár órával később brit csapattársa George Russell volt a leggyorsabb a sprint kvalifikáción, így ma 12 órakor ő kezdheti az élről a sprint futamot. Ugyancsak szombaton lesz az időmérő, mégpedig 16 órától. A vasárnapi 72 körös verseny 15 órakor rajtol.

0: bár a határon túli magyar közösségek jobbára a saját szerencséjük kovácsai, az anyaország által kijelölt irány, valamint azok az alapok, amelyeken a támogatás politika nyugszik, nagyban meghatározzák, hogy milyen válaszokat tud kínálni a kisebbségi magyar politikum a legfontosabb sorskérdésekre. De milyen feladatok és lehetőségek állnak a magyar kormány előtt a nemzetpolitika újjáépítése terén? A következő percekben Jeszenszky Géza történész, diplomata, az Antal kormány külügyminisztere válaszol. A nemzetpolitika egy sokszor sokak által használt kifejezés, amelyet bár gyakran hallani, nem biztos, hogy mindenki tisztában van a jelentésével, így kérem kezdjük azzal, hogy a politika szótára szerint tulajdonképpen mi is az a nemzetpolitika.
1: Hát a két háború között sokat használták ezt a kifejezést, elsősorban a határon túlra került, elcsatolt magyarokkal szembeni magyar állami politikát, kormánypolitikát jelentette. Hosszú idő, akkor erről csönd volt, nem is használták a kifejezést. Az Antal kormány személyesen, Antal miniszterelnök hozta, hogy úgy mondjam, vissza a közbeszédbe. Ma is azt jelenti, legfeljebb hozzá lehet tenni, hogy ez egyszerre belpolitika, és külpolitika, belpolitika a ország valamennyi száját érinti, hiszen majdnem minden területnek van kapcsolata a szomszédállamokkal és az ott élő magyarokkal. És annyiban külpolitika, hogy hát ez szomszédságpolitika, és a szomszédságban élő magyar kisebbségekkel szembeni támogatást, törődést, a velük való párbeszédet jelenti.
0: Figyelembe véve az ön által elmondottakat, tehát azt, hogy a nemzetpolitika lényegében egyszerre bel- és külpolitikai kérdés, tulajdonképpen ez egy olyan ügy, aminek az egész kormányzást valamilyen módon át kellene hatnia. De ideális esetben mire kellene épülnie a jól működő nemzetpolitikának?
1: Hát én azt remélem, hogy ez át is hatja. Az Orbán kormány látszólag nagyon nagy hangsúlyt helyezett a határon túli magyarokra. Bizonyos támogatások, jelentős anyagi támogatások érkeztek, hogy abból mennyi ment magánzsebekbe, ez egy külön téma. És emiatt az elmúlt évek alapján a Magyarországon, az anyaországban élő magyarok egy része bizonyos fenntartással, vagy akár mondhatnám, hogy ellenszenvvel követi azt a gondolatot, ami egyébként a magyar alkotmányban benne van 1982-től, hogy a magyar állam felelősséget érez, ami a fogalmazásban felelősséget vállal a határon túli magyarokért. Ez azonban szerintem erkölcsi kötelezettség, sőt, tulajdonképpen érdekünk is, hiszen a határon túli magyarok jó esetben valóban együtt pozitív kapentenek a szomszédállamok és Magyarország között, előmozdítják a gazdasági kapcsolatokat, amelyek jövedelmet is jelentenek, alkalmasak arra, hogy a periférikussá vált határmenti területeket visszakapcsolják a gazdasági vérkeringésbe, amit az Európai Unió és azon belül a Schengeni rendszer, tehát a határellenőrzés szülése ez elősegíti. Úgyhogy valójában ez a nemzetpolitika egy olyan terület, amely valóban az összmagyar társadalmat belértve a határon túl érő, tehát egész magyar nemzetet érinti, és jó lenne, hogyha ezt teremteni meg, ezt jelenteni a sokszor emlegetett magyar egységet, az, hogy a magyarsága határok módosítása nélkül is egy kulturális és szellemi egységet kell, hogy képezzem.
0: Ezek szerint, hogyha az elmúlt évtized vagy másfél évtized nemzetpolitikájának sajátosságait vizsgáljuk, akkor arra jutunk, hogy az utóbbi évek modellje az nem teljesen volt összhangban egy ideális működésképével?
1: Igen, hát hogyha hosszan tudunk beszélni, amire azért még most sincsen alkalom, akkor ez egy külön elemzést igényelne, hogy egyáltalán mi volt jó és mi nem volt jó az Orbán kormányok elsőbben az utolsó 16 év nemzetpolitikájában. Azonban, ha csak ömöre próbálom ezt kifejezni, akkor azt mondom, hogy a szándék az jó volt, a végrehajtás azonban nagyon sok kritikát ad, és kell is, hogy kiváltson így visszatekintve. Nem véletlen, hogy többek között a nemzetpolitikáért a határon túli magyarokhoz fűződő viszonylag felelős miniszter Tar Zoltán is egy üzenetben, amit kolozsvároni Magyar Napok egyításán olvasott föl, az ő képviselő Kolla István helyettes államtitkár, tehát Tar Zoltán egyfajta bocsánatot

0: tarantino magyarokért azért, hogy őket eszköznek használták föl belpolitikai célokra, különösen szavazatvásárlásra és egyfajta hát hangulatkeltésre, annak a demonstrálására, hogy az Orbán kormány az mennyire szívén viseli a határon túli magyarok sorsát.
1: A Tar Zoltán által jegyzett, ön által is említett üzenetben a bocsánatkérésen túl azt is leszögezte, hogy szakítani kell az utóbbi évtizedekre jellemző, jobbára leterhelt magyar-magyar kapcsolattal, ami az ön által vázolt eseményekből adódott. Ez megfelelő első lépés lehet ahhoz, hogy az új kormány új alapokra helyezze a nemzetpolitikát?
0: Hát föltétlenül, hogy ez az első lépése. Én azt hiszem, az első lépés az volt, hogy egészen friss miniszterelnökként Magyar Péter meghívta Budapestre a határon túli magyar szervezetek, pártok vezetőit, és azt hiszem, hogy valami olyasmit mondhatott nekik, hogy igen, az elkötelezettség megvan, eddigi módszereket nem lehet folytatni, felül kell vizsgálni a pénzosztás, mondhatnánk, hogy pénzszórás gyakorlatát, a visszaéléseket, de ez nem jelenti azt, hogy a legkisebb mértékben sem, hogy a új magyar kormány számára nem lenne fontos, sőt nem lenne kiemelten fontos a határon túli magyarok ügye.
1: Ha már a felülvizsgálatot említette, akkor érdemes még egy kicsit a múltban kutatnunk vagy bolyonganunk, mielőtt tovább lépünk a jövőre, tekintve, hogy bármilyen is valaminek a minősége, az elődökre, illetve azok munkásságára előbb vagy utóbb valamilyen módon mégiscsak referencia alapként szoktak tekinteni, vagy azért, mert valaki hasonlóan jól szeretné csinálni, vagy azért, mert nem szeretne hasonló hibákat elkövetni. Ebből az alapgondolatból kiindulva, milyen tanulságokat kellene levonni az utóbbi több mint másfél évtizednek nemzetpolitikájából?
0: Hát lehet azt mondani, hogy én hazabeszélek, de akkor azért visszatérnék 1990-re, az Antal kormány megalakulására, amelynek egyik eleme volt, hogy megalakult a határon túli magyarok hivatala. Ennek volt egy-két évvel korábban alakult előzménye, Pozsgai Imre államminiszterként már létrehozott egy testületet, ezt terjesztette ki, és tette intézményesekké ez a hivatal. Ez 2005-ig állt fönn, azonban elsősorban 1994, tehát az Antal kormány fölváltó kormány alatt már háttérbe szorult, és ezt betetőzte a 2005-ös feloszlatása. Ezután a külügyminisztérium, majd később már az Orbán kormányok alatt a miniszterelnökség feladata volt e témának a gondozása. Most az elmúlt 16 évben a fő problémát látszólag talán kiemelten a visszaélések jelentették, de én túlvennék ezen. A cél csak az lehet, és senki sem vonja kétségbe, hogy a cél a határon túl rekedt a békeszerződések értelmében elszakított területeken élő magyarok megmaradása és jogaik biztosítása annak érdekében, hogy a jövőjük is biztosítva legyen, tehát hogy a Kárpát-medence a mai Magyarországhoz nem tartozó részein is a magyar kultúra, a magyar szó fönnmaradjon következő 100 vagy akár több 100 évben. Ezt a célt sok mindennel lehet szolgálni, és az egyik módja valóban a gazdasági támogatás, a munkahelyteremtés, és ezzel függésben a népesség megtartás. Ez lesz az új kormánynak, munkájának, céljának is a fő kerete. Nem lebecsülendő, és semmiképpen sem megtagadandó volt az, hogy támogatni a határtúli magyarok kultúráját, mindenek előtt az iskola ügyet, akár már az óvodákat is. 90-es években tűnt a legfontosabbnak, már csak azért is, mert az anyaország összeg ereje nem tette lehetővé, hogy komoly érdemi támogatást nyújtsunk gazdasági téren. A támogatás tehát inkább kulturális téren volt, de még volt a segítő jobb néven orvosi segítségnyújtás is, különösen olyan területeken, mint Kárpátalja, ahol az orvosi ellátás katasztrofális volt. Visszatérve tehát az iskola ügyre és a magyar kultúra támogatására, ez valóban előfeltétele a magyarság megmaradásának. Ennek ugyanakkor van egy veszélye, ami azóta vált igazán láthatóvá és tapasztalhatóvá, hogy azok a fiatalok, akik a határon túlon magyar neveltet is kapnak, a óvoda is, ha esetleg most már ugye van Erdélyben is, meg Komáromban is magyar felsőoktatás egyetem, hogy az ő céljuk sok esetben az lesz, hogy áttelepülni Magyarországra, hiszen oktatási révén is sok esetben is magyar vidéken élve, magyar családban felve a államnyelvet, mi esetünkben a szlovákat, illetve a románt vagy a szerbet nem, vagy nem kellő mértékben ismerik, tehát kevésbé tudnak beilleszkedni az adott társadalmába, a gazdaság életébe, és ennek következtében a kivándorlás, az áttelepülés a megoldás számukra, és az Európai Uniós tagság révén sokszor már is Magyarországra, hanem jobban fizető Európai Uniós tagokban kapható állásokra meg. Tehát a cél a megmaradás, ennek egy nem várt és nem kívánt következménye lehet, hogy az áttelepülés a magyar kisebbségek létszámának rámajnak is mondható fogyatkozása. Ez a fogyás nem csak számszerű, hanem arányban, hiszen 1920 után, tehát a trianoni békeszerzés után a Magyarországhoz, szomszédállamokhoz csatolt magyarság aránya sokkal nagyobb volt, mint a mostani, általában háromszorosa volt. Tehát mondjuk Szlovákiában, és a Szlovákiában részévé vált Szlovákiában nem egészen 2 millió volt a szlovák nyelvű, szlovák tudatú, magát annak nevező lakosság aránya, és mondjuk akkor oda tartozó Kárpátaljával együtt 1 millió, tehát mondjuk mai Szlovákiára alapítva kb. 800 000 magyar volt. Tehát ebből is látható, hogy egyharmadára csökkent a szám és az arány is. Ez, amivel szembe kell nézni az új kormánynak, hiszen az Orbán kormány most a rossz helyre kézbe menő pénzek, mondjuk ide sorolnám a számtalan stadion építés és foci akadémiát, de itt ezen túlmenően a cél az volt, hogy úgy mondjuk, hogy ezek megmaradjanak magyarnak, ebből nem következett az, hogy arra készítették volna elő az ott élő fiatalabb magyar nemzedéket, hogy akár a magyar állam is a nemzetközi közös segítségével megerősített vagy megvédett jogaik birtokán maradjanak a szülőföldjükön. Tehát a szülőföldön maradás és az ottani érvényesülés, az ottani politikai jogok biztosítása, sok esetben csak kivívása vagy megőrzése, ez kell, hogy legyen jövőben is a magyar nemzetpolitikának a célja.
1: Több fontos felvetést is említett, amit nem árt, hogyha picit közelebbről is megvizsgálunk, és ezek egyike, hogy a mindenkori nemzetpolitika elsődleges céljának a megmaradás mellett a nyelvi és kulturális önazonosság megőrzésének kellene lennie, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy a támogatás politika a továbbiakban is működjön. Az eddigi mechanizmust azonban élesen bírálja, mindezt arra alapozva, hogy a pénz jó része magánzsebekben kötött ki. De mennyire volt általános ez a jelenség, illetve milyen változtatásokkal lehetne megakadályozni azt, hogy ez a továbbiakban is így folytatódjon?
0: Én azért remélem, hogy a támogatások nagyobb része azért nem magánzsebekbe vándorolt. Ugyanakkor az is vitatható mindesetre, hogy minden intézmény, amit támogatott a magyar kormányzat, ez ennyire volt hasznos. Nézzük, mondjuk a magyar kultúrához tartozó műemlékek, templomok megóvása, és a restaurálása, ez megint csak egy jogos feladat. Ez mondjuk látványosan, és mondhatnám, hogy eredményesen folyt. Csak egy jó példa mondjuk a Borsi kastély, a Rákóczi várnak a helyreállítása is nagyon okos módon működtetése. Azután egyesületek, magyar szervezetek, azok támogatása megint helyén való. De mondjuk a média esetében, ahogy a Magyarországon is Orbán kormány sokak szerint, én is hajlamos vagyok egyetlen, sok esetben kormányzás helyett csak kommunikált. Magyarul az agymosás, a propaganda volt egy kiemelt cél, és ez látható volt, érzékelhető volt a határon túli magyarok esetében is. Tehát sok olyan orgánumot támogattak, amelynek nem biztos, hogy szükség volt, vagy nem biztos, hogy azt a célt szolgálta, amire hivatott volt, hanem inkább a magyarországi politikának csinált propagandát építette föl határon túl mondjuk a Fidesznek a bázisát, ez különösen Erdélyben volt tapasztalható, ezt én személyesen is a közelmúltban is megtapasztaltam. Azután hát ugye látható, hogy napvilágra kerülnek különböző támogatási összegek és azoknak a címzetje. Olyan intézményeket is látunk, amelyek gyakorlatilag nem produkáltak semmit. Támogattak olyan programokat, számítástechnikai fejlesztéseket, amelyeknek látható módon, vagy alig látható az eredménye. Tehát ezeknek a felülvizsgálata indokolt, és ebből elérhető az, hogy eddig a határon túlra került támogatás összegszerűen nem nagyon változik, nem csökken, de sokkal jobban lesz felhasználva, sokkal egyértelműbb jó célok érdekében. És hát amikről eddig itt szó esett, látható, hogy nem elég a jó szándék, hanem szembe kell lépni a sok esetben nem várt eredménnyel. Mondjak erre egy nagyon szomorú példát. Ugye a Vajdaságban, tehát a Szerbiához tartozó egykori magyar területen két háború között körülbelül 400 ezer magyar él. Tilkói időszak végig is még ilyen 350 ezer a Vajdaságnak nevezett délvidéken a magyarok száma. Na most ez részben a délszláv háború, a menekülés, de nagy mértékben azt csökkentette egész drámai mértékben, ha jótól most talán 160 ezer van, hogy a magyar állampolgárság megadásával, ami önmagában véve egy rokonszenves cél, ezzel lehetővé vált, hogy az Európai Unióhoz nem tartozó Szerbiában élő, pláne ott született, nevelkedett magyarok a magyar útlevél birtokában könnyen jöjjenek át Magyarországra, vagy akár könnyen álljanak odébb és dolgozzanak valahol az Európai Unióban. A népességfogyás rendkívül felgyorsult délvidéken, és hát ez semmiképpen sem tekinthető kívánatos célnak. Ugyanakkor azért még azt hozzáteszem, hogy sem én, sem senki nem vitathatja el azt a jogát magyar határokon kívül született magyar tudatú embernek, ha úgy dönt, akkor váltson hazát, váltson országot, és jöjjön át. Ez különösen indokolt, tehát mondjuk magas képzettségű emberek, tudósok esetében, hiszen Trianon előtt is volt egy állandó bevándorlás a ország középső területére, főleg Budapestre. Ha megnézzünk, vannak ilyen tehetségtérképek, hogy a különböző a magyar kultúra, a magyar tudomány nagyságai, még Trianon előtti nagyságai, hol születtek, hát ezeknek egy jelentős része nem Budapesten, vagy nem a mai Magyarországon született, de ugyanilyen karriert nevett Budapesten szerzett. Tehát nem szabad elítélni a Magyarországra a vándorlásnak a törekvését. Itt egy jó arány lenne szükség, és hát különösen arra lenne szükség, hogy a magyar szülők érezzék át annak a pozitívumát, jelentőségét, hogy ők egy nagy múltú nemzethez tartoznak, nagy kultúrával, irodalommal. Ezt érdemes megőrizni, és hát ahogy azt látjuk Nyugat-Európában, Nyugat-Európában második világháború után stabilizálódott a ott élő, ott is vannak nemzeti kisebbségek, a legismertebb mondjuk Dél-Tirolban az osztrák német anyanyelvűek, Oroszország tartományában, de Belgiumban 60 ezer német van, Finnországhoz tartozó holland szigeteken, hogy mindenki svédül beszél ma is, tehát nem egy illúzió, nem egy lehetetlen az, hogy stabilizálódjon a nemzeti kisebbség létszáma, ehhez szükség van egy toleráns, támogató, többségi nemzet részéről egy tanúsított politikára, és hát ahol erre lehetőség van, vagy van meg alapja, akkor ha van anyaország, akkor természetesen támogassa a megmaradást. Hiszen Európa valójában nem nemzetállamokból áll, hanem Nyugat-Európa is nem csak, hogy vannak nemzeti történelmi kisebbségei, hanem hát rengeteg a vigyes házasság. Tehát Európáról nyugodtan elmondhatjuk, hogy egy több nemzetiségű, több nyelvű földrész. Ebben az Európában kell, hogy maradjon meg a magyarság nem csak az anyaországban, hanem a Kárpát-medence többi részén is.
1: És a kivándorlás kapcsán van még egy szempont, amit érdemes behoznunk, mégpedig az, hogy Magyarország úgynevezett utódállamaiban a kisebbség ma sokkal rosszabbul áll a többségi nyelv elsajátításában, mint a rendszerváltás előtt, legalábbis az elemzők többsége így vélekedik a kérdésről, és úgy vélik, hogy pont ez az, ami nagyban megnehezíti, hogy az érintettek a szülőföldjükön tudjanak érvényesülni. De hogyan kellene a magyar kisebbségeknek úgymond jól integrálódnia a többségi társadalomba, hogy a folyamat vége ne egy teljes asszimiláció legyen?
0: Igen, hát én is mindig hangsúlyozom, hogy más az integráció és más az asszimiláció. De a kettő közötti válasz eléggé bizonytalan, és a tudatban sem válik el sokszor. Túl hangzik, hogy integrál a kisebbséget, de valójában sokszor emögött az asszimiláció alig titkolt célja. Hiszen, és ez nagyon keményen hangzik, de sajnos azt kell mondanom, nekem ez meggyőződésem, hogy legalábbis a két háború között, de még inkább a kommunista korszakban szomszéd államok többségi nemzetei arra törekedtek, hogy eltűnjön az ottani magyar kisebbség, vagyis hogy trianonulag igazoltá váljon. És ez a folyamat begyorsult a rendszerváltozások után. Tehát a kérdés az, hogy lehetséges-e valóban integráció, asszimiláció nélkül. És erre a válasz csak az lehet, hogy lehetséges, meg kell próbálni, ehhez pedig sok mindenkinek a kétsége is, persze a többségi nemzet hozzájárulása szükséges. Tehát szűnjen meg a diszkrimináció, szűnjön meg kísérletek, hogy korlátozzák a kisebbség, adott esetben így a magyar kisebbség nyelvének használatát. Valójában arra van szükség, hogy kisebbségek által lakott, vagy több, nagy mértékben általuk is lakott területeken legyen egyfajta kétnyelvűség. Mint történész előszeretettel szoktam hivatkozni, a szlovák nemzet nagy barátja, egy skót történész, R.W. Seton-Olson, egy Scotus Viator néven ismerte a két háború közötti magyar és szlovák társadalom is. Ő egy 29-ben Masaryk elnökhöz írt memorandumában csupa olyan dolgot javasolt, amelyre szükség volna ma is, csak távol állunk a megvalósulástól. Tehát ő javasolta például a közigazgatást kétnyelvűségét, magyar nyelvhasználatot, a kétnyelvűséget, a látványos kétnyelvűséget. Most nem akarom felsorolni, erről írásban én többször szóltam és ajánlom is még az érdeklődők figyelmébe, felértve a szlovák társadalmat, mert tanulhatnának a barátjuktól. De visszatérve tehát arra, hogy itt egy megoldást volna kívánatos, hogy igen, maradjanak, legyenek anyanyelven, magyar nyelven tanító iskolák legalábbis az egyetemig, tehát a érettségig bezárólag. Azonban ezekben az iskolákban eredményesen tanítsák a többségi nyelvet. Sok esetben ezt tapasztaltuk Szerbiában is, Romániában is, de talán Szlovákiában is, hogy nem mint egy idegen nyelvet tanítják. A nacionalisták azt mondják, hogy lehet mondjuk Romániában idegen nyelvnek nevezni a román nyelvet. Tehát nem, ez egy nyelvtanítási alap, én nyelvszakos tanár is vagyok. Akkor lehet jól megtanulni egy számunkra idegen nyelvet, de azt nem úgy tanuljuk, hogy mintha mi is a többséghez tartoznánk. Tehát ha egy magyar anyanyelvű gyerek bekerül egy szlovák óvodába, vagy bekerül egy szlovák alapiskolába, hát ő föl fogja szedni az adott nyelvet, a szlovák nyelvet, de nem fogja tudni igazán jól beszélni azt, és akkor valószínűleg egy gyenge tanulónak fogják elkönyvelni, és ez meghatározza az életesélyeit. Ma viszont idegen nyelvként tanulja, ahogy mindenki tanulja ma az angol nyelvet, vagy a német nyelvet, a francia, a spanyolt, akkor annak a nyelvtanát ismerni tudja, ha akkor képes lesz arra, hogy magas szinten is megértse a többségi nyelvet. És erre mondjuk az én baráti körömből is, Szlovákiában is, de különösen Erdélyben vannak olyan baráti családok, ahol a gyerekek magyar iskolába jártak, és a környezeti baráti körük is magyar volt, de azért a iskolában, tehát mint a rendszerváltás előtt volt, román vagy szlovák nyelv alapjait, nyelvi alapjait elsajátították, és azután felsőfokú tanulmányoknál fél év alatt már magas szintűvé vált és aktív nyelvtudással vált a szlovák vagy a román nyelvtudás. Tehát erre is kell ügyelni, hogy valóban ne egy elszigetelt, egy zárvány legyen a a határon túli magyar kisebbség, hanem éljen abban a társadalomban, ahová a történelem helyezte őket. Jöjjenek hát Magyarországra is, akkor látják, hogy igazán, hogy azért ez egy nagy nyelv, egy nagy kultúra, de nagyon sok esetben éppen a kétnyelvűségük jelenthet jobb karriert, hiszen nem csak a gazdasági életben, hanem akár a közigazgatásban is nagy előny, ha valaki két nyelvet magas szinten ismer. A tudományban, különösen a humántudományokban, a Kárpát-medence, vagy úgymond a utódállamokban nagy előny, hogyha valaki két nyelven beszél. Csak nézzük a történelmet. Hát a magyar, és így tulajdonképpen a szlovák történelem is latin mellett a magyar nyelv tudása elengedhetetlen, hogy a forrásokat valaki ismerje és vizsgálni tudja. Szóval a kétnyelvűség a kívánatos, a kétnyelvűség pedig nem jelent nemzetváltást, kultúraváltást, hanem éppen, hogy azt tudja becsülni egy másik nemzet kultúráját, akinek van egy erős nemzettudata, de magas szinten megismerte a másik nemzet értékeit. Erre egy nagyon fontos példa, hogy a két háború között, tehát onnan után számos olyan szlovák, román és szerb ember volt, sok esetben írók, költők, akik jól megtanultak magyarul, és ők váltak a magyar irodalom tolmácsolóival, fordításaikkal, és így az akkori szlovák, román, szerb társadalom a magyar kultúrát megismerte, de hát nem csak a humán kultúrában a jelentőségű. Tehát a kétnyelvűség legyen a cél, ahhoz kell a vegyes lakta vidékeket, nem csak, hogy mondjuk a szlejzatokban, az igazgatásban az érvényesüljön, hanem például lehessen tanulni másik nemzet nyelvét. Az említett Dél-Tirolban olasz nyelvű, a déli részen élő olasz nyelvűeknek kötelező az iskolában tanulni a németet, a német anyanyelvűeknek pedig az olaszt. Egyébként ezt is javasolta Fitton Watson, hogy az iskolákban tanítsák, de csak a kisebbség iskola tanítsa a többség nyelvét, hanem mondjuk Dél-Szlovákiában lehessen tanulni fakultatív módon a magyar nyelvet is. Ekkor válik igazán egyenjogúvá a két nemzetiség.
1: A jól működő kétnyelvűséghez tehát egyrészt szükség van egy toleráns többségi társadalomra, de feltehetően a helyi politikumnak is nagy szerepe van ebben, és gondolok itt most térségünkről lévén szó a szlovákiai magyar politikusokra. De tulajdonképpen nekik ezen folyamatok megvalósulásából hogyan kellene kivenni a részüket, vagy hogyan kellene ebben részt vállalniuk?
0: A politikában, ha egy magyar kisebbségi szerepet vállal, országos politikában, akkor mindenképpen elég magas szinten kell elsajátítani a többségi nyelvet, hiszen az adott országok parlamentjében csak a többségi nyelven lehet megszólalni, és különben, hogyha hatni akarunk az érveinkkel, hát akkor adott esetben szlovákul kell érvelnünk és vitáznunk a szlovák politikusokkal. Az a helyi politikában is azért célszerű, hiszen ma már Dél-Szlovákiában sem beszélhetünk egy olyan önmagyarságról, mint mondjuk 1920-as, 30-as években, vagy akár még 1920-as években is. Tehát a helyi politikában is nem csak szükség van mindkét nyelv ismeretére, hanem kívánatos az, hogy azt is jelent csak kétnyelvűség, hogy a magyar párt adott esetben egyfajta regionális párt is, hiszen Dél-Szlovákia a gazdasági helyzetét nem egyszerűen annak a hátrányát, az elmaradottságát nem csak az ott élő magyarok szenvedik meg, hanem az ott élő szlovákok is. Tehát optimális esetben én azt mondom, hogy szükség van úgymond etnikai magyar pártokra, azonban ezek pártok egyben képviseljék azt az egész területet, ahol ők élnek. Mondjuk Székelyföld esetében, ahol hogy van két abszolút magyar többségű, 70-80%-a magyarság, az ott területnek a gazdasági fellendülése, az az ott élő románoknak is az érdeke. Ugyanúgy Dél-Szlovákia felzárkóztatása, ez az ott élő szlovákoknak az érdeke. Tehát olyan politikára van szükség országos szinten is, meg helyi szinten is a magyar kisebbség részéről, ami egyúttal találkozik az ott élő szlovákok érdekeivel, és azt mondhatják, hogy igen, ez a párt a mi kerületünket jól képviseli, és hát tulajdonképpen nem akarok állást foglalni, hogy helyes vagy helytelen volt a KIT nevű magyar-szlovák párt, de a célkitűzés mindenképpen egyetértek, hogy etnikai párt az nem egy elzárkózás kell, hogy jelentsen, tehát nem egy magyar zárvány, hiszen a mai világban pláne ma már olyan a népmozgás, olyan a gazdasági helyzet, hogy senki sem tud bezárkózni is a saját kis etnikai közösségébe. Ha ezt a magyar politika tudatosan vállalja, és meg is tudja szólítani a többségi nemzetet, akkor válik eredményessé, és akkor tud kellő képviseletet szerezni az országos parlamentekben.
1: Ahhoz azonban, hogy a határon túli magyarok által választott döntéshozók az adott állam törvényhozási folyamataiban is részt vállalhassanak, elengedhetetlen, hogy a választók az urnákhoz járuljanak és bizalmat szavazzanak azoknak, akik aztán érvényesíthetik az érdekeiket. A választói aktivitás terén azonban nem minden határon túli közösség áll jól, és ezen a fronton a szlovákiai magyarok sem igazán jeleskednek. Hogyan és mivel növelhető tehát a választói aktivitás?
0: Igen, hát én az elmúlt 35 évben sokszor jártam a határon túli magyarok között, találkoztam velük előadásokon, neki különböző írásainkban. Ezt mindenütt, mint egy ilyen ceterum censeo refrénként hangzott, hogy igen, az aktivitás. És itt hát nem tudom, hogy az érvek miért nem elegendőek, hiszen ha egy magyar megérti azt, hogy ha ő aktívan részt vesz a választásokon, akkor nem csak hogy arra van esélye, hogy népességi aránynak megfelelő képviselete legyen az ország parlamentjében, hanem miután ez egy általános jelenség, hogy csökken a választói aktivitás. Ez a románok között is, a szlovákok között is, szerbek között is megfigyelhető. Hogyha tudatosan a magyar kisebbség ráérezne arra, hogy ha én nagyobb aktivitást mutatok, vagyis túllépem, hát úgynevezett lehagyó aktivitásban a többségi nemzetet, akkor erősebb képviseletem lesz az adott parlamentben, és akkor több esélyem van az én jogos érdekeimet képviselni. Úgyhogy ez sajnos úgy tűnik, hogy általában pusztába kiáltó szó marad. Hát nem tudom, hogy itt az érvelés nem elég erőse, nem hangsúlyozzák-e kellően, mondjuk a választásokon részvevő magyar politikusok, vagy a szülőkhöz, vagy az adott helyi politikában ez jobban kellene érvelni emellett, hiszen azért azt is látjuk, hogy Nyugat-Európában viszont a különböző kisebbségek nagyobb aktivitást mutatnak, és így érik el, hogy az érdekeiket tudják eredményesen képviselni. Feladat lehet a magyar politikusok számára.
1: És az aktivitáson túl az egyes választási statisztikák még egy érdekes tendenciát kirajzolnak, mégpedig azt, hogy a közösség egy része számára már nem annyira mérvadó az etnikai alapon történő politizálás, és évek óta szlovák pártokra szavaznak. Hogyan tudnák ezt a csoportot megszólítani, illetve mi az, amivel elérhetnék a választók ezen csoportját?
0: Igen, hát ez is egy olyan tendencia, amelyik növekedett az elmúlt évek során. Én is jól ismerem azokat az érveket, amelyek azt mondják, hogy hát, hogyha a többségi pártokban, azoknak a magyar kisebbségi jogok iránt bizonyos érzékenységet mutató pártjaiba beépül, akár ott képviselőjelöltséget vállal egy magyar, akkor jobban lehet előmozdítani az adott kisebbség érdekeit. Én azt nem tartom nagy bajnak, ha a többségi pártokban akad, és nem csak magyar, és nem magyar szavazó, hanem magyar képviselőjelölt is, de azért lássuk be, hogy a többségi pártok a többségi lakosság érdekeit, világnézeti, politikai felfogását képviselik, és náluk csak nagyon, a legjobb esetben is csak nagyon hátul van a kisebbségi jogok képviselete. Tehát a 20. század, vagy akár a 21. század első két évtizede Európa szerte azt igazolja, hogy mégiscsak szükség van etnikai pártokra. Azzal együtt, amit előbb, amiről már beszéltünk, hogy ugyanakkor ez az etnikai párt egyfajta regionális párt is legyen, tehát ne érezze úgy a ott élő többségi nemzetiségű számára egyfajta rivális, nagyisten ellenség a magyar etni párt. Úgyhogy hát ezek is olyan dolgok, amelyeket könnyű kimondani, könnyű belátni, nehéz megvalósítani.
1: Ennek az érdekérvényesítésnek, amiről eddig beszélgettünk, közvetettebben ugyan, de az is része, hogy a magyar külpolitika kiálljon a nemzeti kisebbségek jogaiért, ami a mai szlovákiai magyar kontextusban különösen érdekes és fontos, tekintve, hogy még mindig komoly hullámverést eredményező Benesügy árnyékában léteznek a szlovákiai magyarok, de ezen a fronton egészen pontosan mit kellene kínálnia a nemzetpolitikának?
0: Igen, hát ez is visszamegy az én 90-es években szerzett tapasztalataimra is, mondjuk történészi ismereteimre is. Föltétlenül szükséges az, hogy a magyar politika egyszerre nyújtson kezet a többségi nemzetnek, és ölelő kart a magyar kisebbségeknek, vagy másként kevésbé patetikusan fogalmazva. Egy olyan szomszédsági politika, amely valóban a közös érdekek alapján egy jó szomszédsági, mondhatnánk el, baráti viszonyt teremt a szomszédos országok között, tehát Magyarország és szomszédai között, ez előmozdíthatja is, kedvező atmoszférát teremt ahhoz, hogy a magyar kormány nemzetközi fórumokon is és a kétoldalú kapcsolatokban is lépjen föl a magyar kisebbségek érdekében. Ha jogfosztást, diszkriminációt tapasztal, akkor lépjen föl, ez kötelessége is, és ugyanakkor akkor van el esélye, hogyha a partnerben is megvan a készség. És itt nagyon fontos az, hogy akkor volt a legjobb, mondjuk szlovákiai magyar kisebbség helyzete is, amikor volt egy erős parlamenti képviselete, és a magyar kormány és a szlovák kormány politikai felfogása egymáshoz eléggé közel állt. Mondjuk Dzurinda esetében és az első Orbán kormány esetében ez talán elmondható. Vagy mondjuk magyar-román viszonyban, amikor Konstantides személyében egy olyan román államelnök volt, aki egy felvilágosult, emelkedett kisebbségpolitika híve volt, ezt is személyesen tapasztaltam vele, és olyan miniszterelnöke is volt, aki például Románia területében először március 15-én külön köszöntötte a magyarokat, az erdélyi magyarokat nemzeti ünnepükön. Tehát itt kéz a kézben jár a okos, jó, tisztességes szomszédságpolitika mindkét ország részéről, és a határon túli magyarok támogatása, és ehhez még valami szükséges az, hogy a magyar kormánynak legyen hitele, legyenek támogatói az európai országokban, az Európai Unióban, az Európa Tanács tagállamaiban. Itt általában akkor van esélye a adott esetben a jogos panasz, magyar panaszok orvoslásának, hogyha a magyar kormány, hogy mondjam, népszerű, a tekintélye van. Az Orbán kormánynak egyik nagy-nagy mulasztása volt, mondhatnám, hogy bűne volt, hogy teljes mértékben összeveszett a szomszédaival, különösen összeveszett az Európai Unióval, egy fekete bárányá vált az Unióban. Hát egy ilyen ország esetében nem várható el, hogy ő rá ugyanakkor hallgassanak akármennyire jogos panaszának a követésénél. Tehát ilyen szempontból is jogosítja van az új magyar kormánynak, amely már is rendezkedett az Európai Unióval, nagyon jól fogadják Európa szerte a demokratikus kormányok, a demokratikus pártok, a Tisza párt tagja az Európai Néppártnak, úgyhogy itt jó esélyünk van, hogy az Európa rokon szemvel fogadja és támogassa a magyar kisebbség helyzetét, beleértve azokat a gazdasági területfejlesztési támogatásokat, amire nagy szüksége van magyar kisebbségeknek, mert gyakorlatilag azért valamennyien gazdaságilag egy hátrányosabb területen élnek, vagy hátrányosabb helyzetben vannak. Tehát az Európai Unió területfejlesztési támogatásaiban is jelentős lehet az, hogyha magyar kisebbség érdekeit és igényeit meghallgatják, és ezt egy jó, egy rokon szemmel bíró politika tudja előmozdítani.
1: Magyarország eddigi támogatás politikája főként szavazatszerzési célokat szolgált, így a pénzek egy része magánzsebekben kötött ki, ami azt eredményezte, hogy intézmények helyett épületek szépültek, kulturális terek helyett pedig inkább futballstadionok épültek. Véli Jeszenszky Géza történész, diplomata, az Antal kormány külügyminisztere, akivel az elmúlt percekben egyebek mellett arról beszélgettünk, hogyan kellene kinéznie ideális esetben a jól működő magyarság politikának.

0: 9 óra 57 perc, és kedves hallgatóink, nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Ennyi fért napindító műsorunkba augusztus 22-én szombaton. A hangmérnök Zsabka Levente és a hírszerkesztő Mezőszállási Márk nevében is hálásan köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tilajcsik Dórát hallották. Minden jót, a viszonthallásra!
1: Mikor letértem az útról, pontosan tudtam, hogy ahova lépek, ott nem nő virág. Néztem jobbra-balra, és a lidérc fény kicsalt a szememből,

tovább senki sincsen, viharon túl szél csendben innen. Aztán neki láttam újra, pokoli zsákmánnyal a zsebembe, átgondoltam, hogy lesz a folytatás. A koboldok dögkutya és a Szentlélek koszorúja között van itt egy szimpatikus nyúlcsapás. Így hát elindulok rajta, nem nézek se jobbra, se balra, csak hazafelé. Egyenesen kalandokarban kicsi kincsen, viharon túl, szél csendben innen.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A kelet-európai NATO tagok több pénzt fizetnének az amerikai katonákért. Újabb erdőtüzek pusztítanak Spanyolországban. Erős szélre és zivatarokra figyelmeztetnek. A mikrofonnál Mező Szellási Márk. Jönnek a részletek. Az Egyesült Államok és Kanada nem tudott megállapodni arról a kereskedelmi egyezményről, amelyen megakadályozhatta volna az új amerikai vámok bevezetését. Washington szerint Kanada az utolsó pillanatban nem fogadta el a megállapodás feltételeit, az Egyesült Államok ezért 50%-os vámot vetett ki a kanadai termékek egy részére, a vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Mark Carney kanadai miniszterelnök igazságtalannak nevezte az amerikai feltételeket és közölte, Kanada dollárért dollár alapon megtorló intézkedéseket vezet be. A két ország közötti kereskedelmi forgalom tavaly elérte a 880 milliárd dollárt. Carney szerint a kapcsolat az Egyesült Államokkal tartósan megváltozott, ezért Kanadának diverzifikálnia kell külkereskedelmét és csökkentenie kell az amerikai piactól való függőségét. A NATO keleti szárnyának országai készek lehetnek nagyobb részt vállalni az Egyesült Államok európai katonai jelenlétének költségeiből. A Bloomberg szerint ezzel Donald Trump amerikai elnököt szeretnék megnyugtatni, aki felülvizsgálja az amerikai csapatok európai jelenlétét. A keleti NATO tagállamok képviselői augusztus 27-én Brüsszelben találkoznak Elbridge Colby amerikai védelmi miniszter helyettessel. A tárgyalásokon várhatóan azt is hangsúlyozzák majd, továbbra is szükségük van az amerikai katonai jelenlétre. Az Egyesült Államok jelenleg mintegy 80-100 000 katonát állomásoztat Európában, a rotációtól és a hadgyakorlatoktól függően. Körülbelül egyharmaduk Németországban szolgál, míg Kelet-Európában ennél jóval kevesebb amerikai katona állomásozik. A keleti szövetségesek jelezni kívánják, készek hozzájárulni a költségekhez, hogy az amerikai katonák továbbra is Európában maradjanak. Evakuálták a kelet-spanyolországi Hátova települést, miután erdőtűz tört ki a Valencia közelében fekvő Sierra Calderona természetvédelmi területen. A tüzet a feltételezések szerint villámcsapás okozta. A hatóságok mintegy 1000 embert menekítettek ki. A településnek körülbelül 450 állandó lakosa van, nyáron azonban a környéken található nyaralók miatt jelentősen megnő a létszám. A tűz eddig több mint 420 hektárnyi területet érintett. A lángok megfékezésén több mint 250 tűzoltó dolgozik, munkájukat 11 repülőgép és a spanyol hadsereg különleges vészhelyzeti egysége, az UME is segíti. A pénteki szélirányváltás jelentősen megnehezítette az oltást, különösen a nehezen megközelíthető terepen. A Volkswagennél további jelentős költségcsökkentésekre lehet szükség ahhoz, hogy a vállalat hosszú távon versenyképes maradjon, figyelmeztetett Oliver Blum vezérigazgató. A Reuters szerint a német autógyártó történetének egyik legnagyobb átszervezése előtt áll. A tervek között akár további 50 000 munkahely megszüntetése, illetve egyes üzletágok leválasztása is szerepelhet. A Volkswagenre egyszerre nehezedik a nyomás a kínai versenytársak miatt, miközben csökkennek kínai nyereségei. Az Egyesült Államokban pedig az importvámok nehezítik a működést. Európában emellett jelentős többletkapacitásokkal is küzd. Blume szerint a vállalat általános költségei több mint 30%-kal magasabbak a hasonló versenytárséknál. A Volkswagen felügyelőbizottsága szeptember 4-én folytathatja az átszervezési tervekről szóló tárgyalásokat. 117. születésnapját ünnepelte Ethel Catherham, a világ jelenleg legidősebb élő embere. A brit nő egy Surrey megyei idősek otthonában él London közelében. Catherham 1909. augusztus 21-én született Dél-Angliában. Élete során két világháborút, a brit birodalom felbomlását, a Szovjetunió létrejöttét és bukását, valamint a modern technológia hatalmas fejlődését is megélte. A 117 éves asszony szerint szép napot töltött családjával és barátaival, és már azt várja, mit hoz számára a következő év. Ethel Catherham tavaly április óta számít a világ legidősebb élő emberének, miután elhunyt a korábbi rekorder, a brazil Ina Canabarro Lucas. A Guinness rekord szerint minden idők leghosszabb ideig élt, hitelesen igazolt embere a francia Jean Calment volt, aki 122 éves korában, 1997-ben halt meg. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
2: Emma Zapletalová nyerte a 400 méteres gátfutást a lozani atlétikai gyémántliga viadalon. A szlovák válogatott Göteborgban 3-0-ra kikapott a franciáktól, a cseh-svéd-török azeri közös rendezésű női röplabda Európa bajnokság nyitó mérkőzésén. A Paks Odahaza 2-0-ra legyőzte az Újpestet a labdarúgó NB1 ötödik fordulójának nyitó mérkőzésén.
0: Időjárás.
1: A hegyvidéki területeken erős széllel kell számolni. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet elsőfokú figyelmeztetést adott ki. Az ország nagy részén emellett zivatarokra is figyelmeztetnek. A hevesebb záporokat intenzív csapadék és átmeneti vízszint emelkedés kísérheti. A hőmérséklet 19 és 30 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsony Hidegkutváros részben útjavítás miatt ideiglenesen egyirányúsították a Jánka Alexiho utcát. A forgalom jelenleg a Saratovská utca irányába haladhat. Pozsonyban, a Limbová utcában, a Kramára kórház közelében szintén munkálatok zajlanak. Ott a járdákat újítják fel, az autósok a szabadon maradt forgalmi sávban közlekedhetnek. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm augusztusi műsorunk minden kedves hallgatóját. Ma egy 2024 júliusában közvetített összeállításunkat ismételjük meg. Ebben a szlovákiai magyar kultúra és művelődés három olyan jelentős alakjáról emlékezünk meg, akik abban az időszakban hunytak el, betölthetetlen űrt hagyva maguk után. Kvitner János, Kovács László és idősebb Rejter István emlékét idézzük ma fel. Tartsanak velünk, és emlékezzünk rájuk tisztelettel. Kvitner Jánosról, hazai néptáncmozgalmunk egyik megalapozójáról többször szó volt a Pátria Rádió műsoraiban. A híres pozsonyi szőttes kamara néptánc együttest 1969-ben megalapító és 83-ig vezető koreográfus gazdag életpályáját és termékeny munkásságát itt most nem tudjuk bemutatni. Annyit azonban feltétlenül el kell róla mondani, hogy számos koreográfiát készített. A Zselízi és a Gombaszögi Népművészeti Fesztiválra, a Kassai Tália és a komáromi hajdani Matesz számára, filmekbe, a Szlovák Népművészeti Együttesnek, ausztráliai emigrációja során a melbourne-i újszőttes, valamint a Sydney és a canberrai együtteseknek. Többek között itt rendezte meg 1995-96-ban az István a király című rockopera első tengeren túli bemutatóját. 1998 tavaszán Pap Sándor beszélgetett vele egy itthoni, bemutatás előtt álló művéről.
2: Csupán néhány nap választ el bennünket a 43. országos kulturális ünnepély kezdetétől. Kvitner Jánost, a Regés üzenet című műsor rendezőjét kérdezem, milyenek az előkészületek, milyen lesz a műsor?
3: A műsor gyártására elég rövid idő állt rendelkezésre, de a táncegyüttesek és a műsorban szereplő csoportok jó hozzáállásán ezt a időhiányt kezdjük pótolni. A csomagok anyagi gondjai miatt csak egy közös próbára kerül sor, azon is csak a környékbeli csoportok vesznek részt, majd a főpróbára, Gombaszögve nagyon bízunk, hogy a műsor teljességében össze fog állni.
2: Milyen lesz a Regés üzenet műsor tartalma? Miről szól ez az összeállítás?
3: A Regés üzenet 98 nem egy szokványos népművészeti műsor. Mind a címében rejlik, üzenetet szeretnénk átadni, ez évi üzenetet, amely üzenet megoldásokat nem tartalmaz, de fölhívja a figyelmét egész szlováki magyarságnak azokra a problémakörökre, amelyik nap mint nap érintik őket itt Szlovákiában.
2: Mi a fő mondani valója ennek a műsornak?
3: 20 évvel ezelőtt a szőtes népvészeti csoport, amelynek a művészeti vezető koreográfusa voltam, a Gombaszögi mutatta be a Tavasz trilógiát, amely akkori itt élő magyarság problémáit próbálta fölvetni. Ma ez a műsor 20 év után egy folytatása. A mai problémákról beszél, hogy a gyermektől el akarnák venni anyanyelv lehetőség tanulását. Most ezt mind népdalszövegek, mondokákból rejtett mondani valók próbálják kibogozni. Maga a műsor csak azt akarja kidomborítani, hogy egyfajta összefogásban lehet ezt a problémákat megoldani. Mintha az emberek valót csak hibákat keresnének, nem akarják észrevenni azt, hogy minden emberbe jó és rossz lakozik.
2: Milyen színpadi megoldásokat használ rendezőként?
3: Az utolsó ausztráliai tartózkodásom alatt fölfigyeltem olyan művészeti mozgalomra, amelyik a folklór nyelvén akarja elmondani a mai gondokat. A folklór találkozzon a mával, és a máról szóljon. A folklór szóljon a mához, mának. Talán ez nagyon összetetten hangzik, de ez egyik alapja.
2: Ez azt jelenti, hogy régi népművészeti megoldásokkal mai gondolatokat fejezzen ki?
3: Igen, gondoljunk a világpiacon megjelent Deep Forest-ra. A Deep Forest az egy CD-sorozat, amelyik folklort vegyít a ma zenéjével, és népszerűsíti az egész világba. Nem érti a más nyelvű hallgató, hogy mit énekel, de alatta alákevert, alákomponált zene az meg a máról szól, és arról, amit ő énekel. Na valami ilyesmit próbálunk mi is a regés üzenette 98-al. Nagyon sokat dolgoztam rajta, remélem, hogy nem fog csalódni a közönség.
1: Kvitner Jánostól 2024. július 16-án vettek végső búcsút barátai és tisztelői Pozsonyban.
4: Egy kis patak mindig rohant,

majd igazgatója volt. Nem csak tanított és nevelt, hanem vezette is diákjait a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem zegzugos útjain, az összefüggések megértése a tisztánlátás felé. De dolgozott a Csemadokban, nyelvhelyességi versenyeket szervezett, és előadott bárhol, ahol erre felkérték. Többek között a Pátria Rádióban a Görföl Jenő által szerkesztett Vándorbot című műsornak is munkatársa volt.

0: templomokat a kereszténység kezdeteitől fogva a keresztény szertartások rendjének megfelelő formában építettek, vagyis a templom épületeknek a liturgikus előírásoknak kellett megfelelniük. A templomok fontos kelléke a keresztelőmedence. Kovács László most a felsőcsallóközi Árpád-kori templomok keresztelő kútjairól beszél.
1: A középkori plébánia templomokban mindenütt találhatunk régi, sokszor a templom építésének idejéből származó keresztelőmedencét, hisz a plébánia templomok egyik kánoni joga volt a keresztelés. A keresztelőmedencékről általában annyit kell tudnunk, hogy az ősi keresztelőkápolnák, baptisztériumok kicsinyített másai. Közismert, hogy az ókeresztény bazilikák mellett rendszerint megtalálhatók a kerek vagy nyolcszögletű baptisztériumok, keresztelőkápolnák. Ezeket az alapformákat őrizték meg a középkori templomok keresztelőmedencéi is a csallóközi templomokban. A keresztelőmedencéken, mint művészi értékű alkotásokon épp úgy megfigyelhetők a különféle stíluselemek, akárcsak a szobrászati vagy festészeti alkotásokon. A románkor ízlése rendszerint henger vagy félgömb alakú medencéket alkotott minden díszítés nélkül. A félgömb alakúak általában nagyobb méretűek voltak, ezek közül ma már egyik sem használatos. A Várkonyi és az Egyházgalei templom udvarán látható ilyen. A kisebb méretűek közül feltűnően azonos vonásokat mutat a Csütörtök és a Sügyi templomban található, mindkettőt ma szentelt víztartóként használják, ugyanis a félgömbnek négy füles díszítése van. A csütörtöki érdekessége még, hogy nem homokkőből készült, mint a románkori keresztelőmedencék általában, hanem süttői vörösmészkőből. A gótikus korban előbb karcsúbbá, kecsesebbé váltak a medencék, serleg vagy kehely formát vettek föl, és a nyolcszögű megoldás vált általánossá. A hídesi templomban a korai gót jegyeket mutató keresztelőmedence homokkőből készült, a talpa fölött henger alakú, maga a medence horonyszerű mélyedésekkel díszített, a felső része nyolcszögben kiképzett, minden oldalán egyenlőszárú görög keresztel. A csütörtöki templomban található vörösmészkőből készült medence talpa fölött csavar díszítésű a nyaka, maga a medence nyolcszög alakú. Bár ma szentelt víztartóként használják, egészen biztos, hogy eredeti helyén áll. Ugyanis ahol nem volt önálló baptisztérium, ott a keresztelő medencét az északi mellékhajó bemeneteli kapujánál állították fel. Mindkét medence a 14. század első felében készülhetett. A késő gótkorban a keresztelő medencék szélesebbekké, öblösebbekké váltak, és az egész darab alacsonyabb és zömökebb lett. Ezek a jegyek megfigyelhetők a csütörtöki, ma is keresztelő medenceként használatos 15. század végi darabon. Ez egészen alacsony talpú és ötszögű alkotás, szintén süttői vörös mészkőből készült. A reneszánszkor a külső formákban visszatért a régi őskereszténykorhoz, amennyiben újból a félgömb alakú medencék válnak általánossá. Igaz, már talpon állnak, mint a gótikus korban. A Szent Mihályfai templom 1538-ból származó, ma is használt keresztelő medencéje mutatja tisztán ezeket a formákat. Messzebbről nézve tökéletesen kehely formájú. A középkori eredetű keresztelőmedencék a csallóközi templomokban igazi művészeti értékek is, rendeltetésükön túl esztétikai élményben is részesül, aki megtekinti őket.

Ha valaki a felső csalló közben jár, meglepi őt az egymáshoz közeleső falvakban található feltűnően sok középkori templom. Olyan sűrűségben fordulnak elő ezek a zömükben több mint 700 éves építészeti emlékek, hogy a Kárpát-medencében is szinte párját ritkítja.

0: Ami még különlegessé teszi ezeket az emlékeket, hogy felfedezhetők rajtuk az azonos stílus jegyei, mint téglából épültek, eredetileg román stílusban, egyhajú alaprajzzal, keletelt szentéllyel és nyugati homlokzaton toronnyal. Most ezekről a tornyokról beszél a templomok történetét kutató Kovács László.
1: A csallóközi középkori templomok jellegzetes elemei a tornyok. A tornyok akár csak a középkori lakótornyok kezdetben védelmi funkciókat is elláttak, később a harangokat helyezték el bennük. A román korból származó tornyok hatalmas, minden esetben négyszög alaprajzú falteste szinte belevágódik a nyugati homlokzat falába. Két templom, a csütörtöki és a gelei ikertornyú. Általában félköríves ablakok vagy keskeny hangnyílások tagolják. A gazdagabb díszítésűek ikerablakokkal vannak ellátva, esetenként két, sőt három szinten. A félköríves ikerablakok oszlopait kőből faragták, oszlopfőjüket gömböcskék díszítik. Legtöbbször bennük nyílik a kapu, s alsó szabad részük a templom belsejének előteréül szolgál. Általában innen vezetnek lépcsők a toronyba, a harangokhoz is. Ezek a románkori tornyok olykor annyira uralkodnak a templomon, hogy az a benyomásunk, hogy a hajó szinte csak hozzá van ragasztva a toronyhoz, annak jelképes alárendelt része. A csütörtöki templom két tornya között igen szép román kapuzat található, díszítés nélküli fölköríves, három ívkaréjos zárodású béllettel. Az eredeti tornyok vagy gúla alakú, vagy nyolcszögesített toronysisakban végződnek. A toronysisakokat általában téglából rakták, de készültek kőből is. Kősisakos például a gombai templomtornya. A torony négy szögletén fiatornyok láthatók. Kivétel nélkül minden középkori templom esetében. Ez a jellegzetessége ezeknek a templomoknak már messziről szembe ötlik. A román formaelemek legtisztábban a gútori és a csütörtöki kéttornyú templom déli tornyán figyelhetők meg. A tornyok elég gyakran megrongálódtak, sőt esetenként lepusztultak. Ez történt a csütörtöki templom északi tornyával is, mely az újjáépítéskor már gótikus jelleget kapott. A tornyok átalakítása a gótikus korban történt. Megőrizték minden esetben a toronysisakot és a fiatornyokat, ám a toronyablakok mérműves gótikus kiképzést kaptak. Ilyen jellegzetes gótikus mérműves ablakai vannak a dunaszerdahelyi, a hidasi és a püspöki templom tornyának. Az utóbbi hatszögű formája is különlegesnek számít. A legtöbb templom toronysisakja ugyanis nyolcszögű. A gelei templom két tornyos főhomlokzata pedig felvonultatja a középkori építészet összes jellegzetes elemét. A gúla alakú kősisakos torony két emeletén félköríves hangnyílások, a párkány alatti fűrészfogas fríz, a rózsaablak mind románkori elemek, míg a csúcsívessé alakított kapuzat, a díszesebb faragást kapott rózsaablak, a nyomott csúcsívű ikerablak, a támpillérek, a gótika főismérvei. Több középkori templom tornya teljesen lepusztult. Ilyen a sámati, az erzsébetmajori, a békei. Két templom, az illésházi és a szarvai pedig az újabb korban barokk stílusú tornyot kapott. Ezek a jellegzetes középkori eredetű tornyok a román és gót építészek remek példái, megtekintésre ajánlhatók.

0: Másik dolog az, hogy kegyelmedről azt írják, mint más levelemben is írtam, hogy kegyelmed az ő felsége díciójába zászlókat osztat és hadakat fogad. Ítélje meg kegyelmed, mint tetszené kegyelmednek, ha kegyelmed híre nélkül valaki ezt mivelné az kegyelmed díciójába. Én ő felségének megjelentettem, hogy nem hihetem, ezért ő felsége várja az kegyelmed információját. Kegyelmednek igen szükséges, hogy ne késlelje főemberét küldeni ő felségéhez. Ad Dominicam Laetare együtt leszünk ő felségénél, akarnám, ha addig bizonyost értenék. Tartsa Isten kegyelmedet egészségbe!
1: Mint az előbb idézett levél szövegéből kiderül, szerzője kora politikai történéseinek is formálója volt. Mi azonban egyházi emberként és közművelődésünk jeleseként tartjuk számon elsősorban. Hiszen Pázmány Péter, mert róla van szó, alapítója volt a Nagyszombati Egyetemnek is. Erről beszél most Kovács László.
2: A magyar oktatásügy történetében kiemelkedő szerepe volt a 17. században Pázmány Péternek. Az ellenreformáció vezető egyénisége az iskolának, a művelődésnek fontos szerepet szánt a katolikus hit és egyház megújulásában. Jezsuita iskolák egész sorát alapította, segítségével és támogatásával külföldön, elsősorban Rómában tanultak magyar fiatalok. Mindez azonban kevésnek bizonyult, mert az iskolák hálózatából feltűnő módon hiányzott a felsőoktatás legfelsőbb fóruma, az egyetem. Nem ő az első, aki Magyarországon egyetem létrehozását megkísérelte. Nagy Lajos, Zsigmond, Hunyadi Mátyás, valamint Bátor István erdélyi fejedelem egyaránt megtette már ezt, alapításaik azonban rövid életűeknek bizonyultak. Pázmány az első, aki maradandó, folyamatosan működő univerzitás alapjait fektette le, olyan intézményét, amely a későbbiekben állandóan bővülve és erősödve, többször átszervezve, mind a mai napig működik, ma Eötvös Loránd Tudományegyetem néven. 100 000 forintos költséggel 1635. május 12-i alapító levelével hívta életre az érsek a Nagyszombati Egyetemet. Azért Nagyszombatban, mert a török fennhatósága miatt az esztergomi érsek ideiglenesen Nagyszombatban működött. Az egyetem alapításával kettős célt kíván szolgálni: vallásának terjesztését és az ország kultúrájának szolgálatát, mindezzel a nemes magyar nemzet tekintélyét akart emelni. Alapító levele hangsúlyozza, hogy mind a magyar egyház kormányzására, mind pedig az államszolgálatára alkalmas embereket kell képezni. A megindulás nem volt zökkenőmentes, mivel a szokásos négy kar bölcseleti, teológiai, jogi és orvosi helyett csupán az első kettővel kezdődött meg az oktatás, a pápa vonakodott jóváhagyni a tervet. Második Ferdinánd király viszont ezt haladéktalanul megtette, így még ugyanazon év októberében mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal felruházta a nagyszombati alapítást, amelyekkel a német birodalmi egyetemek rendelkeztek. Sor kerülhetett ezután az ünnepélyes tanévnyitóra, amelyen számos egyházi és világi előkelőség mellett több külföldi egyetem és a jezsuita rend küldöttsége is jelen volt. Teljes jogú, de csonka szervezetű egyetem jött így létre Nagyszombatban, amely azonban néhány évtized múlva kiegészült a jogi karral, majd Mária Terézia idején az orvosi fakultás is csatlakozott hozzá. A 18. század végén Budára, onnan Pestre települt át, és ekkortól már valóban az egész ország legfontosabb oktatási intézményévé vált. Pázmány Péter tervét siker koronázta. Az intézmény falai között egyre növekvő mértékben kaptak helyet a különböző tudományágak, így Magyarországon évszázadokra megalapozódhatott az egyetemi szintű oktatás. Nagyszombatban máig megtekinthető a 17. században Pázmány Péter által alapított egyetem épülete és az egyetemi templomként szolgált gyönyörű barokk jezsuita templom.
3: Kedves hallgatóink, az előző percekben a közelmúltban elhunyt Kovács Lászlót idéztük fel, akiből még a rádiós előadásban is kibújt a tanár, hiszen a Keresztelőmedencékről, a Csallóközi templomtornyokról és a Pázmány Péter által alapított egyetemről elmondott ismertetését is azzal fejezte be, hogy ajánlja megtekintésre. Tisztelt tanár úr, köszönjük azt a sok szépet és jót, amivel élete során elhalmozott bennünket.

0: Kodály esti dalát a komáromi Concordia vegyeskar adta elő Stubendek István vezényletével. Idősebb Rejter István neve mindenek előtt a pozsonyi zenekedvelők számára cseng ismerősen, hiszen majd 30 évig 1968-tól 97-ig a Szlovák Filharmónia hangversenymestere, illetve annak helyettese volt. Később szólózenész lett, egy kicsit zeneszerző is, élete utolsó éveiben pedig fiával, ifjabb Rejter Istvánnal koncerteztek. Mindenről Laca Tihamér beszélgetett vele 2 évtizeddel ezelőtt.
1: Hogyan is lettél te hegedűművész? Volt a családban ilyen indítatás? Voltak olyan emberek a családban, akik szintén aktívan zenéltek?
2: Nagyon sokan voltak. Kezdem a nagymamámmal, az anyai nagymamámmal. Ő ének, zongora szakot végzett, tanított, abból élt. Ő 1865-ben született, és 40 évesen szült az édesanyámat. Az édesanyám engem szintén 40 évesen szült. Hát el lehet képzelni, hát természetesen nem is láttam őt, nem is ismertem. Nagy volt a kolkörem, és kétszer is. És ő zenetanár nevelt, az apai ág pedig az édesapámnak a húga, az a konzervatóriumnak volt a tanárnője, Liszt Ferenc Akadémiát végzett a két világháború között. Tanított nagyon sokat, sok évtizedig tanított a Kassai Konzervatóriumban. Édesanyám is kitűnő zongorista volt, úgy volt, hogy erre a pályára megy, de hát neki jobban tetszett a matematika, fizika. Elment a Prágai Károly Egyetemre, és ott végezte el az első világháború után az egyetemet, de még úgy volt, hogy még járt gyakorolni, még fizetett egy zongorát valahol, és még járt hetet egyszer-kétszer gyakorolni. Annyira szerette a zongorát, hogy Chopin etüdőket játszott, egy kitűnő zongorista volt. Édesapám is tanult zenét, ők polgári családból származtak. Polgári családokban kivétel nélkül mindenki tanult zenét. Jó rosszul, ez nagyon jó volt, mert házi muzsikálás volt, értettek a zenéhez, és tudták értékelni azt, hogyha jött egy művész, és ugyanazt a művet, aztán tényleg valami egy csodálatos művészi szinte előadta, nagy szeretettel összejártak, az egy gyönyörű dolog volt abban a korban. Így az apai nagymamám például zongorázott, az ő testvére csellózott, és van egy szép képünk, ők ülnek, és a hegedűt egy akkori színész játsz, egy magyar színész játsz a Kassán.
1: Polgári körökben ez szinte természetes volt, hogy akármilyen tehetséggel is rendelkeztek az emberek, a zenével foglalkoztak, tehát megtanultak valamilyen szinten muzsikálni, még hogyha nem is készültek művészi pályára, vagy ha menet közben kiderült, hogy nincsen hozzá akkora tehetségük.
2: Pontosan így van. A tehetség egyáltalán nem játsz a szerepet. Ha valakinek nem volt jó füle, zongorát tanult. Sőt, voltak olyan jobb módú polgári családok, vagy sok gyerek volt általában, vette két zongorát is, hogy egyszerre négykezest is játszom, meg külön is gyakorolsam meg. És nagyon jó volt, hogy mikor elmentek ezek az emberek az étterembe, ott cigányok játszottak többnyire, vagy kávéházi zenészek, ők is olyan zenét játszottak, ami azoknak az embereknek tetszett. Például Kassán, az az én szülővárosom, ott a két világháború között 77 cigány zenekar működött, nem beszélve a többi egyéb mindenféle zenekarról. Pedig akkor a lakossága nem volt, mint most 200 ezer vagy mennyi, csak olyan 61 néhány ezer.
1: És a te szüleid, vagy azok az emberek, akik a két világháború között zenét tanultak, azok magánzenetanároktól tanulták a zenét, vagy voltak speciális zeneiskolák is abban az időben?
2: Abban az időben nem voltak, nem hemzseket a sok zeneiskola. Kassán egy zeneiskola volt, és az be volt fejezve. Az az igazság, hát nagyon soknak főiskolai végzettsége volt. Abból lett aztán a konzervatőn könnyedén alakulhatott meg, mert kitűnő tanárokat, hát egyszerűen csak átmentek, mikor megalapították egyáltalában a konzervatóriumot, tehát a középiskolát, és magántanárokhoz is jártak. Az teljesen normális dolog. Úgy, mint ahogy jártak nyelvekre, úgy jártak táncra, aztán tornára jártak, lovagolni jártak, teniszezni. Többnyire magán tanároktól tanulták meg.
1: Hogyan esett a választás éppen a hegedűre?
2: Hárman voltunk fiúk. A legidősebb fiú a zongorázott, nem lett belőle zongorista, ő vegyész lett. A második bátyám, tehát a középső, ő csellózott, ő sajnos meghalt nagyon fiatalon, de csellózott, aztán énekelt, az operában is már énekelt, már volt a kisebb szerepe, és sajnos egy gyilkos betegség elragadta tőlünk. És én pedig a hegedűhöz úgy jutottam, hogy a példaképünk Zatureszky Ede volt, aki édesapám osztálytársa volt, aki járt nálunk az 50-es évek elején, hallott engem hegedűn, hát ott nyikorogtam valamit, azt mondta, hát el kell őt vinni minél hamarabb Pozsonyba, és aztán ott van nekem egy volt növendékem, Tibor Gasparek, azt taníthatná majd később, aztán majd én magamhoz veszem. Ez volt a terv. Úgy is lett, a szülők ezt nagyon komolyan vették, ezt az indítást, ebbe az irányba haladtam, de nagyon nagy zökkenőkkel.
1: Tényleg elmentél Pozsonyba, és ott tanultál hegedülni.
2: A hegedű hegedülés nem megy olyan gyorsan, mint mondjuk az éneklés, vagy pedig egy fúvós hangszer. Egy fúvós hangszeren elég egy 5 évet tanulni, és beülhet egy zenekarba. Ha tehetséges az az illető, egy énekes szintén. De egy hegedűs az minimum 15 év. Az a legkevesebb. Már gyerekkoromban elég szépen megtanultam meg, hiszen 11 éves koromban, akkor 5-es voltam a zeneiskolában, akkor megnyertem az első díjat Szlovákia területén. Volt egy ilyen zeneiskolák közötti verseny, Zsolnán, és ott megnyertem az első díjat. 13 éves koromban a szülők, ahogy megígérték, ahogy el volt ezt tervezve, elküldtek Pozsonyba, kis nyeszlett gyerek voltam, nagyon beteges, hát ez nekem szörnyű volt. Hát itt teljesen visszaestem. Itt voltam 5 évig, de hát az utolsó közt kullogtam, talán az utolsó is voltam. Akkor visszakerültem Kassára újból, úgy nézett ki, hogy nem is leszek hegedűs. Nagyon más szakmát választok, és itt kezelésbe vett egy nagyszerű ember, Takács Kálmán, aki nagyon jóba volt a nagynénimmel, és akkor együtt támogattak. Hát akkor egy hét alatt annyit tanultam, mint Pozsonyba 5 év alatt. Úgyhogy 2 év alatt teljes gyorsasággal fölfejlődtem, és fölvettek a főiskolára, amit aztán sikeresen elvégeztem.
1: Akkor ezek szerint Zaturecki Edének már nem volt alkalma téged tanítania, nem kerültél a keze alá?
2: Nem, mert sajnos fiatalon meghalt, viszonylag fiatalon meghalt, elvitte a szíve.
1: Elvégezted a zeneművészeti főiskolát, akkor így nevezték ezt az intézményt.
2: Először nagyon is féltem az első osztályban, mert még mindig csak csipkednem kellett magam, és ott voltak a rémületes rossz emlékek a konzervatóriumból. Na, de aztán kezdett jól menni az egész dolog, hogy megkapaszkodtam. A második és harmadik évfolyam közötti nyáron megnősültem elég korán, úgyhogy aztán már azon kellett törnöm a fejem, hogy ha már így van, hogy akkor nekem már pénzkereset után kell nézni, úgyhogy én a 4. osztályt úgy végeztem, hogy jártam a főiskolára, egyben már a Filharmónia tagja voltam, ahova megcsináltam a felvételit.
1: Akkor végül is egy zenekar tagjaként kezdted a művészi pályádat, elég sok időt eltöltöttél a Szlovák Filharmónia zenekarában, hány évet is voltál ott?
2: 1968-ban kezdtem, és 1997-ben fejeztem be október 1-én.
1: Tehát közel 30 évet töltöttél ott?
2: Közel 30 évet, igen.
1: Ott van lehetőség az előrelépésre, mondjuk egy ilyen zenekarban, hol kezdi a kezdő hegedűs pályáját, és hát mire viheti egy zenekarban?
2: Hát általában másodhegedűben kezdik, én is ott kezdtem, de aztán nagyon hamar áttettek engem az első hegedűbe, de ott hátul játszottam, vagy 10 évig a hátsó állványoknál, és aztán ott sokat-sokat dolgoztunk, kapirgáltam, egyszer csak meghaltak a nagy koncertmesterek, idősebb emberek voltak hirtelen, és kellett a szakember, és aztán rám esett a választásuk, mert a többiek nem vállalták. Ez egy nagyon nehéz feladat. Odaültem az első állványhoz, tehát a koncertmester mellé, és 11 évig voltam a koncertmester helyettese, úgyhogy cserélkeztünk, és ez azt jelenti, hogy a felvételeket, meg a turnékat, meg mindent belekalkulálom, több százszor ültem a Szlovák Filharmóniának a koncertmesteri székén.
1: Ha egy kicsit beavatnád a hallgatókat ebbe a hierarchiába a zenekarban, mert hát ugye a laikusok nem sokat tudhatnak arról, hogy mi a szerep egy másodhegedűsnek, első hegedűsnek, és főleg a koncertmesternek, ugye, aki a hegedűsöknek a vezetője is.
2: Az egész zenekarnak az első reprezentása, aki képviseli zenekart, az a koncertmester. Az a hangversenymester, aki ott ül mindjárt a karmester mellett, méghozzá kívülről. Nem csak az a feladata, hogy tökéletesen eljátsza azt, amit el kell játszani, hogy ő játsza aztán a szólókat, ha első hegedűsök akkor leállnak, akkor ő szólózik, csak egymaga játszik, ami egy kellemetlen dolog, mert ha az ember egyedül játszik, vagy csak egy zongorával mondjuk, kisebb parti van, akkor nincs olyan nagy felelősség, de ott valamit az ember elront, sőt, még a kamera így 5 centire van az embertől, meg a mikrofonok, a rádió, meg mindenki, és több államban egyenesbe közvetítik, akkor elrontom nem csak az egész zenekarnak, sokszor még egész államnak is elrontom a jó hírnevét. Na, szóval ez egy nagyon nehéz és felelősségteljes funkció, de ez még nem fejeződik be, mert ő neki vezetnie is kell az első hegedűsöket. Akkor hozzá kell tudni szólni a vonósoknak, sőt, a fúvosoknak is a játékához, hogyha ott valami nem stimmel, és a karmester nem tud vele mit kezdeni. Akkor neki partnere kell, hogy legyen, segítenie kell ebben a karmestert. Szóval állandóan figyelnie kell az összes hangszert. Nézzük a partitúrát, ott van az a rengeteg sor, azt neki fülben el kell tudni képzelni, nem csak magáét kell játszani, állandóan kell figyelni az egész zenekart. Ki mit játszik, és meg kell találni gyorsan a hibát, és irányítani is kell tudni. Alkalomatnál, hogyha a karmester mondjuk nem jön rá, ez is benne van, és bármikor, hogyha valami másfajta szervezési vagy ilyen dolgok, akkor föl kell lépnie, és akkor neki el kell tudnia mondani, hogy a zenekarnak ez az akarata, és meg kell védeni a zenekart, akkor az érdekébe fel kell tudni lépni országvilág elé. Szóval egy hangversenymesternek ilyen diplomata feladata is van.
1: Ha már így a zenekarról esett szó, a 30 év alatt, amíg a Filharmóniában játszottál, körülbelül hány művet adtatok elő?
2: Nagyon sok művet. Annyit tudok mondani, azt nem tudom, több százat, talán ezren fölül, talán több ezret, én azt nem tudom egész pontosan elmondani, mert nagyon sok felvételt készítettünk, tehát azok újabb művek voltak, rengeteget.
1: Azt is el lehet mondani egy zenekarról, hogy vannak bizonyos zeneművek, amelyeket jobban elő tudnak adni. Hogy van ez a zenekarban?
2: Ideális az lenne, ha egy zenekar minden zsánert egyformán jól tud játszani, de hát ilyen nincs. Vannak olyan zenekarok, akik ehhez közel járnak, de a nagy zenekarok, a leghíresebb zenekarok, például az avantgárd modern zenével abszolút távol állnak tőle. A kísérletező, az új és a félig érthetetlen. Ezek arra nem fecsérelik az erejüket. Többnyire csak a klasszikus repertoára érik be, az is rengeteg.
1: Hogyha egy vezető zenei együttesről van szó, elmondható, hogy sűrűn megfordulnak nem csak az adott ország hangversenytermeiben, hanem gyakran eljutnak külföldre is. Ez alatt a 30 év alatt sok helyen megfordultatok a zenekarral. Ha mondjuk erről kéne statisztikát készítened, körülbelül hány helyen jártatok, mint Szlovák Filharmónia?
2: Jártunk nagyon sok országba, fél világot bejártuk. Az igazság az, hogy erről nem tudok statisztikát, úgyhogy nem tudom elmondani számokban. Közel 30 év alatt minden évben mentünk többször ki külföldre, mindig máshova. Nagyon sok helyen fordultunk meg, nagyon sok mindenfélét láttunk. Egy nagyon szép dolog volt. Mindenütt tanult az ember. Én különben is ilyen csodálkozó fajta vagyok. Én nekem ez egy nagy szerencsém, hogy unatkozni nem tudok.
1: Japánban sűrű megfordultál, de volt-e esetleg más ázsiai ország, ahol jártál?
2: Volt, hogy ne lett volna, de már aztán, hogy elmentem a Filharmóniából. Külföldön érdekesebb lett a munkám. Voltam Dél-Koreában, aztán voltam Bangkokban, Tajföldön, Tajvan szigetén, az Egyesült Államokban voltam többször.
1: Egy zenekarban játszottál, koncertmester helyettese voltál több mint egy évtizedig, sőt, gyakran voltál koncertmesteri szerepkörben. Ez egyfajta szólista lehetőség. Szólistaként is megnyilvánulhattál ennek köszönhetően. Te eredetileg szólista muzsikus szerettél volna lenni, és ez csak 30 év elteltével vált időszerű, vagy hogy volt ez?
2: Azt hiszem, én vagyok a zenetörténelemben az első, aki öregen, hát akkor 53 éves voltam, fölálltam a zenekari állvány mellől, és eltökéltem, hogy most szólozásba fogok megélni. 50 után már törvényszerűen mennek lefelé a hegedűsök, mert nem bírják ezt a nehéz fizikai munkát. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, nem tudom miért, hát én most jobban hegedülök, mint 20 éves koromban. Kés csoda. Én végtelen hálás vagyok a sorsnak, hogy ez nekem így adódott.
1: Szóval mi volt az a legfőbb ok, ami miatt aztán úgy döntöttél, hogy ott hagyod a Filharmóniát, és erre a rögös számodra talán ismeretlen útra lépsz?
2: Egyszerű a válasz, a megélhetés. Az volt. Hát aki profi zenész, abból él, abból a fizetésből, pedig egyik legjobb fizetését kaptam, amit egyáltalán ott adtak, abban a fizetésből nem tudtam eltartani a családom. Egyszer csak már betelt a pohár, és fölálltam, és azt mondtam, hogy már elég. Ez volt az első, és aztán a másik az volt, hogy a Filharmónia aranykorát megértem. Az addig tartott, míg szét nem vált a két ország. Aztán a Filharmónia sajnos ilyen lejtőn kezdett elindulni, amiben nem csak az adott körülmények játszottak szerepet, nem csak ez, hanem a pillanatnyi zenekari tanácsnak a nem hozzáértése. Ez nagyon szomorú számomra, mert amit felépítettünk velem együtt, azt a Filharmóniát, az már ma nincs.
1: Visszatérve egy rövid időre a Filharmóniához, ugye egy szimfonikus zenekarnak a teljesítményét nem csak az ott muzsikáló zenészek képességei adják meg, hanem nagyon fontos az, hogy milyen karmestere van az együttesnek. Emlékszel nagy karmester egyéniségekre, akik vezénylése alatt muzsikálhattál?
2: Hogyne. Hát az ember életében, szóval ez is megadatott nekem, hogy a sok gyöngébb vagy a közepes karmester mellett nagyon, de nagyon sok egész első osztályú karmesterre volt lehetőségem együttműködni, de akkor a zenekar is, hát az teljesen szárnyakat kapott, mondjuk Sergio Celli Bitákival játszhattam, akkor mentük a prágai tavaszra, és a csehek, akik hát eléggé olyan finomak, meg fenntartásokkal vannak, ugye szétverték a termet, akkor Libor Pesek, akit itt aztán egy nagyon rövid ténkedés után gyorsan innen kiintrikáltak, ez is olyan dolog volt, hogy ez egy világhírű nagyság lett. Csodálatos karmester volt, akkor nem beszélve arról, hogy hosszú évtizedeken keresztül Zdenek Kossler járt ide. Egy ideig itt is volt, és az opera főneke volt. Hát az egy egészen rendkívüli ember volt. Volt szerencsém Ferencsik Jánossal is többszörösen együttműködni. Államszép koncerteket csináltunk, szóval annyi szép dolgot kaptam ezektől az embertől, ezektől kapott az ember. És még ezek a közepes és nem túlzottan tehetséges karmesterek, azok mindig csak szívták az erőnket. Az eredmény is gyöngébb volt. De hát ilyen az élet, hát ez már így van. Például Ricardo Muttival volt szerencsém játszani, a korunk egyik leghíresebb, legfelkapottabb karmestere.
1: Most akkor beszéljünk a te szóló zenészi pályádról. Nem csak egyedül szoktál fellépni, tudom, egy időben vonós négyesed is volt, nem tudom, még megvan-e, és hát most van egy kisebb zenekar is, amely gondolom, hogy alkalmi zenekar, de gyakran szoktatok fellépni. Hát milyen zenét játszotok?
2: Elsősorban klasszikus zenét játszom, már gondolom a sorrend minőségi, mert mégiscsak abból indul ki aztán a többi. De nagyon sok szalonzenét játszom, a bécsi zene is a része, illetve az azok a művek a klasszikus zenéből, mondjuk a Brahmsnak a magyar táncai, vagy valami ilyesmi, vagy Bozsáknak a szláv táncai, amit az emberek nagyon szívesen hallgatnak. Ilyen műveket is nagyon sokat játszok. Ők általában ezt kérik, sőt, nagyon sok tánczenét tanultam meg, nagyon sok örökzöld dallamot, még a jazzel is egy kicsit barátságba kerültem, de hát az még nem ment nekem. És általában egész első osztályú jazzmenekkel szoktam játszani, vagy tánczenészekkel, szóval egészen a legmagasabb szinten. Ezt a szalonzenét is tényleg a világ legelegánsabb helyein volt szerencsém játszani. Most talán be az utolsó 7 évben az anyahajója, lényegében a bécsi zene, az a fajta zene, az a tevékenységemnek a fő centrum, már itt van közelben Bécs, és ezt már kevesen művelik a Stegeger, tehát a Strauss-szerű hegedűst, aki szólóban játsza azt az első dallamot, és a többiek kísérik, de úgy, hogy ő itt a dirigál, de többnyire játszik, és lényegében vezeti azt a kisebb-nagyobb együttest.
1: Nem csak pályát módosítottál, és a szimfonikus zenekar ott hagyva szólózenészi, szólóhegedűsi pályára álltál, hanem, ha jól tudom, utóbbi időben komponálással, vagy pontosabban ismert művek átírásával is foglalkozol, sőt, vannak saját szerzeményeid is. Miért ilyen későn fedezted fel magadban ezt a képességet?
2: Az igazság az, hogy én fiatalon írtam műveket, 17-18 éves korom táján, amikor jó körülmények között éltem otthon a családi házban 2 évig. De aztán megint elkerültem otthonról, hát nehéz élet, az már nem engedte meg nekem. Kegyetlenül, keményen dolgoztam. Filharmoniában bányamunkát végeztem, úgyhogy olyan fáradt voltam mindenféle szempontból, eszembe se jutott. Most meg rengeteg időm van arra, hogy pihenjek. Kaptam több felkérést, hogy ez kéne vagy az, és szépen megírtam, és mindenütt sikerem van. Írok modern műveket is, amelyek az én valódi műveim, de aztán írok, amit mondanak, és annak is nagy sikere van. Most nem tudom, hogy ez most minek tudható be, ez is külön szerencsém.
1: Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a Reiter családban már régen, már a nagyszülők idejében is sokat muzsikáltak, és ez egy hagyománnyá vált. Nem titok, a muzsikálásnak lesz folytatása is a családban, hiszen diplomás hegedűművész fiad is van, akivel gyakran szoktatok együtt is szerepelni. Hogy látod, István milyen hegedűs lesz?
2: Ő már egy kész művész, hál' Istennek nem unatkozik, mert jobbra-balra hívják. Néha az a baj, hogy nincs egy szusszanásnyi ideje, úgyhogy amióta megkapta a diplomát, elvégezte a főiskolát, azóta állandó úton van, és hasonlóképpen, mint én, koncertezik. Ő például a régi zenében is kezd belemerülni, mert vannak ilyen speciális zenekarok, akik régi hangszereken játszanak, és úgy adják elő a 17. század zenét, ahogy azt akkor játszották. Ilyenbe is játszik, ő egyszerűen egy kiváló művész, és nagy boldogság, hogy minden reménye megvan rá, hogy jobb lesz, mint az édesapja.
1: Milyen érzés az egy apának, hogy a fiával együtt muzsikálhat?
2: Egy euforikus, csodálatos érzés, mert ő a gondolataimat is olvassa, szóval neki nem kell magyarázni ezt, vagy mutogatni, mert ő mindent tud magától. Ez nekem egy különlegesen nagy öröm vele együtt működni, és nagyon jól is megy nekünk.
1: Mit kívánnál magadnak mondjuk az elkövetkezendő évtizedekre?
2: Azt szeretném elsősorban, hogy egészségesek legyünk minnyájan, és azt kívánom, hogy béke legyen. Elsősorban az emberek önmagukba keressék a békét, és úgy térjenek nyugvóra este, hogy jól legyen a lelkiismeretük.
0: És most hallgassuk meg apa és fia, ifjabb és idősebb Reiter István előadásában Bartók Béla Este a székhelyeknél című művét.

0: Laca Tihamér 2006-ban a Mozart év kapcsán is kíváncsi volt Reiter István véleményére a nagy zeneszerzőről.
1: Melyik volt az első Mozart mű, ami megszólalt a hangszereden?
2: Mozartnak a D-dur hegedű versenye volt az első, amit megtanultam tőle. Nem emlékszem, hogy előtte tanultam volna valamit, mert Mozartra engem valahogy nem nagyon tanítottak. Érdekes, a konzervatóriumon, hát ott tanultam ezt az egy hegedű versenyt, de amúgy nem tanították meg. A lényeget, hogy miért kell őt szeretni, és fiatal emberként távol álltam ettől a zenétől. Nem értettem, hogy mi a nagy benne, hogy mi a jó. Meg aztán nem voltak ilyen nagyszerű információk sem, mint most. Akkor, ha valaki nem ment el koncertre, meg se hallgathatta ugye azt a művet, mert akkor nem volt így, hogy minden lépnyomon CD-knek a ezrei dobálják ki félig ingyen az áruházakban a hétköznapi ember után. Nem volt az a lehetőség.
3: És aztán, amikor alaposabban megismerkedhettél vele, és már profi zenészként, akkor mi volt az, ami Mozartban téged leginkább megragadott?
2: Mozartnak a lelke. Érdekes, a nevében is pontosan kifejeződik, az ő alfája és omegája, a cár szó Mozart, attól van a cár, az helyesen fordítjuk, nem tükör, de helyesen, akkor törékeny. Törékeny, tehát valami túlérzékeny, valami nagyon finom, bársonyos. Az ő lelke egy ilyen finom lélek volt, belülről egy gyönyörű ember volt, kifelé állítólag nem, hogy kimondta, csúnya volt, azt mondják a kortársak, ha igaz, de most a Mozart kúgelen meg a sok gicses képen egy gyönyörű férfi mosolyog ránk, úgyhogy nem akarom senkinek se elrontani az örömét ebből a szempontból.
3: Ilyen jellegű Mozart műveket játszottál.
2: Minden második, harmadik, negyedik koncerten van Mozart. Ez így van, ez egy tradíció. Elsősorban az emberek megszokták, ha szeretik, ha nem, hát nyomkodják az emberekbe Mozartot is, nem csak őt, de hát a híres zeneszerzőket, mert ma már a közönségen nagy baja van a zenésznek, főleg a klasszikus zenésznek, úgyhogy ezért teszik be azokat a zeneszerzőket, akiknek nagyon, de nagyon jó a nevük, és a másodlagos csak az, hogy mit írtak, és milyen az előadás.
3: A szimfonikus művek közül gondolom, hogy több szimfóniát és versenyművet is volt alkalmad megszólaltatni, akár úgy, hogy a zenekar tagjaként, akár szólistaként is, de szólistaként kamara műveit is játszhattad. Volt-e valamilyen kamara darab, amit magad vagy esetleg néhány muzsikus társaddal adtatok elő?
2: Kamara zene műveit nagyon sokat játszottam. Játszottam a trióit, az összest, akkor játszottam nagyon sok vonós négyest. Van egy Reiter vonós négyeset, tehát ugyan hívják ezt a vonós négyes, mint engem. Tényleg a lovaglásról van ott szó. Nehéz megmondani, egyik műve jobb, mint a másik. Mozart nem írt rossz művet, nem írt közepes művet, ő csak nagyon jó műveket írt, vagy még annál jobbakat. Mozartnál az az érdekes, hogy általában úgy kezdi a mondókáját, hogy mond valami szinte nevetségesen egyszerű hétköznapi dolgot, egy triviális dolgot. Tehát, ha zenei nyelvre fordítom, egy buta témával kezdi. Majd csak mondhatni. Többnyire. És nem tudom, hogy csinálja az az ő titka, hogy valahol a 7.-8. taktus táján ott valamit megfordít, valamit hozzáfűz, és felszáll a mennyekbe.
3: És ha választani kellene a 600-valahány Mozart mű közül, melyik lenne az, ami a szívedhez a legközelebb áll, vagy legalábbis amit legszívesebben szoktál hallgatni?
2: Kedvenc művem, Mozart művem van sok, de talán a sok kedvenc között a C-dur zongora versenyének a második tétele az áll hozzám a legközelebb.
0: Ezzel a csodálatos zenével búcsúzunk a 2 évvel ezelőtt elhunyt idősebb Reiter Istvántól, illetve a korábban hallott Kovács Lászlótól és Kvitner Jánostól. Műsorunk ismétlését vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszöni figyelmüket, és kellemes nyári napokat kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Egyre több fiatal küzd szorongással. Csökkent azoknak a száma, akik bíznak az orosz állami televízió híreiben. Erős szélre és zivatarokra figyelmeztetnek. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Az SNS felszólította Tomás Taraba környezetvédelmi minisztert, hogy vizsgálja felül a Dunából történő üledékeltávolításra kötött mintegy 27 millió euró értékű szerződést. A párt szerint azt is ellenőrizni kellene, hogy a szlovák vízgazdálkodási vállalat, az SVP milyen szabályok alapján vont be egy olasz magáncéget. Az SNS szerint tisztázni kell, milyen feladatokat és felelősséget vállal az állami vállalat, illetve mekkora pénzügyi részesedés jut az államnak és a magánpartnernek. A párt azt is kifogásolja, hogy az SVP-nél állítólag csökkentik a kotrógépkezelők számát, miközben éppen ilyen szakemberekre lenne szükség a munkák elvégzéséhez. Vizsgálati fogságba helyezést javasolnak annak a tinédzsernek, akit társaival együtt azzal gyanúsítanak, hogy augusztus elején indiai állampolgárokat támadott meg Mitrán. A rendőrség az egyik fiatallal szemben időközben kibővítette a gyanút, már szélsőséges mozgalom iránti rokon szemv kifejezésével is vádolják. A rendőrség javaslatról most az ügyésznek kell döntenie. Ha egyetért vele, a bírósághoz fordul, amely határoz a letartóztatásról. A másik három gyanúsítottat kihallgatások után szabadon engedték. A fiatalok körében az elmúlt években nőtt a szorongásos problémák gyakorisága, miközben romlott a serdülők lelki közérzete, mondta Anna Frombergarová, pszichológus, az Ambis Egyetem pszichológiai és társadalomtudományi tanszékének vezető helyettese. A szakember szerint a problémák hátterében többek között az iskolai teljesítménykényszer, a társadalmi elvárások, a kortársakkal való összehasonlítás, a közösségi média, valamint a pihenésre jutó kevés idő állhat. A szociális szorongás gyakran serdülőkorban válik hangsúlyossá. A fiatalok ilyenkor érzékenyebbé válhatnak arra, hogyan ítélik meg őket mások. Kiváltó ok lehet például a zaklatás, a társak általi elutasítás, vagy egy kellemetlen iskolai szereplés. Történelmi mélypontra csökkent azoknak az oroszoknak az aránya, akik megbíznak az állami televízió híradásaiban, terült ki a Levanda központ felméréséből. A kutatás szerint júniusban a válaszadók 37%-a tartotta megbízható információforrásnak a televíziót, júliusban pedig 39%. Összehasonlításképpen 2013-ban még 51%, 2016-ban pedig 60% bízott a televíziós híradásokban. A felmérés egyik fontos eredménye, hogy az internetben, a közösségi médiában és a Telegram csatornákban már többen bíznak, mint a televízióban. Ezek együttesen 44%-os bizalmi arányt értek el. Oroszország egy korábban biológiai fegyverprogrammal összefüggésbe hozott kutatóintézetet újíthat fel, állítja az ukrán katonai hírszerzés. A szervezet szerint a létesítmény egy oroszországi szigeten, a Liszi szigeten működik és hivatalosan állatorvosi, illetve élettani kutatásokat végez. A katonai hírszerzés szerint az intézményben olyan a laboratóriumi munkákra kerestek alkalmazottat, amelyek az orosz besorolás szerint az elsőtől a negyedik veszélyességi csoportba tartozó kórokozókkal is kapcsolatosak lehetnek. Az első csoportba különösen veszélyes, akár halálos fertőzéseket okozó biológiai ágensek tartoznak. A korábban leromlott állapotú komplexum rekonstrukciója 2022-ben kezdődött. Nyilvánosan elérhető műhold felvételek alapján új laboratóriumot és egyéb korszerű létesítményeket építettek, a munkálatokban pedig több orosz vállalat is részt vett. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
2: Emma Zapletalová nyerte a 400 méteres gátfutást a lozani atlétikai gyémántliga viadalon. A szlovák válogatott Göteborgban 3-0-ra kikapott a franciáktól, a cseh-svéd-török azeri közös rendezésű női röplabda Európa bajnokság nyitó mérkőzésén. A Paks Odahaza 2-0-ra legyőzte az Újpestet a labdarúgó NB1 5. fordulójának nyitó mérkőzésén.
0: Időjárás.
1: A hegyvidéki területeken erős széllel kell számolni. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet elsőfokú figyelmeztetést adott ki. Az ország nagy részén emellett zivatarokra is figyelmeztetnek. A hevesebb záporokat intenzív csapadék és átmeneti vízszint emelkedés kísérheti. A hőmérséklet 19 és 30 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Befejezték a Lanfranconi híd javítását a Szitina alagút felől Ligetfalu irányába, így az útszakasz ismét korlátozások nélkül járható. A Nemzeti Autópálya Társaság jövő héten még felfestéseket végez, valamint a Ligetfalui oldalon egy mintegy 500 méteres útszakaszt is felújít. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a Szabad Gondolkodás és Szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Múlt év augusztus 30-án elhangzott adásunk ismétlése szól, amelyben árvízről, rókanyúl barátságról és egyhajóban evező dunamenti önazonosságokról is szó lesz. Mielőtt azonban belekezdenénk, hallgassanak meg egy kis ízelítőt az előttünk álló órából.
1: Nekem például nagyapám, nem is tudom, azt hiszem 16 éves volt akkor, ő végignézte, ahogy nagyanyámék háza Balonyon összedől, ő látta, és akkor ők még így nem is ismerték egymást, vagy hogy így nem voltak egy pár nyilván, de hogy ő látta, hogy nagyanyáméknek a 3 éve épített háza az úgy megy a levesbe. Volt olyan interjúalanyunk, aki ezt így könnyek között mesélte nekünk, ugye, hogy összeomlott a ház, ez nagyon nyilván írtó kellemetlen élmény, viszont én azt látom, hogy ennyi idő távlatából, meg amilyen sebességgel, meg támogatással a rekonstrukció megtörtént, ez egy kicsit így tompított a dolgon, vagy egy csomóan inkább ilyen vicceskedve mesélnek erről. Tényleg hihetetlen, hogy mindenki azt mondta nagyjából így egybehangzóan, hogy miután levonult az árvíz nyár végére, karácsonyra legtöbben már bent laktak a házukba, az újonnan megépült házba. Szóval nem tudom, hogy ez ma lehetséges lenne. Ezen sokat gondolkodtam, miközben ezzel foglalkoztunk.
0: Az 1965-ös év minden szempontból vízválasztónak számít Csalló köztörténelmében. A víz nem csak elvett, de egy sor társadalmi változást is hozott magával, vagy felgyorsította azokat. Az ott élők emlékezetében máig referencia és korszakhatár ez a dátum. A dolgok a víz előtt történtek, vagy utána. A lakosság és az állatállomány evakuálása kész logisztikai bravúr volt. Az újjáépítés pedig az emberi méltóság és összefogás egy nem mindennapi példa. Az pedig szinte csoda, hogy az árvíz nem követelt egyetlen emberáldozatot sem. Idézi fel az egykori eseményeket az Évszázad árvize a Csalló közben címmel a huzat.eu hasábjain megjelent publicisztika. Szerzői túlélőkkel készített interjúk alapján igyekeznek tolmácsolni, milyen lehetett átélni azokat a vészterhes időket, azt a katasztrófát, amely a kortársak beszámolói alapján nem csak embereket hozott össze, hanem a rókát és a nyulat is. Vendégünk az idézett tanulmány szerzőpárosa, Horváth Attila, légy üdvözölve.
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: És Mátis Márk.
2: Hello, sziasztok.
0: Szia, neked is. Szóval, mi az, ami megfogott titeket ebben a történetben? Miért kezdtetek vele foglalkozni?
2: Hát megmondom őszintén, én nagyon sok mindent nem tudtam az árvízről. Persze jártunk ki a Dunához, oda Csicsóra, gyerekkorunkban már láttuk a hajóroncsokat, de nem tudtam így a konkrétumokat, hogy jó, persze tudtuk, mikor történt, de hogy mekkora lépték volt, azt azért nem.
1: Nekem ez inkább úgy kezdődött, hogy a nagyszülőket interjúvoltam meg diktafonnal, és akkor így próbáltam ilyen oral history módon följegyezni az élményeiket, és akkor eljutottunk az árvízhez is, ugye, és hát egyszer csak így Márk mondta, hogy amúgy most van a 60. évfordulója, vagy idén lesz a 60. évfordulója az árvíznek, és hogyha már létezik ez a huzat projekt, akkor tök jó lenne ezt így valahogy megörökíteni. És igazából innen indult.
0: Aztán ezt a publicisztikátokat más portálok is átvették, gondolom ezt sikerként könyveltétek el.
2: Abszolút.
1: Ja, azt hiszem, hogy ez volt eddig a legnagyobb sikerű anyagunk.
0: Ugye rendhagyó módon most nem egy, hanem két vendége van a műsorunknak, akiket most ugyancsak rendhagyó módon nem én mutatnék be, ahogy ebben a műsorban ez már szokássá lett, hanem őket kérem meg, hogy meséljenek magukról röviden. A civil életben mivel foglalkoztok? Márk?
2: Én itt dolgozom, Pozsonyban vagyok már, igazából amióta elkezdtem az egyetemet, az nem tudom mennyi, 8-9, aztán már szerintem lehet 10. éve is. A Szlovenská Technická Univerzitán végeztem egyetemen, és építész vagyok mai napig. Ezzel foglalkozok.
0: Attila, mi szakmabeliek vagyunk, ha jól néztem utána az élettörténetednek.
1: Én is egy rádiónál dolgozom, pontosabban az Első Pesti Egyetemi Rádiónál, ami ugye nem az ELTE rádiója, de az ELTE épületében van. Én az ELTE-n végeztem média kommunikáció szakon, és akkor így kerültem oda, és a rádió most benne van egy Európai Unió által finanszírozott programban, aminek a Perspectives a neve, pontosabban Perspectives 2, mert már második körben nyertük el a támogatást. Ez egy nemzetközi projekt, ami 7 különböző szerkesztőséget tömörít a konzorciumba. Vannak benne szlovákok, litvánok, lengyelek, csehek, és akkor mi vagyunk a magyarok az EPR-rel. És ugye ennek köszönhető valahol az is, hogy megszületett ez a cikk, mivel a főszerkesztőnk Jamriskó Tamás látta a fantáziát a húzatba, és így pont témába is vágott az, amivel foglalkozunk, úgyhogy így megbízott minket kvázi egy ilyen kooperációra, és akkor így tudtuk ezt tető alá hozni.
0: A húzat.eu-ról még mindenképpen kérdeznélek titeket, de mielőtt folytatnánk a beszélgetést, vagy lényegében belevágnánk, részben az idézett tanulmányotok alapján, illetve az általatok is említett adatokból készítettem egy rövid összefoglalót az akkor történtekről, és amolyan kiinduló alapként a beszélgetésünkhöz, hogy biztosan nem maradjon említetlen fontos részlet vagy érdekesség, ezt most felolvasnám, illetve megosztanám a hallgatókkal. Az 1965. június 17-én Kulcsot község határában bekövetkezett gátszakadás Csehszlovákia történelmének legnagyobb természeti katasztrófáját okozta. A Duna szintje akkor 915 cm volt, a sodrás pedig bő 9000 köbméter másodpercenként. 17-én a hajnali órákban a töltéstől 2 méterre egy zavaros vízű buzgárt észleltek a helyszínen. A töltés túloldalán a víz alatt lévő ártéri erdőben akkora örvények keletkeztek, hogy fákat csavartak ki. A kezdetben 10 méter széles szakadás hamarosan 85 méterre szélesedett. Becslések alapján a víz majdnem 1500 köbméter per szekundumos sebességgel áramlott ki. 1,1 milliárd köbméter víz ömlött rá a Csallóközre. Ez az árvai víztározó több mint 3-szorosának felel meg. 54 ezer embert evakuáltak a térségből, nagyjából 4 ezer ház megsemmisült, több mint 6 ezer pedig megrongálódott. 250 kilométernyi utat és 70 kilométernyi vasúti pályát öntött el az ár. Az árvíz 94 ezer hektárnyi föld területen pusztította el a termést és mintegy 300 ezer gyümölcsfát. Az elárasztott területekről 100 ezer szarvasmarhát kellett elszállítani. A kutak megfertőződtek, mindent víz, sár és szenny borított. A házőrző kutyák egy részét a katonák az evakuálás során agyonlőtték. A 11 ezer katonán kívül sok ezer civil közös munkája kellett az ár feltartóztatásához. A Csicsói gát megerősítéséhez 13 ezer teherautónyi követ, majd 200 ezer darab homokzsákot, több mint 1500 betonpanát és 9 kövekkel megrakott vontató csónakot használtak fel. Végül 18 nap után, július 5-én sikerült teljesen elzárni az átfolyást. Az Árvízvédelmi Bizottság csak július 8-án jelentette be, hogy elmúlt a veszély. 60 éve sokan éppen ezekben

0: valami személyes történetekkel megtámogatni, és ugye gyorsan eljutottunk arra a pontra, amikor rájöttünk, hogy hoppá, ez a generáció, ez most éppen kihaló félben van. Főleg azok, akik tényleg tevékenyen részt vettek ebbe az egészbe, mert csomó ember, akit meginterjú voltunk, még gyerek volt akkor, ugye, és akkor nagyjából nagyon hasonló élményei voltak, hogy egy pionírtáborba elszállították őket, és akkor ott nyaraltak egy nagyot.
1: És az akkori 30-asok már 90 fölöttiek?
0: Így van, igen. De szerencsére sikerült nagyon jó interjú alanyokat találnunk, akik még ilyen vicces módon még így kötődtek is egymáshoz, vagy hogy ilyen tényleg egy kicsit ilyen mindenki ismer mindenkit, ugye, csalló közben.
1: És ennek megvannak az előnyei is.
0: Igen, abszolút. Szóval ezt így elkezdtük fölkutatni, ezeket az embereket ismerősök által, vagy Facebookon közé tettünk egy posztot, hogyha valakinek vannak érdekes történetei valamelyik rokonának, akkor az jelentkezzen, legyen szíves, és akkor mi házhoz megyünk a kamerákkal, meg a technikával, és fölvesszük mindezt. Igazából amúgy ezt még hozzátenném, hogy ezt mi szeretnénk folytatni, csak most így egyéb elfoglaltságok mellett ez egy kicsit így bedöglött, de...
1: Én rádió interjút kell adni.
0: Igen. Ugye hát a celeb élet, ez nem könnyű. De hogy szeretnénk folytatni ezt, hogy tényleg megörökíteni ennek a generációnak az élményeit, és akkor egy minél komolyabb egy ilyen adatbankot létrehozni konkrétan most az árvíz kapcsán.
1: Végül is hányakkal beszéltetek?
2: Nem tudom, 5-6-7... Hát úgy valahogy.
1: És mennyire talán volt nehéz felkutatni őket, vagy azt egymást is ajánlhatták, úgy képzelem?
2: Hát igazából így ismerősökön keresztül indultunk el. Édesanyám kolléganőinek az édesapja volt az egyik Alan Kis Nándor. Ő nagyon jó sztorikat tudott mondani.
1: Idézni is fogom egyébként.
2: Igen, ő nagyon jó. Aztán, hát ugye szakirodalom alapján is elindultunk, Angyal Béla nagyon sok adatot tudott adni, meg hát igazából ilyen átfogó, mindent körbeírt, egy történelmi szempontból is nagyon sokat tud.
0: Igen, meg az még nagyon érdekes volt, ugye mi is egy kicsit kitértünk erre, hogy milyen volt a csallóközi embernek korábban a viszonya a vízzel, amikor még ugye ezek a nagy folyószabályozások nem történtek, vagy kisebb mértékben voltak jelen, és akkor Angyal Béla ilyen, ebből szempontból is nagyon jó perspektívát adott nekünk, hogy ő foglalkozott ezzel az ártéri gazdálkodással, például ami most Magyarországon mondjuk így a Tisza vízgyűjtő területén egyre prominensebben jelen van, ugye ott az aszály az sokkal jobban sújtja az országot.
1: De régen ugye a Csallóközben ez volt a jellemző gazdálkodása azokon a területeken, amelyeket rendszeresen elöntött a víz. Én is készülve beszélgetésre tudtam ezt meg, hogy ugye éltek a lehetőséggel, hogy a Duna időről időre kiöntött, és akkor azokon a területeken végül is pont ez az árvíz termékenyítette meg a talajt, a halaknak ívóhelyet biztosított, és amikor levonult az ár, akkor a gyümölcsfák újra virágozhattak, illetve hát az állatokat újra lehetett legeltetni, és ez az, amit felszámoltak későbbiekben a Duna szabályozásával, és ezáltal állt elő az a helyzet, ha én jól értettem, hogy az árvíz onnantól jelent igazán problémát, mert magasabbra kell emelni a gátakat, annál magasabbra duzzad a víz, és aztán előbb-utóbb kijönt, mint ahogy kijöntött 65-ben. Erről még beszélünk rendszeresen is, de még annyit, hogy a publicisztikátokhoz képgaléria is társul. Mennyire volt nehéz képeket találni az akkori eseményekről? Van-e valamiféle archivált forrás, ahonnan dolgoztatok, vagy ez saját kutatás eredménye?
2: Persze, amúgy az interjú alanyok is tudtak valamit adni, azokat beszkeneltük, például a Kis Nándornak volt csomó képe, de van ez a TASR, nem is tudom, minek hát a rövidítése, de amúgy a csehszlovák médiának...
1: Ez a szlovákiai MTI, ugye?
2: Igen. Nekik egy szuper archívumjuk van, szóval ott van egy csomó kép, de tényleg, hogy több száz. Aztán abból kiválasztottunk párat, elég borsos áron árulják őket, úgyhogy kicsit redukáltuk a dolgot, de
0: igen, amúgy ez
2: legjobbakot kiválogattuk.
0: Furcsa volt először, hogy amikor így utána keresel a neten ennek, hogy 65-ös árvíz, akkor ez így vannak anyagok, de hogy úgy képileg nincs annyira megtámogatva, és akkor lehet, hogy ez az egyik oka annak, hogy nem annyira olcsó licenszelni ezeket a képeket.
1: Horváth Attilával és Mátis Márkkal beszélgetek az 1965-ös nagy dunai árvízról, mert hogy írtak róla egy publicisztikát, ezt azoknak a hallgatóknak mondtam, akik azóta kapcsolódtak be az adásba, hogy elkezdtük ezt a beszélgetést. Szóval utaltál rá, Attila, hogy fontos volt élettel, sztorikkal megtölteni ezt a

0: ezt a nagy történetet. Hát milyen emlékeket osztottak meg veletek az adatközlők? Én is, ahogy készültem, mondom, erre a beszélgetésre meglepő módon sokan olyasmikre emlékeztek, amire az ember nem is gondolna, tehát a hangra, hogy összedől a ház, vagy hogy hirtelen más illata vagy szaga lett a víznek, és ezek ilyen előjelek voltak, illetve hát a következményei ennek a történetnek. Szóval miféle sztorikat, emlékeket osztottak, benyomásokat meg veletek az emberek?
1: Igen, pont ahogy így mondod, szerettük volna ezt egy kicsit ilyen színes, szagosra csinálni.
0: De szó szerint.
1: Igen, igen. Hát sajnos a
2: szagával.
1: Ott még nem tartunk a technológiával, hogy így a Duna illatát lehetne valahogy tolmácsolni az embereknek digitálisan. De amúgy még egy kicsit kitérve erre, ugye mindenképp ilyen multimédiás cikket szerettünk volna összerakni, mert most nem megsértve senkit, de kicsit talán az volt a benyomásunk, hogy mindig, amikor volt ilyen évforduló, és bizonyos sajtóorgánumok hozzányúltak ehhez az eseményhez, akkor az így le volt tudva a száraz adatokkal, és kész, vége. És akkor azt gondoltuk, hogy oké, hogy legyen ez egy, ugye, az újságírás...
0: Amelyek bár fontosak, de nehéz megemészteni őket.
1: Igen, igen, igen. Vagy hogy ez egy kicsit olyan, mint amikor ilyen csillagászati műsort nézel, és akkor ilyen fölfoghatatlan számok, és wow, köszönjük szépen, de hogy ezentúl ez úgy nem annyira megfogható.
0: Én azokat is szeretem egyébként, zárójel bezárt.
2: Viszont... Hát próbáltuk aztán valahogy így, nem tudom, például csináltok egy ilyen interaktív térképet, én például sose tudtam, hogy honnan terjedt a víz, hova, és akkor ez így segít azért egy laikusnak, aki amúgy én is vagyok, hogy találtunk ilyen régi publikációkat, azokat beszkeneltük, és akkor így a vízművek, az akkori vízművek csináltak egy ilyen térképet, ahol be volt jelölve, hogy melyik nap hova terjedt a víz, és akkor láttuk, hogy milyen gyorsan történt ugye a dolog, mekkora területről van szó, hogy itt tényleg Csallóköz egy harmada víz alatt volt, hol voltak a szakítások, aztán ugye voltak betelepítve ilyen szivattyúk, amivel aztán utána próbálták felgyorsítani azt, hogy a víz kikerüljön vissza, hát általában a vágba pumpálták vissza, meg, de voltak a Dunán is amúgy, meg hogy a Kis-Dunán nyitottak még két, igazából felrobbantották a gátot, csak azért, hogy ugye ott már ki visszaemeljen a víz. Azt se tudtuk, hogy hol volt, szóval jó volt így azért összegezni ezt a sok információt egy valamiben, és akkor, hogyha valaki felmegy a huzat.eu-ra, akkor ott megtalálja, és akkor lehet forgatni.
0: De úgy, ha már említed, akkor valóban hogy kell ezt elképzelni, amikor áttört a gát, akkor mennyi idő telt el, mire elöntötte a településeket? Nyilván attól is függ, hogy milyen távol volt a medertől.
2: Jó kérdés, nem tudom, kb. Egy hetes leforgással lehetett a dolognak, szóval elég gyorsan kellett azért reagálni, de például Kis Nándor mondta, hogy azért ez már így levegőben volt, hogy emberek azért nagyon odafigyeltek, meg mindenki a gátra járt ki.
0: És már márciustól magasabb volt, igen, a vízállás, igen, úgy emlékszem a számolókból.
2: Igen, volt egy ilyen nagyon rövid periódus, amikor kicsit apadt a Duna, de aztán megint megáradt, aztán, ja.
1: Igen, meg ugye lábra kaptak ilyen konteók is, amik bizonyos interjúalanyoknál mai napig így tartották magukat, hogy például a katonaság direkt robbantotta fel a gátat.
0: Bizonyos helyeken. Ez nem igaz.
2: Persze, nem.
1: Nem. Hogy megvédjék a Slovnaftot, ugye ez volt az egyik narratíva. Meg az is érdekes, hogy ugye ahol volt az első gátszakadás Patnál, ott valóban tervezték fölrobbantani, és pont nagyjából azon a ponton, ahol ez így el volt tervezve, az így magától sikerült, úgyhogy a természet megoldotta.
0: Ugye ez két nappal a kulcsodi gátszakadás előtt volt, tehát kettő gátszakadás volt igazán, igen, volt, igen, ez a Pati, és ennek ellenére, hogy az 15-én megtörtént, két napra rá Kulcsod és Csicsó között is átszakadt a gát. Az ember furcsa hatja, hogy ha már egyszer átszakadt, hogy nem volt az elég a Dunának, de még Kulcsodnál is megkövetelte magáért.
2: Hát ott aztán ugye a terepi adottságok miatt ugye ilyen kis tenger, vagy egy ilyen nagyobb tó keletkezett, aztán utána már nem volt hova menni a víznek ott Izsánál, de igazából szerintem azért sem emlékezünk így hú de nagyon rá, mert az ott pont egy, meg hát szerintem azért is tervezték oda azt a műrobbantást, mert az nem egy sűrűn lakott terület, szóval jó, persze ki kellett telepíteni egy csomó ember, de lehet, hogy ez egy 1000 emberről van szó, vagy 1500. Nem a húdesok, de aztán ugye, amikor a Csicsó meg Kulcsod között megindult a dolog, akkor tényleg 50 ezer emberről beszélünk.
0: És hogy gyorsan kellett cselekedni.
2: Még így van.
0: Mert Gutára azt hiszem, hogy 7-8 napos késéssel ért el a víz, ahol szintén óriási pusztítást végzett.
2: Igen.
0: Bár ugye távol van alapvetően a Dunától.
1: Igen, csak ugye Guta földrajzi adottságaiból kifolyólag mélyebben fekszik, vagy Csallóközönnek az a legmélyebb
0: oda pontja. A víz, igen. Arra irányult a víz. Ha már Kis Nándort emlegettük, hát is mondtam, hogy fogjuk majd idézni, a cikketekben írjátok, hogy ő nem mindennapi látvány szemtanúja volt a víz alatt lévő Csicsó határában, így nyilatkozott nektek, hogy fényképezőgépen volt, mert csináltam egy pár felvétel, de akkor éppen nem volt velem. Itt nem messze a vízen ment egy petrence, ilyen kis bogja. Egyik oldalán a bogjának róka ült, a másikon háttal meg egy nyúl. Fantasztikus jó kép lett volna, szenzációs. Ez ugye nem készült el, de hát egy hiteles szemtanú beszámol erről, hogy még a természetet is kizökkentette oly módon, hogy a róka és a nyúl nem esett egymásnak. Ezek tényleg jó sztorik.
1: Igen, és ezt egyébként Mark megpróbálta rekonstruálni mesterséges intelligenciával, ezt így a cikkben nem raktuk bele, de a közösségi média posztban, amikor így reklámoztuk ezt az egész írományt, akkor az úgy megjelent. Érdekes visszhangja volt, mert ugye a cikk megjelent az Eper Rádió weboldalán is, és ott mi hirdettük a közösségi médiában ezeket a tartalmakat, mi hirdetjük, és hát meglepő az emberek reakciója még úgy is, hogy odaírjuk a végére, hogy ez mesterséges intelligenciával generált kép, nem mindenkinek megy ez át, úgyhogy ezzel óvatosan kell bánni.
2: Hát valós.
0: Egyrészt élethű, bocsi, hogy szabadba vágtam, meg azért van egy picit ilyen Jehova tanúi film, ugye, hogy egymás mellett az oroszlán és az antilop, vagy igen. A lábra, de szóval, hogy igen, de mindenképpen érdekes történet. Hát kár, hogy nem valósult, vagy nem jött létre ez a kép, vagy nem kattint.
1: Muszáj lesz hinnünk Nándornak.
0: Igen, és miért ne hinnünk?
2: Volt Nándornak meg egy jó sztoria, amikor segítkezni kellett a gáton, és hát voltak önkétesek a faluból, és akkor a buzgárokat be kellett tömködni, és azt mondta, hogy a katonák kiosztogattak, volt ez a gyalogsági ásó, meg valami kis zsák, és akkor a ottani rágcsálókat kellett levadászni, hogyha valaki látott például valami ürgét, hogy kaparja a földet, akkor ott megindulhat a víz, és akkor elkezdi kimosni, és akkor arra figyeltek, hogy ha nem mozgás, és gondolom, kellett csopni. Nem tudom, hogy sikerült-e valakinek, de...
1: Igen, érdekes ez is, hogy állítólag ugye, azt hiszem ebben a cikkben is, erre a cikkben is kitértünk, de hogy a buzgár eltömésének megvan a módja. Pontosabban nem eltömni kell a buzgárt, hanem egy ilyen ellennyomó medencét építeni neki, amíg ugye a közlekedő...
0: Ilyen körgáttal körbevenni gyakorlatilag.
1: Igen, ugye. Igen. És amíg ugye a közlekedő edények elve alapján ki nem egyenlítődik a nyomás. És hogy állítólag itt kulcsodnál, ez ennek a tudásnak nem voltak birtokába az ottani gátőrök, és hogy így
0: próbálták... a kivezényelt katonaság sem nagyon.
1: Igen. Igen, és így kidobálta a homokzsákokat, és akkor már tudták, hogy ez bizony itt bajos lesz.
0: Tehát lefették, a víz pedig félrehányta azt a
2: homokzsákot. Igen, mind a kézír így feltörte. Gútán is voltak hatalmas hibák. Angyal Béla említette, hogy amikor elkezdték a védősáncot építeni, akkor igazából két brigád építette. Ez egyiket a Décsi vezényelte, aki igazából volt a legnagyobb fejes.
0: Ő a Komáromi vízügyi igazgatóság vezetője volt talán?
2: Így van. És a, nem tudom, kire volt bízva a másik
1: katonaság.
2: Fel. Igen, a katonaság csinálta, és akkor így próbálták, hogy építék a sáncot, csak Décsék úgy csinálták, hogy csináltok egy, hát így, hogy mondjam, magasságon egy felszeletelték, szóval csináltak egy hosszú sáncot, alacsonyat, aztán utána építettek még egyet, hogy amikor jön a víz, akkor azért már van valami de hogy telik, akkor még mindig van idő tovább építeni. De a katonaság meg úgy csinált, hogy megcsinálta azt az adott magasságot, ami elő volt írva. Igen, és így haladtak, de viszont nem érték el a Décsiék részét, szóval ott volt egy hatalmas rés, ahol a víz beömlett.
0: Fú. Bár mondjuk ugye valóban nem lehetett tapasztalata sem a katonaságnak akkoriban ezzel, lehet, hogy most sincs, a jó ég tudja, de hogy ugye ne kiáltsunk rájuk kígyót, békát, nehéz volt abban a helyzetben helytállni.
2: Kapkodás
0: lehetett, igen, hát nem tudom, hogy mi most ennek a feladatnak hogy tudnánk megfelelni, tehát a mai világunkban is akár. Miről számoltak be az emberek, milyen érzések kavarogtak bennük? Feltételezem, felfoghatatlan pánik uralkodhatott, hogy viszi a víz a házat, el kell költözni, menni kell, azt sem tudták hova, mi lesz a gyerekekkel, és hirtelen kellett ezeket a döntéseket meghozni.
1: Igen, volt olyan interjú alanyunk, aki ezt így könnyek között mesélte nekünk, ugye, hogy összeomlott a ház, ez nagyon nyilván írtó kellemetlen élmény, viszont én azt látom, hogy ennyi idő távlatából, meg amilyen sebességgel, meg támogatással a rekonstrukció megtörtént, ez egy kicsit így tompított a dolgon, vagy egy csomóan inkább ilyen vicceskedve mesélnek erről. Meg szintén Kis Nándor említette, és ez nekem nagyon érdekes volt, hogy a régi csallóközi embereknek ez, ugye beszéltünk erről, ez a mindennapjainak a része volt jóformán, egyébben többször kijöntött, és azok az öregek, akik még ezt így ismerték, azoknak ott volt a csónak a kertbe, és akkor ezt így tudták kezelni.
0: Bizony. És hát ugye eleve úgy építkeztek, ugye a falvak magasabb pont, nem csak a templomot építették oda, de kezdetben a falu magja is ott épült, és nem véletlenül tudták ők azt már 1000 éve, hogy hova kell építkezni.
1: Igen, hát ugye a problémák általában azon a részen merültek föl, ahol nagyon sokáig nem volt ilyen nagy árvíz, és akkor beépültek az alacsonyabban fekvő részek
0: is. Ez volt az egyik fő
1: igen,
0: probléma, ugye?
1: Igen.
2: Meg az építészet is változott, mert ugye ott már akkor már nagyjából mindenki vályog téglákból építkezett, de viszont Angyal Béla említette, hogy azelőtt ilyen fakonstrukciós házok voltak, hogy volt egy ilyen fa rám, nem is tudom, minek nevezem.
0: Keret?
2: Keret. És aztán a falak meg ilyen beszőtt fából, vagy fágokból volt beszőve, és arra volt rátapasztva a sár.
0: Tehát kimosta a sárt a víz,
2: de viszont,
0: a víz.
2: Igen, igen. De viszont aztán utána tudtad tapasztani, szóval nem dőlt össze a ház. Aha. Jobb esetben, gondolom. De ja, éltek a dologgal az emberek.
0: És jó sok ház megsemmisült, majd 4000-et említ a statisztika, egy másik 6000 meg alaposan megsérült, tehát volt mit újjáépíteni, de olvastam, hogy sokan jól is jártak ezzel, mert hogy a régi ház helyett kaptak, építettek nekik egy újat. Persze, köszönöm szépen ezt az ijegységet, de mégiscsak végső soron haszonélvezőként tekinthettek utólag vissza erre a katasztrófára.
1: Ugye emberből vagyunk, meg tudjuk, hogy a csallóközi ember leleményes, hogy hallottunk ilyen sztorikat is, hogy valaki azért egy plusz falat még úgy kidöntött, hogy meglegyen az a kár tényleg.
0: Mert hogy az állam meglepő módon helytállt, ugye az ember gondol ezt az, de akkor is ott, még ha a katonaság nem is volt minden esetben a helyzet magaslatán, azért meglepő volt az a szolidaritás, vagy az a segítőkészség, amit akkor az állam tanúsított. Miről beszéltek az emberek?
1: Mindenki kivétel nélkül ezt mondta egyébként, hogy hihetetlen gyorsan lezajlott az újjáépítés, meg ugye bizonyos települések, meg vállalatok elpártoltak bizonyos településeket, aki a zárvíz sújtotta területeken.
0: Ugye, tehát, hogy pártfogásba vettek.
1: Igen, igen, igen. És de tényleg hihetetlen, hogy mindenki azt mondta nagyjából így egybehangzóan, hogy miután levonult a zárvíz nyár végére, karácsonyra legtöbben már bent laktak a házukba, az újonnan megépült házba. Szóval nem tudom, hogy ez ma lehetséges lenne. Ezen sokat gondolkodtam, miközben ezzel foglalkoztunk.
0: És az hogy volt, hogy az állam ingyen is bérmentve felhúzta a házakat az emberek számára? Vagy ez hogy történt a gyakorlatban?
2: Hát azt hiszem, hogy ugye a itteni emberek is persze segítkeztek benne, de rendesen munkások voltak ide vezényelve. Konkrétan azt hiszem ezekből a városokból, ahol gyűjtötték, és aztán utána leküldték az építőanyagot. És nem tudom, például Gután, vagy Csicson, vagy Megyeren is van pár faház. Gután ezt aztán Moszkvának nevezték ezt a részt. Aztán egy csomó vályogházat építettek. Amit találtak igazából, nem egy ilyen egyfazonú dolog volt, szóval sokfajta épület épült.
0: Ha már építéssel beszélgetek, hogyan, mennyire nyomta rá a bélyegét a településképre az árvíz, illetve hát az újjáépítés?
2: Hát szerintem inkább pozitívan, hogyha így arról beszélünk, hogy például Gután nem volt kanalizáció, és amikor ment az újjáépítés, akkor részlegesen, de meg tudták oldani ezt a problémát, ugye azért jó sok utcában azt hiszem még a mai napig nincs, de...
0: Hát ez az általános probléma.
2: Igen, igen.
0: Dél-Szlovákiában azóta is.
2: De hát nem tudom, akkor volt itt egy csomó oncsaház, amit még a Teleki Pálék építettek, még amikor még magyar terület volt, abból egy csomó tönkrement, és utána ezek a kádárkockák vették vissza általában ezeket azok lettek így...
0: Domináns.
2: Igen, igen, igen, igen.
0: Meg hát, hogy a tanyavilág egy részét is akkor számolták fel, részben kényszerűségből, részben meg hát valóban elvitte a víz.
1: Igen, ez amúgy Gótán volt a legszignifikánsabb, mert ott, ha jól emlékszem, most már nem is tudom pontosan, de Angyal Béla feljegyzése alapján a lakosságnak majd 60%-a talán kint élt tanyák, vagy nem, most lehet, hogy
0: marhaságot
1: mondtam, de hogy igen, jelentős része kint élt a tanyákon, akik ugye Gútához tartoztak kataszterileg.
0: Hát az ember arra autózik, most is lát elkülönült elálló házakat azon a
1: vidéken. Igen, a mai napig akad néhány, de ugye ez a szövetkezetesítéssel nagyjából így meg is szűnt.
2: Ja, ez talán így a másik oldala a dolognak, hogy ugye ezeket a tendenciákat, amik a szocializmus alatt így jelen voltak, azért nagyba felgyorsította az, hogy igazából itt egy tiszta volt a papír.
0: Szóval. Igen, tehát a víz megtette.
2: Igen.
0: Szükséges, vagy az elsődleges lépéseket nem volt az szükséges.
2: Igen.
0: Visszavonom azonnal. De most előre szaladtunk, mert még maradjunk picit az első napok riadalmánál, illetve történéseinél. Az evakuálás, ez hogy történt? Ezt hogy kell elképzelni? Miről számoltak be az emberek? Jött a teherautó és fel kellett rá szállni és elvitte? Vagy jött minek mondják, a kétéltű?
1: Tulajdonképpen igen. Ugye elsősorban az állatállományt kellett megmenteni, itt a lakosság nagy része mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozott. Úgyhogy tulajdonképpen ez volt a legfontosabb, nyilván a gyerekeket meg a nőket buszokkal elszállították magasabban fekvő településre.
0: Amíg járatok voltak az utak, gondolom.
1: Igen. De többen erről számoltak be, hogy amikor így valahonnan jöttek haza, például Mark nagyapja is próbálta megközelíteni a családi házat, vagy a szülői házat, és ezt majd nem sikerült, akkor ezt így vagy szovjet katonák, vagy csehszlovák katonák, sőt még valamennyi magyar katona is volt, és akkor így kétéltűvel sikerült bejutni ezekre a helyekre, és ugye a férfi lakosság néhányan, nyilván nem mindenki, azok ott maradtak a károkat elhárítani, illetve aki ugye a szövetkezetben dolgozott, az ment az állatokkal, mert azokat továbbra is el kellett látni, takarmányozni, stb.
0: És azokat lábon elhajtották valahova, vagy azokat is vonatra rakták?
2: Gondolom lehet, hogy vonaton is tárkocsis képeink vannak, hogy egy csomó marhát visznek el Nagymegyerről.
1: Igen. Én nem tartom kizártnak egyébként, hogy lábon is valamennyit elhajtattak, hogyha kicsit így éjszakabbra feküdt a település.
2: Ez egy hatalmas bravúr volt, hogy állítólag, hogy hát minden állat vissza lett hozva. Szóval...
1: Egyébként gyanúsan pontosak azok a számadatok.
0: hogy... Mégiscsak a kommunizmus
1: igen.
0: Az állami statisztikákban nem feltétlenül kellett megbízni, de hogy a szegény kutyák rosszabbul jártak a házőrzőjebe, ezt kicsit megrendülten olvastam, de hát még ha meg is értheti az ember, hogy... És a nagyapa háza megmaradt?
2: Ha jól tud, meg. Meg
1: maga a ház megmaradt.
2: Nem is tudom, nem emlékszem. Nem, nekik voltak egy... Az volt a szerencsék, hogy ők még a Dédi papával, Ignác papával építettek a kertbe egy nyári konyhának nevezték el, de csak az volt a lényeg, hogy az alapzata jóval magasabban volt. Uh-huh. Oda szembe se került a víz. Aztán azt hiszem csak annyit csináltak a papával, hogy a vakolatot le kellett verni, újra vakolni a házat, de megmaradt. Ja.
1: Nekem például nagyapám, ő nem is tudom, azt hiszem 16 éves volt akkor. Ő végignézte, ahogy nagyanyámék háza Balonyon összedől, ő látta, és akkor ők még így nem is ismerték egymást, vagy hogy így nem voltak egy pár nyilván, de hogy ő látta, hogy nagyanyáméknek a 3 éve épített háza az úgy megy a levesbe.
0: Én itt ilyen kicsi frivol módon említettem, hogy ugye emlékeznek a ház összedőlésének a hangjára, de valóban tragédia lehetett az ilyet megélni, vagy hallani és megtapasztalni.
2: Igen, biztos.
0: Filmkockákon maradt fenn felvétel ilyesmi, ahogy dől össze a ház?
1: Ilyenre nem találkoztunk.
2: Nem.
1: De elképzelhetőnek tartom egyébként, mert elég nagy ez az archívum.
0: A gyerekeket, asszonyokat, lányokat, nőket hová vitték? Az hogy dőlt el egyáltalán?
1: Ugye a gyerekeket vagy Csehországba, vagy Észak-Szlovákiába ilyen úttörő táborokba vitték el. Uh-huh. És akkor attól függően, hogy az ő településeket mennyire súlyosan érintette az árvíz, ugye a gútai diákok, Angyal Béla is erről számolt be, hogy ő akkor gyerek volt, és ők egészen az évfordulóig azt hiszem, hogy ott voltak.
0: Majd egy évbe telekéhez a gútaiak.
1: Ezzel szemben mondjuk a kulcsodiak, vagy a csicsóiak, akik rögtön kapták ugye az első hullámot, ők már azt hiszem, hogy szeptember körül már vissza is tértek az
0: meg
1: iskolába.
0: Olyan beszámolót is olvasni, hogy éppen ezekben a napokban, ezt amikor a hallgatók hallják, augusztus végét írunk majd, tértek haza sokan már, akinek volt hova, de igen. Mondott, hogy van, akinek már decemberre is akár állhatott az új házon.
1: Igen. Igen, kevés kivétellel egyébként mindenkinek, vagy azt mondják, hogy ez ilyen általános volt, hogy decemberre szinte minden ház fölépült.
0: És hát ugye akkor éppen nyári szünidő volt, vagy közeledett a nyári szünidő, tehát iskolában nem kellett járni, de a szeptemberi tanévkezdés az hogy volt erről? Hogy emlékeztek vissza? Idegenben kezdték meg a tanévet? Vagy már
1: néhányan igen, nyilván, egyébként, és akkor ugye a tanárok is mentek velük.
2: Uh-huh. Szülők pedig látogathatták őket.
1: Igen, a szülőknek igen, biztosítottak busszal oda utat, és akkor havonta egyszer meglátogathatták a gyerekeket.
0: Akik most már szintén benne vannak a korban, és hát érdekes lehetett, vagy lehetne velük beszélni, mert olvastam beszámolókat mások kutatásaiban is, hogy hát ilyen nem tréfának fogták fel, de hát, hogy ilyen kirándulásként élték meg sokan közülük, hogy mehettek idegenbe, akkor ugye jött velük a tanító bácsi is, és akkor együtt töltötték az időt egy idegen iskola, idegen tornatermében végül is. Hát ha nem is volt kirándulás szószoros értelmében, de mégiscsak egy rendhagyó helyzet, tehát amit megélhettek. Nem tudom, hogy ugye maga Angyal Béla is másodikos alapiskolás lehet, tehát talán így emlékszem egy interjúból. Utaltunk már rá, hogy jó sok katona érkezett a Csalló közbe, és nem csak hazaiak, hanem ugye én is úgy tudom, hogy a szovjetek az itt állomásozó, vagy akkor még nem állomásoztak itt. Hogy is volt az 65-ben, de mégiscsak itt volt. Szóval, hogy is még talán magyar sorállományú katonák is segítettek, hogy alig telt el 20 év, ugye a II. Világháború óta, és hát katonák tömkelege érkezett ide, vagy hát a Csalló közbe, plusz a kitelepítésektől sem telt el olyan sok idő, amikor az embereket vagonokba rakták és elvitték, hogy ezt is, hát az akkori fogalmak szerint azok a dolgok tegnap történtek, és újra vagonba kellett, persze nyilván más okokból és más körülmények között, de hogy erre hogy emlékeztek vissza, hogy újra katonák vannak a Csalló közben, és újra vonatra kell szállni, miközben nemrég történt ugyanez meg velük.
1: Voltak egyébként ilyen beszámolók, azt hiszem, hogy ez nem került bele a cikkbe, hogyha jól emlékszem, most már kicsit ez így összefolyik.
2: Extra.
1: De igen, ugye ez, hogy jönnek a szovjet katonák, és káosz van, és ők nem feltétlenül józanok a nap 24 órájában, hogy ez így főleg a női lakosság körében ez így aggodalomra adott okot, meg ugye nyilván a férfiak mentek az állatokkal, vagy éppen segítkeztek a károk elhárításában, de végül is nyilván egy elég szűk keresztmetszet, amit nekünk így sikerült kivágni ebből, de mi nem hallottunk arról, hogy történt volna ilyen visszaélés.
0: Csak maga az, ugye az ijedelem, hogy
1: igen.
0: Nem elég, hogy jön a víz, de még ugye...
1: Még a szovjetek is.
0: Még a szovjetek is, illetve hát a katonaság jelenléte feltételezem nem lehetett, bár lehet, hogy éppen megnyugtatólag is hathatott, hogy jön a segítség. No de a már sokat idézett Angyal Béla mondja egy helyen, hogy a katasztrófa méreteiről és következményeiről az érintett területek lakosságának máig nincs reális elképzelése, és ahogy utaltunk rá, sokan, akik gyerekként élték meg, azok közül hát kalandként emlékeznek rá, hogy nektek mi volt a benyomásotok, hogy tudálékos kifejezéssel formatív esemény ez a szlovákiai magyarok emlékezetében? Tehát valóban egy szó szerint vízválasztó ez a 65-ös árvíz?
2: Szerintem abszolút. Az a segítség, amit az állam tudott nyújtani annak ellenére, hogy ez egy nem egy szlovák lakta terület. Jó, persze ott mondjuk biztos más volt a... Hát Csehszlovákia volt, de hát szerintem abszolút egy nagyon pozitív példa ebben a sztoriban.
0: A maga tragédiájában is.
2: Igen, igen, igen.
1: Igen, ez is érdekes egyébként, ez a kulturális vonatkozás, hogy a csehszlovák államnak egy jelentős része ekkor szembesült először azzal, hogy amúgy itt van egy óriási magyar kisebbség az országban.
0: Akkor tudatosult ugye felismerés, hogy
1: igen.
0: hogy valóban itt vagyunk, és még bajba is kerültünk, és akkor a szolidaritásnak tényleg megejtő példáit lehetne idézni, hogy valóban jöttek emberek segíteni.
1: Igen, meg egyébként egy csomó házasság is kötődött, ugye, hogy kitelepítették az embereket, és akkor ott megismerkedtek valakivel, vagy néhányan még, ha jól tudom, így be is költöztek ide ebben a régióban. Például Nagymegyeren a szetyíniek segítettek az újjáépítésben, és ott van egy az erdő szélén, ahol pont építették ezt az úgynevezett nyúlgátat, ami megvédeni hivatott a települést a víztől. Ott van egy pár ház, amit úgy szoktak hívni a mai napig a megyeriek, hogy a szetyíniek házai. Úgyhogy ezek ilyen nyaralók tulajdonképpen az erdő szélén.
0: És megőrződött.
1: Igen.
0: Tudom, hogy kicsit, hát ha már a tudálékos szót használtam, akkor megint azzal élek, vagy hát inkább ilyen didaktikus, de hogy szerintetek mit üzen ez a 65-ös árvíz a mai kor emberének? Tehát mi ennek az üzenete? Ha ember kell a gátra, akkor akad? Bízhatunk ebben, hogy egy újabb közhelyet mondjak?
1: Hát ez egy érdekes kérdés, mert ugye a bősi vízi erőmű megépülte, az nagyban megváltoztatta itt a játékszabályokat. Nekem az utóbbi időben ez egy kicsit ilyen veszőparipám, hogy lehet, hogy még ilyen romantikusan is tekintek vissza a múltba, hogy valahogy szerintem jobban meg kellene tanulnunk együtt élni a vízzel, mert Csallóköz is sivatagosodik el, ugye csapadékdeficit van minden évben, és hogyha olvassuk ezeket a feljegyzéseket, valaha ez egy mocsaras terület volt. És hogy szerintem ezen kéne elgondolkozni egy kicsit, hogy tudnánk revitalizálni ezeket a vízfolyásokat, vagy hogy így a vízgazdaságon egy kicsit reformálni. Mert Magyarországon például a homokhátságon nagyon jól látszik, hogy a túlzott lecsapolásoknak milyen komoly problémái vannak, és ezt most próbálják több-kevesebb sikerrel megoldani. És szerintem nekünk is illő lenne ezen így össznépileg elgondolkodni ebben a régióban, hogy mit lehetne így összehozni.
0: Ugye ez egy ilyen rókafogta csuka állapot, hogy az a cél, hogy az ár adott esetben minél gyorsabban vonuljon le, ezért magas védműveket építenek, gátakat, de ezáltal a víz átfolyik a térségünkön, és ezért van az asszály, és ezért van az, hogy nincs elég víz, amikor kellene. Viszont, ha meg engedjük a vizet a maga akaratának megfelelően áramolni, akkor meg ugye, ahogy szokott annak idején, hát akkor ki fog önteni. Tehát, mintha választani kellene a rendszeres áradások, illetve hát a biztonságos védművek között, de meg lehet ezt a problémát, vagy föl lehet ezt oldani, ezt az ellentmondást?
1: Hát valószínűleg nem mi vagyunk a legjobb emberek, hogy ezt megválaszoljuk, de szerintem az alapján, amit én így látok magam körül, meg a saját buborékomban, bőven van erre tér. Itt az egyik baj az, hogy nekünk nem folyóink vannak itt, hanem csatornáink tulajdonképpen, ugye mindenki van egyenesítve, és ezt innentől kezdve nem tudom, hogy lehetne megoldani, amikor, hogyha mondjuk vissza akarok állítani egy ilyen meanderező, kanyargó folyómedret, ugye ott van mindenkinek a földje, meg ez ilyen nagyon bonyolult.
0: Nyaralója.
1: Igen, nyaralója, ami nehogy Isten feketén épült amúgy, de ugyanúgy ragaszkodik hozzá az illető. Szóval ez...
0: Betunakodtunk a természetbe,
1: igen.
0: Aztán csodálkozunk,
1: abszolút.
0: Hogy visszamar.
1: Igen. Igen. Úgyhogy, ahogy mondtam, egy kicsit nekem ez mindig ilyen romantikus visszavágyódás, aminek nem feltétlenül van túl sok valóság alapja, de hogy amikor ez az ártéri gazdálkodás, ez még így működött, én ezt így nagyon szeretném látni. Hogy ez milyen lehetett egyrészt, meg hogy valami alternatíváját ennek manapság meg lehetne valósítani.
0: Az eredeti állapot alig hálítható vissza, ugye, mert hogy 200 éve egészen más látvány nyújthatott a Csallóköz. Szó se volt egy, még ha volt is főága a Dunának, de hát valóban egy ilyen meanderszerű, egy ilyen ágak, mit tudom én, tízezrei adtak teret a víznek, és nem is nagyon lehet, nem is voltak nagyon utak igazából, csónakokon igen. Közlekedtek az emberek.
1: Hát sőt, gabonaföldek se nagyon voltak, vagy hogy itt a gyümölcs termesztés, meg az állattenyésztés, ez volt jellemző, a gabona az alig-alig pár foltba. Most meg ehhez képest, hogyha végignézel Csallóközön, az egész más képet mutat.
0: Érdekesen, de valóban egy hozzáértő szakértőt megkérdezni erről, hogy ezt a helyzetet hogy lehet kezelni. Nyilván van valamilyen módja, de hát ezt itt most hárman mi nem tudjuk, nem fogunk rájönni, nem a, hát a bölcsekköve nem a farzsebünkben van, vagy hát nincs nálunk a bölcsekköve, egész pontosan szólva. Említettem, hogy mindenképpen szeretnélek még titeket kérdezni a huzat.eu-ról, mert hogy az én megítélésem szerint igazi kincseket rejt, mert azon túl, hogy Hambas Béla a mottótok, és az már szimpatikussá teszi legalábbis nekem ezt a vállalkozást, lehet olvasni Kunderától, Milán Kunderától, lehet olvasni magától Hambas Bélától részletet, Márai Sándortól részletet, fantasztikus képgalériák vannak, vagy fénykép esszék a honlapon, hogy mi alapján választotok, vagy mi alapján szemezgettek a témák között. Ez engem szörnyen érdekelne, mert úgy éreztem, hogy egy igazi kincsre bukkantam a neten, amikor a, de többet már nem fogom reklámozni, amikor a huzat.eu-ra kattintottam. Na meglátják a hallgatóink is, ha megkeresik, ha rákeresnek.
2: Hát igazából az egész úgy indult, hogy kutakodni kezdtünk, hogy van-e itt Közép-Európában valamiféle közös identitás azon túl, hogy volt itt egy nagyon hosszú, és nem igazán hosszú, hogyha így ilyen történelmi léptékekben nézzünk a dologra, szoci, és akkor ez így egyhangúan formálta talán ezt a régiót, meg kicsit azért így a keleti sémára gyúrta, de hogyha visszatekintünk még messzebbre, akkor hát ugye a monarchia idők, aztán hogyha még messzebbre, akkor mindig két nagy behatás határán vagyunk, mindig jön valami keletről, aztán amikor ez így legyöngül, akkor valami nyugatról sugárzik ide, és ez ad ennek a térségnek valamiféle identitást, ezt még tovább színezi azt, ugye, hogy van itt azért jó pár nemzet, és ebben a levesbe próbálunk halászni, hogy van-e még ezen kívül, lehet, hogy nincs, valamiféle közös vonó, amit identitásnak esetleg fel tudnánk mutatni. És az, ahogy próbáljuk ezt a nem tudom, kolást, brikolást így összerakni, az egy ilyen, nem tudom, abszolút érzés, csak érzés szerint, hogy ami ezt tetszik, ez így beleillik a képbe, akkor ezt így felrakjuk.
1: Tulajdonképpen ez nagyrészt egy ilyen kurátori projekt, meg annak is indult, az, hogy most az árvizet földolgoztuk egy ilyen nagyobb lélegzetvételű írományban, meg egyébként még tervezünk ilyeneket a jövőben is, de hogy ez eredetileg nem volt terve. Volt egy francia weboldal, az Atlas of Places, ami mindkettőnknek így nagyon betalált annó. Most már nem elérhető angolul, csak franciául, de ők kurálták, szervezték, szerkesztették nagyjából hasonló elven a tartalmaikat, és ilyen nagyon megtetszett nekünk ez, hogy ez ilyen tök egyszerű, hogy nincs feltétlenül ilyen akadémiai szájíze az egésznek, hanem csak egy ilyen vizuális napló, vagy lenyomat. És akkor ugye mindketten elég vizuális emberek vagyunk, és akkor próbáljuk ezeket a kulturális termékeket így megtalálni, amik talán ezt a közép-európai identitást valahogy leképezik, ha létezik ilyen egyáltalán.
0: Szeretnétek, hogy létezzen?
1: Hát vannak erre különböző elméletek, meg jó ebbe hinni, csak szerintem az nagyon nehéz ebben, hogy különböző nyelveken beszélnek ennek a régiónak a lakói, és így nehezen értik egymást, talán a szlovákokon meg a cseheken kívül. Meg hát ugye ez, amit Márk is említett az előbb, hogy és Kundera a legelső posztunk az oldalon, a Kunderának van ez a Közép-Európa tragédiája című írománya, ott ezt nagyon szépen kifejti, hogy politikailag a kelethez tartozik ez a régió.
0: Tartozott úgy, mert ez a hidegháború időben.
1: Igen,
0: íródott.
1: Igen.
0: Már érdekes vita lenne megnyitni, hogy most mit merre irányul a
1: politika. Én simán azt mondanám, hogy a mai napig nagy részt a politikailag a kelethez húzunk, míg mondjuk szellemiségben meg a nyugathoz.
0: És kulturálisan teljesen így van. Mert hogy még az írott irodalmunk is a latin kultúrkörhöz kapcsolódott, illetve hát a latinitással jött be, úgyhogy
1: igen.
0: Ez valóban izgalmas, és Kundera ezt jól rámutat erre, nem véletlenül volt világhírű ez az esszé, ami ennek köszönhetően, vagy a huzatnak köszönhetően elérhető.
1: Mi ugye régóta foglalkoztat ez minket így Márkkal, mi elég fiatal korunk óta így legjobb barátok vagyunk, és akkor ez az identitás meg a hovatartozás kérdése olyan szempontból, hogy ez szerintem ezzel sok csalló közi, legalábbis a mi generációnkban biztos tud azonosulni, hogy, hogy egy ilyen kicsit ilyen gyökértelenség vagy otthontalanság érzése, hogy még így nyelvileg is leválasszunk magunkat például Magyarországtól, hogy azt mondjuk, hogy ó, a magyarok, akik ugye a magyarországi magyarok. Oké, de hogy akkor az a kérdés már nem merül föl, hogy akkor kik vagyunk mi? És ez, ez egy ilyen érdekes dolog, hogy, hogy én is inkább így, így csallóköziként hivatkoznék magamra, hogyha valaki ezt így, így mindenáron fejtegetné. Szóval, hogy, hogy ez, ez egészen makró, meg mikro szinten is működik ez, a, ez az identitáskeresés.
0: És akkor az lenne a közép-európaiság desztillátuma, hogy, hogy mindenki a szűkös regionális identitásába kapaszkodik, a burgenlandi, a csallóközi, a gömöri? Ez, a, ez bennünk a közös?
1: Nem, egyébként szerintem nem, nem feltétlenül, hanem pont ez az, hogy... ami most így talán kicsit kiveszni látszik az emberekből, de ez a fajta humanista gondolkodás, hogy amúgy a szomszédom is ember, hogy ez, ezt így tök jó lenne valahogy visszahozni egy kicsit. De nagyon jó kérdés, mi is ezt próbáljuk vizsgálni különböző kulturális produktumoknak a lecsapódásában, mert ez érdekel minket, nyilván ezt, ezt meg lehet fogni több különböző szempontból is.
0: Minden esetre Közép-Európa feladja a leckét, és hálás dolog gondolkodni rajta. Miért húzat? Hadd kérdezzem meg.
2: Attila, zsenialitása.
0: Publikus? Félek, hogy nem.
1: Félig. Lehet, hogy nem egyébként, most így jobban belegondolok, de nagyon sokáig agyalt... Nem is tudom, hogy a domain az, az később jött, vagy az a lényeg, hogy a projekt az már viszonylag korán megszületett, hogy, hogy mi mit szeretnénk csinálni, de hogy kéne neki egy jó név. És akkor ez szerintem ez egy fél év is volt, még lehet, hogy több is, amíg...
2: Végtisztel a dolgot rendesen.
1: Igen, ezen agyaltunk.
2: De megérte.
1: Próbáltam ilyen latin neveket, nem tudom.
0: Amit így is mindenki elfelejt, igen?
1: Igen, és akkor egyszer egy ilyen, hát az A38 hajón egy buliba jutott eszembe igazából, hogy... Mert ugye Mark, ezt nagyon szeretem, hogy itt szerintem ilyen tök jól kiegészítjük egymást, és akkor így Mark mondta nekem, hogy nem, hogy felejtsd el ezt a latin vonalat, hogy, hogy így vissza kell nyúlni a gyerekkorhoz, vagy hogy valami ilyen elemi ősi élményből kell táplálkozni, és akkor egyszer csak ez a húzat így eszembe jutott, ami ilyen szerintem elég sok jelentéssel, meg réteggel tud bírni, de meg ne kérdezd, hogy mik ezek.
0: Kíváncsi lettem volna, mert a, mondjuk a Közép-Európa alatt leszűkítetten a Kárpát-medencét értjük, bár nem csak a Kárpát-medence, hogy inkább a szélcsend, ami, vagy a húzat hiánya az, ami szembeötlő, nem?
1: Akár ez is lehet. Ezeket a konnotációkat ráhagynám minden kedves olvasónkra meg.
0: És ami a nem publikus kitételre vonatkozott, a Hoffinak van egy idevágó poénja, és gondoltam, hogy az esetleg munkált bennetek, de inkább nem idézem. Szóval az elmúlt, hát bő 3/4 órában Horváth Attilával és Mátis Márkkal beszélgettem, akik írtak egy fantasztikus publicisztikát a 65-ös Dunai árvízről. Köszönöm szépen, hogy befáradtatok a stúdióba.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Mi köszönjük a meghívást.
0: Kedves hallgatóink, társalgó műsorunk múlt év augusztus 30-án elhangzott adásának ismétlését hallották. Horváth Attila és Mátis Márk volt a vendégünk. A szabad szóműves páholy legközelebb szombaton, a szokott időben, a 11 órai hírek után várja önöket itt, a Pátria Rádió hullámhosszain. Vasies Olivia és Zsapka Levente hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Egyre több fiatal küzd szorongással. Csökkent azoknak a száma, akik bíznak az orosz állami televízió híreiben. Erős szélre és zivatarokra figyelmeztetnek. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Az SNS felszólította Tomás Taraba környezetvédelmi minisztert, hogy vizsgálja felül a Dunából történő üledékeltávolításra kötött mintegy 27 millió euró értékű szerződést. A párt szerint azt is ellenőrizni kellene, hogy a szlovák vízgazdálkodási vállalat, az SVP milyen szabályok alapján vont be egy olasz magáncéget. Az SNS szerint tisztázni kell, milyen feladatokat és felelősséget vállal az állami vállalat, illetve mekkora pénzügyi részesedés jut az államnak és a magánpartnernek. A párt azt is kifogásolja, hogy az SVP-nél állítólag csökkentik a kotrógépkezelők számát, miközben éppen ilyen szakemberekre lenne szükség a munkák elvégzéséhez. Vizsgálati fogságba helyezést javasolnak annak a tinédzsernek, akit társaival együtt azzal gyanúsítanak, hogy augusztus elején indiai állampolgárokat támadott meg Nyitrán. A rendőrség az egyik fiatallal szemben időközben kibővítette a gyanút, már szélsőséges mozgalom iránti rokonszenv kifejezésével is vádolják. A rendőrség javaslatról most az ügyésznek kell döntenie. Ha egyetért vele, a bírósághoz fordul, amely határoz a letartóztatásról. A másik három gyanúsítottat kihallgatások után szabadon engedték. A fiatalok körében az elmúlt években nőtt a szorongásos problémák gyakorisága, miközben romlott a serdülők lelki közérzete, mondta Anna Frombergarová, pszichológus, az Ambisz Egyetem pszichológiai és társadalomtudományi tanszékének vezető helyettese. A szakember szerint a problémák hátterében többek között az iskolai teljesítménykényszer, a társadalmi elvárások, a kortársakkal való összehasonlítás, a közösségi média, valamint a pihenésre jutó kevés idő állhat. A szociális szorongás gyakran serdülőkorban válik hangsúlyossá. A fiatalok ilyenkor érzékenyebbé válhatnak arra, hogyan ítélik meg őket mások. Kiváltó ok lehet például a zaklatás, a társak általi elutasítás, vagy egy kellemetlen iskolai szereplés. Történelmi mélypontra csökkent azoknak az oroszoknak az aránya, akik megbíznak az állami televízió híradásaiban, derült ki a Levanda központ felméréséből. A kutatás szerint júniusban a válaszadók 37%-a tartotta megbízható információforrásnak a televíziót, júliusban pedig 39%. Összehasonlításképpen 2013-ban még 51%, 2016-ban pedig 60% bízott a televíziós híradásokban. A felmérés egyik fontos eredménye, hogy az internetben, a közösségi médiában és a Telegram csatornákban már többen bíznak, mint a televízióban. Ezek együttesen 44%-os bizalmi arányt értek el. Oroszország egy korábban biológiai fegyverprogrammal összefüggésbe hozott kutatóintézetet újíthat fel, állítja az ukrán katonai hírszerzés. A szervezet szerint a létesítmény egy oroszországi szigeten, a Liszi szigeten működik és hivatalosan állatorvosi, illetve élettani kutatásokat végez. A katonai hírszerzés szerint az intézményben olyan a laboratóriumi munkákra kerestek alkalmazottat, amelyek az orosz besorolás szerint az elsőtől a negyedik veszélyességi csoportba tartozó kórokozókkal is kapcsolatosak lehetnek. Az első csoportba különösen veszélyes, akár halálos fertőzéseket okozó biológiai ágensek tartoznak. A korábban leromlott állapotú komplexum rekonstrukciója 2022-ben kezdődött. Nyilvánosan elérhető műhold felvételek alapján új laboratóriumot és egyéb korszerű létesítményeket építettek, a munkálatokban pedig több orosz vállalat is részt vett.
0: Időjárás.
1: A hegyvidéki területeken erős széllel kell számolni. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet elsőfokú figyelmeztetést adott ki. Az ország nagy részén emellett zivatarokra is figyelmeztetnek. A hevesebb záporokat intenzív csapadék és átmeneti vízszint emelkedés kísérheti. A hőmérséklet 19 és 30 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Befejezték a Lanfranconi híd javítását a Szitjina alagút felől Ligetfalu irányába, így az útszakasz ismét korlátozások nélkül járható. A Nemzeti Autópályatársaság jövő héten még felfestéseket végez, valamint a Ligetfalui oldalon egy mintegy 500 méteres útszakaszt is felújít. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Keleten a helyzet, köteles Szabolcsal.
2: Most egy 2025. novemberében elhangzott műsorunk ismétlése következik.

0: Kassai stúdióból köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Mai vendégem nem más, mint Major György, bányamérnök és hangszerüzlet tulajdonos. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet.
1: Üdvözöllek én is, és köszönöm, hogy meghívtál.
0: Major Györgytől többek között azt fogom megkérdezni, hogy mi köze van a dargói hágón épült műúthoz, illetve hogy mi a legérdekesebb egy világméretű hangszer expón, de legyen az az első kérdésem, hogy mi volt a kedvenc gyermekkori ételed?
1: Hát a kedvenc gyermekkori ételem a paprikás csirke volt galuskával.
0: Ezzel a verd galuskával?
1: Igen, verd galuskával, persze az volt. Anyám ezt nagyon jól csinálta, és nagyon sokszor volt ez az étlapon, vagy főleg vasárnap.
0: Nem tudom, sejted, hogy miért kérdezem. Hát azért kérdezem, mert egy hentes dinasztia leszármazottja vagy, úgyhogy azért a húshoz ezek szerint van közöd, vagy volt is.
1: Igen, hát a csirkéhez semmi közünk, mert csirkét nem tartottunk, nem neveltünk, de a felmenőim azok hentesek voltak. A nagyapáim, apám is annak tanult ki, szóval az jogos.
0: Minimum a két világháború között egy nagy hentes üzletetek volt itt Kassán.
1: Igen, egy hát kis hentes üzlet volt a Lakatos után, most úgy ismerjük, hogy Zámocsnicka, amelynek a nevét nem változtatták meg, és a szocializmus alatt sem most, mindig a Lakatos utca lett a Lakatos utca, a kassaiak tudják, hogy a főutca is a Domonkos tér, vagyis a piacnak az összekötő utcája volt, és hát ilyen általában ilyen élelmiszerüzletek voltak annak idején, én ezen az utcán volt, természetesen más is. Na hát ott volt a nagyapámnak az első üzlete, és hát utána onnan fejlődött ki a nagyobb üzletekbe.
0: Megmaradt ebből bármilyen tárgyi örökség, úgy gondolom, hogy mondjuk hentes bárdok voltak-e nálatok így otthon?
1: Persze, hát maradtak, reklámtáblák is maradtak, ilyen kis reklámtáblák voltak, hát azt nemrég a Kelet-Szlovákia múzeumban volt egy ilyen kiállítás, ott is kölcsönadtuk és kiállították a tárgyat. Na és hát az eszközök azok ugye fogyandók, hát ugye évek hosszú során csak kopnak, mert hát az ember használja, hát mert mást nem tud vele csinálni, a falra ki tudja tenni, de hát ez nem volt kitéve.
0: És te ki tudsz csontozni?
1: Hát persze, tulajdonképpen a henteséghez, vagyis a csontozáshoz, vagy azt, amikor megnősültem, tulajdonképpen akkor jutottam oda, mert az apusom is hentes volt, és ő vele Szepsibe sok kis disznóvágáson vettem részt, hát így belepillantottam ebbe a szakmába is, de csak így teljesen amatőr szinten.
0: Ezért gondolom nem így választottál párt, hogy ott is kell, hogy legyen valaki, aki hentes.
1: Nem, ez azért a kettő teljesen véletlenszerű lett az, hogy ő is hentes.
0: Ha elmondhatjuk, hogy 1954-ben születtél, szóval a háború és a háború utáni borzalmakat te úgymond megúsztad. A történetetekhez hozzátartozik, hogy a nagyapáid szerencsésen átélték a háborút, vagy túlélték a háborút, de hogy 1948-ban az úgynevezett győzelmes február kapcsán úgy elvették az üzleteiteket.
1: Igen, hát államosították, mint mindent, ugye 48 után ez bekövetkezett, és hát új életet kellett mindenkinek kezdeni. Apám kvázi a szakmába ment, konyhafőnök lett, és azt csinálta, vagy 20 vagy 25 évig. Két helyen volt csak konyhafőnök is, és hát ott a hússal, meg a tudásával, ami meg volt, tudott segíteni, vagy felhasználni, fel tudta.
0: És édesanyád?
1: Édesanyám, ő rosszabbul végzett, ugye már a háború után ő épp hogy csak, vagy nem is fejezte be az alapiskolát, szóval ott volt, ugye magyar alapiskolák nem voltak, ő Edelényből jött ide Kassára a család, és hát így Szlovákban a élete végéig nagy hiányosságok voltak, de hát és megszülettünk, mint gyerekek, ő ugye 1960 körül ment el dolgozni, vagy 58 körül, azt most már nem tudom pontosan, a lépett be, és eladó volt, és utána üzletvezető, ő több tejcsanokban, meg élelmiszerüzletekben volt, dolgozott a legtöbbet. Volt ott minden eladás, büfé, tejcsanokvezető. Hát a Malom utcán most, hogy az Európával szemben ott volt egy ilyen három üzlet, egy ilyen élelmiszer, egy ilyen csemege üzlet, ahol üzéket árultak, szendvicseket, süteményeket, és mellette volt a tejcsarnok, és ott a nővérével együtt egy jó pár évig vezették ezt az üzletet. Ilyen 6-7 ember volt ott, és hát reggeli kell is, reggel 4-kor a tejcsarnokba, ahol laktunk, onnan jött a teljes autó, bedudált, beszállt és ment, ez úgy reggel 4-5-kor zajlottak le ezek a reggeli műszakok, mert ugye 6-kor nyitott az üzlet, és addig mindennek a helyén kellett lenni. Hát az élelmiszer az ilyen.
0: Tényleg a tejcsarnok az egy ilyen létező fogalom volt, és hogy mennyire kikopott, ugye?
1: Igen.
0: Érdekes,
1: igen.
0: Hogy ennek manapság nincs létjogosultsága.
1: Nincs. Hát ugye a kannás tejek, jártunk mindenki a kis 1 literes, 2 literes kannákkal a tejcsarnok volt, a 25 literes edényekből vagy kimérték, és mentünk haza a friss kifli vaj. Hát nem, ami ezekben az üzletekben volt, nagyon kevés olyan áru volt, ami nem a tejjel függött össze. Voltak tészták, meg hasonlók, de ezek mind másodlagosak voltak, és akkor reggel 6-kor már jöttek a környékről az emberek, és vitték általában a tejet, kiflit, a pékárut, kenyeret, és ez volt. És az idő után ugye, hát nem is tudom mikor, a 89 előtt is már ritkában voltak ezek a tejcsarnokok, ugye már bejött az acskós tej,

0: és ott először bányába dolgozott, Ohio-i bányákba, Chicago-ba, és akkor valahogy már azelőtt is itt is volt egy ideig segéd hentesnél, hát szerencséje volt, és ott egy hentesnél tovább kitanulta a szakmát, és mivel Amerika a marhahús hazája, hát abba lett tényleg specialista, és jó minőségű marhákat vásárolt, és azt dolgozta fel, és azt árulta, szóval ez volt neki egy ilyen, a hentesség mellett egy ilyen specialitása. Abban az időben ugye nem hentes, hanem mészáros volt, és a termékeket nem nagyon állította elő, ő inkább másoktól megvásárolta, de volt saját hentes áru terméke is. De a mészárszékbe főleg a marhahúst preferálta.
1: De hát nem volt sokáig a család tulajdonában, hogyha 28-ban került hozzátok, és 48-ban már el is vették, akkor ez 20 év volt.
0: Egy kicsit másképp volt a dolog, 28-ban megvette a Bároseltől, és természetesen volt saját tőkéje, és kölcsönre megvette, azt mondják 50-50%-ba. Hát nem 48-ban vették el, hanem tulajdonképpen a bejegyzett lapon a 61-től lett az állami tulajdon, szóval akkor írták át a Kelet-Szlovákia galériára, mert az is ugye alakulóban volt, ők az 50-es évek elején jöttek oda, még mint bérleti szerződésbe, és így aztán lassanként átment az ő tulajdonukba, bejegyezték a telekönyvi bejegyzés, és tulajdonképpen ez volt a szerencsénk is, mert rögtön a 89 után az első privatizációs törvény ezeket az eseteket rendezte, szóval így, és mivel nem volt semmi teher a házon, meg szóval teljesen tiszta volt az ügy, csak a bejegyzés kellett, tehát így elég gyorsan el lett intézve a háznak az átírása.
1: Továbbra is Major György hangszerkereskedővel beszélgetünk.
0: A másik szerencse az volt, hogy a Kelet-Szlovákiai galéria, a képtár átment a Vármegye házába, mert ott likvidálták a kommunista a pártnak a múzeumát, vagy nem tudom.
1: Igen, ott egy ilyen kiállítás volt.
0: Igen, az volt.
1: Pártörténeti
0: kiállítás volt, és hát azt rögtön likvidálták, így aztán kiköltöztek, és az lett a történetnek a következő állomása, hogy üresen állt a ház. Na de most lehet ezt mondani, hogy Jóisten velünk volt, és mivel megtörtént a két ország, Csehszlovákiának a szétválása, és a törvény azt mondta, hogy Kassán kell lenni az alkotmánybíróságnak, hát így megtekintés után eljöttek, megtekintették, és akkor azt mondták, igen, hát, hogy bérbe veszük 5 évre. Hát az 5 évből 13 év lett, na de tulajdonképpen addig volt ott az alkotmánybíróság, ugye mindig az államnak van mindig a legkevesebb pénze, mert aztán így 2 évenként írtuk alá a szerződést, az 5 év után először 3, és aztán ilyen 2 éves szerződéseket csináltunk, hogy már elköltözünk. A végén aztán kiderült, hogy hát azt tudtuk, hogy ennek biztos vége lesz valamikor, ugye mert a felsőbb állami intézmény egy magány épületben nem a legjobb fényt vett az államra, és akkor azt tudtuk, hogy valamikor vége lesz, és akkor a 2000-es évek elején döntöttek, hogy megkapják ott a főutcán a kaszárnyát, amelyikből tényleg egy komoly épületet csináltak.
1: Kérdeztem, hogy hogyan viselte mondjuk az édesapád azt, hogy egyrészt őseinek a vagyona az így elveszni látszott akkor per pillanat, illetve hogy őt még ráadásul elküldték a Nováki szénbányába is. Igen. És azt mondtad, hogy ezt meglehetősen jól viselte, hogy egy víg ember volt, konkrétan ezeket a szavakat mondtad nekem.
0: Igen, hát nem éltem ugye még akkor. Utána nem kesergett ezen, hogy most ott volt, azt mondja, az ilyesmit a legjobb, minél gyorsabban elfelejteni. Ez volt, ugye, mert hát mint üzlettulajdonost és a kapitalizmusnak az egyik tagját megpróbálták átnevelni, és akkor ilyen munkatáborokba vitték az embereket. Na de hát mind

0: pozitívan kellett hozzáállni, nem vitték el a Malenki robotra, hát csak elvitték itt, ő azt mondta nyaralni Novákiba, Felsőnyitrára a szénbányákba. Nem került oda be, mert elmondta mindig, hogy fiam, nyelveket kell tanulni. Ő perfekt tudott, jól tudott németül, és hát azt mondtam, hogy amikor be akarták sorolni őt a bányába, és válogatták ott az embereket, egy ilyen német Steiger bányászott állt, és az mondta, hogy ez megfelelnám, és apám a szlovák kiállítéséből egyből hallotta, hogy ez egy német, tehát megmondta neki németül, hogy uram, én nagyon félek lemenni a bányába, ne engedjen engem le. Erre az ember ránézett, és mert ott állt mellette, hogy a rendőr azt mondja, egy ilyen jó termető ember volt, vagyis kövérke, azt mondja, apám erre azt mondja a Steiger ott a rendőrnek, hogy hát ezt a disznót nem vihetem le a bányába. Na hát így aztán a felszínen volt, és hát tulajdonképpen megúszta a bányászatot.
1: Te hogyan emlékszel a te kassádra, a te gyerekkorodra? És tudom, hogy te aztán a Pesti úton is laktál egy olyan bérházban, ami már nem létezik ma. Szóval te hogy emlékszel erre a kassára? Akkor gondolom ez a 60-as évek, 70-es évek?
0: Hát a 60-as évek, ugye mert 54-től hát a 60-as évekre. Hát tulajdonképpen a 68-ig azért nagy számú magyarság élt, és arányban nagy volt, mert ugye a város ilyen 40-50 ezer lakosú volt a két háború között változott, és lassan fejlődött fel tulajdonképpen a 60-as években, ahogy elkezdték még nem is a lakótelepeket, mert fent a Komenszki körül ott már az első republikában is komolyabb építkezések voltak, már mint lakás és házépítések, de rögtön a háború után is elkezdték a 50-es években, a 60-as években ezeket a téglablokkokat épülni, de a nagy boom az úgy a 60-as évek elején jött, amikor itt a gyakorló téren fent, ahogy Kassán hívjuk, a teraszán elindult a nagy építkezés, ami tulajdonképpen ki is nőtte, ma is a legnagyobb lakótelepe a városnak, és hát úgy teljesen egybe lett kötve a várossal, mert akkor az kint volt, ugye a jóval a város falain kívül volt, ugye közlekedés, és amíg nem oldották meg, nem volt egyszerű. És lent ezekben, ahol laktunk, ott a délvárosban, ott a családi házakban általában mindenki tudott magyarul, szóval szomszédban, a házban, ahol laktunk, mindenki beszélt magyarul. Természetesen szlovákul is, egyesek jobban, egyesek kevésbé jól, de minden, és a szomszédok is, és általában magyarok voltak. Na és ezt aztán teljesen azt az egész városrészt lebontották, ugye az a városrész ugye a 1900 éves elején épült, hát ugye nem voltak ellátva fürdőszobákkal, meg a WC az minden házban már bent volt, a kanalizáció az bent volt, na és lassan kezdték az emberek rendbehozni, de erre fel ezt mind levontották, és megépítették a délvárosi lakótelepet.
1: Szóval ez a Južná Trieda, ahogy te hívod, a Pesti út, illetve hogy régen hívták a Pesti út.
0: A Pesti út és környéke.
1: És a kisállomás.
0: A kisállomás, igen. Hát ott volt voltak ott ipari üzemek is, a tejcsarnok ott volt, szóval abban behozták éjszaka a tejeket a vidékről, a Pékség ott volt lent, a Maláta a gyár ott volt, Szappangyár volt, Vágóhíd volt, vásárok voltak ott.
1: Szoktál rá gondolni? Néha így vagy?
0: Hát így nem, de arra megyek, mert mindig valami van, akkor mindig eszembe jut, hogy na ez most itt volt. Ott volt, lent voltak ugye a bulgár földek, ahol le lehetett menni zöldségért és vásárolni tőlük a telkeken. Na és hát ez minden a múlti. Na.
1: És te még az a generáció vagy, aki még hordta fel a szenet, vagy a fát, és a úgy fűtött. Ez is a mai korból visszanézve már olyan hihetetlen.
0: Igen, hát ez a központi fűtések voltak, de hát az nagyon kevés házba meg helyen volt, és tulajdonképpen ezekben az új lakásokban ez volt az egyik fő vonzóerő, hogy volt központi fűtés, és kétszer vagy háromszor hetente volt meleg víz. 10 éves, vagy mennyi lehettem, meg kellett rakni a tüzet a kályhába, és mire jöttek ők haza, délután 2-3-4 körül, akkor már kellett égni a kályhába a tűznek. Az világos, és hát kifűteni a lakást.
1: Te ide Kassára a magyar alapiskolába és a gimnáziumba jártál. Tudom, hogy akkor a gimnáziumot másképp hívták, akkor még ilyen általános műveltséget adó középiskola, vagy mi volt?
0: Igen, igen. Nagy osztályok voltak, ugye azt hiszem akkor voltak olyan, hogy 35-40 létszámú osztályok, amik ma évfolyamok nincsenek ekkorák, na de hát akkor ez volt, na és hát nemrég kapta meg az iskolát, ezt a Tégla iskolát, a Piros iskolát.
1: Ami mai napig van.
0: Amelyik mai napig van, mert azelőtt hát vergődtünk különböző helyeken. Az osztályok, akik ott voltak, és akkor jött egy határozat, és most nem tudom, hogy 58-ban, vagy mikor lett meg az épület, és akkor már lehetett. Természetesen annyian voltunk, hogy 2 műszakos oktatás volt, hogy szóval reggel 6-tól este 5-ig, 6-ig. Na és természetesen, hogy az iskolában rengeteg gyerek járt, tehát elkezdődtek az iskolának a bővítése, mert a második emelet az csak az utcai frontról volt megépítve, a 2 mellék utcai, meg az udvari frontot, azt aztán ilyen közösségi munkával, állami segítséggel, mármint anyagilag, de a munkának az oroszlán részét azt a szülők, tanárok elsősorban a rengeteget dolgoztak azokon az építkezéseken, nyári szüneteket feláldozták rá, hogy meg a szülők is jártunk oda az építkezésre, hogy nagyobb legyen, és hát aztán egy időben elérte azt a szintet, hogy nem voltak túl zsúfoltak az osztályok.
1: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Major György hangszerkereskedővel.

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Major György hangszerkereskedővel.
1: Te megszeretted a turizmust is?
2: Igen, természetesen gyerekémet erre neveltem, hogy hát a mozgás az a legfontosabb az életben, hogy az ember testileg is és lelkileg is, aki megy az erdőbe, vagy valahova egyáltalában elmegy, felfrissül és elfárad. És ez csak jót tesz az ember szellemi és fizikai kondíciójának is. Mai napig is hát járok ki, most ugyan a lábammal már problémák vannak, de hát mert ide is, ahogy látod, biciklivel jöttem, egész életemben bicikliztem, szóval Kassán a belvárosban mindig is a legjobb és a legkönnyebb eszköz volt. Már a teraszára felhajtani, na hát kondi kell, de hát felmegyünk, felhajtunk. Ugye, de itt bárhol a bicikli volt az olcsó villamos egy. Akkor is.
0: És most is.
2: Hát most már mivel a 7. X mögött vagyok, most már ingyen villamoskázok. De nem sokszor veszem azt igénybe, de hát.
0: Aztán a középiskola után a Kassai Műszaki Főiskola bányamérnöki karán folytattad. Hát így már felvillantottad, hogy édesapád is bár nem önszántából, de dolgozott a bányába, illetve kiderült, hogy ez a edelényi vonalon is volt egy bányatulajdonos.
2: Igen, a nagyapám ős hentes volt, és közben beleállt egy ilyen bánya tárnának a üzemeltetésébe, ugye, mert hát Magyarországon a 18-as évek után energiahiány volt, és itt a Miskolc környéki lignitet nagyba bányázták tulajdonképpen 89-es évekig, majdnem működtek a bányák, és az egyik ilyen bány anyának résztulajdonosa volt, mielőtt eljött volna Kassára.
0: Úgy gondolom, hogy nem emiatt mentél a bányamérnöki karra, vagy volt valamilyen családban?
2: Inkább a bányamérnöki karra a geológia miatt mentem, mert hát ugye az ember akkor végignézte, és hát most már tudja, hogy különböző katedrák voltak ott, és az egyik katedra a geológia katedra volt, ugye, hát a bányászat az egy nagyon fontos, ugye a bányageológia, meg a feltárási geológiák, azért választott annak idején a bányászatit.
0: És ennek köze van a túrázáshoz?
2: Hát az óriási köze van a geológiának a túrázáshoz, mert ott csak a terep az kint van. A végig kell járnod, ugye bárhol, ahol a geológus általában kint mozog a természetbe. Ahogy nevezték őket, hogy fizetett turisták.
0: A diploma megszerzése után a geológiai és hidrogeológiai vállalatnál helyezkedtél el, ahol néhány év után részlegvezető lettél, ilyen 120 ember tartozott alád. Talán kezdjük onnan ezt a történetet, hogy valamiért ez a vállalat, mintha az ilyen megtűrt kategóriájú emberek gyűjtőhelye lett volna.
2: Igen, hát tulajdonképpen ez is a mozgásról volt, mert erre hát ez egy hidrogeológiai vállalat volt, ugye utaknak a rendbetétele előtt a geológiai feltárás, vagy van-e ott süllyedés, víz, a víz milyen hatással lesz az új útra, és hát rengeteget utaztunk. Először itt Kelet-Szlovákiába, a mostani Kassai, Eperjesi, még Zsolnai, meg Losonci körzetben is, szóval az ember állandóan úton volt. Hétfőn bementünk, autónk volt, hát amit el tudsz képzelni, helyet Szlovákiába, körülbelül mindegyiken voltam, vagy átutaztam, vagy szóval az utakat ismertem, említettem is sokszor, hogy én a GPS csak Bécs után kapcsolom be, mert hát végigjártam egész Szlovákiát, mert amikor elkezdődött a Gabčíková Nagymáros építkezés, akkor vagy három, vagy négy csapatot oda vezényeltek ki, és hát az akkor az autóba ült az ember, és hát nem mint most, hogy a Pozsonyt legyűri 4-4,5 óra, tehát az majdnem egy jó 6-7 óra volt, amíg az ember azokon az utakon, amik akkor voltak, eljutott. Most egy kicsit jobb a helyzet, és ami rettenetesen segítette, akkor segítette volna ez a kommunikáció, a telefonálás, mert bármi történt, a mester megvárta a reggel a postás kisasszony, hogy jött, és akkor behívott, hogy milyen problémái vannak, és akkor távolról vagy ki kellett menni, vagy kiküldeni valakit.
1: Mióta telegramot küldött? Vagy?
2: Nem, felhívott, interurbánnak hívták ugye azt a hívást, hogy a fogadó fizette, a vállalat fizette a telefon kapcsolatot, bement, és akkor a postán bemondta a nevét, tehát a mester, és akkor a telefonos kisasszony tudta, hogy most a Karcsi bácsi vagy Józsi bácsi hív, és akkor kapcsolta ott a technikusokat, és akkor elmondta búját, baját, ami van.
1: Szóval nem volt mobiltelefon?
2: Nem volt, szóval az teljesen így zajlott, és akkor meg kellett oldani távolról, vagy kimenni helybe a problémát.
1: Hát a felvezetőben említettem, hogy között volt a Dargói hágón épült műúthoz is, ott nem tudom, mit vizsgáltatok?
2: Hát az egész útnak, nem csak a Dargón, de azt említettük, de rengeteg ilyen hágon, ugye egy útnak az elindításához kell egy geológiai feltárás. Az ugye az útnak a vonalának, és főleg ha régi is volt, akkor is kellett, de főleg ha ilyen rövidítéseket csináltak, levágtak egyes kanyarokat, akkor hát ezt fel kellett tenni, és akkor meg kellett oldani az útnak a geológiai stabilitását. Mivel ezek általában úgy épültek az utak, hogy kevés vágás volt a sziklában, hanem inkább arra ment, mert ugye ez az olcsóbb megoldás, hogy betömtek egyes részeket, behordtak, na hát erre oda kellett nagyon figyelni, hogy ezek az újonnan keletkezett utak ne csúszanak meg, a hidrogeológiát kellett figyelni, a földcsúszamlást, földmérnöki teszteket kellett csinálni, erre csináltattuk, mi vettük a mintákat, ugye a furatokból is, ezt fordtuk a laboratóriumban, és hát ott megállapították, hogy jó ez, vagy nem jó. És akkor konkrétan a Dargónál is rengeteg ilyen vízelvezető, vízszintes fúrásokat csináltunk, ugye az úttest alatt képítettünk egy bázist, és abból a bázisból ilyen legyező formában, vagy 5-6, mikor, hogy ilyen vízszintes, általában ilyen 100-120 méteres lyukak lettek kifúrva, és azokon elkezdett folyni a víz. Volt, amikor megfúrtuk és kifolyt, de még mai napig is ezeket a furatokat ellenőrzik, hogy nem tömődtek be. Bizonyos időszak után ezeket át kell tisztítani, ugye, mert hát behordja a víz a apró szemcséket, és eldugul, és akkor az út emelkedik. Hát rengeteg ilyen dolgot látunk most is.
1: Hát ugorjunk 1989-re, amikor te egy nagyon éles váltással hangszerkereskedésbe fogtál. Hogy ez egy milyen döntés volt? Hát egy egész jól befutott szakember voltál, és egy teljesen új szakterületre hát kellett átlovagolnod.
2: Egyszerű volt a döntés, láttam, hogy azt a mennyiségű embert, ami akkor ebben a geológiában volt, túl volt dimenzálva az egész vállalat, és akkor jött a fiatal volt az ember Bó, jött az unokatestvérem, akinek Svédországban volt egy hangszerkereskedése, és azt mondja, vágjunk bele, én segítek elindítani az üzletet. Hát mondom, igen, aztán láttam, hogy ott nagy harcok is voltak a vállalatban, hát palottából is jött valami pénz, hogy szóval az embernek megvolt az a biztonsága, hogy egyik napról a másikra a családot el tudja látni. Hát mondom, hát menjünk neki. Hát így neki indultunk, na és hát ilyen gondol, olyan gondol, de hát 32 évig, vagy most már 35 évig ment az üzlet. Lassan felfejlesztettük, most lassan leépítettük. Amilyen az élet. Egyszer mész felfelé, egyszer mész lefelé.
1: Volt olyan időszak is, amikor az országban 5 üzletetek volt, szóval igen. Ez már egy ilyen hálózat volt.
2: Igen, volt a 2000-es évek elején, addig tulajdonképpen 2008-2009-ig évről évre nagyobb volt a bevétel, meg a nyeresség is, meg minden, és akkor nyitottuk egyik üzletet a másik után, mert az előtti üzlethálózat, ami a Csehszlovák államban volt, az hát a legtöbb helyen bezárt. A Kassán is bezárt, és hát tulajdonképpen ez volt a szerencsénk, hogy aztán ott a Fő utca elején sikerült ezt az üzlethelyiséget megszerezni, és hát attól kezdve egy központban lévő üzlet volt, felépítettük, és működött.
0: Továbbra is Major György hangszerkereskedővel beszélgetünk.
2: Szóval, hogy aztán Eperésen rögtön nyitottunk, másfél év után Eperésben nyitottunk, aztán pedig elmentünk Zólyomba, Pozsonyba, Zsolnára, és hát így aztán lassan le is zártuk a dolgokat, mert az internet és az elérhetőség, főleg a konkurencia és ezek a nagy cégek, akik ebben a szakmában voltak, ellepíték a piacot olcsóbb árakkal is, hát nagyobb választékkal természetesen, mint mi. Ez tipikus zenész probléma volt, mert eljön a zenész haver, dicsekszik, hogy milyen jó valami hangszert vett, és hát hol vetted? Hát az interneten ettől és ettől a cégtől. Jó van, és akkor megy a vakkerezés, a beszélgetés, és akkor azt mondja, te és az öcsémet, ő zenész, nem tudnád alkalmazni? Hát mondom, most dicsekszel, hát írj oda. Ki? Azt hiszem, igen, németországi cég. Írj oda, hát ott felveszik és alkalmazzák. Én miből fizessem meg, ha te nem nálam veszed? Hát igen, na és tulajdonképpen ebből aztán elég sok gond is volt, ilyen kellemetlen, mert ugye hát semmi se tökéletes, és hát elromlanak a dolgok. És akkor elromlanak a dolgok, hát ugye bejön, és akkor kérdi, hát meg tudjátok csinálni. Javítással nem foglalkoztunk, de hát tudtuk, hogy hova kell küldeni, meg irányt tudtunk mutatni, és hát azt mondja, hát mondom, na de hát ez még garanciás javítás. Hát egyrészt egy garanciás javításban nem kezdünk bele, ha tudnánk is, hát a garanciát ott kapta. Tehát most add fel licences postára, ahogy megjött, és akkor ott, jó, hát az pénzbe kerül, hát mondom, hát olcsón vetted, most fogod megfizetni az árát annak, amit itt megkaptál volna, és nem kéne tovább menni. Hát voltak ilyen nyuanszok, ugye, hát ez az élet ezt hozza.
0: Madárnak hívták ezt, illetve még hívják. Mi volt a indulásnál, mi volt a legnagyobb üzlet, mármint, hogy vagy inkább úgy kérdezem, hogy mit kerestek akkor itt nagyon az emberek, ami a hangszereket illeti?
2: Mindig, amit keresnek, ugye a húrok, az anyukák, a kis lányoknak, meg fiúknak a hangszer, tehát ezen áll, ugye, mert el lehet adni csúcs hangszereket, és zongorákat eladtunk 50-60-70 ezer euróért is, de azok ugye a karácsonyi, nem karácsonykor, hanem nekünk a karácsony csinálták az ilyen üzletek, de ezek általában mind pályázaton keresztül mentek meg így, de hát a napi forgalom, ugye a gyerek mindig meg akar tanulni gitározni vagy zongorázni. Na hát akkor az alaptól el kell kezdeni, és ez adta a javát az üzletnek, és a hangszer egy olyan termék, amelyik ha jól megy az országnak, akkor jól megy nekünk is. Ha rosszul megy, akkor a gitárt, hát majd megkapod jövőre.
0: Tudom, hogy te azért benne voltál abban is, amikor ilyen pianinókat vagy zongorákat kellett cipelni, hogy mi a titka annak, hogy mindenhova fel lehessen vinni egy pianinót, vagy ezt hogy tapasztaltátok ki évek során?
2: Hát erőbe kell lenni minimum 4 embernek, egy pianinónál, zongoránál a 6-nak, és hát akkor fel kell vinni, nincs meg megoldás.
0: A szűk folyosókat gondolom nem szerették.
2: Nem. Azok voltak a rémálmok, a legutoljára itt a Fő utcán, a zeneiskolába vittük fel a lépcsőházon, és ez egy ilyen nagyon, nagyon szűk hely, és egy szárnyas zongora volt, szóval ott megszenvedték, már én már csak mint asszisztens voltam ott, de megszenvedtük főleg a fordulással, meg a magas magassággal, hogy sok helyen szűkek és alacsonyak voltak a lépcsőházak. Na szóval az mindig egy ilyen tortúra volt, hogy ne karcoljuk meg, ha bár az mindig be volt csomagolva úgy a gyártól, mert ezek általában újak voltak, kemény fizikai munka volt.
0: Hogy a kellemesebb oldaláról is beszélgessünk, mondtad, hogy egy nagyon különleges atmoszférája volt az ilyen expóknak vagy vásároknak, ahol a nagy márkák összegyűltek, és akkor ott lehetett ilyen szakmai szinten beszélni. Van egy olyan történeted is, hogy az év elején Amerikában láttad a Csendes óceánt egy ilyen vásár miatt, a év végén pedig a Japánból a Csendes óceán másik partját láttad, másik végén.
2: Mivel ez egy olyan szakma, amelyik világméretű, és hát nem nagy, hát mindenki tudja, hogy hány üzlet van a Szlovákiában, amikor nagyon jól ment, olyan 40 üzlet lehetett maximum, Csehországban mondjuk rá ilyen 150, szóval összejártunk különböző akciókat. A gyártók csináltak az eladók számára, ahol bemutatták az új termékeket, és akkor volt vagy két vagy három ilyen komolyabb világkiállítás Amerikában, Anaheimban, Frankfurtban, Németországban, és Sankajban, Kínában. Na és az ember valami hasznot akar produkálni, hát akkor az mindig, hogy hát a gyártótól kell megvenni. És akkor a gyártó, mindegyik gyártónak megvolt a saját filozófiája az eladásra. Egyesek ilyen disztribútor, egy centrális eladót kiválasztottak, és akkor azzal kommunikáltak, és a többit az országba, vagy az országokba, nem csak egy országba, kettőbe is, vagy háromba is ő szállította. És voltak, most utóbbi időben már, mivel ez a logisztika is nagyon jól felfutott, most már általában a gyártók a raktárból szállítják egyből az árut, és a haszon egy kicsit nagyobb lett, és így akkor az ember bejárt a világnak minden pontjára elért, mert hát ment üzletileg is, és ha már ott volt az ember, akkor arra szétnézett, nem csak üzletileg, hanem megnézte, hogy milyen a környék.
0: Egy dologról még nagyon röviden szeretném, hogyha beszélnénk, az az, hogy te mindezek mellett, vagy mindezek ellenére ilyen aktív vagy a helyi politikában, nevezzük úgy. Óvárosi képviselő voltál nagyon sokáig, most pedig a Magyar Szövetségnek vagy a kassai elnöke. Hogy miért tartottad te ezt fontosnak, és hogy miért ezt a helyi, lokális politikát vetted célba? Nekem az az érzésem, hogy te sohasem akartál országos politikus lenni.
2: Nem, az egyértelműen nem, mert hát tulajdonképpen, hát amit most így elmondtam, azért az időmet ez nagyon lekötötte az üzlet. Hát úgy éreztem, hogy még ennyit el tudok vállalni, hogy a helyi politikában egy kicsit ott legyek, hát nem egy kicsit vagyok ott vagyok 89-től a mai napok kisebb-nagyobb, nem megszakításokkal, hanem a hullámvölgyökben ott vagyok. Mivel ismerem elég jól Kassát, meg a kassai magyarságot, hát így bevállaltam a képviselőséget is. Eleinte nem léptem be a pártba, inkább a képviselőségnél voltam, amint abban az időben, mint független.
0: Nem, szóval még nem egyesült a párt, ugye? Nekem azt mondtad, hogy neked nem akartál.
2: Egyértelműen 89-ben megalakult a három párt, mind a háromba hívtak, mondtam, fiúk, ha majd egyesültök, akkor esetleg belépek, mert azt mondom, ez csak ahhoz vezet, hogy egyik a másik ellen fogtok harcolni. A 2000-es évek elején aztán szóltak, hát most már egy vagyunk, na gyere közénk, na, és akkor már a gyerekek is felnőttek, hát na mondom, hát most ám legyen. És hát azóta itt vagyok a városi politikában, a városi részek is a városi politikában.
0: Ha tehetnéd, kivel szeretnél beszélni azok közül, akik már nem élnek a környezetedben, és hogy mit kérdeznél tőlük?
2: Hát elég váratlan a kérdés. Hát természetesen az ember a szüleire gondol elsősorban, ugye, mert apám nagyon korán távozott, és hát tulajdonképpen még a szocializmusban 81-ben távozott. Hát vele minden esetre, mert vele nagyon jól kijöttem, és nagyon sokat is beszélgettünk mindenről, ami volt és lehetett, hát vele biztos, hát többivel is természetesen, de ha ki kéne egyet választani, akkor biztos, hogy ő lenne, akivel nagyon szívesen egy fél órát, órát elbeszélget.
1: És mi az, amit biztosan megkérdeznél tőle?
2: Elsősorban megdicsérném, mert halála előtt azt mondta nekem, hogy vigasztalt, mert hazajöttem akkori Jugoszláviából, itt volt anyám, meg ő, a testvérem, meg a két lány testvérem, az egyik Amerikában, a másik Prágában, hát azt mondta, hogy hazajöttem, nem, mert betegek voltak, hát mondom, nem hagyhatom őket el, én is ledobbantok valamerre, elmegyek, hát hazajöttem, és akkor ő azt mondta, hát figyelj, de jó, hogy hazajöttem, mert ez a rendszer előbb-utóbb szétesik, és te még megéred a berlini fal leomlását. Hát akkor úgy gondoltam, hogy hát egy vigasztalni akar valami jó szóval, hogy lássa az ember a perspektívát, hát így erről azt kérdeznem meg, mert akkor nem mondta el, hogy honnan láttad ezt, hogy ez be fog következni.
1: Kedves hallgatóink, az előzőkben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Major György bányamérnökkel és hangszerkereskedővel készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallhatták. Stanislav Hurdich és Kubányi Péter hangmérnökök, valamint Puha József zenei szerkesztő nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

0: Az előzőekben egy 2025 novemberében elhangzott műsorunk ismétlését hallották.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Vihar után rendkívüli helyzetet hirdettek Rumnyicán. 9 eltűntet keresnek a Krivij Rihi orosz támadás után. Délután többnyire napos, időnként változóan felhős időre számíthatunk. A mikrofonnál Mezőszállási Márk, jönnek a részletek. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter szerint nincs szükség 3 államtitkára a tárcánál. A miniszter saját tapasztalatára hivatkozva azt mondta, egy államtitkár is elegendő lenne a minisztérium irányításához, és szerinte a kormánynak saját magán kellene elkezdenie a takarékoskodást. A tárcán jelenleg Filip Kuffa, annak édesapja Stefan Kuffa, valamint Peter Gyedo tölti be az államtitkári posztot. Taraba és Filip Kuffa között már hosszabb ideje konfliktus van, és az SNS vezető Andrej Danko Taraba leváltását szeretné elérni. Robert Fico kormányfő egyelőre nem tisztázta, hogy szeptember közepén távozik-e Taraba a miniszteri posztról. Rendkívüli helyzetet hirdettek a rimaszombati járásban található Rumnyicán az erős vihar után. A település egyik bekötő útja egy kidőlt nagy feszültségű oszlop miatt járhatatlan, a faluban pedig jelenleg nincs áramszolgáltatás. A vihar több épület tetejét is megrongálta, jelentős károk keletkeztek a házakban és más épületekben, valamint egy multifunkciós sportpálya is megsérült. A polgármester szerint a helyiek még soha nem tapasztaltak ehhez hasonló vihart. A károk felszámít jelenleg is dolgoznak. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Továbbra is 9 embert, köztük 2 gyermeket keresnek az ukrajnai Krivij Rih egyik bevásárlóközpontjának romjai között. A létesítményt pénteken orosz drónok támadták meg. A támadásban 16 ember vesztette életét, további 130-an pedig megsérültek, köztük 23 gyermek. A mentőcsapatok 7 régióból érkeztek a helyszínre. A romok átkutatásában pedig kutyás egységek is részt vesznek. A nagyjából 9000 négyzetméteren keletkezett tüzet már eloltották. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök ismét hangsúlyozta, hogy az országnak sürgősen további légvédelmi eszközökre van szüksége, mert szerinte számos áldozat megelőzhető lenne megfelelő védelemmel. A Vatikán mintegy 100 millió eurót fektetne egy nagyszabású agrovoltaikus naperőmű megépítésébe Róma északnyugati részén. A tervek szerint a létesítmény akár 90 megawatt teljesítményű is lehet, és nagyjából 2 éven belül biztosíthatná a Vatikán teljes villamos energia szükségletét. Az agrovoltaikus rendszer különlegessége, hogy a napelemeket több méterrel a talaj fölé helyezik, így alattuk mezőgazdasági növényeket is lehet termeszteni. A panelek árnyéka csökkenti a párolgást és védelmet nyújthat a növényeknek a szélsőséges időjárással szemben. A beruházás célja, hogy a Vatikán teljesen energetikailag önellátóvá váljon. A projektet még Ferenc pápa kezdeményezte, utódja 14. Leo pedig támogatja a terveket. 77 éves korában meghalt Siim Kallas volt észt miniszterelnök és Európai Uniós biztos. Halálhírét lánya Kaja Kallas az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője jelentette be. Siim Kallas volt Észtország első Európai Uniós biztosa. Először Romano Prodi, majd José Manuel Barroso bizottságában dolgozott. Uniós biztosi pályafutása során többek között adminisztratív és gazdasági ügyekért, később pedig a közlekedésért felelt. Hazájában korábban külügyminiszteri és pénzügyminiszteri tisztséget is betöltött, 2002-ben pedig miniszterelnök volt. Fontos szerepet játszott Észtország Európai Uniós csatlakozási folyamatában is.
0: Időjárás.
1: Délután többnyire napos, időnként változóan felhős időre számíthatunk, északon helyenként kisebb zápor is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Nyugati, északnyugati szél fújhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D1-es autópályán Nagyszombat után Galgóc irányában az útkarbantartóknál mintegy 10 perces a menetidő növekedés, Kisutca Újhely után Csaca irányába körülbelül 15 perces torlódással kell számolni, Rózsahegyre pedig Ivaknófalu felől 10 perces a vesztegelés. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Kedves hallgatóink! Nógrádban a Helyzet című műsorunk 2025. augusztus 9-én elhangzott adását ismételjük meg.
0: Nógrád. Nógrádban a helyzet. Nyitrai Nórával.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban kiderül, hogy mi sül ki abból, ha egy énekesnő, aki a hétköznapokban pedagógus és egy hivatásos fotós összekötik az életüket. Két művészlélek egy fedél alatt, ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.

0: A Rimaszombati Arany Niki és a Füleki Schnelzer Zoltán egy párt alkotnak, de nem is csoda, hogy egymásra találtak, hiszen mindketten művész lelkek. Zoltán igazi szenvedélyes fotós, aki az összes füleki eseményen ott van, a várat pedig már szinte minden szögből megörökítette. Közkedvelt régi fénykép gyűjteményével időutazásra hívja az érdeklődőket. Képeit többször kiállították, és jó ideje már saját stúdiójában várja a kuncsaftokat. Nikit Rimaszombatban és környékén is sokan ismerik, hiszen a Tompa Mihály alapiskola pedagógusa. Nem csak a tanári, hanem a művészi pályán is nagyot alkott, valóra váltotta álmát, elkezdett énekelni, énektanárhoz járni, dalokat írni, és egyre több fellépése van. Beszélgetésünk elején Niki és Zoltán is arról mesélnek, hogyan, honnan indultak.
1: Gyerekkoromban is szerettem én énekelni, de akkor az még csak olyan dolog volt, hogy ilyen mellékes, de én nekem ilyen 30 éves korom körül, 20 évesen is, ma úgy 25 után, úgy fontos volt, hogy ez az éneklés van, és én szeretek, és akkor, hogyha képes vagyok rá, és tudok vele adni, akkor az valami olyan dolog, amit csinálni kéne. És volt egy-két felkérésem, meg megkeresésem az előtt is, amit nagyon nagy örömmel fogadtam el, de úgy éreztem, hogy ez nem az igazi, hogy nem megy ez nekem annyira jól, mint ahogy én azt szeretném, és hát én ilyen későn érő típus vagyok, úgyhogy így 30 után, 32 évesen kezdtem el én tanulni, énekelni, profi tanárnál így önképzés, és saját magam képeztem. Na, de egy profi tanár segítségével. Úgyhogy én 32 éves voltam, amikor én ezt elkezdtem tanulni, és ugye akkor már céltudatosan az volt a cél, hogy amit csak ki lehet magamból hozni, azt én szeretném kihozni, hogy a legeslegjobb legyek magamhoz képest, és akkor így 2 éven keresztül csak arra gyúrtam, hogy csak napi szinten 1-2 órákat minimum énekeltem, de bennem úgy mozgott ez, szóval úgy bennem volt az a szenvedély, hogy akkor én ezt most nagyon meg akarom tanulni, és akkor olyan 2 évig volt ez, hogy csak a 4 fal között is ezzel foglalkozni, és akkor utána 2 év után kezdtem ma kifelé kacsingatni, hogy így megosztani dalokat, videókat, és akkor megkeresgettek innen-onnan, akkor azokat vonaltam, de mellette fokozatosan képeztem magam, ami a mai napig tart, mert ez egy olyan dolog, amit nem lehet azt mondani, hogy most jó vagyok, és akkor így ennyi, hanem azért nem is olyan rendszeresen, de nem olyan gyakran, de azért szoktam rendszeresen konzultálni az énektanárommal, ha valami olyan van. De most már ugye jobban, hál' Istennek úgy gyűlnek a megkeresések, és akkor én ennek nagyon örülök, hogy van rá igény. Van, akiknek ez tetszik, vagy akiket ez érdekel, vagy akiknek tudok ezzel adni.
0: Mondtad, hogy gyerekkorodban igaz, hogy szerettél énekelni, de akkor ugye még nem gondoltál arra, hogy te énekesnő legyél. Ez nem természetes minden kislánynál, hogy egyrészt király kisasszony akar lenni, másrészt, hogyha mondjuk jó hangja van, akkor így megszületik benne a vágy, meg az elképzelés, hogy fú, akkor én énekesnő leszek.
1: Nálam nem volt az, mert én nagyon szégyellős kislány voltam. Én nagyon visszahúzódó, bátortalan, nem mertem emberek előtt. Én otthon emlékszek, hogy otthon sokat. Karácsonykor is, hogyha volt ugye a gyerekeknek jön a Jézuska, de mielőtt a Jézuska jön, éneklünk együtt valami szépet, és akkor ez úgy benne volt, meg otthon én bezártam az ajtót magamra, és ment a zene, és akkor én jókat táncoltam, meg buliztam. De én nagyon szégyellős voltam, úgyhogy én emlékszem, hogy amikor a farsankor is a maszkabalok voltak az iskolában, így egy-négyen, engem 2 kézzel húztak be, hogy de menjek már táncolni, és nem, mert egyszerűen az, hogy emberek előtt én táncoljak, nekem az gyerekkoromban totálisan elképzelhetetlen volt. Én nagyon féltem. Én nagyon szégyenkeztem mások előtt bármit is így csinálni, hogy most én énekelni, meg táncolni. Úgyhogy nekem ez azért nem nagyon volt benne a pakliban, hogy most én énekesnő legyek.
0: És mondjuk nem is bátorítottak téged otthon arra, hogy hát kislányom, jó a hangod, és esetleg érdemes lenne ezzel foglalkozni, vagy nem tudom, például nem olyan a családi háttér, hogy nem az, hogy ne támogatnának, de hogy esetleg nem arra gondolnak, hogy most akkor a gyerekének tudását lenne fontos csiszolgatni, talán jobb, hogyha az angol tudását csiszolgatjuk, mert hogy talán azzal többet el lehet érni, nem tudom, tehát hogy ugye rengeteg féle ember van, de hogy ez nálatok gyerekkorodban hogy volt, hogy erre emlékszel-e?
1: Azzal nem volt gond, hogy ne bátorítottak volna, mert hát mindig dicséretet kaptam, hogy hát ügyesen, szépen éneklek, de akkoriban még ez nem így működött az iskolákban. Volt egy kórus, ugye Lévai Tibi bácsi vezetésével, és ő azért nagyon sokat tett azért, hogy a tehetséges gyerekeket felkarolja, úgyhogy 5. koromban beválasztott az iskolai kórusba, és én akkor ott végig énekeltem egészen 9. koromig, és nagyon nagy élvezet volt, nagyon nagy öröm volt az is, hogy én a Petőfi ház előtt még akkor március 15-én voltak az ünnepségek, és minden évben a kórussal, vagy épp adventkor karocsony előtt mind a két templomban, reformátusban, római katolikusban, és akkor ez olyan élmény volt nekem, és ugye a szüleim mindig ott voltak mindegyik fellépésen, és ők, nekik ez tetszett, meg ezt úgy értékelték, de maga az, hogy szólóban nem volt még az, hogy internet, YouTube, mindenféle ilyen csatornák, meg Facebook, ahol ugye ömlik, hogyha most ugye szétnézek, és valakinek a gyereke valamilyen művészettel foglalkozik, tele van vele, és akkor rakja föl. Még akkor ez nem ment annyira, szóval inkább ezen a közösségi, hogy kórus, hogy közösségben éneklés az, amit úgy jobban felkaroltak, vagy szerettek, vagy népszerű volt az, hogy most ott valaki kivallik, és akkor külön volt, mert emlékszem, hogy készítettek föl ilyen népdallal valamilyen vetélkedőre, ilyen iskolai valami vetélkedőre, de nem ment ez úgy, mint manapság, hogy 100 000 féle tehetségkutató műsor, és akkor nyomatjuk a kicsi gyerekkortól. Ez akkoriban nem volt még divat. Úgyhogy szerintem lehet, hogy ez véget se, hogy így jobban a kóruson volt a hangsúly, és én azt akkor úgy nagyon éreztem, úgyhogy lehet, hogy bennem se fogalmazódott az meg, hogy most én külön akarjak bármit is csinálni, de nekem nagyon sokat adott a kórus. Végig kísértem majdnem az egész életemet, mert az 5-től 9-ig volt a Lévai Tibi bácsival, aztán én szakközépiskolában Losoncra jártam a pedagógiai szakközépiskolában, ott is végig kórusoztam a 4 évet, aztán elkerültem Miskolcra egyetemre, ott van a Miskolci Bartók kórus, ez ilyen városi kórus, ott abba is csatlakoztam pár évet, ott is énekeltem, akkor visszajöttem Rimaszombatba, akkor meg a Blaha Lujza vegyes kórushoz csatlakoztam, sok éven keresztül énekeltem velük, most meg már inkább a szóló karriernek nem szoktam nevezni, de szóló dolgokra koncentrálok, és már úgy időben nem annyira fér bele mellé a kórus, úgyhogy most egyelőre így szólóban vagyok.
0: Azt hittem, hogy már sorolod a rimaszombati kórus után, hogy átléptél a Fülekibe.
1: Nem, én maradtam volna szívesen a Rimaszombatiban. Én ott jól éreztem magam, meg egy kimondottan, bár ki vagyok én, hogy megmondjam, de nagyon ügyes kórus, nagyon jó kórusnak tartom a Rimaszombati Blaha Lujza kórust, és szeretettel gondolok vissza rájuk, de nagyon sokszor jöttek már úgy ki az utóbbi időben a fellépések, hogy egyszerre. Tehát, hogy a kórus

0: a fotózás, vagy egyáltalán hogyan fertőzöttél meg te ezáltal?
1: Azt lehet mondani, hogy ilyen 14 éves korom elején kezdődött a fotózás iránti érdeklődésem. Lényegében apukám inspirált, mivel hogy ő is rengeteget fényképezett, és itthon volt egy ilyen labor, ahol elő lehetett hívni a képeket. Nagyon érdekelt maga a fényképezőgép, hogy hogy kell vele fényképezni abban az időben, megkomponálni a képet, de ezen kívül számomra nagyon érdekes volt, hogy előhívom saját magam a fényképet, úgyhogy a fehér lapból kirajzolódott valami, egy portré, úgyhogy megszületett egy kép. Ez egy külön élmény volt, azon kívül, hogy képet alkotok a fényképezőgépen keresztül, úgyhogy eleinte így fekete-fehér filmekre fényképeztem, ugye színes technika annyira nem is nagyon volt, illetve volt, csak otthon nehéz volt abban az időben megoldani a színes technikát. Amúgy is a fekete-fehér képalkotás al és alt hozzam közelebb, még akkor is 14 évesen, úgyhogy valahogy így kerültem én a fényképezőgép tájékára, vagy közel a fényképezéshez.
0: Azért ez mondjuk minden esetre nagy előny, hogy édesapád fotózott, és itthon volt egy fotólaborotok is, mert ugye azért ez nem mindenkinek adatik meg, de hát mondják, hogy tényleg akkor tudsz igazán fényképezni, vagy hogy akkor kerülsz ehhez Isten igazából tényleg közel, és érted meg az egész technikát, hogyha te elő is tudod hívni azt a filmet. Tehát az egy dolog, hogy az ember kattingat. Manapság már ugye az automata fényképezőgépekkel gondolkodni se kell rajta, és beállítani sem kell semmit, tényleg csak kattingat. De hogy tényleg anno az analóg fényképezés tudománya mellett azért meg kellett tanulnod azt is, hogy hogyan hívd elő azt a filmet, és ezt mind 10 évesen?
1: Igen, azt lehet mondani, hogy akkor kóstoltam bele, és akkor választottam ezt magamnak, mint hobbi. Akkor digitális korszakról még nem nagyon beszél, úgy, hogy volt egy a fényképezőgépben egy 36 filmkocka, amit kifényképeztem, mindig izgatott, hogy vajon hogy sikerült, de ez nem tudom mikor derült ki, pár hét után, csak lehet, hogy addigra el is felejtettem, hogy mi van rajta, mert úgy összegyűjtögettem a tekercseket, és akkor aztán, amikor volt rá idő, alkalom, akkor előhívtam többet. Akkor jött a meglepetés, hogy jaj, de jó lett, jaj, de lehetett volna másképpen is fotózni. Hát megvan a varázsa a labor fényképezésnek. Amor kivesző félbe van, hogy fogalmazzak, mert ugye minden ural a digitális korszak, azt meg sose fogja helyettesíteni a filmet, a digitális képalkotás.
0: Mondod, hogy nem fogja helyettesíteni. Miért? Nyilván azért, ahogy te mondod, megvan a varázsa az analóg fényképezésnek, meg annak is, hogy te hívod elő a képet. De tényleg így szakember szemével miért nem helyettesítheti az egyik a másikat? Mi benne tényleg az a különbség, amit az egyik tud, a másik nem tud?
1: Véleményem szerint az, hogy ugye eleve van a negatív tekercs, amivel tudok tarolni a fényképeket, mert az meg azért is fontos, mert mivel, hogy régi képeket is gyűjtök, ezért nem is tudom, hogy most a digitális korszakban, hogy ezek hogy maradnak fenn, ez a több százezer fotó, ami készül mondjuk egy év alatt, de akkor ugye filmre fényképezett mindenki, vagy ha nem maradt meg a film, akkor megmaradt a kép. Rengeteget fejlődött ugye a digitális technika, nyomon lehetett követni számomra is, mert mivel a kezdetekkor én is vásároltam egy digitális fényképezőgépet, akkor még ugye annak a képi világot mostani technikában összesen lehet vetni olyan roham tempóba fejlődött, ugye?
0: Igen, annó még pixelekkel dobálkoztunk.
1: Igen, volt, nem tudom, pár megapixeles, vagy nulla egész valamennyi megapixeles képezőgép most. Szóval, hogy nagyon felfejlődött ez a technika, de viszont szerintem még mindig lehet látni a

0: különbséget, hogy mi volt filmmel, és mi volt digitális fényképezőgéppel készítve. Valahogy megvan annak az atmoszférája. Hát mind a kettővel lehet jó képet, rossz képet készíteni, az most csak az alkotó múlik, úgyhogy az nem garancia a digitális fényképezőgépnek, vagy a filmesnek se, hogy jobb lesz, de minden esetre az atmoszféra az teljesen most, szerintem még most is. Illetve a fényképezéshez való hozzáállás a filmessel. Betenni a tekercset, befűzni, akkor elgondolkodni, hogy na, mondjuk rá van az a 36, vagy hogyha nagyobb formátummal fényképezik, akkor még fele se. Hogy akkor elgondolni, hogy mi legyen benne, hogy milyenek a fényviszonyok, nem lesz-e sötét, nem lesz-e túlvilágos, alványon kell-e arra fotózni, vagy nem, mélységjelenséget beállítani. Úgyhogy teljesen más hozzáállás kell. Még a digitális, no, megcsinálom a képet, és akkor megnézem, tudom, hogy jó, vagy nem jó. Ségeket tudom úgy felvetni.
1: Meg mondjuk egy analóg fényképezésnél az ember azért kétszer meggondolta, mert mondottál, hogy a 36 kockás film az egy dolog, a 36 felvételes, de volt a kisebb is, tehát hogyha az ember nem akart annyi pénzt áldozni, akkor lehetett kevesebbet is, mert ugye azt hiszem volt a 24-es, meg 12-es is talán, úgyhogy azért ott az ember kétszer-háromszor meggondolta, hogy mit fényképezzen le, mit, hogyan fényképezzen le, manapság meg már csak kattintgatunk, nem kell fényképezőgép sem, mobiltelefonnal.
0: Hát a mobiltelefon is igen, csak jó minőséget tud létrehozni, aztán mindenféle effekttel ugye fel lehet javítani, úgyhogy minden ilyen gombnyomásra működik.
1: Te most már átálltál teljesen digitális technikára?
0: Hát igen, átálltam, bár még mindig a szívem csücske ugye a filmes fényképezés, amikor van egy ilyen nagyon picike időm, akkor még próbálkozok arra fotózni. Gyűjtöm is az analóg fényképezőgépeket, úgyhogy mint esztétikai darab is nekem jót mutat a stúdiómba. Eddig úgy összegyűjtöttem egy olyan 150 darabot ilyen analóg fényképezőgépekből. Meg ezek mellé a régi fotókat is gyűjtöm, azokból meg azt hiszem 20 ezer darab van bedigitalizálva.
1: Ha ugye füleki vagy, akkor gondolom, hogy elsősorban talán a város, meg az itteni a környékbeli táj fotói, vagy akár én nem tudom, emberek is.
0: Hát a gyűjteményemben inkább igen, hogy a régióra ezt pontosítok, de nem csak Fülek, Limaszombat, nagyon érdekesek a környező falva, mivel hogy ott a tájhoz, ugye azok már eltűnőfélben vannak, nem beszélve az akkori falusi életmódról, ami megörökített ugye a fényképezőgép, az analóg fényképezőgép, és különböző információkat hordoznak, népviselettől kezdve, földművelésen keresztül, mivel művelték a földet, amik már szintén nincsenek meg eszközök. Ezért is érdekes számomra, úgyhogy nem csak mint fénykép, hanem hogy hogyan éltek, megmutatja. Illetve, hogy ahogy így egyre több anyag összegyűlt, akkor ilyen tájegységekre lehet bontani, és akkor például a népviseleteket is lehet szoltírozni, ott Nógrád megyébe ilyen ruhát hordtak, de Gömörbe meg a molyat.
1: Olyasmit esetleg nem csinálsz, vagy még nem csinálta, hogy például mondod, hogy vannak Fülekről, Rimaszombatról, tehát a régi Fülekről, régi Rimaszombatról fotóid, olyat még nem csinálta, hogy akkor is most. Tehát, hogy ugyanaz a város részlet annó, nem tudom hány évvel ezelőtt, ami neked megvan régi fotón, hogy nézett ki, és akkor lefényképezed most, hogy néz ki, és így egymás mellé teszed?
0: Igen, ezt nagyon szeretem így összehasonlítani a jelent a múlttal egy képen, úgyhogy ezen folyamatosan dolgozom, meg jó párat már készítettem, és van ilyen Facebook oldal, ahova felszoktam ezeket a régi képeket rakni, illetve ezeket a montázsokat. Ennek örülök, mert úgy látom, hogy többen is érdeklődenek a régi képek iránt. Az külön öröm számomra, hogy nem csak magamnak okozok örömet, hanem másoknak is azáltal, hogy ezt így publikálom a közösségi oldalon.
1: És nagyon nagy különbségek láthatók egyébként a régi felvételek meg a mostaniak között, szóval sokat változtak ezek a városok?
0: Igen, mert utcaképek eltűntek például. Ugye a régi fényképeken rendszerint szerepelnek polgárok is. Készítettem olyan sorozatot, hogy egy albumba raktam az akkori polgári viseletet.
1: Ez a régi és új városkép, meg fotók egymás mellé rakása, meg tulajdonképpen Isten igazából te ezeket így akár össze is satírozod, vagy hát majd a technikát elmondod te magad, de hogy készítesz te naptárat is. Fülek városáról azért te már csináltál ilyen naptárakat is.
0: Lényegében az úgy történik, hogy például egy utcarészletet lefényképezek egy régi fotó alapján, úgyhogy ugyanabból a szögből, mint ahogy megvan a gyűjteményemben az az adott régi kép, ugyanabból a szögből lefotózom ma, ebből a két képből ilyen montást készítek, és valahogy így a képen a múlt belekerül a jelenbe. A múltnak az egyik szelete bekerül a jelenbe. Így érdekesebb vagy könnyebben össze lehet hasonlítani a két világot.
1: Tehát, hogy ez gondolom a fele fekete-fehér a régi fényképrészlet, a jelenlegi, az új, az pedig gondolom színesben.
0: Igen, a színes, és akkor így jól elkülönülnek egymástól.
1: Maradjanak velünk, mert a zene után folytatjuk beszélgetésünket Schnelzer Arany Niki pedagógussal, énekessel és férjével Schnelzer Zoltán hivatásos fotóssal.

0: Te mondtad, hogy elkezdtél a fotózásról beszélni, meg arról, hogy te hogyan kezdtél el fotózni, és miért. Akkor említetted azt, hogy Isten igazából, ugye te fekete-fehérbe kezdtél, és hogy ez a fekete-fehér fotózás szerelem, ez meg is maradt, mert hogy mai napig igazándi volt, te jobban szereted a fekete-fehér technikát. És azt is említetted, hogy amikor itthon előhívtátok a képeket, akkor inkább fekete-fehérbe, mert hogy volt már színes technika is, de hogy ez nehezebb volt, vagy elérhetetlenebb volt. Miért ez a fekete-fehér iránti vonzalom, és annó miért volt mondjuk nehezebb előhívni a színeset, mint a fekete-fehér képet? Több minden kellett hozzá esetleg?
1: Na igen, azt igazából nem is... tudom nagyon megmondani, hogy mi kell a színes kép előhívásához, de sokkal bonyolultabb, meg nem is nagyon foglalkoztatott úgy, hogy nem jártam utána, hogy színes filmet hívjak elő itthon. A fekete-fehér képvilág az alhozzam közelebb úgy, hogy az varázsolt el igazából.
0: Jobban ki tudsz esetleg a fekete-fehérrel fejezni dolgokat?
1: Igen, azt hiszem, hogy számomra a bensőségesebb így általában a fotó, hogyha fekete-fehér. Van nem minden esetben az, de a nagy többségében így lehet mondani.
0: Gyűjtesz régi fényképezőgépeket. Azt már mondtad, hogy fotóból mennyi darab van, régi fényképezőgépből is mondtad, hogy azért jó párral rendelkezel. Van-e olyan, hogy én nem tudom, kimondottan egy márkát szeretsz, vagy egy korszakot szeretsz, vagy tök mindegy, csak régi legyen? És mennyire régi?
1: Én ezekben nem nagyon szabok határt, így a gyűjtemény betalon a 90-es évek elejéig megyek el egyelőre, hogy addig gyűjtöm a fényképezőgépeket, de gyűjteményben vannak ilyen 110 éves darabok, amik még ilyen fotoboxok, ilyen dobozos fényképezőgépek, van rajta 2-3 nyílós, és akkor lényegében ilyen egyszerű a fényképezőgép.
0: Ezek működőképesek, és tudnál velük fotózni, hogyha arra lenne szükség?
1: Az az igazság, hogy még nem próbáltam időhiányában ezeket, de szerintem van néhány darab, ami működik. Ami érdekes, hogy így végig lehet követni a fényképezőgépnek a fejlődését, szóval, hogy egy ilyen doboz mivé fejlődött 40-es években, akkor már ilyen elérhető harmonikas kis gépeket használtak, aztán ugye ismerjük a klasszikus 36-os fényképezőgépeket, úgyhogy mivel ha nem szabok határt, így mindenfajta stílus keveredik a gyűjteménybe, vannak értékesebb, érdekesebb darabok, de ugyanúgy szeretem a nagyon egyszerű műanyag fényképezőgépeket, a szovjet fényképezőgépeket, ami teljesen bakelitből van a maga egyszerűségében, mert ott még a dizájnja is érdekes, és hogyha némelyikkel, ha most fényképeznék egy ilyen egyszerű fényképezőgéppel, akkor lehet, hogy ott meg a képalkotás véget lenne érdekes, ha színes filmet tennék bele, akkor a maga tökéletlensége véget, ami kialakul fénykép, hogy nem élethű a szín, hanem egy teljesen más, meg nem is borotva éles, de megint azáltal így akkor más atmoszférája lesz egy fényképnek, úgyhogy lehet, hogy az egyszerű fényképezőképek azért jók, mert lehet ilyen experimentális képeket készíteni velük.
0: És mondjuk az a nagyon régi technikákat vagy eljárásokat, mint például van az ezüst kolloidos eljárás, és tudom is, hogy vannak olyan fotósok, akik ugye nyilván részben a kaland kedvéért nekifogtak ilyen technikával fényképezni, aztán esetleg komolyabbra is fordult ez a szerelem a részükről, de hogy ilyen tényleg régi antik eljárásokat, technikákat próbáltál-e, vagy egyáltalán érdekelnek-e, vagy az már annyira nem a te világod?
1: Nem próbáltam még sajnos egyelőre a film, amit így próbáltam, de hát időhiányában, meg ezekhez külön felszerelések kellenek, úgyhogy nekem vannak fényképész ismerőseim, akik mondjuk ról ilyen üvegnegatívokat készítenek, ahhoz teljesen más technika kell, úgyhogy nekem ez nincs meg.
0: Te, Zoli, tanulmányaidat azt nem említetted, de akkor te tulajdonképpen a fotózást azt tanultad is, vagy inkább azt csak itthon tanultad, meg az évek folyamán aztán, ami kell hozzá, azt elsajátítottad, meg ellested esetleg olyan fotósoktól, akiket ismersz?
1: Hát lényegében autodidakta módon tanultam meg. A Fileki gimibe végeztem, és akkor az Eventus művészeti suliba jártam Egerbe. Ott elektronikus képalkotást tanultam. Ez fényképezés megmaradt, mint hobbi mindig is, és akkor így folyamatosan fejlesztettem magamat.
0: És Niki, te is folyamatosan fejleszted magad, mert mondtad, hogy te is, az rendben van, hogy ugye elkezdtél komolyan foglalkozni az énekléssel, már felnőtt fejjel, és énektanárhoz is hát jársz még? Tulajdonképpen ez lenne a kérdés, hogy jársz-e még, vagy igazándiból az van, hogyha nem tudom, támogatásra vagy tanácsra van szükséged, akkor most már nem annyira jársz hozzá, de úgy fölhívod, és akkor konzultálsz vele?
2: Igen, inkább ez az utóbbi. Tartom vele a kapcsolatot. Nincs már szükség arra, hogy heti, két heti rendszerességgel tanuljunk, vagy gyakoroljunk együtt, de ha valami olyan újat tanulok, valami olyan újba fogok, ami mondjuk nagyobb falat nekem, vagy valamiben nem vagyok biztos, vagy csak egyszerűen érdekel a véleménye, akkor fölkeresem persze, és akkor ez így tök jó tud működni. Most lehet, hogy sokaknak kiverem a biztosítékot, de ebből a szempontból a COVID nekünk nagyon jó jött, mert azelőtt én csak személyesen jártam hozzá, és ugye ő miskolci, tehát Rimaszombatból Miskolcra kellett hozzá elutaznom, és akkor ahogy jött ez a COVID, akkor rájöttünk, hogy ezt online térben is meg lehet oldani.
0: Egyébként a COVID azt hiszem, hogy nagyon sok mindenkit megtanított arra, hogy nagyon sok mindent meg lehet az online térben is oldani.
2: Igen, ez így van. De előtte mondjuk elképzelhetetlennek tűnt, és akkor onnantól kezdve meg ma nem kellett fizikailag járnom. Gyakrabban is tudtunk így idézőjelben találkozni, meg többet is tudtunk együtt dolgozni, meg gyakorolni, és ugye ez az egyik része volt a közös munkánknak. A másik része meg, hogy én ugye írok dalokat is, ugyan még nem túl sokat adtam ki, de a fiókban nagyon sok hever.
0: Akkor ne a fióknak írj.
2: Igen, csak nem olyan egyszerű.
0: Tehát, hogy a dalírásban, dalszerzésben még szégyenlős vagy, a szóló éneklésben már kevésbé?
2: Nem erről van szó, hanem a dalszerzésben ugye ott nem egyedül vagyok, hanem a mesteremmel, ugyanis eddig csak két dalom jelent még meg hivatalosan, az egyik az Ima, abban is közreműködött, ugyanis az ő stúdiójában vettük föl a hanganyagot, aztán megjelentettem videóklip formájában, a YouTube-on megtalálható. A másik pedig az Útkereső, ott meg együtt dolgoztunk, én írtam a szövegét, és akkor dallamat, és akkor ő hangszerelte. Úgyhogy így közös munkánk gyümölcse volt ez a második dalom, és hát szeretném többit is, csak hát ugye ő is rengeteg mindent csinál, meg ugye én sem csak ezzel foglalkozom, úgyhogy így időt találni rá, meg összehangolni, hogy mindenkinek is jó legyen, az egy kicsit az a része nehezebb.
0: Na most, hogyha dalt szerzel, vagy hát tulajdonképpen igen, dalt szerzel, mert nem csak írsz, hanem szerzel, akkor ez azt jelenti, hogy te azért gondolom, hogy a hangszerektől sem állsz távol, tehát nyilván tudsz valamilyen hangszeren játszani, én nem tudom, például úgy alapból a zongora.
2: Igen, zongoran tanultam, de azért azt nem mondanám, hogy tudok. Hát értek hozzá, meg ismerem, meg tanultam, de nem zongorazom rendszeresen, úgyhogy itt inkább a gyakorlás, ami hiányzik. Egy időben sokat meg érettségiztem is belőle, ugye a pedagógiai suliban, de nem gyakorlom, úgyhogy ezért nem mondom azt, hogy most én így nagyon tudnék. Úgy ültünk neki az én énektanárommal, hogy én elénekelem neki, és akkor ő az, aki ebben a tekintetben profibb, és abszolút hallása van, és akkor amit hall, ő majd játssza is, és akkor ő rögtön. Ezért mondom, hogy közös munka, mert én nagyon szeretek énekelni, meg írni, meg úgy a dallamokkal játszadozni, de a hangszerelés az mondjuk már nem megy annyira jól, vagy ez már távolabb tőlem.
0: És most a nyár kapcsán ugye egyre több a megkeresés, ami jó, és aminek nagyon örülsz. Most a nyár ezt így még egy kicsit így földobta, hogy még több megkeresés van, vagy Isten igazából te nem veszed azt észre, hogy ilyenkor több fellépésre hívnának?
2: Ez úgy szétoszlik egész évben. Van, amikor jobban összejön, van, amikor ritkabb. Annyira nem tartom számon. Volt nyár elején, meg majd lesz nyár vége felé, szeptember elején, meg már van októberre is időpont, és az úgy fokozatosan aztán alakul. Van olyan, hogy egy héttel előtte írnak, vagy keresnek, hogy nem tudnék-e, vagy úgyhogy van olyan, hogy egy napra esik kettő, van egy hónapban kevesebb, van, hogy több, úgyhogy ezt én így nem tudom összegezni. Nem olyan nagy baj az, ha most épp a nyar közepén nincs, mert legalább nyaralok, meg pihenek. Úgyhogy változó van, amikor le is kell mondani valamit, mert ma van. Volt már olyan, hogy akartak, de nem tudtam, mert épp már volt egy másik rendezvény.
0: Milyen stílusa hozzád a legközelebb? Mert hogy beszélgettünk itt már éneklésről elég sokat, de igazándiból az még nem derült ki, hogy mi az, amit te egyrészt a legszívesebben énekelsz, meg mondjuk úgy érzed, hogy te abban a legjobb vagy, vagy amit a legjobban szeretsz csinálni, tehát ami tényleg úgy a legközelebb áll a szívedhez.
2: Volt ma olyan, hogy kértek tőlem, hogy konkrétan valamit szeretnének, és akkor azt mondja, jól megtanulom, még akkor is, ha nem épp a szívem csücske, de hát nem a legpopulárisabb műfajokban utazok, szerintem. Én nagyon szeretem az operett műfaját. Szeretek operettből válogatni ismertebb, vagy kevésbé ismertebb, de főleg ismertebb részeket, és akkor vannak olyan rendezvények, ahol ez nagyon népszerű, és ahol nagyon szeretik ezt az emberek, és nagyon jókat tudnak bulizni rá, sőt, van, hogy jönnek és táncolnak velem.
0: És ahogy ezt mondod, akkor közben egészen megélénkül az arcod is, úgyhogy tényleg nagyon szereted.
2: Én nagyon szeretem látni az embereken, hogy örömet tudok nekik szerezni, és hogy látom a nevetést, meg a mosolyt, meg hogy nevetnek, meg hogy próbálom poénosra venni. Én szeretem ugye nem csak leéneklem a dalokat, mintha hangszalagról menne, hanem akkor minden dal előtt mondok hozzá valamit. Nem ilyen listaszerűen, hogy most én akkor mondom, hogy miből is mit éneklek, mint a lábjegyzet a dolgozatokban, hanem inkább ilyen kett csináló, vagy ilyen felvezető, és próbálom, hogyha ilyen operettes a műsor, ilyen viccesre venni, hogy úgy megnevettessem őket, és nekem már egy élmény és egy visszacsatolás, mikor látom, hogy veszik a lapot, és akkor nevetnek, vagy tapsolnak velem, és nem kell őket nagyon biztatni, vagy énekelnek velem, azt nagyon-nagyon szeretem, mikor olyan dalokat hozok, amit szinte mindenki ismer, és akkor így éneklik velem, vagy táncolnak rá. Volt már olyan, hogy úgy azt kérték tőlem, hogy állítsak össze olyan műsort az egyik bárra, hogy lehessen rá táncolni. És akkor úgy raktam össze, hogy akkor olyan táncosabb, és annyira jó volt, hogy táncoltak rá is, és jól érezték magukat is, és ez nekem egy visszajelzés, és ennek én nagyon tudok örülni. De van a másik része, a komolyabb része. Én szeretem a komolyabb, mélyebb mondani valójú dalokat is. Ott inkább ilyen musicalek. Az is egy színpadi mű végül is, de nagyon sok olyan musical darab van, hogy így, ha kiragadok belőle egy-egy dalt, úgy is van értelme, meg úgy is van jelentése. És akkor én ezeket nagyon szeretem így összegyűjtögetni, mindig keresgetem és gyűjtögetem, és ötletelgetek, hogy mit lehetne, hogy lehetne. Szoktam így összefűzni többféle darabból, lehet az rock operából is, ilyen színpadi darabokból a műveket, és akkor én ezt szeretem úgy összefűzni, hogy ez egy kerek egész műsort adjon ki, hogy elindulok valahol, teszek egy utazást, és a végén kiukadok, megérkezek valahova. És akkor ezeket így mindig összefűzöm szöveggel is. Tehát, hogy minden dal között mondok valamit, ami fölvezeti a dalt, nem elmondom, hogy miről fog szólni, meg hogy melyik lesz ez a dal, csak fölvezetem vele, ráhangolom az embereket, és nagyon azt látom, hogy veszik a lapot, hogy megérinti őket, hogy megfogja őket, és olyankor néha meg mikor azt látom, hogy ott megkönnyezik a mélyebb mondani valójú dolgokat, az megint olyan élmény, hogy akkor lehet, hogy elértem a szívéig, és akkor tudtam neki adni valami pluszt. Én szeretek írni verseket is. Mostanában verseket nem annyira szoktam, régebben többet, de azt nagyon élvezem, mikor úgy kötöm össze a dalokat, hogy ilyen rímekben. Tehát minthogyha én egyet énekelnék, egyet szavalnék, egyet énekelnék, egyet szavalnék. És például van ilyen anyáknapi műsorom, ahol több dal benne van, és akkor megszólítom az anyát, a nőt, mint embert, és akkor neki szavalok, és úgy vezetem föl az adott dalt, hogy közben én előtte rímben mondok neki valami hozzá tartozót, és nagyon örülök, mikor ez így átjön, és megérinti az embereket. Úgyhogy mostanában már olyan műsoraim is vannak, amikor szavalok is, nem csak éneklek, és összekötöm saját verseimmel, saját gondolataimmal a dalokat. Úgyhogy van ez a komolyabb, van ez a kicsit vidámabb, legutóbb meg a régi magyar filmslágereket énekeltem. Az jutott eszembe, hogy valami újdonság legyen, és akkor régi magyar ismert filmeknek a slágereiből csináltam egy csokrot, és pozitív visszajelzéseket kaptam. Például a Karádi Katalin Hamvadó cigaretta vég, az a nagy kedvencem. Én szeretem az ilyen régies, vagy régi örökzöld slágerek, mert szerintem azt a mai napig ismerik az emberek, azt nem kell bemutatni, de volt ilyen köszönöm, hogy imádott például, szóval ilyen igazi örökzöldek, ezek ilyen halhatatlan dalok szerintem, én legalábbis így látom, és ezekhez vonzódom, ezeket szeretem leginkább. De a klasszikus ének sem áll távol tőlem, mert például a legközelebbi felkérésem az egy esküvőn az Ave Mária. Úgyhogy azt is szoktam, ha úgy van rá igény.
0: Niki, te tudsz fotózni?
2: Hát, tudok-e, azt nem mondanám. Néha úgy kapok hozzá kedvet, de én inkább a természetben, tehát embereket nem annyira szoktam azelőtt. Inkább az ilyen természeti virágok, és akkor ilyen tájképek. Mondom, hogy azelőtt, mert hogy ugye, amióta ilyen fotós a férjem.
0: Profival élsz együtt.
2: Egy profi fotóssal élek együtt, volt már a példa, hogy közreműködtem, és akkor neki két helyen kellett volna lenni egy időben, amit még nem sikerült megoldani. Eddig technika ide vagy oda. És akkor az lett, hogy na, akkor majd én megyek az egyik helyre, és akkor én fotózok, és ő meg majd kiválogatja a jókat, úgyhogy meg volt már olyan, hogy együtt mentünk próbabálra, és akkor közreműködtem így a fotós dolgokban, de hogy tudnék fotózni, ezt én nem állítanám.
0: És akkor esetleg volt már olyan is, hogy nem tudom, Zoli beugrott valamelyik fellépéseden, és akkor vokálozott, vagy bármi.
1: Még nem volt.
0: Most a nevetésből arra következtetek, hogy akkor lehet, hogy neked az éneklés az annyira nem az erősséged, vagy csak esetleg nem szeretnéd ezt publikusan csinálni?
1: Szeretek énekelni itthon. Isten őriz, hogy valaki meghallja a hangomat.
0: Niki, te erre mit mondasz? Szóval, hogy tényleg annyira rossz, hogyha ő hangosan énekel?
2: Egyáltalán nem rossz, amikor hangosan énekel, sőt, van hallása, meg ritmusértéke, szóval tudna énekelni. Nyilván gyakorolni kéne, amire ugye nincs már fotózás mellett energiája, meg ideje, de én szoktam őt húzni, meg fűzögetni, hogy mikor lesz már a sztár vendégem, mert milyen menő lenne.
0: Figyelj, hogyha közös fotózás már volt, akkor el kéne jutni a közös koncertig is, nem?
2: Hát, még várat magára.
0: Mondjuk nekem azért egy lehet, hogy bohókás gondolat jutott eszembe. Már itt még a beszélgetés elején, mert hát mondhatjuk rátok, hogy ti ifjú házasok vagytok, nem olyan régen volt az esküvőtök, úgy durván egy évvel ezelőtt, és a beszélgetés elején is már megfogalmazódott bennem, meg azóta is többször is így befelé somolygok, hogy most akkor vajon a ti esküvőtökön ki énekelt és ki fotózott?
2: Ének nekünk nem volt az esküvőn, viszont volt egy vonós négyesünk. És akkor ők színesítették, megtették szebbé a szertartást, meg baráti zenekar zenélt a lagzinkon.
0: Ezek szerint te nem fakadtál dalra?
2: Jó, akkor most elmondok egy titkot. Nem is olyan titok, de szóval nem került ez nyilvánosságra, meg nem terveztük nyilvánosságra hozni, de hát ugye most az a szokás, hogy a lagzin, a pár, az ifjú pár meglepi valami nyitó tánccal a vendégeket, és hát mi ugye cifrasztunk egyet rajta, hogy hát táncikaltunk egy kicsit, de miért ne lehetne nyitó ének, és akkor így egy duettet összegyakoroltunk a Zoltánnal, és akkor ezzel nagyon is sikerült meglepni a NASZ népet, hogy mi ott egy duettet elénekeltünk.
0: De akkor félrevezettetek engem, gyerekek, hát volt itt már közös fellépés.
2: Volt, csak ez nem volt annyira nyilvános azért, úgyhogy így megleptük, és nagyon megleptük őket, mert ugye én rajtam annyira nem lepődtek meg, Zoltánon inkább, de jól ment neki. Úgyhogy ahhoz képest, hogy sose énekelt, és sose gyakorolta, nagyon is jól ment neki, úgyhogy nagyon sokan meglepődtek, hogy ő így énekel, és hogy velem énekelt, és ugye tudják róla, hogy nem annyira szerető szerepelni, ő jobban érzi magát a kamera másik oldalán, és ez meg plusz meglepetés volt, hogy ott meg olyan laza tudott lenni, mint aki ezt csinálja egész életében, úgyhogy volt egy ilyen közös meglepetés a lakodalmon.
0: Ki volt akkor a fotós, videós, nem tudom, esetleg ismerő kértél meg, barátot kértél meg, vagy nem ezek szerint, a szempontok szerint, hanem inkább úgy, hogy tudod, hogy ügyes, megbízható a munka, amit kezéből kiad, és akkor inkább ez volt a fő szempont.
1: Hát, rima szombatiak voltak a fényképészek, kamera is szintén onnét volt, közösen választottuk ki lényegében.
2: Az volt a szempont, hogy a korábban készült videoklipjeimben velük dolgoztunk együtt, és mivel, hogy ma korábban is dolgoztunk velük együtt, ezért őket választottuk a fotózásra, meg a videókészítésre.
0: Akkor azért azt hiszem, hogy én jól érzem, hogyha bennem az fogalmazódik meg, hogyha egyrészt rátok nézek, meg ahogy így beszélgettünk, és beszéltek ugye közös dolgokról is. Ugye mind a kettőtök számára fontos az önkifejezés, a művészet. Tehát, hogy ez is egy ilyen közös pont bennetek. De mindamellett Niki egy picit konyít a fotózáshoz, Zoli egy kicsit konyít az énekléshez, szóval, hogy ti azért elég jól kiegészítitek egymást.
2: Úgy tűnik.
1: Szerintem is.
2: Egyet értünk. Szerintem is jól kiegészítjük egymást, igen.
3: A mai Nógrádban a helyzetben Schnelzer Arany Niki pedagógussal, énekessel és férjével, Schnelzer Zoltán hivatásos fotóssal beszélgettem.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Nógrádban a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes hétvégét kívánok. Kubányi Péter hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik Önöktől, a viszonthallásra.

Kedves hallgatóink, Nógrádban a helyzet című műsorunk 2025. augusztus 9-én elhangzott adását ismételtük meg.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Tornaján rendkívüli helyzetet hirdettek az éjszakai vihar után. 9 eltűntet keresnek a kribíri orosz támadás után. Délután többnyire napos, időnként változóan felhős időre számíthatunk. A mikrofonnál Mezőszállási Márk, jönnek a részletek. Tornaján rendkívüli helyzetet hirdettek, miután tegnap éjszaka vihar sújtotta a várost. Erős széllel és nagy mennyiségű csapadékkal érkezett, több ház és épület teteje megrongálódott, fákat csavart ki, és a város több részén áramszünet is van. A kidőlt fákat és letört ágakat a városi szolgálatok és a közmunkások takarítják, miközben a károk felmérése is zajlik. Hasonló problémákat jelentettek a környező településekről, köztük Rumnyiszáról és Bottovóról is, ahol több tetőt teljesen megrongált a vihar, emellett kidőlt villanyoszlopokról, fákról és sérült autókról is beszámoltak. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter szerint nincs szükség 3 államtitkára a tárcánál. A miniszter saját tapasztalatára hivatkozva azt mondta, egy államtitkár is elegendő lenne a minisztérium irányításához, és szerinte a kormánynak saját magán kellene elkezdenie a takarékoskodást. A tárcán jelenleg Filip Kuffa, annak édesapja Stefan Kuffa, valamint Peter Gyedo tölti be az államtitkári posztot. Taraba és Filip Kuffa között már hosszabb ideje konfliktus van, és az SNS vezető Andrej Danko Taraba leváltását szeretné elérni. Robert Fico kormányfő egyelőre nem tisztázta, hogy szeptember közepén távozik-e Taraba a miniszteri posztról. Továbbra is 9 embert, köztük 2 gyermeket keresnek az ukrajnai Krivij Rih egyik bevásárlóközpontjának romjai között. A létesítményt pénteken orosz drónok támadták meg. A támadásban 16 ember vesztette életét, további 130-an pedig megsérültek, köztük 23 gyermek. A mentőcsapatok 7 régióból érkeztek a helyszínre. A romok átkutatásában pedig kutyás egységek is részt vesznek. A nagyjából 9000 négyzetméteren keletkezett tüzet már eloltották. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök ismét hangsúlyozta, hogy az országnak sürgősen további légvédelmi eszközökre van szüksége, mert szerinte számos áldozat megelőzhető lenne megfelelő védelemmel. A Vatikán mintegy 100 millió eurót fektetne egy nagyszabású agrovoltaikus naperőmű megépítésébe Róma északnyugati részén. A tervek szerint a létesítmény akár 90 megawatt teljesítményű is lehet, és nagyjából 2 éven belül biztosíthatná a Vatikán teljes villamos energia szükségletét. Az agrovoltaikus rendszer különlegessége, hogy a napelemeket több méterrel a talaj fölé helyezik, így alattuk mezőgazdasági növényeket is lehet termeszteni. A panelek árnyéka csökkenti a párolgást és védelmet nyújthat a növényeknek a szélsőséges időjárással szemben. A beruházás célja, hogy a Vatikán teljesen energetikailag önellátóvá váljon. A projektet még Ferenc pápa kezdeményezte, utódja 14. Leo pedig támogatja a terveket. 77 éves korában meghalt Siim Kallas volt észt miniszterelnök és Európai Uniós biztos. Halálhírét lánya Kaja Kallas az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője jelentette be. Siim Kallas volt Észtország első Európai Uniós biztosa. Először Romano Prodi, majd José Manuel Barroso bizottságában dolgozott. Uniós biztosi pályafutása során többek között adminisztratív és gazdasági ügyekért, később pedig a közlekedésért felelt. Hazájában korábban külügyminiszteri és pénzügyminiszteri tisztséget is betöltött, 2002-ben pedig miniszterelnök volt. Fontos szerepet játszott Észtország Európai Uniós csatlakozási folyamatában is.
0: Időjárás.
1: Délután többnyire napos, időnként változóan felhős időre számíthatunk, északon helyenként kisebb zápor is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Nyugati, északnyugati szél fújhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsonyból Rovinka felé a behajtónál, ezért mindkét irányban körülbelül 10 perces menetidő növekedésre kell számítani. Zsolna és Csaca között pedig jelentős torlódás alakult ki, az érintett szakaszon akár 40 perces is lehet a menetidő növekedés. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben megismételjük 2025. szeptember 20-i adásunkat.
0: Nyugaton a helyzet Jakubec Lászlóval.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Idén ünnepeljük Jókai Mór, a nagy magyar mesemondó születésének 200. évfordulóját. A Nyugaton a helyzet mai adásában Jókai szülővárosába, Komáromba látogatunk el. Tartsanak önök is velünk! Virtuális tematikus sétánk kalauza Szabó Csekei Tíme a művészettörténész lesz, aki már évek óta tart jókai sétákat a városban. Munkatársaim Puha József zenei szerkesztő és a hangmérnök Vasies Olivia nevében is kellemes és tartalmas délutáni kikapcsolódást kívánok!

0: Szabó Csekely Tímeával beszélgetünk, művészettörténésszel, aki jókai sétákat szokott tartani, és arról beszélgettünk, mielőtt elindultunk volna, hogy én még a beszélgetés előtt egy jókai bablevest megkóstoltam, és akkor ezt most tegyük rendbe, hogy a jókai bableves az jókai mór után lett elnevezve.
1: Jókai mór után, mert hát valóban hát szerette a bablevest, úgy nyilatkozik, ha jó napot akarok csinálni magamnak, bableves disznókörömmel, áldom az Istent, hogy nem kell orvosságot ennem, de azért az a bableves, amit ő evett, kicsit más volt. Nem volt csipetkével, zöldségekkel, sonkával, csülökkel, kolbásszal teli, hanem tulajdonképpen egy nagy szemű bab volt, és kocsonyásra főzte neki laborfalvi róza. Úgyhogy igen, úgy szokta emlegetni, hogy angyalbakancs görögolvasóval, mert a görögolvasó ugye nagyszemű babot hasonlította a görög szerzetesek rózsafüzéréhez, és az angyalbakancs tulajdonképpen a disznókörmöt formája, mint az angyalbakancs, az angyalok cipellője, ahhoz hasonlította.
0: Itt állunk most a Hotel Európa előtt mellett, és innen indulunk a mi kis sétánkra, úgyhogy merre induljunk el?
1: Az első megállónk, ugye az egykori Vármegyeház utcában vagyunk, ami napjainkban is megye utca, és ebben az utcában született meg az író Jókai Móric, úgyhogy ezt a helyet fogjuk megkeresni.
0: És amíg úton vagyunk, és amíg sétálunk, addig hadd kérdezzen meg azt, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba Jókai Mórral? Én annyit hallottam, hogy nem Komáromból származol, de vannak komáromi kapcsolódásaid.
1: Igen, én Léván éltem 15 éves koromig, azonban a nyári szüneteket nagyon gyakran itt töltöttem, illetve az iskolai szüneteket a nagyszüleimnél, és a nagypapám, illetve a nagybátyám rengeteg Komárommal kapcsolatos legendát mesélt, miközben sétáltunk. Meghatározó kirándulások voltak azok a séták, kerékpáros kirándulások, amikor az Erzsébet-szigetre kivitt a nagypapám. Én ott, amikor életemben először meglátom a Filagóriát, ez engem teljesen elvarázsolt kicsi lányként, akkor általános iskolás, alsó tagozatos gyerek voltam, és teljesen magával ragadott a Jókai kert, a sok legenda, megnyílt a föld, nagy földrengés, a fügét mutató szűz, ugye tudjuk, hogy az nem fügét mutat az erőd bástyáján, de hát ezek a legendák hozzátartoztak, így szórták el a magocskákat bennem nagypapám, illetve nagybátyám, és én egyszer úgy mentem haza Komáromból, ezt nem felejtem, hogy én Jókai Mórról egyszer regényt fogok, életrajzi regényt fogok írni, akkor még nem ismertem, ugye Mikszáth Kálmán művét, illetve hát sokan megírták már az is, de én egy ilyen kis párlapos füzetkét készítettem, hogy teljesen magával ragadott, és az Aranyembert elolvastam, ötödikes voltam, erre határozottan emlékszem, és anyukámat kértem, hogy ezen a hétvégén hagyd nekem semmit csinálni, mert nekem annyira tetszik ez a könyv, úgyhogy egy hétvég előtt elolvastam. Majd azért megszakadt a Jókaihoz a kötődés, az egyetemi évek, a középiskolai évek, inkább a versek a kortárs irodalom felé irányítottak. Valahogy azt olvastam, Jókai kicsit szünetelt, majd a járvány után újra felfedeztem.
0: Sétáljunk tovább.
1: Itt vagyunk azon a helyen, ahol Jókai Móric megszületett. Az előttünk álló, az út másik oldalán álló ház homlokzatán egy emléktáblát olvashatunk, amin ez áll. Ezen a telken állott az a ház, melyben Jókai Mór született 1825. február 18-án. Másfél éves koráig éltek itt. 1881-ben rendezte Komáromban egy nagy Jókai ünnepet. Ez volt tulajdonképpen a Jókai kultusz első megnyilvánulása a szülővárosban. Akkor jelölték meg a Jókaihoz fűződő épületeket emléktáblával, díszpolgárrá választották, a város díszpolgárává, illetve felmerült, hogy de jó lenne egy utcát róla elnevezni. És ezután nevezték el az egykori Szombati utcát Jókai utcának.
0: Milyen város volt Komárom Jókai Mór születésekor, gyerekkora idején?
1: Ó, hát a forradalmi és csataképekben ír a virágzó kereskedővárosról, a gyermekkori Komáromról, és ez valami csodás azok a sorok, ahogy felidézi a szigetet, a város hangulatát, az épületeket, az utcákat, az itt élőket, milyen ruhát viseltek, olyan érzékletesen írja le, hogy ezt ajánlom mindenkinek elolvasni.
0: Mit tudunk az ő szüleiről?
1: Igen, hát az édesanyja, Banai Pulai Mária, illetve az édesapa, Ásvai Jókai József 1810-es évek elején érkeztek Ógyalláról Komáromba. Az ifjú házasok az akkori kacházat, amit a Komáromiak ugye némaházként neveztek, bérelték, így született meg. Az édesanyja egy szókimondó protestáns asszony volt, egy szigorúbb, nőhírében állt, talán nem véletlenül maradt fenn az, hogy Jókainé uramnak szólították, nevezték, hívták őt a komáromiak. Ellenben az édesapáról olyan visszaemlékezések vannak a családtagoktól, hogy egy szelidebb, csendesebb férfi volt, nagyon szeretett írni, olvasni, írásai jelentek meg korabeli lapokban. Csokonai Vityéz Mihály volt az egyik kedves költője, akinek a verseit le is másolta, illusztrálta is ezeket. Valószínű tőle örökölte az író a képzőművészet és az irodalom iránti érdeklődését.
0: Az mennyire igaz, hogy az édesapa a kis Móricot, mert hogy akkor még Móricnak hívták, bevonta az építkezésbe?
1: Hát igen, Váli Mari Jókai Eszter lányától az író nővére volt Jókai Eszter, és az ő lánya, illetve Eszter visszaemlékezéseiben is olvashatunk erről, hogy másfél éves volt a kicsi Móric, amikor a házukat építették a Nagy Mihály és a Szombati utca sarkán. Az édesapa a karján vitte le a kisfiút, hogy együtt, kalapáccsal együtt ütöttek a téglára. Tulajdonképpen ez volt a szimbóluma annak, hogy a család minden tagja részt vett a ház építésében.
0: Itt mellettünk egy kis szobor is látható.
1: Itt vagyunk ugye a Sej János gimnázium előtt, és a középiskolai barátságokra hívja fel a figyelmet Petőfi Sándor ábrázolja ez a szobor. Ugye jó barátok voltak, és 1842. augusztusában meg is látogatta Jókai Mórt.
0: De úgy hallottam, hogy aztán eléggé összevesztek, és nem beszéltek már nagyon.
1: Hát ebben szerepe volt az első feleségnek is, ugye Laborfalvi Rózának. Petőfi Sándornak nem tetszett ez a kapcsolat. Az édesanyját, Pulai Máriát is értesítette erről, neki sem tetszett, mivel hát idősebb hölgy, házasságon kívül született gyermeke van, színésznő, de ez a protestáns édesanyjának nem tetszett.
0: Jókai Mór ezen a téren eléggé önfejű makacs volt, hiszen időskorában is volt egy újabb felesége, akit szintén nem néztek túl jó szemmel.
1: Hát igen, ez már nem csak a családon belül, de hát országosan is. De ugye botrány volt ebből, cikkeztek erről.
0: Kis szoborhoz még hat térjünk vissza, hogy ilyenből, ha jól tudom, van a városban több is.
1: Igen, a Komárom város felkérésére készítettük néhányan, többen vettünk részt benne, és tulajdonképpen a jókai emlékhelyeket lehet végig sétálni. 8 szobrot helyeztünk el, 8 helyen idézetek találhatók, illetve néhány állomáson Jókaihoz fűződő épületeken különböző részleteket kell megkeresni, megfejteni.
0: Merre haladunk most tovább?
1: Elindulunk arra a helyre, ahol a család megépítette a házát, illetve útközben még egy-két épületre, egykor ott álló épületre felhívnám a figyelmet, ami Jókai regényeiben, szövegeiben feltűnik. Az akkori utcakép akkor azért más volt, mint napjainkban, most ugye még mindig a megye utcán járunk, és az akkori főtértől, a mai Klapkatértől a temetőig húzódtak a hosszú, párhuzamos utcák, tehát nem volt a Magyarország felé vezető főút, most ezen az utcán haladunk. A Stefánik Park, és abban az időben itt állt a katonakórház. Éppen az ő születésének évétől, 1825-től működött katonakórházként, itt egy hatalmas nagy épület, korábban trinitárius kolostor volt. Az 1950-es években bontották le. Ó, hát a Vármegyeházát sem hagyhatjuk ki. Térjünk el arra, nézzük meg egy pillanatra, jó? A tenger szemű hölgyben írja, hogy az ügyvédi diplomámat kihirdettetni a Vármegye ülésén ünnepi alkalom volt szülővárosom meglátogatására. Illetve több szövegében ír főispánok beiktatásáról, itt általában Nádasdi Lipót beiktatására utal, akiről nagyon sok mindent lehetne mesélni, illetve feleségéről, Nádasné Forrai Júliáról, akinek az édesanyja Brunswick Júlia, Brunswick Teréz unokahuga. És ők az első magyar bölcsőde alapításában, illetve létrehozásában jelentős szerepet játszottak. Nagyon sok fontos döntés színhelye volt a díszterem. Egy nagyon szép két emelet magasságú díszterme van. Mindjárt fogjuk látni a kiugró középrizalitot. A felirata is nagyon szép. Az architrávon szerintem a város egyik legszebb felirata olvasható. Megnézzük. Konkolitege Miklós, a csillagász is adott itt zongora koncertet többek között. Úgy hangzik, a közbátorság helye, törvények oszlopa, bűn ostora, az igaz ügy menedéke. Tovább az olvasható, hogy Nádasdy Mihály ispán főispánsága idején 1813-ban készült el. Tehát a város egyik legszebb klasszicista stílusban megépült épület előtt állunk. Aminek az udvarán a nemzetőröket is képezték, ezt ugye Szinyei József naplóiból tudjuk. A következő megálló a Jókai ház. Most már ugye az eredeti Jókai ház nem áll. Az az épület, amit most felkeresünk, 1897-ben épült, és Jókai Károly, az író bátyjának a lánya, Jókai Etelka építette férjével, Ihász Lajossal. Ugye az építtetőkre a ház homlokzatán a kapu felett a címerek utalnak is. Majd megmutatom a Jókai és az Ihász család címerét. Ez az épület, ez is

0: Ez nagy kaland.
1: És főleg a Covid idején, amikor meg azért így kevesebb volt a kaland, ez még inkább az lehetett.
0: Igen, akkor a gyerekeket is bevontam, ami már örültünk, hogy fú, már 3 utcányi távolságra elsétálhatunk, mekkora öröm volt.
1: Meg tudom, hogy volt ilyen projekted is, hogy ebédszünetben ilyen furcsa flashmobokat tartottál, az miről szól?
0: Nem, az ebédidő úgy indult, hogy ebédszünetemben kimentem sétálni, valahogy kellett töltődni, kicsit kimozdulni az irodából, és azért a belvárosban dolgoztam. Fél óra elég volt arra, hogy én egyet sétáljak. És olyan izgalmas részleteket találtam, amiket korábban, amiket én nem ismertem. Például nagy öröm volt, amikor az Ember Szeretett Közkórház, ugye a Komáromi Kórház 1902-ben épült meg a főépülete, és a kórház első igazgatójának a nevét megtaláltam a kapun. Hol volt a kapu csengője, és akkor rájöttem, jé, hát Bányai Lipót itt élt. Ez is nagy kaland volt, meg hát sok kis részlet. És ezeket megosztottam a közösségi oldalamon, és egyre többen írtak, jeleztek, hogy de jók ezek a részletek, persze rövid leírást is írtam hozzá, néha hosszabb történetek voltak, azokat mindig este készítettem el, és ebédidőben osztottam meg, és olyan jó volt ez az ebédidő, a megnevezés is úgy jött, hogy többen megállítottak reggel, hogy na, ma hova megyünk ebédidőben, és akkor mondtam, jé, hát akkor itt a címe, ebédidő, így született meg. Nem volna, hogy olyan jó szöveget a munkám, kutatásaim során, olyan jó szövegeket találok, olyan izgalmasak adott épületekhez, terekhez, parkokhoz, és arra gondoltam, sőt, ez még tervben is van, írom is a sorrendet, hogy az adott helyszínen felolvasni 10 perces részleteket. Amikor jó idő van, nem biztos, hogy mindenki komoly, nagy ebédet szeretne enni, hanem inkább így töltekezik. Közben megérkeztünk a mai Határőr utcába, ugye az egykori Nagy Mihály utcába. Itt állt most a jelenlegi járásbíróság helyén az egykori Dalárda kert, ahol a jókai ünnepek alkalmával mindig szép rendezvényeket terveztek. Sajnos ezek nem valósultak meg, ezek a nagy díszebédek, illetve kerti mulatságok, ugyanis az író 1881-es ünnepre sem jött haza betegségre hivatkozva. Komáromiak nem adták fel, 1882-ben ismét rendeztek egy ünnepet. A komáromiak ugye tulajdonképpen az ünnep szervezői egykori iskolatársai, barátai voltak, akik már az 1880-as években a város életében komoly szerepet játszottak, komoly posztot töltöttek be, és nem adták fel. 1882-ben ismét megszerveztek egy jókai ünnepet. Az egyik pont az lett volna, hogy a jókai házban jókai család fogadja jókai közeli barátait. A sógornője, Csontos Klára, Jókai Károly felesége sütötte, főzte az író számára kedves falatokat, ételeket, és eközben a ruhája lángra gyúlt. Olyan erős égési sérüléseket szenvedett, melyekbe belehalt, így az író ünnep helyett temetésre érkezett haza.
1: Ó, te jó Isten!
0: Csontos Klára is itt van eltemetve a református temetőben, az író szülei, testvére Károly, illetve felesége Klára. Egy közös sírkertben vannak. A temetőbe is tervezünk egy jókai sétát, ami szintén nagyon izgalmas történetekre, életutakra hívjuk majd fel a figyelmet.
1: Milyen az érdeklődés egyébként a jókai séták iránt?
0: Hát nagy örömömre még mindig nagy az érdeklődés. Tegnap is sétáltunk, egy nagyon kellemes társaság jött össze, úgyhogy este 7:30-kor fejeztük be. Végigjártunk mindent, természetesen temetőbe és a szigetbe nem jutottunk ki, de így is 2,5 órát sétáltunk.
1: És mondtad, hogy a Covid idején volt az, hogy újra felfedezted Jókai Mórt, hogy akkor melyik kötet akadt a kezedbe?
0: Akkor nem is kötet, nem is regényről volt szó, csak ráébredtem, hogy itt élünk Komáromban, a nagy mesemondó, az írófejedelem, az egyik legtermékenyebb magyar írószülővárosában, és mennyire nincsenek a köztudatban az emlékhelyek, a hozzáfűződő helyszínek. És én már korábban is terveztem, hogy ezeket összegyűjtöm, az odafűződő novella rész, illetve karcolatok, amik adott helyszínekről szólnak, és milyen izgalmas lenne ezekből egy sétát összeállítani. De valahogy nem volt merszem hozzáállni, belevágni, elkezdeni. Majd a Covid után, amikor a gyerekek visszamentek az iskolába, az egyik magyar tanár megkeresett engem, hogy jönnének múzeumban, mert éppen Jókaitról fognak tanulni. Mondtam neki, hogy sajnos múzeumban nem jöhetnek, mivel a 6 gyerek jöhet egyszerre a kiállító térbe, és akkor eszembe jutott, hát itt a vissza nem térő alkalom, próbáljuk meg, járjuk végig az emlékhelyeket utcán, akkor már bármennyien csoportban vonulhattunk. Tanárnőnek nagy

Nagyon tetszett az ötlet, és így született meg az első séta, ami két részes volt. A séta első részében a belvárosban voltunk, majd egy következő alkalommal kimentünk az Erzsébet-szigetbe, és ott is egy délelőttet töltöttünk.

0: Itt vagyunk, végre megérkeztünk ahhoz a házhoz, illetve arra a helyre, ahol az író felnevelkedett, és itt láthatod már a kapu felett a címereket jobb oldalon, a Jókai család címere bal oldalon, majd ha közelebb megyünk, látni fogjuk az Ihász család címerét. Miutal a Jókai család címerére a kardot tartó kéz, illetve a zászlók.
1: Milyen gyerek volt Jókai Mór?
0: Ó, hát azt írja magáról, hogy gyáva voltam, nagyon gyáva, azonban később, tizenévesen, amikor már elkerült azért Kecskemétre, ott ugye egy szabadabb lépkörben, azt írja Kecskemétről, hogy a második szülővárosom szellemi énem itt született meg, és akkor már azt mondja, hogy azért egy nagyszájú ifjú volt. Mikkel játszott itt a házudvarán, kukoricaszárból épített kis kunyhót, kicsi bogarakat temetett, és folytatja a történetben, amikor a Gyurka barátja meglátogatta, azt mondta neki, olyan vagy, mint a nagymamám, az is mindig a temetésével foglalkozik.
1: Sikerült bejönnünk a házba.
0: Igen, sikerült bejutnunk a házba, ugye mondta Etelka férjével, Ihász Lajossal épített, és így meg tudjuk nézni az udvaron a Jókai ház maradványait, hogy mi az, ami még megmaradt az eredeti házból. Egy ajtókeret és két mészkő oszlop, amiről nagyon kedves történeteket olvashatunk Váli Marinál, hogy Jókai, amikor kicsi volt és fejből kellett megtanulni a verseket, különböző szövegeket, akkor az oszlopokba kapaszkodva azok körül forgott, pörgött és úgy ismételgette a megtanulni való feladatokat, leckéket. A kapu keret fölött, ha tovább megyünk, látunk egy emléktáblát, szintén 1881-ben, ahogy már említettem, hogy a Jókaihoz fűződő emlékhelyeket megjelölték emléktáblával, míg az előbbi a szülőház helyén készült közadakozásból valósult meg, ezt az író testvére Károly készítette, már ez sem az eredeti, ez is már egy új, ez azt jelzi, hogy meddig élt itt. Az van rajta, igen, hogy 1841-ig élt itt, de hát még pápáról, Pestről is azért ő visszajárt.
1: És itt még Y-nal írta a nevét.
0: Igen, itt még Y-nal írta, ugye a család többi tagja Y-nal írta, ő a forradalom idején változtatta meg a neve végén az Y-t, hogy hát nem kíván élni nemesi előjogaival.
1: Azért kissé elhagyatottnak tűnik ez a emlékhely, vagy hát olyan, hogy mondjam, csak azért az a fal már úgy omladozik.
0: Igen, hát nagy örömünkre a város képviselői a Jókai Egyesülettel karöltve és a Szinamatú Polgári Társulás éppen a felújítás előkészületein dolgozik. Pótolni fogják a hiányzó ajtószárnyakat is. És itt látogatta meg Petőfi Sándor, ugye, mint már említettük, 1842-ben az író Torlai Petrit Somával. Arról is van egy nagyon kedves történet. Mikszát Kálmán is leírja Jókai Mór élete és kora című életrajzi regényben. Az édesanyja Pulai Mária nagyon örült, hogy az ő fiának kedves barátja érkezik, meglátogatja őt, készített, sürgött, forgott éppen az asztal körül, és egyszer csak elszólta magát, hogy lakőr, Petőfi Sándor szólt neki, de hát az franciául lökőr, és az édesanyja mondta, de hát én nem franciául beszélek, de a kutyánkat szólítom, aki nekem a vel lakőr.
1: Borozgattak?
0: Igen, borozgattak, de már éppen úgy érkezett Komáromba, hogy akkor a borozgatásról szóló versét megírta, de vajon mit látogatott meg, mit gondolsz Komáromban? Mi volt az az épület, komplexum, ami érdekelte Petőfi Sándort? Amit Jókai büszkén megmutatott neki, az erőd. Az erőd újítása, felújítása éppen 1838 körül végződött be, és Petőfi kíváncsi volt arra, hogy mégis hogy bővítették, hogy alakították, újították fel az erődöt, úgyhogy elmentek megnézni, illetve hát a Szigeti Kertjükbe is kivitte őt Jókai Mór, ahol a Dunán című versét írta meg.
1: Jókai városának mondják Komáromot, egyébként mennyire él Jókai Mór emlékezete itt a városban?
0: Több intézmény viseli a nevét, van egy általános iskola, illetve a Jókai Egyesület, legfőképpen ők őrzik Jókai emlékét. Ezek a séták is úgy gondolom fontos szerepet játszanak abban, hogy a köztudatba újra beépüljenek ezek az emlékhelyek. Nagyon örülök, hogy sokan keresik ezeket a sétákat, illetve az iskolák körében is egyre nagyobb az érdeklődés, osztálykirándulások alkalmával jönnek. Szabadulószoba is nyílt az erődben, az aranyemberre épül, bár úgy is ki lehet szabadulni olyannak is, aki nem ismeri a regényt, úgyhogy nem szükséges a regény ismerete ahhoz, hogy sikeresen kiszabaduljon valaki.
1: A színházban is volt tavaly egy bemutató Jókai Mór, az elátkozott család címmel láttad?
0: Igen, az elátkozott családot persze megnéztük, nagyon kíváncsiak voltunk rá. Én nagyon örülök, hogy ezt a darabot választotta a színház, mivel annyira komáromi. Ugye a katolikusok és a reformátusok közti ellentétekre épül. Nagyon szép az a jelenet, amikor a templomépítésről ír Jókai az elátkozott családban, a szekeres gazdákat megemlíti, akik a mentaláncaikat, ezüstgombjaikat adatkozták a templom építésére, illetve később az iskola, a református kollégium építésére is. És nem tudom pontosan idézni, de így hangzik a tartalma legalábbis, hogy összegyűjtők, levágjuk a menténkről az ezüstláncokat, a mentaláncokat, a nehéz gombokat, amik olyan nehezek, ez a súly, ami lefelé húz. Ha a templom toronyra, a templom építésre adakozzuk, a templom tornya, a tornyon a csillag az ég felé emeli majd a tekintetünket. Most eljöttünk az iskola felé, igen, és erről is írja. Tudott olvasni, amikor az iskolába ment, és arról is olvashatunk, hogy ő félt egyedül az iskolába menni. Tudjuk, hogy az első napon az édesapja elkísérte, majd úgy volt hajlandó később is egyedül iskolába menni, hogy valamelyik családtagja az ajtótól szemmel követi, még befordul az iskola udvarába. Nem egy nagy távolságra kell gondolni, a sétákon a gyerekeket szoktam megkérni, hogy számolják, hány lépést teszünk meg. Már közben a Jókai utcára fordultunk, látjuk a templomot is, és a templommal szembe van a kollégium, ahová ment. És mitől félt ő ezen a rövid távon? Lakott az utcában néhány zsidó, félt a szakállas zsidóktól. Azt írja, de velük békéltem ki legelőször. Félt attól, hogy őt élve elkapják és eltemetik, illetve a veszett kutyáktól. De úgy fejezi be ezt a történetet, hogy a veszett kutyáktól, a kutyáktól még most is félek, bot nélkül nem járok az utcán. A templom tornya is több szövegében megjelenik, ugye a szülővároshoz fűződő szövegeiben. A templomot 1784-ben kezdték építeni, és 1790-es évvégére el is készült, de csak a templom hajó, a templom test. Nagyon sokáig csak fatornya volt a templomnak, és mindjárt látni fogjuk a kollégium falán elhelyezett emléktáblán, hogy az 1830-as évek elején tanult a kollégiumban, és éppen akkor épült a torony. Akkor építettek a torony helyett kőtornyot, és azt írja, hogy az a torony velem együtt nőtt fel, együtt láttuk egymást kamaszodni, mert hát iskolába jövett, szemmel követte, hogy hogy épül a templom tornya. Itt elhaladunk éppen az egyik idézet előtt, ami arra utal, hogy oktatási intézmény előtt állunk, a világ olyanná alakul, amilyenné a fiatalságot nevelik. Ez a 8 idézet közül az egyik, amit elhelyeztünk a város utcáin. Az idézetek és a szobrok elhelyezésénél az volt a szempont, hogy nyílt tereken legyenek, véletlenül se legyenek zárt udvarokban, helyszíneken, hogy bárki bármikor elérje, megnézhesse, elolvashassa őket. Közben megérkeztünk a református kollégiumhoz, az iskolához. 1831-től 35-ig tanult itt, majd 37-től 41-ig, és 2 évet, 1835-től 37-ig Pozsonyban töltött cserediákként, ugye a Zsigmondi családnál, akkor a komáromi gyerekek Pozsonyba mentek németet tanulni, a pozsonyi gyerekek Komáromba jöttek magyar tanulni, és 37-ben, amikor visszatért a szülővárosába, az édesapja már nagyon beteg volt, meg is halt abban az évben. Azután Váli Ferencet nevezte mentorának a szövegeiben, mindazt, ami valaha jó volt bennem, neki köszönhetem, így ír róla visszaemlékezéseiben. Ő később feleségül vette Eszter nővérét, úgyhogy különösen odafigyelt a kis Móricra.
1: Meg is érkeztünk a kollégium bejárati ajtajához, és itt egy emléktábla. Jókai Móra református kollégium diákja volt 1831 és 35, 37 és 40 között. Az én időmben a komáromi kollégium volt a felvidék mekkája. Az író születésének 175. évfordulóján emelte a presbitérium, és Csokonai Vitéz Mihály is.
0: Ugye már említettük, hogy az édesapa kedves költője volt, és Csokonai Vitéz Mihály 1797-ben, mikor Komáromban tartózkodott, éppen Vajda Juliannát itt látta meg a kollégium udvarán, amikor is ő a franciák ellen hadba gyülekezők előtt éppen Csokonai versét szavolta a Nemes Magyarságnak Felülésére című költeményét.
1: Viszont Jókai Mór is itt szerelembe esett, ha jól tudom, egy bizonyos asztalos etelkába, de ez a szerelem valamiért nem teljesült végül be.
0: Igen, hát ugye nem csak Móricz járt külön órákra Váli Ferenchez, de a nála 9 évvel fiatalabb Etelka is, és hát Jókai Eszter észrevette, hogy Etelka tetszik az ő öccsének. Egyre gyakrabban hazakísérte Móricz Etelkát, és amikor az anyukának, az édesanyjának ez a tudomására jutott, hát felháborodott, hogy az ő református fia nem udvarolhat katolikus lánynak. Hogy vége is szakadt ennek a kapcsolatnak.
1: Akkor ezek az ellentétek azért jócskán nem csak a regényben voltak ott, de hogy a mindennapokban is.
0: Így van, azért úgy gondolom, hogy a gyerekkori élményei, amiket átélt később regényeiben, szövegeiben visszatérnek. Ugye az árvák is többször feltűnnek a szövegeiben. Az édesapja árvagyám volt, és ő maga is az első gyermekvédelmi kongresszuson részt vett Budapesten, tulajdonképpen tiszteletbeli tagként, de fontos volt számára mindig az elesettek iránt érzékeny volt, nyilván az édesapjától örökölte ezt.
1: Milyen diák volt Jókai Mór?
0: Szorgalmas diák volt, azt írja, hogy nem az első, mindig volt előtte valaki, de ő volt a második a sorban, úgyhogy egy szorgalmas, jó tanuló fiú volt, akit a tanárai is szerettek, hát Váli Ferenc is nagyon kedvesen ír róla. Már reggel 5-kor érkezett hozzá külön órákra, hát azért elég korán, ugye, és azt írja, hogy ez a szokásom később is megmaradt, általában korán kelt. Sőt, egyik helyen azt írja, hogy délután már nem is dolgozom, a délutáni munkát hitem és vallásom tiltja. Hogy ez most így volt, vagy sem, ezt nem tudjuk, de ezt írta. Olyan sok kedves szöveg van, ami nekem az egyik személyes kedvencem a Szatyor, amiben ír a kollégiumról, hogy milyen is volt ez a kollégium, és azt írja, hogy hát a város legszebb részén állt a Szombati utcában, úgyhogy ez. Én azt is szoktam mondani a séták során, hogy tulajdonképpen a Jókai negyedben sétálunk. A városnak ezt a részét, ahol most jöttünk, elnevezhetnénk Jókai negyednek. A Szatyor tulajdonképpen egy ételhordó volt, a vándorló asztal, ahol ő, ahogy ő éri a szövegében, és a református kollégium tanárainak a gyülekezet nőtagjai főztek, mindig be volt osztva, hogy melyik nap kifőz, és amikor 12-kor a Szent András harangjai megkondultak, már a két diák jött és hozta a finom falatokkal teli szatyrot, amiben ilyeneket hoztak, ilyen finomságokat, dorongos fánkot, barátfülét, és ebből nem kaphatott, miközben otthon készítették, hogy csak nézte és csorgott a nyála, illetve tejfeles gombóc, leves, töltött káposzta, hurka, kolbász uborkával. De a kedvenc ételük az volt, amikor a halászok főztek, akkor kétféle volt, paprikás halászlé, meg túrós csusza. Ez volt az igazi karácsony. Nagyon szeretem ezt a szöveget, ebben hangzik el az is, ugye, hogy a torony velem együtt nőtt fel, együtt láttuk egymást kamaszodni, illetve úgy gondolom, hogy nagyon aktuális üzenetet hordoznak az utolsó sora is ennek a visszaemlékezésnek. Így hangzik, az az utálatos, hazug, szívtelen bálvány a mai kornak, a politika. Ma csak annak az oltárán áldozunk. Vaj, ha fölébredne a mi népünkben ismét az igazi, éltető, megtartó, nemesít buzgóság, melyet apáink, anyáink örököl ránk hagytak, de mely örökséget mi elvesztegettük.
1: Az ember azt gondolná, hogy csak manapság van ennyire túlsúly van a politika, de akkor nem. De aztán ő maga is politikusnak állt.
0: Sokan nehezteltek is rá. Azt is írja, nagyon izgalmas, hogy ő tulajdonképpen témákért járt az országgyűlésekre.
1: Amit a regényeihez, vagy elbeszéléseihez?
0: Igen, igen, hogy felhasználta az ott hallottakat. Ó, ha most tovább mennénk, de lehet, hogy a templom után tovább megyünk a Tali Kálmán utcán át, megkeressük Tóth Lőrinc emléktábláját, és Tali Kálmán, ugye Jókai Mór másodunoka testvére. A városháza tornyából minden egész órában megjelenik a toronyban a huszár, és felcsendül a klapka induló, amit Egressy Béni szerzett, és néhány évvel később Tali Kálmán szerezte a szövegét. Tóth Lőrincről úgy gondolom, hogy méltatlanul kevés szót ejtünk Komáromban. Ugye ő volt az, akinek köszönhetően Jókainak már 9 évesen megjelentek versei.
1: Akit Tóth Lőrnek nevezett el Jókai.
0: Igen, igen, komáromi születés, a séták során sokan meglepődnek, hogy ő komáromi volt. Megnézzük az egykori lelkész püspöklakban, igen, az ő édesapja Tóth János komáromi református lelkész volt, mindjárt meglátjuk a szülőházát, és igen.
1: De ezt a történetet mondjuk azért el, ezt a...
0: Tóth Lőrinc az egyik levelében Jókai Mórnak szólította az írót, aki hát ezen felháborodott, hogy miért szórakozik, miért rövidíti meg az ő nevét, és válasz levelében Tóth Lőrincet Tóth Lőrnek szólította. Majd Petőfi volt az, aki meggyőzte az írót, hogy ez a rövidített névváltozat írói névként nem is olyan rossz. És 1846-ban az első regénye, Hétköznapok címen már Jókai Mór névben jelent meg. Ezt a regényét Kecskeméten kezdte, és itt fejezte be a Dunaszigeti, a mai Erzsébet-szigeti kertjükben.
1: Egyébként aztán a későbbiekben, amikor már ő Budapesten élt, milyen gyakorisággal járt Komáromba?
0: Nem járt olyan gyakran. Temetésekre jött haza, néhány nagyobb ünnepre, az ipari kiállításra eljött, meghívták, majd amikor az Osztrák-Magyar Monarchia története írásban és képben ugye ennek a szerkesztését, illetve néhány részét ő írta, és Feszti Árpád illusztrálta, akkor eljött. A komáromi lapok tudósításai szerint ez volt az utolsó látogatás a szülővel, városában, de nagyon vidámra kerekedett ez a otthonlét.

0: Itt vagyunk az egykori lelkész püspök laknál, ebben az épületben született Tóth Lőrinc, ugye, aki az írót először szólította Mórnak. Ő egyébként 1848-ban Komárom város országgyűlési képviselője volt, és a már említett tűzvész után nagyon sokat tett a város újjáépítéséért. Deák Ferenc titkára is volt, és még sorolhatnánk minden. Aha, már hív a gomba. Jó, köszönjük szépen, akkor visszasétálunk. Köszönöm, csókolom.
1: Akkor be tudunk jutni a templomba.
0: Így van, be tudunk jutni a templomba. Amiben Jókai harang is lakik, a három harang közül az egyik Jókai.
2: Építésében
0: a szekeres gazdák is részt vettek, ugye a nevükben is benne van szekér, fuvarozással foglalkoztak, illetve hajóbontatással, és a templomhoz szükséges építő anyagokat is ők hozták, majd látni fogod az oszlopokat, azok szálfából, Szerbiából, szekéren hozták őket. Illetve van egy legenda, hogy a Jókai család házának az építésénél is segítettek, mert azt gondolták, hogy a Móricz nevet a kisfiú róluk kapta, ugyanis a szekeres gazdák között több Móricz, Móroc vezetéknevű volt, és ha már róluk kapta a kisfiú nevet, tartoznak annyival a családnak, hogy 3 napig ingyen vállalják a fuvart a ház építésénél.
1: De valójában Jókai Móricz nem róluk kapta a nevét, ugye?
0: Nem, nem. Az édesapa kedvenc hősiről, Benyovszky Móriczról.
3: Ezt csak így mondom, hogy nagyon ritkán voltak séták, vagy hogy nekem úgy tűnik, mintha nem élnénk, nem éltünk volna ezzel az örökséggel, ezzel a kincsel, amink itt van. Olyan jó megtapasztalni, hogy van érdeklődés. Nyilván a bicentenárium ehhez hozzásegít, de hogy a komáromiak az itt élők körében is egyre nagyobb az érdeklődés, ráébred neki, hogy tényleg milyen csodánk van itt, mennyi történet, és ezeket nem ismerjük. Az édesapa a presbiter volt, a református gyülekezet presbitere. Belástam magam a presbiteri jegyzőkönyvekbe. Nagyon érdekelt engem az összehasonlítás, hogy a presbiteri jegyzőkönyvekből mi az, ami visszaköszön Jókai szövegeiben, mert néhány fontos döntésben az édesapja is ugye részt vett, ott volt, és valóban az bizonyítja, amit ő a szövegeiben ír is, hogy többször említi a gyermekkorára való visszaemlékezésekben, hogy mennyit meséltek neki otthon, hogy olyan történeteket fogalmazott ő meg, írt meg már 60-70 évesen, amiket csak az édesapjától hallott. Így volt ez a pados történet is.
1: Itt vagyunk abban a bizonyos református templomban, amelyben...
0: Igen, amelyben a leghátulsó padot meg fogjuk keresni, de abban a templomban, amiről úgy ír az író, sok szép templomot láttam széles a világban, de olyan szép egy csincs nekem, mint az én komáromi kálvinista templomom, ahogy azt gyerekkoromban ismertem, majd folytatja fehér palaival, egyszerű oszlopsoraival, a leghátulsó pad című elbeszélés első sorait idéztem, és ezek azok az oszlopok, amiket említettem, hogy a szekeres gazdák, a szálpa, a vörösfenyőt úgy hozták szekereken Szerbiából, és ezzel is támogatták a templom megépítését. És a leghátulsó pad, ugye itt van a papi bejáró mellett, a karzat alatt, amit ugye már említettük, hogy az édesapa presbiter volt, és amikor első alkalommal hozta a feleségét istentiszteletre, bejöttek a főbejáraton, ő leült a presbiterek padsorában, majd tovább engedte a feleségét, akinek nem adtak helyet az előkelő hölgyek, és ő nem esett kétségbe, Jókai írja, hogy oda ment a falhoz támaszkodva, hallgatta végig az istentiszteletet, majd az istentisztelet után a hazafelé vezető úton mesélte el a férjének, hogy állva kellett végig hallgatni az istentiszteletet. Jókai József nem esett kétségbe, írja Jókai, nem esett kétségbe, panaszkodni sem ment gondokhoz, kurátorhoz, senkihez, sőr, párbajra sem hívott ki senkit, de keresett egy asztalost, és készítetett egy padot, ami ott áll, mint az Isten előtti egyenlőség szimbóluma napjainkban is. Én mindig azt szoktam mondani, hogy napjainkban is az Isten előtti egyenlőséget hirdeti. Tehát ez a pad, amiről írta ezt a visszaemlékezést az író, és erről azonban tudni kell, hogy a református presbitérium hozott egy határozatot 1815-ben, hogy senkinek nincs névre szóló helye a templomban. Ugye hát többször előfordult, hogy nem adtak maguk között helyet az újonnan érkezettnek, majd később többször megerősítették ezt a határozatot, tehát nem tartották be, és 1824-ben a presbitérium készítetett egy padot, és pontosan egyezik ennek a padnak a helyszínével, úgyhogy valószínű ezt a történetet is Jóka Józseftől, az édesapától hallotta a kisfiú, elmesélte nekik, hogy hát, hogy készült el ez a pad.
1: Gondnok úr, sokan járnak megtekinteni ezt a padot?
2: Őszintén szólva úgy mondom, igen, de erről sokkal többet tudnak mondani Timi, mert általában ő hozza a látogatókat magával.
1: Milyen gyakorisággal?
0: Hát egyre gyakrabban. Most 3 alkalommal Komárom városa is hirdetett Jókai sétát a Kult Minor támogatásával. Ezek díjmentesek voltak, de most elárulok egy meglepetést. Éppen szervezzük, nagy örömmel Szécsi Noémi igent mondott, meghívtam őt egy közös Jókai sétához, együtt járjuk végig az emlékhelyeket, és ő is majd hozzátesz sok érdekességet az íróval kapcsolatban. A városban az írónak az első szobrát az Erzsébet szigeten állították, Bőti Zsolt kertjében. Bőti Zsolt minden év szeptemberében itt ünnepelte születésnapját a kertjükben, és a 65. születésnapi alkalmából meglepetéssel készült Zala György Jókai mellszobra alapján készítetett egy másolatot, amit a napjainkban is ott álló filogóriában elhelyeztek, és 13. szeptemberében Illusztris Társaság vett részt ennek a szobornak a leleplezésén, illetve hát a 65. születésnapon, többek között Darányi Ignác miniszter is, aki a Komáromi Egyházmegye gondnoka volt 1906-ig, és az ő adományából készült el többek között az úrasztal, illetve az azt körül ölelő korlát. 1902-ben volt a templomnak egy nagyobb léptékű felújítása, és akkor készültek ezek az emlékek. Igen, itt vagyunk a város főterén, a Klapka téren, ahol Jókai Mór édesapja is árva gyámként működött, a városházában volt az irodája. A Klapka szobor előtt állunk, és Komáromban, Komárom, Klapka György, Jókai, Laborfalvi Róza, ha ezek elhangoznak, akkor mindenkinek szerintem a menlevél jut eszébe. Az a menlevél, amit Jókainál úgy olvashatunk több helyen is, hogy Róza szerezte Klapka Györgytől számára, ugye, de hát a történészek szerint ez csak Jókai Mór találta ki a menlevelet, és nem találták őt semmi listán. A menlevél történetét is több helyen, többféleképpen írja le. Valószínű azért találta ki, hogy az édesanyjával, az ő feleségét, Rózát elfogadtassa.
1: Sikerült valamikor is?
0: Igen, persze, sikerült. Azokban az években, amikor az édesanyja ugye Laborfalvi Rózával kötött házassága miatt megszakította az íróval a kapcsolatot, Jókai Károly volt az, aki támogatta az öccsét, ugye ő is ügyvéd volt, és a kellett anyagiakban is támogatta az öccsét. Később igen kibékültek persze, amikor már az édesanyja látta, hogy hát Róza azért ott sürög, forog az ő szeretett fia körül, a finomabbnál finomabb falatokkal kényezteti őt, a kávét főzi neki, persze elfogadta őt. Tovább megyünk az egykori Rácz utcán, a mai Nádor utcán, amiről azt írja Jókai az elátkozott családban, hogy a város legóriasabb része. Ugyanis az első kövezett utcák egyike volt a mai Nádor utca, ahol a ráckereskedők építették a palotáikat. Jókait idéztem ismét. Közben látjuk a Szent Háromság szobrot, ami az Aranyember című regényben is megjelenik. A város első köztéri szobra 1715-ben szentelték fel, a pestis járvány után fogadalmi szoborként épült. Ugye köztudott, hogy Jókai Mór az íráson kívül képzőművészettel is foglalkozott, szeretett festeni, rajzolni, sőt, arról is ír, hogy a testvére Károly azt szerette volna, hogy építész legyen, ezért Orbán Gábor rajziskoláját látogatta, ami a Szent András Bazilika mögött állt, tehát oda járt rajzórákra a kis Móric. Közben a hársfák alatt sétálunk, a hársfákat nagyon szerette az író, úgy ír a hársfákról, hogy az erdő királya, csupa arany, csupa méz. Az Aranyemberben Timár Mihály Brazovics Atanászhoz hozza Tímeát. És itt ez az épület a Szent Háromság szobor mögött 1936-ban épült gyógyszertárnak, és az építés évében arról cikkeztek a komáromi lapokban, hogy vajon hol állt a Brazovics ház. Ugye tudjuk, hogy Brazovics család nem élt Komáromban, de végül megállapították a komáromiak, hogy itt ennek az épületnek a helyén állt az egykori Brazovics ház, ahova Timár Mihály elhozta a témát.
1: Milyen más úgy regényt olvasni, hogyha az ember ezeket a dolgokat így tudja, és...
0: Igen, sőt, én most már, nekem ettől izgalmas, hogy én már bizonyos témákat keresek a szövegeiben. Na, amikor próbálom hasonlítani a presbiteri jegyzőkönyveket, amik elérhetők, és hogy azokból mi köszön vissza az ő szövegeiben, számomra nagyon izgalmas, mert úgy gondolom, hogy a komáromi reformátusságból azért ő sokat táplálkozott. Szövegeiben azért visszaköszönnek ezek.
1: Egy kis szobor ismét a Dunamenti Múzeum előtt.
0: Igen, hát a Jókai szoborhoz közel, tulajdonképpen Jókai Mór a kis szobor felé néz, ami Domonkos Jánost ábrázolja, illetve az aranyember Tímár Mihályát. Ugye Domonkos János gazdag komáromi gabonakereskedő volt, aki ihlette Tímár Mihály alakját a regényében, és itt ezt a kis szobrot helyeztük el. Ugye tudjuk, hogy az egyik kedves regénye éppen az aranyember volt. És mivel komáromi történet, hát ebből választottuk a szobor témáját is. A szobrokat, a fémszobrokat Cseh Gábor szobrász készítette.
1: Akkor beszélgessünk erről a nagy szoborról is.
0: Igen, hát már az író halála után 1904-ben a városban meghozták azt a döntést, hogy szobrot szeretnének állítani a város nagy szülöttének. Közadakozást hirdettek, közadakozás el is indult, érkeztek az adományok, azonban a történelem közbeszólt, hogy az első világháború, majd Trianon, végül a szobor 1937-ben készült el. A határon túlról is érkeztek az adományok. A levéltárban, a korabeli komáromi lapokban nagyon sok kedves történet olvasható ezekről az adományokról. A közeli kisiskolások is hozták az osztály pénzüket és a szobor alapra adományozták. A kultúrpalota földszintjén egy persely volt elhelyezve, és többen a környező falvakból bekerékpároztak, hogy az úti költségüket is inkább a szobor alapra ajánlják fel. Majd Milan Hodzsa, az akkori csehszlovák miniszterelnök is 10 000 korona adománnyal gyarapította a szobor alapot 1936 karácsonyán. 1937-ben a szobor alapkő letételénél személyesen is jelen volt, magyarul szólt az egybegyűltekhez, akik hát rengetegen voltak, és a szobor leleplezésére 1937-ben került sor. Szíj Ferenc, a Jók Egyesület akkori elnöke olyan szavakkal vette át a szobrot, mint a csehszlovákia magyar kultúra erejének fénylő dokumentuma. És a sétákat azzal szoktam befejezni, hogy amilyen összefogással eleink meg tudták valósítani ezt a szobrot, mi olyan összefogással tudjuk őrizni, ugyanis 1947-ben eltávolították a szobrot a helyéről, ugye tudjuk, hogy a magyar vonatkozású szobrokat, emléktáblákat eltávolították, és a Jókai szobor volt az első, ami visszakerült 1952-ben eredeti helyére. Tulajdonképpen az első Jókai kiállítás 1936-ban a Kultúrpalotában nyílt meg, a mai Dunamenti Múzeum főépületében. Napjainkban a Zicsi Palotában látható Jókai emlékkiállítás, illetve a bicentenárium alkalmából egy időszaki kiállítást is nyitottak a múzeumban. Ha már Domonkos Jánosról szó esett, és itt vagyunk az egykori Rácz utcában, ha tovább mennénk, akkor a pravoszláv templomhoz érkeznénk, amelynek udvarán Domonkos János síremléke áll. Ugye Domonkos Jánosnak, mivel nem voltak hozzátartozói, vagyona egy részét a görögkeleti egyházra hagyta, és 1974-ben, amikor épült a hetes lakótelep, akkor a Rácz temetőt megszüntették. Napjainkban egy kis kápolna jelzi, hogy hol állt az egykori Rácz temető, aminek a közelében állt a Domonkos János síremléke. 74-ben, amikor megszüntették, a síremléket áthelyezték, és Domonkos János halotti ruhája olyan jó állapotban került elő, hogy az állandó Jókai kiállításban napjainkban is megtekinthető.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a virtuális sétán elkísértél bennünket, illetve hogy mi részt vehettünk ezen a sétán, és hogy ilyen érdekes történeteket is elmeséltél, és megtudhattunk Jókai Mórról, az ő gyerekkoráról, ismerőseiről, rokonairól. Még azt állod el, hogy ez egy ilyen kérdés sem lenne hozzád, hogy te mit gondolsz, hogy Jókai Móra mondjuk így a mai szlovákiai magyarságnak mit üzenne? Vagy mit üzen?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, nagyon izgalmas kérdés, mert sok gondolat idézett kavarog a fejemben, többek között az is, amikor arról ír, hogy ha nem is fogják olvasni már a regényeimet, de az én fáim még akkor is kihajtanak. Vagy ugye a síremlékén a Kerepesi, a Fiumei úti temetőben is az áll, hogy ami bennem lélek, veletek megy, ott fog köztetek lenni mindig.
3: megy nekem ugye sétákon is, meg mindig mondom, hogy amikor kisüt a nap, bármilyen idő volt eddig, bármilyen időt jósoltak, Jókaira mindig, a sétákra mindig kisütött a séták idejére a nap.
1: És ez ma is így volt.
3: Így van, és ez pont ma is így volt, és nekem minden alkalommal eszembe jut ez az idézet, amit egyébként a komáromi református temető bejáratánál el is helyeztünk. Azt is nagyon szeretem, amikor az írói jubileum alkalmával, igen, akkor ugye a Kisfaludy Társaság köszöntötte, és akkor hangzott el az is, hogy ő az ifjúságot büszke reménnyel kíséri. Az ifjúságot, a fiatalságot? Igen, büszke reménnyel kíséri, hogy ő valahogy azért mindig figyelt a fiatalokra, ő sosem zárkózott el előlük. Nekem ettől is izgalmas, hogy mintha még úgy folytatódna, még ha Jókai tényleg én úgy érzem, mintha itt élne. Mert az a szabadság szeretet, ami azért megszólalott, visszhangzik, cseng a sorai között, az azért úgy gondolom aktuális. Én ezt szeretem benne.

Kedves hallgatóink, Nyugaton a helyzet című műsorunk mai részében egy virtuális tematikus sétán vehettek részt, amelynek főszereplője a 200 éve Komáromban született Jókai Mór volt. A séta során felkerestük azokat a helyszíneket, amelyek fontos szerepet játszottak a Jókai család életében, de szó esett azokról a gyerekkori élményekről és hajdan itt élő személyekről is, akik az író regényeit, novelláit ihlették. Sétánk kalauza Szabó Csekei Tímea művészettörténész volt. Vasies Olivia hangmérnök és a zenei szerkesztő Puha József nevében is a szerkesztő műsorvezető Jakubec László köszöni megtisztelő figyelmüket. További szép napot és kellemes délutáni rádiózást kívánunk, viszont hallásra!

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Tornaján rendkívüli helyzetet hirdettek az éjszakai vihar után. 9 eltűntet keresnek a kribíri orosz támadás után. Délután többnyire napos, időnként változóan felhős időre számíthatunk. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Tornaján rendkívüli helyzetet hirdettek, miután tegnap éjszaka vihar sújtotta a várost. Erős széllel és nagy mennyiségű csapadékkal érkezett, több ház és épület teteje megrongálódott, fákat csavart ki, és a város több részén áramszünet is van. A kidőlt fákat és letört ágakat a városi szolgálatok és a közmunkások takarítják, miközben a károk felmérése is zajlik. Hasonló problémákat jelentettek a környező településekről, köztük Rumnyiszáról és Bottovóról is, ahol több tetőt teljesen megrongált a vihar, emellett kidőlt villanyoszlopokról, fákról és sérült autókról is beszámoltak. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter szerint nincs szükség három államtitkára a tárcánál. A miniszter saját tapasztalatára hivatkozva azt mondta, egy államtitkár is elegendő lenne a minisztérium irányításához, és szerinte a kormánynak saját magán kellene elkezdenie a takarékoskodást. A tárcán jelenleg Filip Kuffa, annak édesapja Stefan Kuffa, valamint Peter Gyedo tölti be az államtitkári posztot. Taraba és Filip Kuffa között már hosszabb ideje konfliktus van, és az SNS vezető Andrej Danko Taraba leváltását szeretné elérni. Robert Fico kormányfő egyelőre nem tisztázta, hogy szeptember közepén távozik-e Taraba a miniszteri posztról. Továbbra is 9 embert, köztük 2 gyermeket keresnek az ukrajnai Krivij Rih egyik bevásárlóközpontjának romjai között. A létesítményt pénteken orosz drónok támadták meg. A támadásban 16 ember vesztette életét, további 130-an pedig megsérültek, köztük 23 gyermek. A mentőcsapatok 7 régióból érkeztek a helyszínre. A romok átkutatásában pedig kutyás egységek is részt vesznek. A nagyjából 9000 négyzetméteren keletkezett tüzet már eloltották. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök ismét hangsúlyozta, hogy az országnak sürgősen további légvédelmi eszközökre van szüksége, mert szerinte számos áldozat megelőzhető lenne megfelelő védelemmel. Szomáliai kalózok elfoglaltak egy olajtermékeket szállító tankert Jemen partjainál, közölte egy szomáliai tengeri biztonsági tisztviselő. Az MT Shibu 1 nevű eritreai zászló alatt közlekedő hajót 6 fegyveres kalóz kerítette hatalmába Jemen partjaitól mintegy 250 kilométerre, majd Szomália Puntland régiója felé irányították. A fedélzeten 20 fős legénység tartózkodott. Ez már a 6. kereskedelmi hajó, amelyet szomáliai kalózok április óta elfoglaltak az Ádeni-öbölben és az Indiai-óceán nyugati részén. A Nemzetközi Tengerészeti Hivatal szerint 2026 első felében világszerte 38 kalóztámadást és fegyveres tengeri rablást regisztráltak. Irán külön engedélyt adott ki az iraki olajat szállító tankereknek, hogy áthaladjanak a Hormuzi szoroson. Az intézkedés az iraki vezetés egyik fontos követelése volt az iráni parlament elnökének bagdadi látogatása során. Az iraki elnök szerint Teherán az elmúlt napokban megkönnyítette az iraki olajszállító hajók áthaladását a stratégiai fontosságú szoroson. A Hormuzi szoroson a közel-keleti konfliktus előtt a világ olajellátásának mintegy 1/5 haladt keresztül, ezért a hajóforgalom korlátozása különösen súlyosan érinti Irakot. Bagdad közben alternatív export útvonalakat keres Törökországon, Szírián és Jordánián keresztül.
0: Időjárás.
1: Délután többnyire napos, időnként változóan felhős időre számíthatunk, északon helyenként kisebb zápor is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Nyugati, észak-nyugati szél fújhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsonyból Rovinka felé a behajtónál, ezért mindkét irányban körülbelül 10 perces menetidő növekedésre kell számítani. Zsolna és Csaca között pedig jelentős torlódás alakult ki, az érintett szakaszon akár 40 perces is lehet a menetidő növekedés. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Jó szóval oktasd, Gazsik Viktóriával.
2: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! Oktatási műsorunk mai adásában arra teszünk próbát, hogy kilépjünk a saját valóságunkból, egy közös gondolkodási teret alakítsunk ki annak reményében, hogy jobban megértsük közös gondjainkat. A nemzetiségi oktatáshoz való jog alkotmányos alapjog azokban a határon túli régiókban, ahol magyar kisebbség él. Mennyiben elégséges egy ilyen jellegű jogi garancia nemzetiségi törvény hiányában? Ennek eredünk utána a következő egy órában, kitekintőkben fel mérjük a romániai, a szerbiai és az ukrajnai magyar közoktatás helyzetét. Ha tehetik, maradjanak velünk. Gondolatébresztő rádiózást kívánok! Ha 2026-ból tekintünk rá, teljesen természetesnek tűnik, hogy vannak Szlovákiában iskolák, ahol magyar nyelven folyik az oktatás. A nagyszülőktől és dédszülőktől hallott rémtörténetek arról, hogy besétál egy szlovák tanítónéni egy 40-50 fős megszeppent magyar gyerekekkel teli osztályba, mert ez a felső rendelet már igazán távolinak érződik. De mi alapozza meg a magyar iskolák létezését, milyen jogi garanciái vannak a nemzetiségi oktatásnak a határon túli régiókban? Ebben a beszélgetésben kitekintünk a saját valóságunkból, szélesítjük a látóhatárt és arra teszünk próbát, hogy összevessük az egyes határon túli régiók nemzetiségi oktatásának alakulását, jogi alapjait és aktuális kihívásait. Elsőként Románia felé vesszük az irányt, beszélgetőtársam Parászka Boróka újságíró, akit hallgatóink a Hatuma című műsorunkból már jól ismerhetnek. Üdvözöllek a vonalban!
3: Üdvözlöm a Pátria Rádió hallgatóit, nagyon hiányoznak. Most szünetem van a Hatuma, de nagyon készülünk az új szezonra és az őszi újrakezdésre.
2: Ami pedig a jelenlegi beszélgetésünket illeti, kezdjük az alapoknál. A nemzetiségi kisebbség anyanyelven folyó oktatásának jogát két alapdokumentum biztosítja Szlovákiában. Az első az természetesen az alkotmány, ennek a 34. cikkeje, amely szerint a nemzeti kisebbségeknek biztosítani kell a jogot ahhoz, hogy oktatási intézményeket alapítsanak és tartsanak fenn, valamint ahhoz, hogy a saját anyanyelvükön tanulhassanak. A másik alapdokumentum pedig a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája. Ugye ez egy európai szintű nyilatkozat, amelyet Szlovákia 2002-ben ratifikált, ez alapozza meg az oktatás összes szintjén megvalósuló anyanyelvi oktatást. Ebből kiindulva az érdekelne, hogy melyek ezek az alapdokumentumok a román jogrendben.
3: A román oktatási törvény több jogi garancia is van, eleve az alkotmány lehetővé teszi az anyanyelven történő tanulást, és a román oktatási törvényen belül is több rendelkezés vonatkozik a kisebbségi oktatásra, és hát a jelenlegi jogszabályok és intézményes struktúra szerint a bölcsödétől egészen az egyetemig mód van arra jogi szinten, hogy az ember az anyanyelvén tanuljon. Persze itt azért vannak árnyalatok, problémák.
2: Beszélnénk akkor most a továbbiakban egy kicsit a struktúráról, ami azt illeti, hogy már elhangzott, hogy a bölcsödétől a felsőoktatási szintekig, hogy a bölcsöde már alapból egy olyan intézmény, amit például a szlovák jogrend még alapjában véve nem is tartalmaz, szóval ez egy ilyen kis UFO mi felénk. Ebből tovább indulva talán azt lenne érdemes letisztázni, hogy itt ugye már az általános fokú oktatás terén is ott már az évek is ugye eltérnek, ezt talán ismertebb, de például, hogy a középiskolai oktatás terén milyen jellegű intézmények léteznek, és hogy a felsőoktatás milyen intézményekben folyik, és hát ezzel összefügg az, hogy nagyjából intézmény számban milyen adatokról beszélhetünk.
3: Hát 1 millió erdélyi magyar él most Romániában, 1 100 000 erdélyi magyar, és ennek a durván tizede vesz részt valamilyen közoktatási formában, tehát 100-120 000 magyar diák ellátásáról kell gondoskodni. Ezt 1000 intézmény éri el, vagy biztosítja Nagyvárattól Brassóig. Ami különlegessé teszi a román oktatási rendszert, vagy ami jelentős változás az elmúlt másfél-két évtizedben, az az oktatási rendszeren belüli szűrés, amiben kiszűrik az iskolai érettségét, a különböző kompetenciáit a gyerekeknek, megnövelték az iskola érettség küszöbét, tehát amíg a hagyományosan a román oktatási rendszerben 6 évtől kerültek iskolába a gyerekek, a legújabb reformok már lehetővé teszik a 7 vagy a 8 éves iskola kezdést is, és egy viszonylag komoly iskola érettségi vizsgálat van. Ez azért fontos, mert erdélyi magyar kezdeményezésre indult el például a diszlexia vagy diszgráfia szűrés teljes Romániában a román népességre is, tehát elmondhatjuk azt, hogy civil kezdeményezésként, de erdélyi magyarok kezdték el a diszgráfia és diszlexia szűrését, illetve az érintett gyerekeknek a speciális oktatási formájának a kidolgozását, vagy ahol a különböző sérültséggel élő gyerekek integrálása a közoktatásba szintén kisebbségi kezdeményezésre indult be, nem feltétlenül sikertörténet, ami jelentős változás, hogy például a speciális nevelésű igényű gyerekek, gyermekzavaros gyerekek ma nem csak külön oktatási formát, speciális tanrendet kapnak, és ennek van kisebbség felelője is, hanem emelt kvótájú támogatást is. Tehát, hogyha valaki a romániai közoktatási rendszerbe jár, és speciális nevelési igényű, akkor kap egyfajta állami támogatást. Ha a kisebbségi közösséghez tartozik, akkor még ehhez kiegészítő támogatást kap, és eleve minden romániai közoktatási intézmény, ahol kisebbségi oktatás van, emelt kvótával működik, tehát egy hármas tagolású rendszerben kaphatnak többletforrásokat ezek az intézmények.
2: Ennek a beszélgetésnek az apropóját a nemrégiben felmerülő nemzetiségi törvény hiánya adja meg, mivel egy ilyen különálló törvény megadhatná a nemzetiségi oktatás számára azt a stabil pontot, amely a jelenlegi szabályozás mellett a szlovák jogrendben a 245-ös törvényben nem feltétlen létezik. Ez az oktatási alaptörvény 2008-ból, amelyben nem külön cikkelyként tárgyalják a nemzetiségi oktatást, hanem mindig egy bizonyos alpontként, így a törvény olvasás maga is nehézséget okoz, akár a fenntartóknak, akár az igazgatóknak, vagy hát bármilyen szakembernek a területen. Vannak-e hasonló problémák Romániában?
3: Romániában a rendszerváltás óta nagy kérdés, hogy akkor teljesen kell egy a többségi oktatási rendszerről leválasztott kisebbségi oktatási rendszer, vagy pedig kell egy integrált struktúrát elképzelni, amin belül külön szabályozzák a kisebbségi iskolák működését. És eddig a gyakorlat az volt, hogy működjenek lehetőleg minél autonóm módon a kisebbségi iskolák. És ilyen módon alakultak ki a magyar óvodák, általános iskolák és középiskolák, és ezeknek vannak speciális szabálybetei, ezen belül is van még művészeti oktatás, egyházi oktatás, de nincs egy olyan teljes oktatási csomag, amit csak a kisebbségi iskolák. Ez nem feltétlenül csak abban jelent problémát, hogy nehéz követni a jogszabályokat, hanem abban is problémát jelent, hogy a tantervek, a vizsgáztatási rend okoz problémákat, de ezeket általában áthidalják. És ami nagy változás a rendszerváltáshoz képest, hogy az utóbbi pár évben elkezdődtek olyan szakmai hangok is megszólalni, hogy nem feltétlenül előnyös vagy kielégítő a teljesen szeparált magyar oktatási intézmények működtetése, és lehet, hogy bizonyos területeken, bizonyos diákok, bizonyos oktatási képzések számára mégiscsak a román és a magyar nyelvű oktatási rendszerek integrálása lenne eredményesebb. Ez nem jelenti azt, hogy bárki is a kisebbségi oktatás korlátozását sürgetné, már nyelv oktása a mai napig nem elég hatékony, nem elég kielégítő, hogy az intézmények közötti átjárás épp a nyelvi akadályok miatt nagyon nehézkes, hogy a képzés utáni továbbképzések nehézségekbe ütköznek, úgyhogy itt most van egy ilyen átalakulási forma, de sokkal rugalmasabbak az erdélyi magyar oktatók, mint mondjuk a rendszerváltás idején, amikor státuskérdés volt az, hogy legyen minden nagyobb Erdély magyar városban, vagy nem nagy településen, de ahol nagyobb arányban élnek magyarok, önálló magyar iskola.
2: Az államnyelvoktatás az egy kis közös pont, vagy hát egy közös probléma. Ez Szlovákiában is évtizedek óta kérdést vett föl, és újra-újra felmerül az, hogy milyen módszertannal, milyen megközelítéssel, milyen formában lenne érdemes megfogni az államnyelvet. Jelenleg egy olyan formában oktatják, hogy ugye van egy szlovák nyelvi, szlovák irodalom nevű tantárgy, ez azt akarja, hogy ugyanolyan formában zajlik gyakorlatilag, csak szlovák nyelven, mint a magyar. Annyiban, hogy a világirodalom nem képezi részét az irodalom résznek, csak a szlovák, de ugyanúgy van nyelvtan, viszont megjelenik egy ilyen kommunikáció oktatás, mint az idegen nyelveknél, szóval végül is egy ilyen hibrid formában folyik, és hát a nyelvterület geográfiai elterülésétől függ az is, hogy épp mennyire problémás vagy nem problémás az oktatók, a tanárok részéről a felkészítés és a módszertan, és hogy mennyire tudják a hétköznapi államnyelvi kommunikációra felkészíteni a diákokat, mert mintha eddig mindig ez lett volna az, ami kimarad, és így a beszédhez való kedv is megcsappan a diákok esetében. Ehhez hozzátartozik az is, hogy egy tavaly őszi törvénycsomag részeként került bele a 245-ös törvénybe az, hogy a kisebbség nyelvén elsajátított nyelvi kompetenciák azok ugyanannyira fontosak, mint az államnyelviek. Ez egy ilyen újítás ebben a törvényszövegben. Úgyhogy egy kicsit bővebben kifejtenénk azt, hogy az államnyelvoktatás kapcsán milyen a megítélés és a jelenlegi helyzet.
3: Már tudok beszámolni, hogy sok évtizednyi heves vita és egy rettenetes nyelvi kudarc sorozat után a Román Oktatási Minisztérium, ami most éppen ideiglenesen működik, mert nincs kormányunk május óta, a román oktatási rendszer felismerte, hogy nem szabotálhatja a román oktatást, mert a román munkaerőpiacnak át, és kialakul egy olyan egymilliós közösség Erdélyben, amelyiket nem tud elérni. Ezért évek óta speciális kisebbségek számára készített tanterv szerint, tankönyvek szerint kvázi elindult egy nyugati típusú nyelvoktatás. Nagyon lassan átállt a vizsga rendszer is erre, mert az volt a gond, hogy felismerték valamikor a 2000-es évek elején, hogy

0: történet tanítás van, tehát így egy kicsit közeledett a többségi oktatás is és a kisebbségi oktatás is egymáshoz. Ehhez igazodtak a nyelvi, kulturális cserék is. Én azt hiszem, hogy jó úton haladunk. Persze itt egy nagyon érdekes részlet az, hogy például az angol nyelvoktatás, vagy a német nyelvoktatásnak megvannak a szabályai, tankönyvei, rutinja, módszertana. Azért egy ilyen kis nyelvnél, mint a román, ezt ki kell tanulni, ki kell tapasztalni, hogy milyen. Úgyhogy ennek a tanulási folyamatát látjuk, és örömmel mondhatom, hogy a román nyelv oktatásának úttörői szintén erdélyi magyarok, kiváló román nyelv tankönyveket írnak kolozsvári kollégák, mindenkinek ajánlom figyelmében az ő szakmai munkájukat, Gyöngyösi Csilla például Kolozsváron úttörője ennek, több tankönyv szerzője, és hát küldetésének tekinti azt, hogy hogyan lehet megszerettetni a román nyelvet és a román nyelvtanulást diákokkal. Egészen üdítő és nagyon klassz dolgok történnek ezen a téren.
1: Amikor az oktatás szintjeiről beszélgetünk, Szlovákiában elmondhatjuk azt, ugye van egy teljes szervezettségű egyetemünk Komáromban, a Saja János Egyetem képében. Ezen túl Nyitrán létezik egy közép-európai tanulmányokkara, ahol magyar nyelven folyik az oktatás, és ezután két magyar tanszék, vagy hát egy intézet létezik Eperjesen és Pozsonban. Ezen a négy helyen végül is, ha a térképen végignézünk nyugattól keletig, végül is zajlik felső oktatás, viszont ezek a számbelileg ugye nem feltétlenül szabályosan osztódnak el, és akkor ezzel szemben most megnéznénk azt, hogy mi a helyzet a romániai magyar nyelvű felsőoktatásban?
0: Hát a román felsőoktatás két alappillére, az a kolozsvári, illetve a marosvásárhelyi egyetemi központok, itt nagy állami egyetemek működnek, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem, a kolozsvári oktatási központ, az ország legnagyobb egyetemi központja, vagy egyik legnagyobb egyetemi központja a bukaresti, a temesvári és a jászi mellett. Marosvásárhelyen működik az Orvostudományi Egyetem, Gyógyszerészeti Egyetem, illetve a Művészeti Egyetemi Központ, és azóta ezek mellé aztán más karok is kiépültek, illetve intézmények is kiépültek. Tehát van egy kiterjedt állami felsőoktatási rendszer, amelyen belül önálló karok vannak, önálló intézmények, magyar intézmények vannak, majdnem minden felsőoktatási képzésben elérhető magyar képzés, de nem jelenti azt, hogy automatikusan és feltétlenül magyar képzést választanak a diákok. Hát a legnagyobb vita és a legélesebb konfliktusok a marosvásárhelyi orvosképzés körül van, de azért itt is viszonylag könnyen tud magyar orvosképzésben részt venni az, aki akar. Őre több az egyetemi szak, mint a hallgató nagyon sok esetben, és nagyon kiéletett verseny folyik a magyar diákokért, meg úgy általában a diákokért a romániai felsőoktatásban.
1: Ami még a jogrendhez kapcsolódik, az alapfelvetésen, a beszélgetés alapfelvetésen viszont talán egy kicsit túlmutat, az az a valóság, hogy Romániában és Szlovákiában viszonylag egyszerre 2023-ban indult el egy nagyobb oktatási reform folyamat. Ugye Szlovákiában ez a kurikuláris reform volt, amely majd idén szeptembertől válik kötelezővé országszerte minden alapiskolában. Az érdekelne ezzel kapcsolatban, hogy mik állnak a romániai oktatási reform hátterében, és mik ennek a fő célkitűzései, és elindult-e ez a folyamat annak ellenére, hogy folyamatosan éleződik ki a politikai helyzet?
0: Hát az a szomorú valósága ennek a változtatás sorozatnak a kontextusában, hogy nem feltétlenül az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt gyerekközpontúvá, diákközpontúvá alakítani, hogyan lehet hatékonyabbá tenni, hanem hogy mennyit lehet spórolni a közoktatáson. Mert a másik nagyon nehezen kezelhető tény, hogy a korrupció például a romániai közoktatási rendszerben egy nagyon súlyos probléma mai napig. Tehát a tanári állások betöltése, a tanári állások megpályáztatása nagyon bonyolult módon zajlik. Nem feltétlenül és nem mindig a legmegfelelőbb ember kerül arra a posztra. Nem kiszámítható a tanári pálya, nagyon kiszolgáltatottak a pályakezdő tanárok, a több iskolában tanítanak, nem megoldott az utánpótlás, bizonyos területeken túlképzés van, bizonyos területeken

0: területeken akut a szakemberhiány. Tehát ez a reform elsősorban a tanárok bérezését, az oktatási rendszer stabilizálását célozza. Ellentmondás az, hogy például az ország uniós csatlakozása körül vállalta, hogy csökkenti az Európában is rekordszintet elérő iskola elhagyók számát, vagy a fiatalkorú anyák számát, ami nagyon akut problémája Romániában, és ez is a közoktatásra terhelődik, vagy a közoktatás feladata bizonyos értelemben természetes módon, hogy megóvja a különösen veszélyeztetett társadalmi csoportokhoz tartozó gyerekeket, és bent tartsa az oktatási rendszerben. Úgyhogy ennek az egyik alfejezete, hogy mi történik a kisebbségi oktatásokban, a magyar nyelvű oktatásban. Itt nagyon nehéz kérdés a szakképzés. Elit gimnáziumaink vannak, a nagy erdélyi városokban megy egyfajta elitképzés, de a kis erdélyi településeken nehéz elérni azt, hogy megfelelő oktatási intézménybe kerüljön a gyerek. Szakképzésbe nagyon nehéz bekerülni erdélyi magyarként, megfelelő minőségű szakképzést kapni. Vidéki elzárt területeken élők iskoláztatása, anyavilágon élők iskoláztatása jelentős problémát jelent, és ez az oktatási rendszer, amelyik iskola összevonásokat ír elő, tanári katedrák posztok összevonását, a tanári által oktatott órák számának a növelését írja elő, ez egyáltalán nem szolgálja a kisebbségi oktatás minőségét vagy fenntartását, és a harmadik akut probléma, amivel nem néz szembe az erdélyi magyar oktatáspolitika, hogy nagyon sok intézményben az erdélyi magyar romák fenntartása, erdélyi magyar oktatásban való integrációja jelenti a magyar oktatásnak a fenntartásának az esélyét. Hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy lehet az emögött kialakuló társadalmi konfliktusokat kezelni, és minden gyerek egyenlő esélyét biztosítva működtetni, ez az egyik legsúlyosabb kérdésem az erdélyi magyar oktatásnak. Ilyen finomságokra, vagy ennek a finom hangolására sem a román oktatási minisztériumot nem lehet rávenni, talán nem is az ő dolga, és az erdélyi magyar érdekképviselet, illetve erdélyi magyar oktatáspolitika sem készült fel. Itt a Kolozsvári Kisebbségkutatóintézetnek, Kis Tamáséknak van számos kutatása arra, hogy az elmúlt évek román állami és magyar állami fejlesztései, támogatásai is mind a nagy erdélyi városi központokba jutottak. Ott, ahol tulajdonképpen a legkiszolgáltatottabb székely közösségek élnek, székelyföldi kistelepüléseken, tanyákon megoldatlan, ellátatlan a lakosság. Ezen lehetne változtatni, de a jelenlegi reform egyelőre erre nem érzékeny, nem ezt szolgálja, és nem is ezt ígéri.
1: Ezzel szemben akkor tehát mi az, amit ígér ez a reform? Mert az alapkérdés ez volt, és nagyon örülök, hogy a megoldatlan problémákra rátekintettünk, de azért vezessük egy kicsit vissza az alapokhoz.
0: Hát annyit ígér ez a reform, hogy fenntartható lesz az oktatási rendszer a drámai lakosság és gyerek számcsökkenés ellenére. Azoknak a pedagógusoknak, akik meg tudnak maradni a pályán, kiszámíthatóbb pályát, versenyképesebb vagy elfogadhatóbb béreket kínál, és valamilyen értelemben rendezi ezt a viszonyt, az iskolák fenntartása, működtetése nagyobb részt az önkormányzatokra hárul, a központi költségvetéshez való hozzáférés, fejlesztések, azok mindig feszültségekkel, problémákkal járnak, az uniós források megfelelő felhasználása is kihívást jelent, úgyhogy ezen a téren valamilyen módon rendezettebbek lesznek a viszonyok, de hát jellemző, hogy a legutóbbi román kormányválság nagy társadalmi vitát kiváltó kérdése az volt, hogy a román kormány a megszorító intézkedéseket miért pont a tanügyi rendszeren kezdte, miért a tanároknak kell megfizetnie, és közvetve a diákoknak, illetve gyereket nevelő családoknak a költségvetési hiányt nagyon keményen fogalmazva, ugyanis ez a helyzet alakult ki, holott tudjuk, hogy a költségvetési hiány nagy részét az adókerülés, a rossz adózási kultúra alakította, az a felelős, és ezt leverni, vagy számon kérni például az ilyen kiszolgáltatott szektorokon, mint az oktatásügy, hát több mint demagóg, társadalmilag nem nevezhető igazságosnak. Hát itt tart most a dolog, úgy megyünk neki ennek a tanévnek, hogy ügyvezető kormányunk van ideiglenes tanügyminiszterrel, nem tudjuk, hogy mi vár ránk következő tanévben.
1: A romániai-magyar közoktatás helyzetét Parászka Borókával tekintettük át. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm a figyelmet, és számítunk a felvidékiekre. Ők is számítsanak ránk, erdélyi magyarokra.
1: Határon túli kitekintőnket a Vajdaságban folytatjuk. A szerbiai-magyar közoktatás helyzetéről, jogi valóságáról Badis Róbertet, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium szociológia tanárát, a zentai székhelyű identitás kisebbségkutató műhely elnökét kérdezem. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Kezdjük az alapoknál. A nemzetiségi kisebbség anyanyelven folyó oktatásának jogát két alapdokumentum biztosítja Szlovákiában, az alkotmány 34. cikkelye és a 2002-ben ratifikált a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája. Ezek a dokumentumok írják elő azt, hogy a nemzeti kisebbségnek joga az iskola alapítás és fenntartás, és az, hogy anyanyelvén tanulhasson az oktatás minden szintjén. Milyen jogi alapokra épül a magyar közoktatás Szerbiában?
2: Szerbiában is hasonló a helyzet. Az alkotmány 79. szakasza biztosítja a nemzeti kisebbségek számára a saját nyelven történő oktatáshoz való jogot, tehát alkotmányi garancia van a kisebbségi nyelvű oktatásra, és ezen kívül a kisebbségekről szóló törvény, illetve az oktatás különböző szintjeiről szóló törvények biztosítják a kisebbségi nyelven történő oktatást, tehát egyfajta ilyen többes meghatározottság, törvényi meghatározottság jellemző Szerbiában, illetve Vajdaságban a kisebbségi nyelvű oktatásra, ami a garanciát adja, az az alkotmányban lévő legmagasabb szintű jogi aktus, amivel az összes többinek összhangban kell, hogy legyen.
1: Arról beszélnénk most, hogy az oktatás egyes szintjein hogy valósul meg a közoktatás, melyik szinteken hogy jelenik meg a magyar nyelvű tanítás?
2: Három szintet különböztethetünk meg, tehát az óvodait, az általános iskolait és a középiskolai oktatási szintet, mind a hármat külön törvény szabályozza, és mind a három törvény kitér arra, amit már az alkotmány is biztosít, hogy a nemzeti kisebbségeknek joguk van a saját nyelvükön tanulni, és a saját írás módjukat használni, ez ugye a tankönyveknél fontos. Ha indulunk az óvodáktól, akkor annyit lehet elmondani, hogyha tehát a törvény azt mondja, hogy a szerb nyelven történhet a oktatást, nevelés az intézményekben nemzeti kisebbségek nyelvén, illetve ezek kombinációjaként vegyes csoportokat is létre lehet hozni. Akkor indul nemzeti kisebbségi nyelven csoport egy óvodában, vagy pedig vegyes nyelvű, hogyha a beiratkozó gyerekeknek a szüleinek a fele, tehát 50% legalább kéri ennek a nemzeti kisebbségi nyelvű oktatást, és ezt általában jóvá is hagyják, de külön az óvodáknak is van egy szabályzatuk, statútunk, ami intézményenként változó, és ebben is szabályozzák ezt a folyamatot.
1: És hogyha egy kicsit a számadatokról beszélünk, nem pontosan, hanem megközelítőleg, nagyjából hány diák van a szerbiai magyar közoktatásban, és hány intézményről beszélhetünk?
2: Olyan nagyon aktuális adataim sajnos nincsenek. Egy 5 évvel ezelőtt az óvodákat, hogyha néztük, akkor 44 iskoláskor előtti intézményben folyt iskola előkészítő tagozat, illetve vannak ilyen furcsa intézmény, ami az általános iskolában egyfajta ilyen nulladik évfolyam, ami szintén az óvodának az utolsó évét jelenti, az pedig 55 intézményben történt, tehát közel 100 olyan csoport volt, amely az óvodának az utolsó évét vitte, és ez 45 községből, ami Vajdaságban van, 25 községben volt ilyen, tehát több mint a felében. különböző intézményekben, kihelyezett tagozatokban, ez egy kicsit ilyen bonyolultabb statisztikailag így megmondani. Az utóbbi években körülbelül 1300 magyar gyermek fejezte az óvodát és kezdte meg az általános iskolai tanulmányait. Ez az utóbbi években egy stagnálási szám, viszont a születési adatokból tudjuk, hogy ez sajnos csökkenni fog, mert csökkent az óvodás korból kilépő generációknak a száma, ami ugye egy kicsit késve gyűrűzik be az oktatási rendszerbe.
1: Én ennek a beszélgetésnek az apropóját a nemrégiben felmerülő nemzetiségi törvény hiánya adja meg, mármint nálunk Szlovákiában, mivel egy ilyen különálló törvény az megadhatná a nemzetiségi oktatás megmaradásának és fenntartásának a stabil pontját. A 245-ös számú törvény, amely az oktatási alaptörvénynek minősül a szlovák jogrendben, nem tárgyalja külön cikkelyként a nemzetiségi oktatást, így a gyakorlatban több probléma is felmerül, például a folyamatban lévő iskolahálózat optimalizálása kapcsán. Vannak-e hasonló problémák Szerbiában? Van-e nemzetiségi törvény a szerb jogrendben?
2: Tehát kisebbségi jogokról szóló törvény van, illetve az oktatási különböző törvények, amik szabályozzák ezt, viszont a magyar oktatás egy speciális helyzetben van Vajdaságban, mert a minisztérium bizonyos jogköröket, illetve döntési köröket delegált a Vajdasági Autonóm Tartománynak a titkárságára. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy autonóm területnek a minisztériumai, csak titkárságoknak hívják, és nekik van viszonylag nagy döntési jogkörük arról, hogy milyen intézmények nyílnak, támogatódnak, diák létszámmal kapcsolatosan is, igazgatók kinevezésével kapcsolatban is dönthetnek, illetve még egy speciális intézmény kapcsolódik be, a Nemzeti Kisebbségi Tanácsok, amelyek Vajdaságban működnek, és egyfajta ilyen kisebbségi önkormányzatként lehetne őket talán elképzelni, és a Magyar Nemzeti Kisebbségi Tanácsnak is vannak különböző jogkörei, amelyek szabályozzák a kisebbségi nyelven történő oktatást. Jóváhagyási jogkörrel rendelkeznek, véleményezési jogkörrel rendelkeznek.
1: A Magyar Nemzeti Tanács kapcsán talán érdemes lenne elmondani azt, hogy mikortól látja el ezt a döntéshozatali funkcióját, ha ez meg tudjuk mondani.
2: Azért bonyolult kérdés, mert a Magyar Nemzeti Tanács is fejlődött, tehát például most lesznek ősszel kisebbségi nemzeti tanácsi választások, és ez most már, ha jól számolom, akkor a hatodik, tehát több mint 20 éve regnálnak, viszont folyamatosan bővült a jogkörük, illetve volt egy időszak, amikor az Alkotmánybíróság egy kicsit megkurtította a jogkörüket, és így nehéz kontinuitásában megmondani, hogy mióta látják el ezt, de több mint 10 éve. Tehát a 2000-es évek vége felé már ezek kezdtek kialakulni, tehát az oktatással kapcsolatos jogkörök, illetve döntési mechanizmusokban való részvételek, ezek már akkor kialakultak.
1: Én azért érdeklődöm még kicsit a szerb iránt, mivel ugye a mi valóságunktól ez teljesen különáll, egészen idegen. Úgyhogy még az érdekelne, hogy elméletileg miért jött létre, arról beszélgettünk, de hogy gyakorlatban az oktatás számára mik azok a helyzetek, amikben tényleg konkrét beleszólása van ennek a szervnek.
2: Ez is egy hosszabb interjúnak a témája is lehetne. Például véleményez igazgatói kinevezéseket olyan iskolákban, amelynek társalapítója, mert pár évvel ezelőtt volt egy olyan jogköre, akkor kapta ezt a jogkört, hogy társalapítója lehet már meglévő intézménynek, ahol magyar oktatás folyik például, magyar nyelvű oktatás, és akkor abban az intézményben társalapítói jogkörökre tett szert a Nemzeti Tanács, a magyar, a szlovák, a román különböző nemzeti tanácsok, és akkor onnantól kezdve beleszólhatnak különböző kinevezésekbe, jóváhagyási jogkörük van az igazgatói kinevezésekre, véleményezési jogkörük van a jelöltekkel kapcsolatban, a kisebbségi tankönyvekkel kapcsolatban is véleményezési joguk van, illetve szinte bármilyen kérdéssel, ami az adott kisebbséghez, nemzeti kisebbséghez tartozik, azzal általában kikérik a véleményüket. Illetve, hogyha 15 fő alatti osztályokat, erről az előbb nem beszéltünk, kell indítani, mert a törvény 15 főben korlátozza az általános iskolai és a középiskolai osztályoknak a létszámát. Ha az alatti létszámú osztályt kell indítani, akkor a Nemzeti Tanácsnak véleményezési joga van, és általában jóvá hagyják a kis létszámú osztályoknak a megnyitását. Ez főleg szórványban fontos jog.
1: A továbbiakban átérnénk egy kicsit a államnyelv, tehát a hivatalos nyelv oktatásával kapcsolatos kérdésekre. Tavaly ősszel módosult néhány pontban a 245-ös törvény. Szlovákiában köztük például azzal, hogy a nemzeti kisebbség nyelvén elsajátított nyelvi kompetenciáknak a megszerzése az ugyanannyira cél, mint az államnyelvié, miközben évtizedek óta problémaként merül fel az államnyelv oktatásának a módszertana, illetve a hasznossága a magyar iskolákban. Ez ugye regionálisan eltér, tehát vannak régiók az országban, ahol nagyobb a problémák, mint másokban. Mit érdemes tudni az államnyelv oktatásról Szerbiában? Itt laikusként felmerül például ugye a Cyril ABC-nek a kérdése is.
2: Az előbb már kitértünk, hogy ugye kérhetik a szülők a magyar nyelvű oktatást is, vagy nevelést az óvodákban, vagy pedig kétnyelvű csoportok is jöhetnek létre, tehát már az óvodában is elkezdhetik elsajátítani a szerb nyelvet, és utána annyit mond a törvény a későbbi szintekre, tehát az általános iskolaira és a középiskolaira is, hogyha kisebbségi nyelven történik az oktatás, akkor a szerb nyelv tanulása kötelező. Tehát kötelezően tanulják a diákok az államnyelvet, ebben beleértendő a cirill írásmódnak az elsajátítása is, illetve a latin, mert Vajdaságban a latin írásmód is hivatalos írásmódnak van elismerve. Illetve van egy olyan jogkör, hogyha nemzeti kisebbséghez tartozó diák szerb nyelvű osztályba iratkozik, akkor biztosítani kell számára egy olyan tantárgynak a tanulását, amely az ő nemzeti kultúrájának és a hagyományainak az elsajátítását viszi. Ez egy kicsit ilyen sovány vigasz, viszont a törvény ezt előírja, hogy mégiscsak valamilyen identitás kapaszkodó megmaradjon a diákok számára.
1: Ami ezeket a tavaly őszi törvénymódosításainkat illeti, illetve ezt összekapcsolhatjuk azzal a reformhullámmal, ami Európa szerte az oktatásban az elmúlt évtizedekben jelen volt, megjelenik az a törekvés is, hogy a demokratikus társadalmi létre készítse fel a diákokat, helyet adva a nemzetiségekkel, egyházi csoportokkal és etnikumokkal való toleranciának, a békés együttélés alapjainak, a kultúra és nyelv ápolásának. Tekintettel Szerbia múltjára és jelenére, amelyet nem feltétlen a békés együttélés kísért, feltűnik-e valamilyen hasonló törekvés?
2: Még az előző kérdéshez csak egy kiegészítést, hogy Szerbiában, illetve Vajdaságban is nagyok a regionális különbségek, tehát a szórványban sokkal jobban elsajátítják az államnyelvet a diákok, mint tömbben, ahol akár 90%-os magyar többségben van egy nemzetiség, és ez nálunk is regionálisan bonyolultabb, vagy eltérő a szerb nyelv, államnyelvnek az elsajátítása. Visszatérve erre a második kérdésre, vagy a jelenlegi kérdésre, a tolerancia, együttélés, identitás megőrzése, ez viszonylag jól van szabályozva, tehát a papíron a törvény egyértelműen kimondja, hogy nem csak, hogy tolerálni, illetve toleranciára kell nevelni a diákokat és mások elfogadására, hanem azt is kimondja, hogy egyenlőség van a különböző kultúrák között. Tehát, hogy nem megtűrni, vagy eltűrni, vagy elfogadni kell a másikat, hanem a másik kultúrája ugyanolyan szintű. Ez papíron, papír ezt elbírja, természetesen a gyakorlatban azért vannak súrlódások, de én úgy látom, hogy működik ez. Tehát Vajdaság még mindig valamilyen szempontból multikulturális, és a multikulturalizmusnak van egy hagyománya ezen a területen, akár a kétnyelvű tábláknak a megléte a különböző településeken, a városon belül a kiírások, akár a kétnyelvűségnek a értékelése vagy felértékelése, illetve vannak különböző oktatási projektek is, amit a tartományi titkárság támogat minden évben, amik a különböző nemzetiségűeknek a kultúrájának, identitásának, hagyományainak a megismerését és a diákok egymás közötti kapcsolatait erősíti. Tehát valamennyire jól működik, de ez nem csak az oktatási rendszertől vagy az oktatási szereplőktől függ, hanem ugye erre minden más is kihatással van, akár egy külügyminiszteri nyilatkozat, akár egy bármi más is, és sajnos azok nem mindig ebbe az irányba mutatnak, de a törvényi garanciái, illetve a tantervekben ezeknek az értékeknek az átadása az szerepel.
1: Még a beszélgetés legelején felmerült a tankönyveknek a témája. Szlovákiában jelenleg ez a folyamat a minisztériumhoz kötött, mert a tankönyv kiadásé. Így a magyar nyelvű tankönyvek kiadása az egy egészen lassú és bonyolult folyamat. Hogy működik ez önöknél?
2: Hát hasonlóképpen működik Szerbiában is, illetve Vajdaságban. Itt is van egy állami tankönyvkiadó, azonban megjelentek piaci alapú kiadványok is, amelyek megpróbálják fordítani a tankönyveket, illetve az MNT-nek, a Magyar Nemzeti Tanácsnak is jóváhagyási jogköre van, vagy igen, tehát véleményt nyilváníthat különböző tankönyvekről. A törvény azt mondja, hogy lehet szerb nyelvű egy tankönyv, lehet nemzeti kisebbségi egy tankönyv, illetve hogyha nincsen egyik sem, akkor hogyha a minisztérium elismeri, akkor külföldön elfogadott tankönyvet is lehet használni, akár magyar nyelvűt például. De itt is lassan működnek a fordítás is, a kiadás is, illetve hát ez egy kicsit ilyen operatív kérdés, de valahogy mindig október előtt sosem kapják meg a diákok a tankönyveket, és szeptemberben indul az iskola mindig.
1: Mielőtt azonban kifutnánk az időnkből, még az iskolaigazgató kompetenciája érdekelne, erre szeretnék rákérdezni. Ezt már nem az iskolai alaptörvény, hanem a 321-es számú iskolaigazgatás szabályozó törvény szabja meg nálunk. Tavaly módosult ez a törvény azzal a ponttal, hogy a fenntartó előírhatja a magyar nyelv ismeretét a magyar tanítási nyelvű iskola igazgatójának, tehát nem egy központi automatikus követelményről van szó, hanem fenntartói döntési lehetőségről.
2: Szerbiában is hasonló a helyzet, viszont itt az igazgatóknak, az intézmény igazgatóknak a jogköreit az adott szintű törvény szabályozza. Ugye itt három szintről beszélünk, az óvodai, általános iskolai és a középiskolai. Valahogy úgy lehetne közösen megfogalmazni, hogy az igazgató felel az iskolának, az intézménynek a törvényes működéséért, tehát hogy minden törvényt betartsanak az iskolában, és ez az ő felelőssége. És hogy kisebbségi nyelven kell-e, hogy tudjon, nincs előírás. Általában, tehát ott sincs előírás, ahol a Nemzeti Tanács alapítói jogokat gyakorol, viszont az intézmények szokták, tehát a pályázatokba, amikor kiír egy adott intézmény, bele szokták írni azt, hogy az adott kisebbségi nyelv ismerete, ami abban az intézményben folyik, amelyen folyik az oktatás, az előnyt jelent. De követelmény nincsen, tehát nem kizáró ok, ha valaki nem beszéli a kisebbségi nyelvet. Ami ugye itt érdekes, hogy ha van a nemzeti tanácsi alapítás, oktatói intézmény, akkor a Nemzeti Tanácsnak véleményeznie van joga a jelölteket, és akkor így burkoltan javasolhat jelöltet, hogy részesítsék előnyben azt, amely mondjuk beszéli mindkét nyelvet. Vagy Szerbiában, Vajdaságban van olyan intézmény, ahol három hivatalos nyelven is folyik az oktatás.
1: Hát már csak egy összefoglaló, záró kérdésem lenne. Mivel küzdenek leginkább jelenleg a magyar iskolák Szerbiában? Mi árnyékolja be a tanévkezdést a Vajdaságban?
2: Hát ez valószínű, hogy minden határon túli területen beárnyékolja, ez a demográfiai utánpótlás. Már említettem, hogy volt egy időszak, amikor stagnált az elsősöknek a száma, viszont egyre kevesebb gyermek születik, és egyre nehezebb fenntartani az intézményeket. Ha jól tudom, akkor a Magyar Nemzeti Tanácsnak a nyári ülésén, ha jól emlékszem, akkor 80 valamennyi 15 fő alatti osztályt kellett, hogy jóvá hagyjon, vagy véleményezzen, vagy támogasson, ami azt jelenti, hogy ha ez nem lenne, akkor 83 olyan tagozatunk lenne, ami nem nyílik meg, mert hogy a törvény 15 főben határozza meg a minimum létszámot egy osztályban. De ennek ellenére 10 fő alatti osztályokat is szoktak engedélyezni. Ez sokszor egy kicsit már ilyen politikai alkú kérdése, tehát egyrészről mindenképpen a demográfia az, ami kihat, egyrészről az osztálylétszámok, az intézményeknek a fenntartására, és ez csökkenni fog mindenképpen. A pedagógusoknak a megbecsültsége, pedagógus hiány, ez mind-mind az oktatási rendszerbe begyűrűzött, ami ugye Szerbiában most egy kicsit fokozott is, mert a politika egy kicsit túlságosan beleavatkozik az oktatási rendszerben, és most oktatási törvény változtatási javaslat is van, amelynek éppen most történik a véleményezése, vagy a közvitája, amelyben a tanárokkal szembeni retorziókat eléggé megszigorították, de ennek mind ilyen belpolitikai motivációja van.
1: A szerbiai magyar közoktatás helyzetét Badis Róberttel, az Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium Szociológia tanárával, a Zentai Székhelyű Identitás Kisebbség Kutató Műhely elnökével tekintettük át. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: A határon túli régiók nemzetiségi oktatásának helyzetét áttekintő összeállításunkban a tervek szerint Ukrajnát is bemutattuk volna. Erre azonban a műsor elkészültéig nem nyílt lehetőségem. A következőkben ezért röviden összefoglalom azokat a főbb mozzanatokat, amelyek a kárpátaljai kisebbségi oktatást az elmúlt évtizedben érték. Az ukrán parlament 2017. szeptember 5-én fogadta el azt az oktatási törvényt, amely nagymértékben csökkentette az anyanyelvű oktatás lehetőségeit. A törvény a kisebbségek anyanyelvű oktatását az óvodai és elemi iskolai szintre korlátozta. 5. osztálytól a szabályozás előírta az ukrán nyelvre való átállást annak érdekében, hogy a diákok az érettségit ukránul és ukrán nyelvből tegyék le. A törvény több nemzetközi és hazai jogszabályozásnak szembe ment, köztük az alkotmánynak, az ukrajnai nemzetiségi jogi nyilatkozatnak, a nemzeti kisebbségekről szóló törvénynek Ukrajnában, továbbá az emberi jogi egyezménynek és a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának. A 2017-es törvény elfogadásával az ukrán kormány 16 ezer magyar gyereket fosztott meg attól a jogától, hogy saját anyanyelvén tanulhasson az óvodától az érettségiig. A törvény elfogadása után a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség petícióval fordult az akkori államelnökhöz, hogy ne írja alá a törvényt. Az elnök a kérést azonban nem teljesítette. 2019. áprilisában a legfelsőbb tanács elfogadta az ukrán nyelv állami nyelvként való működéséről szóló alaptörvényt, amely a kisebbségi oktatást oly módon korlátozta tovább, hogy a felsőoktatási felvételi vizsga csak ukrán nyelven tehető le, és idegen nyelv oktatása csak ukrán nyelv alapján lehetséges. Ezek a törvények megszüntették a kisebbségi iskolák státuszát. 2021. február 24-én alakult meg Kijevben a magyar-ukrán oktatási munkacsoport. A két ország közt kialakult feszültség enyhítésére majd 2021. júniusában Ungváron egy almunkacsoport is létrejött, amely tevékenységeként olyan ajánlásokat fogalmazott meg, mint az ukrán mint államnyelv és magyar mint nemzetiségi anyanyelv oktatását, a magyar nyelvű oktatás biztosítását a felsőoktatási szintig. A munkacsoport arra kérte az Oktatási Minisztériumot, hogy engedélyezzék a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség által kidolgozott óratervet, amely a szabadon választható tantárgyak keretein belül egyensúlyba hozza az államnyelvre, anyanyelvre és idegen nyelvre fordítható tanórák számát. Az identitás megőrzése érdekében heti egy órában a kötelező tárgyak sorába emeli az 5.-6. osztályban a magyar népismeret, a Kárpát-medence földrajza című tantárgyat, a 7.-9. osztályban a magyar néptörténete tantárgyat. A kérést 22 iskola igazgatója és a kistérségi oktatási hivatal vezetője írta alá. Az idei áprilisi magyarországi kormányváltás után Magyar Péter magyar kormányfő és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök júniusban megállapodtak a kisebbségi oktatási jogok rendezéséről. Az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét. A vállalások szerint a kárpátaljai magyar diákok a jövőben magyar nyelven is érettségizhetnek és felvételizhetnek, bizonyítványaikat magyarul is megkaphatják. A magyar nyelv használhatóvá válik nem csak a tanórán, hanem az iskolai kommunikációban és adminisztrációban is. Július 2. felében az ukrán kormány elfogadott egy olyan rendeletet, amely mentesíti a finanszírozási korlátozások alól a kis létszámú uniós nyelveken oktató iskolákat. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a döntés jelentős biztonságot adhat a kárpátaljai magyar oktatásnak. Elhárul általa annak a veszélye, hogy a magyar tannyelvű iskolák pusztán az alacsony tanuló létszám miatt essenek el az állami oktatási támogatástól. Összefoglalunk alapját sajtóhírek, valamint a Mesterség és Intelligencia az Oktatás Kutatásban című 2024-es tanulmánykötetben megjelent írás az úton az európai oktatáshoz adta, amelynek szerzői Orosz Ildikó és Pallai Katalin, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem munkatársai. Kedves hallgatóink! A Jó Szóval Oktasd mai adásában arra tettünk kísérletet, hogy kilépjünk saját valóságunkból, közösen elgondolkodjunk azon, hogy a kisebbségi nemzetiségi oktatáshoz való alkotmányos alapjog elégséges jogi garancia-e a magyar közoktatás fenntartására a határon túli magyar lakta régiókban. Összeállításunkban áttekintettük a romániai, a szerbiai és az ukrajnai magyar közoktatás helyzetét, azzal a céllal, hogy felmérjük, milyen gondokon osztozunk, miből tanulhatunk egymástól vagy ellenben, milyen negatív példák tapasztalhatók a Kárpát-medencében. Műszaki munkatársaim Kovács János és Kubányi Péter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Gazsik Viktóriát, a műsorszerkesztőjét hallották. További szép délutánt, lankadatlan kíváncsiságot kívánok! A viszonthallásra!

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Heves vihar pusztított a rimaszombati járásban. Több mint 16 ezer ebola oltás érkezett a Kongói Demokratikus Köztársaságba. Ma este derült vagy enyhén felhős lesz az ég. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. A rimaszombati régióban tomboló éjszakai vihar a meteorológusok szerint még nagyobb szélkárokat okozott, mint a csütörtöki szupercella Pozsony környékén. Miroslav Singer szerint egyelőre nem zárható ki teljesen a tornádó lehetősége, de a károk alapján inkább úgy tűnik, hogy egy úgynevezett downburst, vagyis erős leáramló szél okozhatta a pusztítást. Dubovectől Tornaljáig összefüggő sávban rongálódtak meg háztetők, fák dőltek ki, és egy nagy feszültségű oszlop is kidőlt. A térségben több mint 6000 fogyasztási hely maradt áram nélkül, ezért energetikai vészhelyzetet hirdettek. A szolgáltató több mint 200 transformátor állomás meghibásodását javítja. A Veszterce-Bányai Regionális Útkezelő Társaság munkatársai is bekapcsolódtak a Délgömörben tomboló éjszakai vihar után keletkezett károk felszámolásába. Az útkarbantartók eltávolítják az utakra dőlt fákat és villanyoszlopokat, hogy a közlekedés minél hamarabb újra zavartalan legyen. A térség több településén jelentős károk keletkeztek, egyes önkormányzatok rendkívüli helyzetet is hirdettek. Több helyen továbbra is áramszünetek vannak, az útkezelők pedig az utak megtisztítása után a településeknek is segítséget szeretnének nyújtani. A svéd rendőrség azt vizsgálja, hogy kapcsolatban állhatott-e internetes iskolai erőszakot népszerűsítő közösségekkel az a 18 éves fiatal, aki pénteken karddal támadt egy iskolában. A támadásban egy 17 éves lány meghalt, két fiú pedig súlyosan megsérült. A gyanúsítottat elfogták, a hatóság pedig elrendelte letartóztatását. A nyomozók azt is vizsgálják, hogy egy TikTok fiók hozzátartozhatott-e, amely körülbelül 20 perccel a támadás előtt egy kardról tett közzéképet. A fiókon korábban svédországi tömeges támadásokkal, valamint Anders Breivik norvég szélsőjobboldali terroristával kapcsolatos tartalmak is megjelentek. Ukrán drónok támadtak meg egy ipari létesítményt és az Ozon orosz internetes áruház egyik raktárát a Szamara régióban. A helyi kormányzó szerint több ember megsérült. Az Ozon megerősítette, hogy a Csapajevszk városában található logisztikai központját támadás érte, ezért ott felfüggesztették a működést. Az Ozon Oroszország második legnagyobb internetes kereskedője. A támadás az első volt a vállalat raktára ellen az elmúlt hetekben, miközben Ukrajna rendszeresen támadja az orosz gazdasági infrastruktúrát. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint éjszaka 450 ukrán drónt semmisítettek meg. Több mint 16 ezer adag ebola elleni vakcina érkezett a Kongói Demokratikus Köztársaságba, ahol jelenleg egy új járvány terjed. A most terjedő bundibugyó vírus variáns ellen nincs még engedélyezett oltóanyag, a korábbi ebola járványokban használt vakcina azonban a WHO szerint bizonyos fokú védelmet nyújthat. Az országba összesen 70 ezer adag érkezhetett, amelyeket a védelem hatékonyságának kutatására is felhasználnak. Eddig több mint 5300 fertőzést erősítettek meg, és 2550 ember meghalt. A járvány 6 tartományban terjed, miközben a védekezést a fegyveres konfliktus és az egészségügyi dolgozókat, illetve intézményeket érő támadások is nehezítik.
0: Időjárás.
1: Derült vagy enyhén felhős lesz az ég este. A völgyekben hajnalban helyenként köd is képződhet. A hőmérséklet 15 és 10, a völgyekben néhol 9 és 4 fok közé süllyed. Holnap reggel többnyire derült, enyhén felhős időre ébredhetünk. A völgyekben helyenként köddel, a hőmérséklet pedig 17 és 22 fok között alakul. A hidegebb északi térségekben 17 fok körül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Két személyautó ütközött Galánta elkerülő útján a Kolónia felé vezető lehajtónál. A rendőrség tájékoztatása szerint azonban a baleset jelenleg nem okoz fennakadást. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Slágerlöket. a délutáni társad, Urbán Csongor.
2: Elsőprő lelkesedéssel köszöntelek itt a Slágerlöketben augusztus 22-én szombat délután. Már nagyon érezzük, hogy fogy a nyár, de felvidéken ezt egyelőre senki sem akarja tudomásul venni. Ma este is egymást érik a szuper koncertek, és jövő hétre is marad bőven olyan program, amiért érdemes még egy kicsit nyári üzemmódban maradnod. Ma felültetjük a Slágerlöket kiemelt előadójának trónjára Chris Rudit, aki ma este egy szuper retro koncerttel vár Nagymegyeren, de a moziba is benézünk, ahol Jason Statham újra előveszi azt az akciófilmes formáját, amihez nagyon is ért. Természetesen a technológiát sem hagyjuk más rádiókra, az AI világban Budapesttől egészen a zenestúdiókig megnézzük, mennyire gyorsan változik körülöttünk minden. A starthoz pedig Ray Dalton hívjuk segítségül, a Go That High újdonság egyből hétvégű üzemmódba rak, és a lécet is elég magasra teszi.

És Hello újdonság, a Love Me Like You Do nyári feldolgozás szólt itt a slágerlöketben. Ezt a szerelmes vonalat pedig most magyar pályán folytatjuk, ráadásul egy nagy személyes kedvencemmel, hisz ma este a nagymegyeri Szent István napok szabadtéri színpadán 9-kor indul Chris Rudy műsora a Retro 90s blogban. A 90-es éveket azért itt kezeljük egy kicsit lazábban, mert az ő szóló karrierje igazán 2000-ben robbant be, és most fel is ültetjük őt a slágerlöket kiemelt előadójának trónjára. Rudy 81-ben született amúgy Budapesten, és a zene mindig nagy családi ügy volt náluk, az édesapja dobolt, ő pedig már kisiskolásként zongorázni tanult. Később aztán jött a gitár, a dob és a basszusgitár is, és 8 éves volt, amikor bátyjával és két unokatestvérével megalapították a Rokonok nevű együttest, amit később dominóként folytattak, és ekkor figyelt fel rájuk Szikora Robi is, aki egy teljes lemeznyi anyag elkészítésében segített nekik. Közben Rudy a színpadot is kipróbálta, gyermekként a Kölyök című musicalben is bontogatta a szárnyait, és van egy olyan történet is vele kapcsolatban a korai éveiből, amit ma már nehéz lenne engedélyeztetni. Egyszer egy szál gitárral a Lánchíd tetején adott koncertet. Az igazi szólófordulat aztán 98-ban jött el, a Bravo Girl, Girl and Boy tini választáson közönségdíjas lett, a felkészítő táborban pedig szinte minden este előkerült nála a gitár. Ott figyelt fel rá későbbi menedzsere Hamza Zoltán is, és 2 évvel később 2000 áprilisában már a BMG-nél jelent meg az első szólóalbuma, a Tűz. A következő lemeznél pedig nagyon gyorsan kiderült, hogy Rudy jóval több annál, mint aki csak odaáll egy kézdal elé elénekelni. A 2001-es Törd át a csendet album dalainak nagy részét ő maga szerezte és hangszerelte, a szövegeket pedig Hamza Zoltán írta számára. Nekem ez az a korszak, ami különösen közel áll a szívemhez, tele van azokkal a nagy romantikus dalokkal, amelyek ma már szinte teljesen eltűntek a rádiós popzenéből.

Ez egy csodás dal, a törd át a csendet klipje körül még botrány is kibontakozóban volt egyébként, Rudi két lány között törlődik benne, az első változatot pedig a korabeli beszámolók szerint túlságosan erotikusnak találták, ezért a videót újra kellett forgatni. Ma ezen valószínűleg sokkal kevesebben akadnának fenn. Lemeznek van még egy érdekes kapcsa Rudi gyermekkorához, szinte az egész anyag az ő szerzeménye, egyetlen kivétellel, ami most megy a háttérben, a Sodor a szél zenéjét Szikora Robi írta, vagyis az az ember tért vissza egy dal erejéig, aki már a Domino idején is segítette őt, nekem ez brutál nagy kedvencem, de kevésbé ismert. Aztán a pop életből évekre teljesen eltűnt, 6 éven át folyami tengeri és óceánjáró hajókon dolgozott, volt, hogy egyedül ült a zongoránál bárzongoristaként, máskor unokatestvérével és egyik barátjával trióban is játszott. Egy 2016-os interjúban azt mesélte, hogy közben végig ott volt benne a honvágy, és végül úgy döntött, újra itthon szeretne zenélni. Ma este 9-kor mindebből Nagymegyeren is kapsz egy jó adagot, mi pedig egy olyan dallal engedjük őt tovább a színpad felé, amely szerintem már egyszerűen összenőtt a nevével, és több mint 20 év után is ez az a refrén, amelynél ma este nagyon gyorsan bekapcsolódik majd a közönség.

rádiókat 12 egymást követő hétig vezette az amerikai Billboard 100-as listát, és 2013 nyarán egyetlen hét alatt 229 millió rádiós hallgatást hozott össze Amerikában, ami akkor abszolút rekord volt.

0: Nico és Vince. És a Let's Rewind. Itt a Patria Rádió összes frekvenciáján. A címmel most tekerjünk vissza egy kicsit Jason Statham klasszikus akciófilmes világához, mert ugyan az Endülés vadonatúj premier mégis pont azt a feszes régi vágású vonalat hozza, amiért oly nagyon megszerettük őt. A film csütörtökön érkezett meg egyébként a mozikba, és Statham ezúttal Corey-t alakítja, aki korábban a különleges erőknél szolgált, most pedig egy milliárdos üzletember biztonságáért felel. A főnökét azonban a szeme láttára meggyilkolják, a gyilkosságot pedig megpróbálják az ő nyakába varni. Menekül és közben feljut egy teherhajóra, és innentől indul az a fajta egyszemélyes rendrakás, amelyben Statham azért már elég otthonosan mozog.
1: A gép rendezőjétől.
2: Ki az ördög maga?
3: Most az a legfontosabb, hogy megmentsük azokat az embereket.
4: Ne féljen, nem bántom.
5: I'm gonna show you how great I am.
2: Mayday, mayday, mayday. Sürgős segítségre van szükségünk. Bajban vagyunk.
1: Jason Statham.
3: A végére jár.
0: A forgatás egy része amúgy Londonban zajlott, még a Canary Wharf egyik legismertebb felhőkarcolójának bejáratát is lezárták miattuk, további jeleneteket pedig Máltán vettek fel. A remek határmenti mozik már vetítik, várnak téged sok szeretettel, Győrben, Miskolcon és Nyíregyházán is elcsípheted, amelyik közelebb van hozzád. Ha pedig az Endülés 95 perce után még marad benned egy adag szombatesti energia, azt már nem Statham módjára kell levezetni, inkább irány a táncparket, mert Carly Rae Jepsen friss dala nálam már első hallgatásra betalált. A Don't Leave Me on the Dance Floor-ban van egy erős abbás, kicsit Kylie Minogue-os lüktetés, remek retro hangulata van szerintem, azonnal küldjük felét a Patria Rádió összes frekvenciáján.

Ez a dal Self-Aware. Konkrétan a semmiből érkezett a zenekarral együtt, a Temper City zenéjét neked itt a Pátria Rádióban. Ez volt az első saját daluk, és egyelőre gyakorlatilag az egyetlen is. Februárban jelent meg, azóta viszont több mint 260 millió lejátszásig jutott csak a Spotify-on. Engem elsőre a dallam vezetése húzott be, van benne valami sötét, már-már világvége hangulat, közben mégsem nyomasztó, inkább folyamatosan húz előre, és a címe, hogy Self-Aware, vagyis öntudatos, most külön jól jön, mert innen már tényleg fordulhatunk a mesterséges intelligencia világába. Öntudatra ébredt mesterséges intelligenciák ugyan továbbra sincs, az viszont egyre látványosabb, hogy az AI már messze nem csak egy segítség a telefonodon. A világ vezető magyar kutatói épp a múlt héten Budapesten gyűltek össze, és abból, amin dolgoznak, elég jól látszik, merre tartunk. A háromnapos machine learning találkozóra közel 200 szakember érkezett, volt ott kutató a Google DeepMind-tól és a Google Research-től, Cambridge-ből, az Imperial College Londonról és a San Francisco-i Future House-tól is. 25 előadásban a kisebb nyelvi modellektől az idegtudományon át egészen a rákos sejtek korai felismeréséig mentek el. És közben a világban is jönnek az újabb példák, a Google DeepMind augusztus elején mutatta be a Weather Next legújabb eredményét, az AI már a trópusi ciklonok pályáját, erősségét és szélszerkezetét is képes úgy előre jelezni, hogy bizonyos esetekben akár egy plusz napot nyerhetnek vele a meteorológusok. A modellt ráadásul nyíltan elérhetővé tették a kutatóknak, ez egy plusz pont szerintem. Nekünk rádiósoknak talán még érdekesebb, ami közben a zenével történik. A Submit Hub több mint 1 millió júliusi feltöltést vizsgált meg a saját AI detektorával. A rendszer 24%-ot teljesen generáltnak, további 15%-ot pedig emberi és generált hang keverékének érzékelt. Ez együtt majdnem 40%. Ezt azért nem úgy kell érteni, hogy már minden harmadik új slágert egy gép ír. A besorolt zenészek 31%-a például azt mondta, egyáltalán nem is használt AI-t, vagyis még maga a felismerés sem tévedhetetlen. Ráadásul óriási különbség van a között, hogy valaki AI-jal masterel egy saját felvételt, vagy beír három mondatot, és a gép elkészíti helyette az egész dalt. És ha már lassan egy új zenénél azt is nyomozni kell, hogy ki vagy mi készítette, jöjjön most egy teljesen tiszta ügy. Az alap 1978-ból érkezik Suzy Quatro és Chris Norman Stumbling Inje, a modern változatot pedig az ausztrál szírő rakta össze. Régi dal, új motor is itt, legalább pontosan tudjuk, hogy ki nyúlt hozzá. Szuper nyarat neked, azonnal szól a Pátria Rádió összes frekvenciája.

csodás hangú Ariana Grande. És a The Weeknd. Könnyeket tényleg tartogass máskorra, mert ezen a hétvégén és a következőn is elég nehéz lesz azt mondani Felvidéken, hogy nincs hová menni. Menjünk most végig a térképen nyugattól egészen Bodrog közig. Dunaszerdahelyen ma folytatódik a Határok nélkül fesztivál a Vásártéren, ráadásul minden program ingyenes. 5-kor indul a Mi Abbánk zenei show, 7:30-kor jön a Kerekesben, de este 9:30-kor pedig Lotfi Begi veszi át a terepet és a lemezjátszó természetesen. Komáromban közben a Wine Garden zárja a nyarat egy mega partival, ahol Curtis lesz az este fő fellépője. Nagymegyeren aztán 9:00-kor mai kiemelt előadón Chris Rudy kezdi a Retro 90s estét, utána 10:30-kor a Groove House, 12:30-kor pedig az FLM jön. Esztergomban 7:30-kor Kormorán, természetesen Vadkerti Jimmyvel az élen, 9:00-kor pedig Csíkzenekar vár az Erzsébet Parkban, ott is minden program ingyenes. A jövő hét sem akar nagyon leállni, hétfőn Párkányban a Legdrágább kincs című zenés családi mesejáték jön, csütörtökön Dunaszerdahelyen a Goldies viszi vissza a közönséget a régi kuplék és tánzdalok világába, pénteken pedig Tallóson este 9:00-től jön a kör, az Edda dalaira épülő musical. Szombaton aztán Nagymegyeren zárul a Zene a fák alatt idei sorozata, este 8:00-tól a Ki mit tud döntősei, 9:30-től pedig szabadtéri Semmelweis vetítés jön, én ezt nem hagynám ki a helyetben. És hogy kelet sem maradjon ki, jövő vasárnap Nagy Tárkányba érkezik a Kassai Tália Színház a Padlás című előadásával, ez is pakancslistás. Aztán az augusztussal sem ér véget a nyár természetesen, Nagykaposon már javában készülnek a szeptember 4-i 5-i városnapokra. Pénteken Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Brass Vibe, Gulliver utazásai, Kollányi Zsuzsi és késő este Lotfi Begi, szombaton pedig folklór programok és lecsófőzés után jön az Elán Tribute, Ferenci György és az első pesti rackák, majd Edda Tribute jön este zárásként. Ennyi hely közül valamelyiknél csak megszületik az érzés benned, hogy na, ide most nagyon elmennék. A négyes streetesek most ugyanezt egy fokkal személyesebben mondják ki. Te vagy az igazi, szólít a slágerlöketben.

mindig utánozhatatlan. A Tonight-ot hallottad itt a Pátria Rádióban. Ma este még szerencsére sokkal inkább koncerten, teraszon vagy valahol a nyárban a helyünk, de a tanszerboltok polcai már könyörtelenül jelzik, bizony közeledik a szeptember. A gyerekek persze ilyenkor még hajlamosak úgy viselkedni, mintha az augusztusnak legalább további 40 napja lenne. Idén szeptember 1-én indul újra a tanítás, ráadásul a 26-27-es tanév egy nagyobb változást is hoz. Ettől a tanévtől minden szlovákiai alapiskola bekapcsolódik az új tantervi rendszerbe, az elsősök pedig már kötelezően ennek megfelelően kezdenek. Kevesebb puszta magolás, több megértés, gyakorlati feladat, együttműködés és persze a probléma megoldás a cél. Addig viszont még van egy bő hét arra, hogy ne szeptember 1-én este kezdődjön el otthon a hadművelet. Az alvást például érdemes már az utolsó napokban fokozatosan visszaállítani, ez nekem is problémát jelent, elárulom. Minden este egy kicsit korábbi lefekvés, reggel pedig ne délig tartson a nyári időszámítás. Sokkal barátibb lesz így az első 6.30-as ébresztő, hinn nekem. A másik, hogy technológiából se vásárolj össze automatikusan mindent, amire ráírták, hogy back to school. Egy tollas tablet tényleg remek lehet például jegyzeteléshez és PDF-ekhez, egy normális alaplaptop pedig beadandókhoz tökéletesen bőven elég, főleg ebben a memóriaválságos helyzetben. Erős gamer számítógépnek akkor van értelme, ha a gyerek tényleg 3D-zik, videót vág vagy rádiós műsorokat gyárt. Viccet félretéve, előbb tényleg nézd meg az iskola honlapját, az EduPage-et, ha használják, és hogy mit kérnek ténylegesen a tanárok. Szeptember 1-én tehát jöhet az első sípszó. Új év, új pálya, néha új csapat is, ez pedig már majdnem világbajnoki indulójár. Shakira 2010-ben egy egész foci VB-nek adott vele lendületet. Most adjunk belőle egy kicsit a suli kezdéshez is. Szóla Vaka Vaka itt a Pátriában. Yeah.

És a váka-váka az előbb a suli kezdéshez adtunk vele egy kis világbajnoki lendületet. Ma este szerencsére még nem kell külön ébresztőt állítanod. Jövő pénteken viszont lehet, hogy megéri, de nem a suli miatt még szerencsére. A két héttel ezelőtti napfogyatkozás után augusztus 28-án hajnalban a hold kerül sorra, részleges holdfogyatkozást láthatsz. A jelenség már 3 óra 23-kor elkezdődik hajnalban, de ekkor még csak a föld fél árnyéka éri el a holdat, ezt szabad szemmel alig lehet észrevenni. A látványos rész aztán 4:33-kor indul, természetesen hajnalban, amikor a hold belép a föld teljes árnyékába, is a bal felső részétől kezdve egyre nagyobb darab tűnik majd el belőle. Magyarországon 5 óra 20 körül lehet a legszebben elkapni ezt, addigra már több mint a holdkorong fele árnyékban lesz, és a fogyatkozó rész narancsos vöröses színt kaphat a hajnalodó égbolton. Felvidéken is látható lesz természetesen, Pozsony környékén például 6 óra 5 perc körül jár majd a leglátványosabb szakasz, igaz akkor a hold már szinte ráül a nyugati horizontra. Ezért most nem a távcső lesz talán a legfontosabb, hanem egy olyan hely, ahonnan nyugat felé sem ház, sem fasor, sem domb nem takarja az eget. Minél közelebb kerülsz a holdnyugtához, annál nehezebb lesz látni, úgyhogy aki biztosra akar menni, inkább keljen egy picit korábban. És ha már az előbb az eget figyeltük, a fináléban maradunk is odafent, Urbán Csongor ugyan mára leteszi a fejhallgatót, de ne búsulj, a nyár egyik legjobb dalával hagylak magadra, és két hét múlva ugyanitt, ugyanekkor találkozunk a Pátria Rádió összes frekvenciáján. Csodás nyárzárás neked, David Gettáékkal, szól az Angels About Me, bye bye, ciao ciao!

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Heves vihar pusztított Tarima szombati járásban. Több mint 16 ezer ebola oltás érkezett a Kongói Demokratikus Köztársaságba. Ma este derült vagy enyhén felhős lesz az ég. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. A Rimaszombati régióban tomboló éjszakai vihar a meteorológusok szerint még nagyobb szélkárokat okozott, mint a csütörtöki szupercella Pozsony környékén. Miroslav Singer szerint egyelőre nem zárható ki teljesen a tornádó lehetősége, de a károk alapján inkább úgy tűnik, hogy egy úgynevezett downburst, vagyis erős leáramló szél okozhatta a pusztítást. Tubovectől Tornaljáig összefüggő sávban rongálódtak meg háztetők, fák dőltek ki, és egy nagy feszültségű oszlop is kidőlt. A térségben több mint 6000 fogyasztási hely maradt áram nélkül, ezért energetikai vészhelyzetet hirdettek. A szolgáltató több mint 200 transformátor állomás meghibásodását javítja. A Besztercebányai Regionális Útkezelő Társaság munkatársai is bekapcsolódtak a Délgömörben tomboló éjszakai vihar után keletkezett károk felszámolásába. Az útkarbantartók eltávolítják az utakra dőlt fákat és villanyoszlopokat, hogy a közlekedés minél hamarabb újra zavartalan legyen. A térség több településén jelentős károk keletkeztek, egyes önkormányzatok rendkívüli helyzetet is hirdettek, több helyen továbbra is áramszünetek vannak, az útkezelők pedig az utak megtisztítása után a településeknek is segítséget szeretnének nyújtani. A svéd rendőrség azt vizsgálja, hogy kapcsolatban állhatott-e internetes iskolai erőszakot népszerűsítő közösségekkel az a 18 éves fiatal, aki pénteken karddal támadt egy iskolában. A támadásban egy 17 éves lány meghalt, két fiú pedig súlyosan megsérült. A gyanúsítottat elfogták, a hatóság pedig elrendelte letartóztatását. A nyomozók azt is vizsgálják, hogy egy TikTok fiók hozzátartozhatott-e, amely körülbelül 20 perccel a támadás előtt egy kardról tett közzé képet. A fiókon korábban svédországi tömeges támadásokkal, valamint Anders Breivik norvég szélsőjobboldali terroristával kapcsolatos tartalmak is megjelentek. Ukrán drónok támadtak meg egy ipari létesítményt és az Ozon orosz internetes áruház egyik raktárát a Szamara régióban. A helyi kormányzó szerint több ember megsérült. Az Ozon megerősítette, hogy a Csapajevszk városában található logisztikai központját támadás érte, ezért ott felfüggesztették a működést. Az Ozon Oroszország második legnagyobb internetes kereskedője. A támadás az első volt a vállalat raktára ellen az elmúlt hetekben, miközben Ukrajna rendszeresen támadja az orosz gazdasági infrastruktúrát. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint éjszaka 450 ukrán drónt semmisítettek meg. Több mint 16 ezer adag ebola elleni vakcina érkezett a Kongói Demokratikus Köztársaságba, ahol jelenleg egy új járvány terjed. A most terjedő bundibugyó vírus variáns ellen nincs még engedélyezett oltóanyag, a korábbi ebola járványokban használt vakcina azonban a WHO szerint bizonyos fokú védelmet nyújthat. Az országba összesen 70 ezer adag érkezhetett, amelyeket a védelem hatékonyságának kutatására is felhasználnak. Eddig több mint 5300 fertőzést erősítettek meg, és 2550 ember meghalt. A járvány 6 tartományban terjed, miközben a védekezést, a fegyveres konfliktus és az egészségügyi dolgozókat, illetve intézményeket érő támadások is nehezítik.
0: Időjárás.
1: Terült vagy enyhén felhős lesz az ég este. A völgyekben hajnalban helyenként köd is képződhet. A hőmérséklet 15 és 10, a völgyekben néhol 9 és 4 fok közé süllyed. Holnap reggel többnyire derült, enyhén felhős időre ébredhetünk. A völgyekben helyenként köddel, a hőmérséklet pedig 17 és 22 fok között alakul. A hidegebb északi térségekben 17 fok körül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Két személy autó ütközött Galánta elkerülő útján a Kolónia felé vezető lehajtónál. A rendőrség tájékoztatása szerint azonban a baleset jelenleg nem okoz fennakadást. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Fülbevaló. Matyica Sándorral.
2: Szeretettel üdvözlöm a Fülbevaló minden kedves hallgatóját. A kultáns magyar jazz élet egyik jeles képviselője Dés András ütőhangszeres, aki 2018 óta Bécsben él, s az ottani zenei élet aktív szereplője. 2 éve 3 osztrák zenész, Martin Eberle trombitás, Kenny Herbert gitáros és Philip Nickrin zongorista társaságában alakított kvartettet. Zenéjükkel az európai jazz sokszínűségét és nyitottságát ragadják meg. Az amerikai és az európai jazz utóbbi évtizedeinek különféle irányzatai épp úgy meghatározzák Dés András és zenésztársai gondolkodását, mint a régi és a kortárs klasszikus zene, valamint a populáris zenék energiái. A kvartett elkészítette második albumát Dissensions We Wake címmel, amely szintén a Budapest Music Center Records gondozásában jelent meg márciusban. A lemez egy megszakítás nélküli zenei utazás, melyben a játékosság, a spontaneitás és a kockázatvállalás játszik központi szerepet. Ez az album épp hogy kielégítő az elmének, mint a szívnek, dúdolható dallamokkal, táncolható grúvokkal. Épp annyira kamarazene, mint jazz, és ráadásul egy formai csoda. Írja Gabriel Kahane az albumról, amelyről most 3 kiváló felvételt játszunk le.

Vijay Iyer és Craig Taburn, zongoraművészek, The Treasury Poems című közös albumukat 2018-ban rögzítették a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémián. Majd egy évvel később meg is jelent a lemez a német LCM kiadó gondozásában. Az új közös albumuk 8 számból áll, melyekkel olyan mestereik előtt tisztelegnek, mint Cecil Taylor, Muhail Richard Abrams és Gary Allen zongoristák. Simon Adams, a Jazz Journal munkatársa így nyilatkozott az albumról. A két zongorista szinte észrevétlenül kapcsolja össze a dallamait, ritmusaikat, de mindig teret engednek a másiknak a lélegzésre. Iyer precíz, ütős érintéssel bánik a billentyűkkel, míg Taburn inkább figuratív gondolkodó. Stílusok annyira jól illeszkedik egymáshoz, hogy nehéz lehet megkülönböztetni az egyiket a másiktól. Két izgalmas felvétel következik Vijay Iyer és Craig Taburn tolmácsolásában.

0: Kedves hallgatóink, a fülbevaló mai adás ezzel véget ért, amelyben a Dés András Kvartett, valamint Vijay Iyer és Craig Taburn felvételéből válogattunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További kellemes rádiózást kíván önöknek Zsabka Levente hangmérnök és Macsica Sándor a műsorszerkesztője. Viszont hallásra!
1: Pátria Rádió. Pelsőc. FM 89,6.
2: Heves vihar pusztított a rimaszombati járásban, több mint 16 ezer ebola oltás érkezett a Kongói Demokratikus Köztársaságba. Tornaján rendkívüli helyzetet hirdettek az éjszakai vihar után. 9 eltűntet keresnek a kribíriai orosz támadás után. Délután többnyire napos, időnként változóan felhős időre számíthatunk.
1: Napzárta. Mezőszállási márka.
2: A rimaszombati régióban tomboló éjszakai vihar a meteorológusok szerint még nagyobb szélkárokat okozott, mint a csütörtöki szupercella Pozsony környékén. Miroslav Singer szerint egyelőre nem zárható ki teljesen a tornádó lehetősége, de a károk alapján inkább úgy tűnik, hogy egy úgynevezett downburst, vagyis erős leáramló szél okozhatta a pusztítást. Dubovectől Tornaljáig összefüggő sávban rongálódtak meg háztetők, fák dőltek ki, és egy nagy feszültségű oszlop is kidőlt. A térségben több mint 6000 fogyasztási hely maradt áram nélkül, ezért energetikai vészhelyzetet hirdettek. A szolgáltató több mint 200 transzformátor állomás meghibásodását javítja. A Beszterce-bányai regionális útkezelő társaság munkatársai is bekapcsolódtak a Délgömörben tomboló éjszakai vihar után keletkezett károk felszámolásába. Az útkarbantartók eltávolítják az utakra dőlt fákat és villanyoszlopokat, hogy a közlekedés minél hamarabb újra zavartalan legyen. A térség több településén jelentős károk keletkeztek, egyes önkormányzatok rendkívüli helyzetet is hirdettek, több helyen továbbra is áramszünetek vannak, az útkezelők pedig az utak megtisztítása után a településeknek is segítséget szeretnének nyújtani. Tornaján rendkívüli helyzetet hirdettek, miután tegnap éjszaka vihar sújtotta a várost. Erős széllel és nagy mennyiségű csapadékkal érkezett, több ház és épület teteje megrongálódott, fákat csavart ki, és a város több részén áramszünet is van. A kidőlt fákat és letört ágakat a városi szolgálatok és a közmunkások takarítják, miközben a károk felmérése is zajlik. Hasonló problémákat jelentettek a környező településekről, köztük Rumnyiszáról és Bottovóról is, ahol több tetőt teljesen megrongált a vihar, emellett kidőlt villanyoszlopokról, fákról és sérült autókról is beszámoltak. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter szerint nincs szükség három államtitkárra a tárcánál. A miniszter saját tapasztalatára hivatkozva azt mondta, egy államtitkár is elegendő lenne a minisztérium irányításához, és szerinte a kormánynak saját magán kellene elkezdenie a takarékoskodást. A tárcán jelenleg Filip Kuffa, annak édesapja Stefan Kuffa, valamint Peter Gyedo tölti be az államtitkári posztot. Taraba és Filip Kuffa között már hosszabb ideje konfliktus van, és az SNS vezetője Andrei Danko Taraba leváltását szeretné elérni. Robert Fico kormányfő egyelőre nem tisztázta, hogy szeptember közepén távozik-e Taraba a miniszteri posztról. Az SNS felszólította Tomás Taraba környezetvédelmi minisztert, hogy vizsgálja felül a Dunából történő üledékeltávolításra kötött mintegy 27 millió euró értékű szerződést. A párt szerint azt is ellenőrizni kellene, hogy a szlovák vízgazdálkodási vállalat, az SVP milyen szabályok alapján vont be egy olasz magáncéget. Az SNS szerint tisztázni kell, milyen feladatokat és felelősséget vállal az állami vállalat, illetve mekkora pénzügyi részesedés jut az államnak és a magánpartnernek. A párt azt is kifogásolja, hogy az SVP-nél állítólag csökkentik a kotrógépkezelők számát, miközben éppen ilyen szakemberekre lenne szükség a munkák elvégzéséhez. Vizsgálati fogságba helyezést javasolnak annak a tinédzsernek, akit társaival együtt azzal gyanúsítanak, hogy augusztus elején indiai állampolgárokat támadott meg Nyitrán. A rendőrség az egyik fiatallal szemben időközben kibővítette a gyanút, már szélsőséges mozgalom iránti rokonszenv kifejezésével is vádolják. A rendőrség javaslatról most az ügyésznek kell döntenie. Ha egyetért vele, a bírósághoz fordul, amely határoz a letartóztatásról. A másik három gyanúsítottat kihallgatások után szabadon engedték. A fiatalok körében az elmúlt években nőtt a szorongásos problémák gyakorisága, miközben romlott a serdülők lelki közérzete, mondta Anna Frombergerová, pszichológus, az Ambisz Egyetem pszichológiai és társadalomtudományi tanszékének vezető helyettese. A szakember szerint a problémák hátterében többek között az iskolai teljesítménykényszer, a társadalmi elvárások, a kortársakkal való összehasonlítás, a közösségi média, valamint a pihenésre jutó kevés idő állhat. A szociális szorongás gyakran serdülőkorban válik hangsúlyossá. A fiatalok ilyenkor érzékenyebbé válhatnak arra, hogyan ítélik meg őket mások. Kiváltó ok lehet például a zaklatás, a társak általi elutasítás, vagy egy kellemetlen iskolai szereplés. Továbbra is 9 embert, köztük 2 gyermeket keresnek az ukrajnai Krivij Rih egyik bevásárlóközpontjának romjai között. A létesítményt pénteken orosz drónok támadták meg. A támadásban 16 ember vesztette életét, további 130-an pedig megsérültek, köztük 23 gyermek. A mentőcsapatok 7 régióból érkeztek a helyszínre, a romok átkutatásában pedig kutyás egységek is részt vesznek. A nagyjából 9000 négyzetméteren keletkezett tüzet már eloltották. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is ismét hangsúlyozta, hogy az országnak sürgősen további légvédelmi eszközökre van szüksége, mert szerinte számos áldozat megelőzhető lenne megfelelő védelemmel. Ukrán drónok támadtak meg egy ipari létesítményt és az Ozon orosz internetes áruház egyik raktárát a Szamara régióban. A helyi kormányzó szerint több ember megsérült. Az Ozon megerősítette, hogy a Csapajevszk városában található logisztikai központját támadás érte, ezért ott felfüggesztették a működést. Az Ozon Oroszország második legnagyobb internetes kereskedője. A támadás az első volt a vállalat raktára ellen az elmúlt hetekben, miközben Ukrajna rendszeresen támadja az orosz gazdasági infrastruktúrát. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint éjszaka 450 ukrán drónt semmisítettek meg. Az Egyesült Államok és Kanada nem tudott megállapodni arról a kereskedelmi egyezményről, amelyen megakadályozhatta volna az új amerikai vámok bevezetését. Washington szerint Kanada az utolsó pillanatban nem fogadta el a megállapodás feltételeit. Az Egyesült Államok ezért 50%-os vámot vetett ki a kanadai termékek egy részére. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Mark Carney kanadai miniszterelnök igazságtalannak nevezte az amerikai feltételeket és közölte, Kanada dollárért dollár alapon megtorló intézkedéseket vezet be. A két ország közötti kereskedelmi forgalom tavaly elérte a 880 milliárd dollárt. Carney szerint a kapcsolat az Egyesült Államokkal tartósan megváltozott, ezért Kanadának diverzifikálnia kell külkereskedelmét, és csökkentenie kell az amerikai piactól való függőségét. A NATO keleti szárnyának országai készek lehetnek nagyobb részt vállalni az Egyesült Államok európai katonai jelenlétének költségeiből. A Bloomberg szerint ezzel Donald Trump amerikai elnököt szeretnék megnyugtatni, aki felülvizsgálja az amerikai csapatok európai jelenlétét. A keleti NATO tagállamok képviselői augusztus 27-én Brüsszelben találkoznak Elbridge Colby amerikai védelmi miniszter helyettessel. A tárgyalásokon várhatóan azt is hangsúlyozzák majd, továbbra is szükségük van az amerikai katonai jelenlétre. Az Egyesült Államok jelenleg mintegy 80-100 ezer katonát állomásoztat Európában, a rotációtól és a hadgyakorlatoktól függően. Körülbelül egyharmaduk Németországban szolgál, míg Kelet-Európában ennél jóval kevesebb amerikai katona állomásozik. A keleti szövetségesek jelezni kívánják, készek hozzájárulni a költségekhez, hogy az amerikai katonák továbbra is Európában maradjanak. A svéd rendőrség azt vizsgálja, hogy kapcsolatban állhatott-e internetes iskolai erőszakot népszerűsítő közösségekkel az a 18 éves fiatal, aki pénteken karddal támadt egy iskolában. A támadásban egy 17 éves lány meghalt, 2 fiú pedig súlyosan megsérült. A gyanúsítottat elfogták, a hatóság pedig elrendelte letartóztatását. A nyomozók azt is vizsgálják, hogy egy TikTok fiók hozzátartozhatott-e, amely körülbelül 20 perccel a támadás előtt egy kardról tett közzéképet. A fiókon korábban svédországi tömeges támadásokkal, valamint Anders Breivik norvég szélsőjobboldali terroristával kapcsolatos tartalmak is megjelentek. Szomáliai kalózok elfoglaltak egy olajtermékeket szállító tankert Jemen partjainál, közölte egy szomáliai tengeri biztonsági tisztviselő. az MT Shibu egy nevű eritreai zászló alatt közlekedő hajót 6 fegyveres kalóz kerítette hatalmába Jemen partjaitól mintegy 250 kilométerre, majd Szomália, Puntland régiója felé irányították. A fedélzeten 20 fős legénység tartózkodott. Ez már a 6. kereskedelmi hajó, amelyet szomáliai kalózok április óta elfoglaltak az Ádeni-öbölben és az Indiai-óceán nyugati részén. A Nemzetközi Tengerészeti Hivatal szerint 2026 első felében világszerte 38 kalóztámadást és fegyveres tengeri rablást regisztráltak. 77 éves korában meghalt Siim Kallas volt észt miniszterelnök és Európai Uniós biztos. Halálhírét lánya Kaja Kallas az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője jelentette be. Siim Kallas volt Észtország első Európai Uniós biztosa. Először Romano Prodi, majd José Manuel Barroso bizottságában dolgozott. Uniós biztosi pályafutása során többek között adminisztratív és gazdasági ügyekért, később pedig a közlekedésért felelt. Hazájában korábban külügyminiszteri és pénzügyminiszteri tisztséget is betöltött, 2002-ben pedig miniszterelnök volt. Fontos szerepet játszott Észtország Európai Uniós csatlakozási folyamatában is.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 5. fordulójában pár perc múlva 18 órakor kezdődik a Dacpot Brezová, a Ruzsomberok Banská Bystrica és a Michalovce Skalica mérkőzés, 20.30-tól lesz a Košice Slovan tévés meccs. Holnap 17 órától játsszák a Trencsín Trnava, 19 órától pedig a Žilina Komárno találkozót. Az éllovas felcsút 1-0 arányú győzelmet aratott a második helyen tanyázó újonc vasas vendégeként a labdarúgó NB1 5. fordulójának ma délutáni mérkőzésén. Egy tegnapi eredmény Paks Újpest 2-0. A Hungária körúton most játsszák az MTK Nyíregyháza összecsapást. A vasárnapi műsor 17.30-tól Győr, Zalaegerszeg és Kisvárda, Debrecen. A Ferencváros Honvéd meccset december 2-ára halasztották. A labdarúgó Premier League nyitófordulójának makora délutáni mérkőzésén az újonc Hull City odahaza meglepetésre 2-0-ra legyőzte a Manchester United-et. Lionel Messi pénzbüntetést kapott, amiért megütötte ellenfelét, Quinn Sullivant, az Egyesült Államok labdarúgó bajnokságának szerdán lejátszott Philadelphia-Miami mérkőzésén. A pénzbírság összegét nem hozták nyilvánosságra. Karolina Kollárová aranyérmet harcolt ki a 60 kg-os súlycsoportban a szerbiai Loznicán rendezett U19-es ökölvívó Európa-bajnokságon. A cseh-svéd-török azeri közös rendezésű női röplabda Európa-bajnokságon rövidesen 18 órakor kezdődik a Svédország-Szlovákia és a Lengyelország-Magyarország mérkőzés. A pole pozícióból rajtoló George Russell, a Mercedes versenyzője nyerte a Forma 1-es holland nagydíj sprint futamát. A 28 éves brit pilóta mögött Charles Leclerc, a Ferrari monakói versenyzője ért célba másodikként, míg a brit Lando Norris, a McLaren világbajnoki címvédője a 3. helyen zárt. Az összetettben éllovas Mercedeses Andrea Kimi Antonelli 4. lett, így a fiatal olasz növelte az előnyét közvetlen üldözőjével, a 7-szeres VB győztes Ferraris Lewis Hamilton szemben, aki a rövid távú viadalon 7. végzett. 4 órával később az időmérőn Norris volt a leggyorsabb, így holnap 15 órakor ő kezdheti az élről a 72 körös versenyt. Már ennyit, sporttal legközelebb vasárnap reggel, 3:47 után jelentkezünk.
1: Időjárás.
2: Terült vagy enyhén felhős lesz az ég este. A völgyekben hajnalban helyenként köd is képződhet. A hőmérséklet 15 és 10, a völgyekben néhol 9 és 4 fok közé süllyed. Holnap reggel többnyire derült, enyhén felhős időre ébredhetünk. A völgyekben helyenként köddel, a hőmérséklet pedig 17 és 22 fok között alakul. A hidegebb északi térségekben 17 fok körül. Kedves hallgatóim, ennyi fért adászáró hírműsorunkba augusztus 22-én szombaton. Kollégám Zsapkar Elvente hangmérnök nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Mezőszállási Márk volt, a viszonthallásra.

Tudod, hogy

chiaro a suo padre con l'invito e suo padre ha obbedito.